0: hogy ugye azokhoz is szól, akik nem micva tartók, tehát olyan zsidókhoz, akik nem vallásosak, és nem feltétlenül, mert nem beszél nagyon a micvákról, mint összetartó erőről, hanem arról beszél a zsinagógákról és a
1: talhát. Együtt lenni, az együttlétről.
0: Az együttlétről beszél.
1: És az egész énekekről szól, az együttlétről.
0: Igen, igen, tehát hogy kvázi az én álmomról szól olyan szempontból, hogy még akkor is járjunk zsinagógába, ha nem tartunk ezt, meg azt, meg a masszal, és sabát, vagy kóserság nem a elvárt szintnek megfelelő, mert a közösség a legfontosabb, az, hogy együtt legyünk, együtt énekeljünk, együtt beszélgessünk a napi dolgokról.
1: Értem, akkor innen folytatjuk az énekeinek a boncolgatását, méghozzá Rási szemüvegen keresztül.

épp más gyanán, mint a keresség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, Jézus Krisztus feltámadása által. Az Ószövetségben is voltak feltételek. Isten népéhez való tartozás előfeltételei, és az Új Szövetségben is van Isten népéhez való tartozás előfeltételei. Vannak, és ezek közül az egyik legfontosabb, a keresség. A keresség az olyan, mint egy útlevél. Bár igazából mostani Európában az útlevél elveszítette jelentőségét, mert elég, hogyha elővesszük a személyigazolványunkat, sőt, egyesek azt mondják, hogy elég, ha elővesszük a jogosítványunkat, azzal is utazhatunk, repülőre szállunk. De most a klasszikus dolgot nézzük. Amikor a világ másik felére, nem Európába, nem egy-két órára repülünk, az útlevél nélkülözhetetlen, fontos eszköz. Ilyen a keresség. És ahogy az útlevélnek is van megújítási időszaka, ugyanúgy a mi életünk is lelkileg meg kell újuljon. A keresség szorosan kapcsolódik az üdvösséghez, annak előfeltétele, de nem garancia arra vonatkozólag. A keresség előszimbólumát látjuk, amikor Mózes kivezeti az izraelitákat Egyiptomból, és a Vörös-tenger ketté lesz választva, és a tengeren átmennek, mint száraz földön. És itt szeretném rögtön azt mondani, itt nem az a lényeg, hogy száraz volt a tengernek az alja, hanem az, hogy az száraz föld lett. Nem a száraz, hanem az, hogy száraz föld. Emlékszünk a teremtésnél, hogy is van? Az első nap elválasztotta Isten a világosságot és a sötétséget, ugye? És utána, a következő nap után azt látjuk, hogy Isten elválasztotta a tengert és a szárazat, és a földet. A földet nevezte szárazföldnek, és a vizeket nevezte tengernek. És itt, amikor azt mondja, hogy átmegy az izraeliták a ketté választott tenger közötti úton, akkor ez egy új teremtés, és az Isten ezt száraz földnek nevezte. Nem az a lényeg, hogy száraz lábbal mentek át, hanem száraz földön, a tenger mélyén. És ez egy jelképes keresség volt. Ez adta meg nekik a menekülést. Beszélnünk kell arról, hogy a keresség az egy. Bár most már egyre több helyen hallom, hogy divatba kerül a többszöri keresség. Én ennek nem vagyok híve, hiszen az Efézusi Levél 4. fejezet 5. verse azt mondja, hogy egy a hit, egy a keresség, egy az Isten. Vannak, akik különböző formátumban gyakorolják. Vannak, akik nem úgy gyakorolják, mint mi az adventisták vagy a baptisták. Ugye a baptisták innen nyerték el a nevüket, hiszen a baptizó, alámeríteni, belemeríteni kifejezés jelenik meg baptista testvéreinknek a nevében, a hivatalos egyházi elnevezésében is. Tehát vannak, akik lehintéssel, meghintéssel, vannak, akik jelképesen hajtják végre ezt a cselekedetet, de ez egy szimbolikus cselekedet. Az Új Szövetség beszél nem csak a víz kerességéről, hanem a Szentléleknek a kerességéről is.
Sőt, a későbbi időben már a vízkeresség az nem is elégséges,

0: hanem mellette a Szentlélek keressége kell, hogy megkoronázza a víz általi kerességet. Először a víz általi keresség, és utána pedig a Szentlélek általi keresség. Egy nagyon híres bibliakutató, egy Howard nevezetű megjegyzi, hogy az Új Szövetségben nem található semmilyen bizonyíték arra, hogy az apostolok valaha is gyakorolták volna a meghintéses kerességet. Valójában minden bizonyíték arra mutat, hogy ezt csak később vezették be. 2 percet szeretnék kérni, hogy én elmondjam a gyermekkerességnek a történetét. Ez évszázadokkal később következik be, amikor a Római Birodalomban a nagyon elterjedt a keresztény vallás, de ugyanakkor a keresztény üldözés is, a 3.-4. században. És akkor nagyon jól tudjuk, hogy rendkívül magas volt a gyermek halálozási arány. Egyes történetírók azt mondják, hogy 10 gyerekből 1, esetleg 2 élte meg a felnőtt kort. Hát mi történt a 8-al vagy a 9-el? Meghalt. És azok a keresztény szülők, akik szerették volna, hogy gyermekük haláluk előtt valamilyen módon találkozzanak Krisztussal, ezek a szülők a legkisebb betegség alatt hívták a lelkészt, nem így nevezték akkor és ott, hívták a keresztény papot, és gyorsan megkeresztelték, ha meghal, akkor is biztos legyen az üdvössége. Később már nem kellett betegség sem a keresztény üldözés idején, hiszen nagyon sokszor tudjuk, leírják a 3.-4. századi iratok, hogy voltak olyan keresztény közösségek, amelyeket 3-4 évente egyszer látogatott meg pap vagy lelkész. És ilyenkor összegyűjtötték a gyerekeket az 1 hetestől a 13 évesig, és mindenkit megkereszteltek. Ha véletlen valaki meghalna is, keresztényként halljon meg. Nem is gondoltak ők arra, hogy ezt az egész bibliai szokást ők átalakítják, hiszen ezt az ő legjobb indulatukból, legjobb szándékukból tették, gyermekeik iránt érzett felelősségből. És azt kell mondjuk, hogy a gyermekkeresség és a felnőttkeresség évszázadokon keresztül párhuzamosan haladt. Nagyon sok felnőttkerességi hely van a magyar katolikus templomokban is, hiszen a 15. században is még nagyon sok helyen felnőtteket kereszteltek. És ha elmegyünk Pízába, nem azért, hogy pizzát tegyünk, hanem azért, hogy megnézzük a Ferde tornyot, a Ferde torony tőszomszédságában ott van egy úgynevezett baptisztérium, egy olyan medence, ahol kereszteltek, és ez a keresztelő medence körülbelül egy 70-80 cm magas, és a szószék nagyságát körülbelül magába foglaló területet kell értsünk, ahol felnőtteket kereszteltek. Bizony, még a 15. században is. És ha végigjárjuk Róma leghíresebb templomait, katakombáit, ha megnézzük azokat a mozaikokat, amelyek a katakombákban keresztény művészek hozták létre az 1.-2. században, akkor mind azt látjuk, hogy felnőtt kerességi formát véstek a kövekben, kövekre, vagy az ikonográfiában festették meg. Észak-Afrikán keresztül Törökország, Itália, Franciaország, Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc, mindenhol megtalálni a felnőtt keresztség bibliai formáját. Így Ezekkel a szavakkal szeretném befejezni mai gondolatunkat. Hát ha valakiben megfogant a bibliai keresség megvalósításának lehetősége, hát ha valakiben megfogant az, jó lenne Jézust ebben a módozatban is követni. Legyen így az életünkben, az Úr kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Máté evangéliuma 6. fejezet 12. vers. Jézus azt tanítja, hogy Isten csak úgy adhat bűnbocsánatot, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Csupán Isten szeretete az, ami bennünket hozzávonz, s ha ez az erő a szívünket érintette, az szeretetet kell, hogy ébresszen bennünk embertársaink iránt is. Ha másokkal nem vagyunk irgalmasak, elzárjuk szívünket Isten kegyelme elől. Mintha Krisztus követőit éppen ettől a bűntől kellene leginkább megóvni, éppen mintha ez a bűn döntene a legnagyobb veszélybe, mely szívünket a mennyei világosság, szeretet és béke elől elzárja. Jézus ezért hangsúlyozottan kijelentette imája végén, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté 6.14-15. Aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet isteni irgalmasságot. Soha se gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani azokkal szemben, akik bennünket megsértettek, mert az ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Valóban az lenne a kötelességük, hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket. Viszont mi ettől függetlenül legyünk irgalmasak azokkal, akik ellenünk vétkeztek, akár beismerték bűneiket, akár nem. Ha még oly súlyos volt is a bántás, ne szomorkodjunk, ne sajnálkozzunk önmagunk felett, hanem úgy bocsássunk meg mindazoknak, akik velünk szemben igazságtalanok voltak, mint ahogy mi szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az ellene elkövetett bűneinket. A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kijelenti, hogy számtalan vétkünket megbocsátja, elképzeléseinken felül még hozzáfűzi. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ézsaiás 55:7-9. Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági jogi aktus, amellyel a büntetés alól felment. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar szabadítani tőle. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Dávid tényleg tapasztalta ezt, amikor így imádkozott. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Zsoltárok 51:12. Máshol pedig így szól. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, oly messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Zsoltárok 103:12. Isten Krisztusban önmagát áldozta vétkeinkért. Elszenvedte a kínos kereszthalált, hordozta a bűnterhét, mint igaz a nem igazakért, hogy irántunk érzett szeretetét kinyilatkoztassa, és ezáltal magához vonzom bennünket. Így szólt: legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Efézus 4.32. Hagyjátok, hogy Krisztus, az isteni élet bennetek lakozzon, s általa mennyei szeretet nyilatkozzék meg bennetek. Ez ad a kétségbe esetteknek reménységet, s a bűnök terhétől görnyet lelkeknek mennyei békességet. Ha Istenhez közeledünk, csak úgy nyerhetünk bűnbocsánatot, ha mi is készek vagyunk irgalmasságot cselekedni. Ahhoz, hogy elfogadhassuk Isten megbocsátó szeretetét, és másnak is közvetíthessük, elsősorban arra van szükségünk, hogy Isten hozzánk való szeretetét felismerjük, és higgyünk abban. Sátán ezernyi cselfogással él, hogy e szeretet felismerését megakadályozza, s azt akarja elhitetni velünk, hogy hibáink és bűneink rettenetesek. Szerinte lehetetlen, hogy Isten az imáinkra figyeljen, hogy bennünket megáldjon és megmentsen. Önmagunkban valóban csak gyengeséget láthatunk, s nincs semmink, amivel jogot formálhatnánk Isten kegyelmére. Sátán erővel azt akarja velünk elhitetni, hogy hiába fáradozunk, jellemhibáinkat megváltoztatni úgysem tudjuk. Mikor Istenhez közeledünk, az ellenség a fülünkbe súgja: imádnak semmi értelme nincs, mert ilyen és ilyen gonoszságokat követtél el. Vajon nem vétkeztél-e Isten ellen, s nem cselekedtél-e saját lelkiismeretet figyelmeztetése ellen? Mi azonban mondhatjuk neki: Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít bennünket minden bűnünktől. 1 János 1.7. Éppen akkor, amikor érezzük, hogy vétkeztünk, s ezért nem tudnánk imádkozni, akkor van itt a legfőbb ideje, hogy imádkozzunk. Lehet, hogy szégyenkezünk, és mélyen megalázottnak érezzük magunkat, mégis imádkoznunk és hinnünk kell. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik között első vagyok én. 1 Timóteus 1.15. A bűnbocsánat és az Istennel való kiengesztelődés nem szolgálataink jutalma, nem érdemként adja Isten a bűnös embernek, hanem olyan ajándék, amely Krisztus szeplőtlen életszentségéből fakad. Soha se akarjuk kisebbíteni bűneinket, ne igyekezzünk mentegetni, hanem tekintsünk úgy rájuk, mint ahogy Isten látja, ha még oly nehéz is így tenni. Egyedül a Golgota tárhatja fel előttünk a bűn rettenetes súlyát. Ha önmagunknak kellene bűneinket hordoznunk, súlya alatt összeroskadnánk. Krisztus, az ártatlan bárány állt helyünkre, és hordozta bűneinket, noha minket illetne a büntetés. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. 1 János 1.9. Dicső igazság! Ő eleget tesz saját törvényének, igazságos és következetes marad. Mégis igazzá tesz mindenkit, aki Krisztusban hisz. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás 7.18.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Orosházán élsz, mi kött téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitüldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat is, engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lánnyal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpártoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
0: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
1: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Parakletos nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Siéj Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot. Mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
0: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok, mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
1: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés, amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam. Mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Ilyen saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót. Tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
0: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
1: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meg legyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És két évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermük. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
0: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
1: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog, amikor amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg, erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt, emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: könyvek.
1: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem. Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett igehirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz igehirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik igemagyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet. Megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten. Mindig újra kell tanulni szinte az életet. És akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember milyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen más, hogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőben is sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
1: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
2: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is. Teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
1: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz. Számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
2: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz. Ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni, ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy igehirdetés előtt megnyitja az utat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. A 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a Krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat Orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ővele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta Orosházán a Tipegő istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik. És ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, az például én csináltam. Mai napig van, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, ha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve. Említettük az előbb a zenét. Szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogyan öncélú az egész. A szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024, a legutóbbi tisztújító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk, és hát örömet okoz, mert ki másokat felügyít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetbe vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni, viszont mindig működik és mindig halt az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való?
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő? A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között, nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésbe. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak, de vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a téma felvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valójában őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat, hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemétdombra. És hogy ezt mind megtette értünk, ez olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. Hát a bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ezt sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben a 3. fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok, nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülsősorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy ott fogjuk őt látni színről színre.
0: Műsorunk első részében vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A folytatásban egy kedves idős testvérünket, Engi Sándornét, Zsíros András kérdezi majd.
2: Ez itt a Lélekhangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélekhangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: A Lélek hangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békés Csabai Kékkereszt körnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkereszt kör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
1: Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, erre megtért, végig sírta az éjszakát, és ez elhozta a változást. Igen, ha tudunk sírni a bűneink felett, akkor minden másképp lesz, jobb lesz. Én már akkor Istenhez fordult ember voltam, és hittem benne, de tudtam, hogy őt is meg fogja szabadítani. Ettől a borzalmas dologtól együtt sírtunk, ő azért, hogy megszabadulhasson, én azért, hogy Isten elvégzi azt a csodálatos munkát, amit bárkiben el tud végezni.
0: Mire ide eljutottak, hány év házasságuk volt már addigra?
1: 1971-ben kötöttünk házasságot Kárpátalján. Férjem odavalósi, ott született, én is onnan származok. Akkor még egyetemista volt a férjem. 75-ben megszerezte a diplomát, azután települt át. A debreceni konzervgyárban kaptunk végzettségének megfelelő állást, és Istennek hála, hogy én is a konzervgyárban bérszámfejtőként dolgoztam. Ott kezdődött az életünk, albérletbe költöztünk, de mondták, hogy csak akkor mehetünk, ha nem lesz gyermek. Hát ez a gyermek rögtön megfogant, de nem küldtek el az albérletből. Később kihelyezték férjemet egy alma előfeldolgozó telepre. Én is oda költöztem mindnyájan. Nem mondtam fel a munkát, de Isten megajándékozott bennünket egy második gyermekkel is. Még a gyermeket szoptattam, a hurok feltevése után is terhes lettem. Az orvosok azt mondták, hogy ezt elveszik, mert ez az ő hibájuk. Én nem engedtem. Azt mondtam, ha Isten megadta, szó se lehet róla. Mivel az első gyermeket is úgy hordtam ki, hogy feküdtem, férjem szolgált ki, és itt is azt mondták, hogy megtarthatom, de a 24 órából 23-at kell feküdnöm. Ez elképzelhetetlen volt. Egy éves se volt pár hónapos gyerek mellett. Bejártam a konzervgyárba, Debrecenbe, és csak rácsodálkozni tudok most is, hogy a második emeletre úgy mentem fel, hogy egyik karomon a gyermek, meg a szatyor, amiben az iratok voltak, és a másik kezembe pedig az összecsukott babakocsi.
0: Azért ez nem kis teherbírás lehet.
1: Nem, de akkor is azt mondtam, ha Isten akarja, akkor biztos, hogy életképes lesz. Szülés előtt egy hónappal oda költöztünk vissza édesanyámhoz, a nagyobb gyermekkel, mert férjem nem tudott. Másnap jelentkeztem, hogy szülésére vegyenek. Másnap reggel, 7:30-kor megindult a szülés. Egyedül voltam otthon, de tudtam mentőt hívni, és előkészíteni se tudtak a szülésre. A nővédelmi gondozóból hívtak egy orvost, és ő vezette le a szülést. 3850 grammal született. Már ez is csoda volt, és folyamatosan mindenre rá tudunk csodálkozni, hogy Isten megtartó kegyelme és szeretete hogyan vezetett bennünket első pillanattól.
0: De gondolom akkor voltak nehézségek is, nem csupán ilyen örömteli pillanatok.
1: Nagyon sok nehézség volt, igen. Debrecenben 5 év múlva kaptunk volna lakást, de megpályázott a férjem, Gyoma Endrődön épülő halfeldolgozó üzem, üzemvezetői állását, és 3 hónapos volt a kicsi gyermek, amikor oda költöztünk, és nem csak állást kapott a férjem, hanem a újonnan épült lakótelep utolsó lakása is fent volt nekünk tartva.
0: Kész ajándék akkor.
1: Még akkor nem tudtuk, hogy Isten a rendező, de most már tudjuk, hogy mindent ő rendezel.

0: Mi volt az a pillanat, amikor elkezdtek más szemmel nézni a saját életükre?
1: Igazán, amikor jöttek a problémák, először is szerették volna őt olyan helyzetbe belevinni, amit a férjem nem vállalt el. Ezért megszüntették a munkahelyét, Békés Csabán lett új állása, ott üzemvezető volt, 3 műszakban járt a 2 kicsi gyerek mellett. Én már akkor kerestem

0: ezt nem tudta feldolgozni, hogy egyetemi végzettséggel, három gyermekkel az utcára kerül. És én dolgoztam, gyerekek ugye óvodába voltak, iskolába, és unalmas volt otthon, és keresett valami értelmesebb helyet, és sajnos betévedt a kocsmába. Az alkohol probléma már gyomán is kezdődött nála olyan formában, hogy hát akkor még nagyon reprezentáció. A főnökökkel együtt ment, és már akkor belecsúszott ebbe.
1: Velük inni kellett akkor, gondolom. Nyilván ez egyfajta lejtő, amin az ember elindul, és egyre rosszabb és rosszabb.
0: Igen, az alkoholbetegnek az a legnehezebb probléma, amikor ő nem ismeri el, hogy ő alkoholista. Mert senki nem tud rajta segíteni, addig még ő be nem látja. Mi kerestük a megoldást, ötször volt pszichiátrián, mindig visszaesett. Én, mikor mentem látogatni, mindig azt kérdezte, hogy mennyi pénzt hagyok ott, apró pénzt, mert ott a közelben volt egy borozó. Amikor a legutolsó alkalommal mentem, azt kérdezte, hogy itt van a Bibliám. Én akkor tudtam, hogy minden megváltozik.
1: És akkor az ige ereje ekkora változást idézett elő, hogy megfordította a férjének az életét, meg rajta keresztül akkor az önét is?
0: Hát nehéz volt felkerülni 2004. május 10-én Dömösre, abba az intézménybe, ahol az ige szól, és azzal gyógyítanak. Ő is tudta, hogy valami mumus az a Biblia, mert amikor én 5 órakor felkeltem, és be kellett húzódnom a spájzba, hogy olvassak, de amikor felkelt, azt mondta, hogy a tűzbe dobja. Én akkor már tudtam, hogy itt valami más lesz, nem az, hogy a tűzbe kerül.
1: És akkor, amikor a férje is a kezébe vette a Bibliát, tudja, hogy mit olvasott először? Mi volt az az ige, ami igazán megfogta őt?
0: Amit az igére épülve tudok elmondani, hogy amikor Dömösre felkerültünk első alkalommal, ott mindenki kap egy-egy igét. Én azt kaptam, légy csendben, és várj az Úrra. A férjem, békességet hagyok néked, az én békességemet adom néked. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez...
1: Teli találat.
0: Teli találat volt, így volt. A dömösi misszióban még többször felmentünk, gyógyítóra is, hitmélyítőre is, de emellett Szarvason volt egy mentőmisszió szintén. Első alkalommal, mikor oda elmentünk, ugyanezt az igét kapta. Nem véletlen, de első alkalommal ott meg akart szökni. Úgy kellett utána menni a buszmegállóba. De a Sárkány Angyalka néni, a misszió vezető, azt mondta evangélikus szolgáló lelkésznek, Selmeci Lajos, Lajoskám, ne menj utána, majd vissza fog jönni. És így is volt, utána oda is jártunk, és Dömösre is jártunk. Ki volt kövezve az utunk.
1: És akkor innentől kezdve tényleg problémamentesen elindult a visszaváltozás, vagy azért itt voltak továbbra is próbatételek?
0: Volt komoly visszaesése, de amikor már teljesen abstinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk.
1: Megható pillanat lehetett.
0: Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: Most, amikor beszélgetünk, 2026 nyara van, és a férje tavaly decemberben hunyt el. Hogy emlékszik vissza arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor el kellett búcsúzni a férjétől?
1: Súlyos beteg volt az utóbbi hónapokban. Én mellette voltam. Egy nagyon nehéz szakasza is volt életünknek, amikor én lettem beteg. Születésnapom előtt egy nappal olyan súlyos beteg lettem, hogy 240 volt a vérnyomásom, és 120 a pulsz,

0: Nos, bekerültem a kórházba, végül is Szegeden volt egy doktornő, aki elvállalt és kezelt, ott kaptam vérplazmát. 3 hétig semmit nem tudtam magamról. A férjem majdnem minden nap jött, hol Gyula, hol Csaba, hol Szeged. És a kezében a Szentírás. És mindig megkérdezte, hogy olvassak. Volt, mikor csak bólogattam, vagy ráztam a fejemet, hogy nem. De annyira hűségesen járt. Ez az a felebaráti szeretet, amikor eljutunk Isten vezetése által ide, akkor semmi nem fontosabb. Soha nem gondolt arra, hogy én nem épülök fel. Míg a kórházban megtanultam inni, enni, ülni. De már ő tanított megjárni, nem akartam enni se, de az ige biztatott. Azt mondta az ige, kelj fel, egyél, mert erőn felüli utál előtted. És ez így igaz. Most is azt mondom, hogy a tőle kapott erő, ami tovább visz bennünket ezen a Jézusi úton, mert emberileg lehetetlen idáig eljutni, mert szintén az ige azt mondja, hogy mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Igen, én is így járok. Hetekig, hónapokig teljesen mozdulatlanul voltam, mert ez a betegség, ez súlyos izomgyengeség. És utána egy gerinc probléma jött, ami nagyon-nagyon nagy fájdalommal járt. Ott is láttam Isten gyógyító segítségét, nem tudtam elképzelni, egyáltalán fogok járni, és most járok.
1: Ez olyan, mint amikor Jézus mondja, hogy nézzétek meg a körülöttetek levő csodákat, hogy bénák járnak.
0: Így van, igen, ezt ő, Istennél minden lehetséges.
1: És gondolom az Isten segítségét legfőbb támaszként a férjének a segítésén keresztül értem.
0: Igen, én mellette voltam az alkoholizmusban, és ő pedig teljesen, önzetlenül mindent azért tett, mert ismerte Istent, megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hiszen ez Dömösön megtörtént. Amikor Dömösön beléptünk, az ajtó fölött a ige az, hogy ha tehát a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. És amikor jöttünk ki, megfordították a táblát, és az volt, ha meggyógyultál, többé ne vétkezz. Ezt komolyan kell venni, mert már akkor nem úgy éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Mi csak teremtmények vagyunk. Isten tudja, hogy nekünk mi a legjobb.
1: Nem csak a saját életüknek a megjobbításán kellett innentől kezdve dolgozni, hanem segíteni másoknak is. Erről szólnak most a Kék Kereszten keresztül.
0: Igen,
1: a,
0: igen.
1: A mindennapok.
0: Én is beléptem, férjem is belépett. Számomra fontos volt az, hogy láttam, hogy a férjemnél sikeres volt a gyógyítás, amit az ige által történt, és láttam, hogy mennyire sokan vannak ebben a nehéz helyzetben, és akkor döntöttem úgy, hogy én is meg kell, hogy tegyem azt, amin átvezetett Isten bennünket. Amikor befejeződött a gyógyító, a 2 hetes gyógyító alkalom pénteken, következő szombaton már a Békés Csabai csoportba mentünk, azután folyamatosan jártunk 2 hetente, mert tudtuk, hogy nekünk ott a helyünk. És amikor a Békés Csabai csoport vezetője a mennyei hazába költözött, akkor választottak meg engem 2012-ben a csoport vezetőjének. Azóta is nagy lelkesedéssel teszem, mert látom, hogy nem csak a családot bízta rám Isten, hanem egy olyan feladatot, amit még ő ebben a korban rám tud bízni, és ezért lehetünk hálásak, ha még ebben a korban van terve velünk.

0: Engi Sándornét Zsíros András lelkész kérdezi műsorunkban.
1: Embereknek a derékba tört életét visszavezetni a helyes útra, és olyan változást előidézni, ami az Isten erejével lehetséges csak, és abban az ember pusztán egy gyenge eszköz lehet, azért ez sokszor lehet nehéz küzdelem. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Lát-e sokszor leküzdhetetlennek tűnő akadályokat, ami aztán végül mégiscsak sikerül?
2: Voltak nehéz helyzetek, ott volt a férjem öccse, aki szintén alkoholista volt. Ő is Dömösön szabadult, 10 évig volt mentes az alkoholtól, de már anyósom betegsége alatt visszaesett. És mikor anyuka 2014-ben elköltözött a földről, nagyon nehéz helyzetbe került, és itt szintén a férjem, ő járt ki hozzá, mindent rendbe tett, és mikor jött vissza, megígérte, hogy nem fog inni. Még haza se ért, már az unoka húgom telefonált, hogy megint ott ül a sarkon. Rengeteg adósságot csinált. Mondtam a férjemnek, hogy az Úr Jézus érte is meghalt, és hazahoztuk. Velünk élt 2018-tól, őt hamarabb hazahívta a Teremtő. Nagyon komoly feladat volt ebben is a férjemnek. Elviselni megint egy olyan alkoholistát, és látni annak, aki ő kijött, de a másikkal nem tudok mit kezdeni, ha ő nem hozza meg a döntést, hogy akar változást. És amikor egyszer olvastam arról, hogy ne Jézusról beszélj neki, hanem Jézusnak beszélj róla. És akkor jött el a változás.
1: Milyen érdekes.
2: Érdekes helyzet az, hogy 5-ször nősült, 4-ször vált el. Nem a Jézusi utat választotta, hanem csak azt, ami neki jó. És mikor megsimogattam már a betegsége alatt a kis fejét, azt mondta, hogy ne simogass, nem vagyok én kutya, és megrázta magát. Az utolsó 2 hét volt nála nagyon-nagyon küzdelmes, erőtlen volt, és 2 hétig volt a kórházban. A halála előtt már közel kellett hajolni, ő se nagyon beszélt, én meg halkan mondtam neki, és mikor eljöttem az ágyától, megpuszíltam a kopasz fejét, megsimogattam, és akkor kinyújtotta a kezét, és azt is megsimogattam. Itt fordult meg bennem az, hogy biztos, hogy a Teremtőhöz tért vissza. Elfogadta azt, amit eddig nem kellett neki.
1: Akkor ezek szerint a kitartó szeretet meghozza a maga gyümölcsét.
2: Igen, igen.
1: De ez borzasztó nehéz lehet azért, akár éveken keresztül kitartóan megmaradni a szeretetben.
2: Hát Istennél is lehetetlen. Emberileg lehetetlen egy alkoholista mellett megmaradni, csak ha a család és partner ebben. Én annak örülök, hogy együtt mentem fel a férjemmel Dömösre. Már akkor én Istent ismertem, de mégis őnek is kellett az, hogy együtt halljuk az igét. És utána a mi életünk zsinórmértéke a Szentírás lett. Ő is teljes békességre jutott halála előtt.
1: Mesélne ezekről az utolsó napokról, hogyan élték meg?
2: Nagyon szoros kapcsolat volt, ahogy bocsánatot kért a gyerekektől. Már teljesen abstinens volt. A fiam utána Ausztriában dolgozott, és amikor beszélt vele, úgy köszönt el minden alkalommal, hogy szeretlek, fiam. A mostani elmenetele is, én nem voltam ott a betegágynál, mikor hazaköltözött, de a fiam hívta Németországból, mert ők ott élnek. A fiam azt mondja, mindent elmondott, ne sírjatok a temetésen, és az utolsó szava az volt, szeretlek, fiam. Hát ez az a szeretet, amit senki el nem vesz tőlünk. Ehhez kell az az Isten, aki megtisztítja a mi szívünket, hogy beépüljön az ige által, hogy meglegyen a vetés és az aratás, és legyen gyümölcstermés.
1: nem ért véget a küldetés azáltal, hogy a férje hazaköltözött. Vannak még feladatai, mekkora út áll ön előtt?
2: Azt én nem tudom, azt csak a Jóisten tudja. De ha vele tervezek, akkor biztos, hogy minden sikerül. 3 gyermekem van, ahogy mondtam, és 5 unokám. Sokat tevékenykedtem náluk, különösen a középső gyermekem Zita lányomnál, mert ikerunokák születtek ott, és koraszülöttek voltak, 880 és 900 grammal születtek. De Isten hatalma az, hogy egészségesek, elevenek, most már 10 évesek múltak. Mindenben Isten jóságát és szeretetét látjuk az életünkben.
1: És a Kék Kereszt körben ott is várnak még feladatok önre?
2: Nagyon sok testvérrel beszéltem, kékkeresztes keresztény testvérrel, aki azt mondta, hogy ő már 70-en felül ezt nem tudja bevállalni. Istennek hála, én bárhová elmegyek még, Pilis Csabára is elmentem, Szeverényi János alkalmára, Németországba kimentem, mert ez az életem. Van még feladatom a csoportban, hiszen én most úgy láttam, hogy előregedett a csoportok, előregedtek, sokan betegek, és mi hálát adunk Istennek, mert 2 fiatal is jött a csoportba. Egy 40 éves mentős, és egy fiatal asszony. Ő erről is gondoskodik, az utánpótlásról. Nem tudom, meddig ad Isten ehhez feladatot, de szeretettel teszem, hiszen tanítványokként a szabadító szeretetet vinni kell, mert erre éhes a világ. Hiszük azt, hogy eljön az az idő, hogy ráébrednek arra, mint ahogy a Szentírásból is, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami a világot legyőzte, a mi hitünk.
1: Hát nagyon sok olyan tapasztalatot kívánok még, ahol ezt az ismeretet, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyságot át tudja adni másoknak is, és láthatja a saját szemével is, hogyan visz véghez az Úristen mások életében is hasonlóan pozitív változásokat. Sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a további szolgálathoz is.
2: Hálásan köszönöm, úgy legyen. Amen.
0: Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban Engi Sándorné, Erika néni a férje alkoholizmusból való szabadulásáról és az ezután szolgálatban hitben eltöltött közös életük áldásairól tett tanúságot Zsíros András evangélikus lelkész mikrofonja előtt. Kedves hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg Ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, Mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, Mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Jézus követésében nincs vakáció.

Uram, kihez mennünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje.

Péter ezekkel a szavakkal válaszolt Jézusnak, aki egy alkalommal, miután sokan a tanítványai közül visszahúzódtak, s már nem jártak vele, megkérdezte tőlük: ti is el akartok menni? Az apostol válasza elköteleződésre utal, és itt Péter igazából a hitvallását fogalmazta meg. Jézus mellett három körben helyezkedtek el az emberek. A belső kör az apostolok köre volt, akiket a Mester kiválasztott. Középső a tanítványok sokasságának a csoportja, akik csatlakoztak hozzá is a 12-höz. A harmadik kör, az úgynevezett külső kör, pedig a nagy sokasság köre volt, akik talán inkább a csodáért, a gyógyulásokért keresték.

Jézus követése nem olyan valami, mint ahogyan a különböző foglalkozásoknál van, hogy a nap bizonyos óráiban végzi az ember azt a munkát. De amint letelik a munkaidő, akkor már a magánidejét tölti. Másnap reggelig újra szabad, és azt csinál, amit akar. Ebben nincsenek pihenők, vakációk, még nyáron sem. Egy soha meg nem szűnő készenlét, szolgálat, erőfeszítés. Nem egy folytonos szűnidő, hanem legtöbbször fáradtságos harc és küzdelem, kis pihenőhelyekkel és a mester közelségének megtapasztalásával, örömével. Te akarod-e ezt vállalni?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 19-e. János evangéliuma 10. fejezet, 6-tól 10. versig. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Rengetegen panaszkodnak, hogy Isten magukra hagyta őket a problémáikkal, fájdalmaikkal. Sokan hibáztatják az Urat, hogy miatta nem úgy áll a világ, miatta olyanok az emberek, amilyenek. Ekkor szerintem a sátán igazán örül. Hátradőlve élvezi az inkognitót, mert rá nem hárul figyelem. Van az Úr Jézus, és van a szétdobáló, a pusztító embergyilkos. Meggyőződésem, hogy védelemre van szükségünk fizikailag, de inkább szellemileg, amit egyedül a megfeszített Jézus Krisztus adhat meg. Nem bajok és problémák, ügyek ellen, hanem az ördög ellen. Milyen érdekes, az ajtókon van húzni és tolni matrica, jelezve a megfelelő irányt. Őszinte bűnbánat után, amit a függőségeim, hamis kívánságaim, piti csalásokból szabadulni akarás után éltem át, azt éreztem, hogy Jézus húz, ki a bajokból, ki a kárhozatból. Én pedig eltoltam őt. Az ajtón önként lépek be, és ha belépek a jelenlétébe, többé nincs hátra arc. Nem azért, mert nem enged ki, hanem mert olyan páratlan és kívánatos vele lenni. Döntsd el, hogy nem lépsz ki többé azon az ajtón. Döntsd el, ha még nincs bizonyosságod, hogy belépsz, és átadod az életedet. Az ajtó még nyitva, bármennyinek jut hely ott. Micsoda szeretet! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Melanie Myers írta Indianából, az Egyesült Államokból. Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Zsoltárok könyvének 118. fejezetének 5. verse. Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz az árkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt, mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat, ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem, és arra kért imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem, és azt gondoltam, honnan tudhatnám, mit mondjak. Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága, Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetessé tette beszédemet, Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem is, imádkozni kezdett, értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk, és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Amen. Napi gondolat, hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Imádkozzunk a börtönben levő nőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1997 óta halott Tollas Tibor, író, költő, a Nemzetőr főszerkesztője, az 56-os emigráció fennmaradását és a magyarság megmaradását szolgáló kovász ember. Egyik börtönversével emlékezünk ma rá.

Tollas Tibor, 20 szem cseresznye. Valaki 20 szem cseresznyét kapott, amit rabok csak álmaikban látnak. 20 apró, piros bogyóját a nyárnak, mely frissen hozta szabad ég alól otthoni kertek fészek melegét, s lángolt, mint láthatatlan 20 levélen 20 piros pecsét. Valaki 20 szem cseresznyét kapott, és könnyű szívvel úgy osztotta szét a szabadságnak és szeretetnek 10 év óta már ott felejtett lüktető ízét, hogy nem veszett el édes dús kincséből egy sem, míg szomjas szemek itták illatát. Rab rabnak adta tovább érintetlen, így járt körbe a gyümölcsös íge. Piros bogyóktól virágzott a börtön, és megtelt véle minnyájunk szíve. Teljesebben, mint amatónak partján, kenyérrel hallal szelíd éhezők. Cseresznyés úton itt a mester sétált, és megosztott öröm maradékát kosárba szedtük, fénye egyre nőtt, s kigyúlt bennünk e halhatatlan, égig röpítő pillanat. Isten fensége ember arcban lehet olykor leggazdagabb. Hol szenvedésből ének zeng föl, gyűlnek a holnap percei. Mit eszmék ígérnek, az ember tudja csak megteremteni. S egyé lettünk, mint eljegyzettek, Krisztus testének sejtjei, kikben egy lélek fényereszket. Mert szerettünk, s gyümölcsös élet vár ránk egy messzi hajnalon.

0: az én életem ma. Ha barátokat szeretnénk, legyünk barátságosak.
1: Barátság. A példabeszédek könyve 18. fejezetének 24. verse ezt mondja. Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél. Gondolatok az igéről. Isten szereti a szépet, ő minden szépnek alkotója, és bennünk is fölkelti a szépség iránti vágyakozást. Gondoskodott társas szükségleteinkről is, mert a segítőkész, kedves társaság segít szeretetteljessé válnunk, és megvidámítja, felüdíti a lelkünket. Az igaz, keresztényi barátságot csak nagyon kevesen ápolják Isten népe körében is, holott nagy szükség lenne rá. Hiszen a baráti kapcsolatok összekovácsolnak bennünket, míg szívünk egybefor, megteremtve a szeretet olyan légkörét, amely kedves a menny szemében. A barátság mélységének arányában növekszik egymásra gyakorolt hatásunk, a jóra vagy a rosszra egyaránt. Mindenki talál barátokat, akikre hatással van, és akik őt befolyásolják. Titokzatos az a kapocs, amely összeköt bennünket egymással úgy, hogy két ember ízlése, gondolkodásmódja és érzései szinte azonossá válnak. Az egyik átveszi a másik gondolkodásmódját, utánozza a tetteit. Ha olyan társat választunk, akik szeretik Istent, akkor egymásra gyakorolt hatásunk az igazsághoz, kötelességteljesítéshez, és szentséghez segít mindnyájunkat.

0: ez az a nap.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. 118. Zsoltár 24. vers. Isten a mennyben van, minden rendben van a világgal, kiáltottam fel kinyitva szobánk ablakát. Nincs minden rendben a világgal, válaszolta a nővérem. Gyilkosság, nemi erőszak, éhínség, árvíz. Ez a világ egy zűrzavar. A nővéremnek igaza volt, ha úgy döntünk, hogy így nézzük a világot. De az én nézőpontomból aznap elárasztott Isten jósága, hogy négy államból öt nővért és a két lányomat összehozott minket, hogy egy hetet töltsünk Colorado-ban. Láthattuk a Mount Baldit az erkélyünkről, kora reggel sétálhattunk a festői folyó mentén, amely a kis hegyi városkán keresztül folyt, túrázhattunk az erdőben, mountainbike-ozhattunk, raftingolhattunk és egymás társaságában élvezhettük a napsütést. Könnyű megterhelni magunkat a világ gondjaival és figyelmen kívül hagyni azokat az apró dolgokat, amelyek feldobhatják a gondolatainkat. Ezért, amikor kora reggel sétálni mentem, a georgiai otthonom közelében igyekeztem az égre nézni, ahelyett, hogy lefelé néznék. Ez segített felvidítani a lelkemet, és pozitív gondolatokat hozott az elmémbe. Testmozgás hatására a gyógyító endorfinok áramlanak, amelyek erősítik az immunrendszeremet. Igazán nagyszerű dolog esőben vagy akár hidegben is sétálni. Dicsérem az Urat azért a kiváltságért, hogy kimehetek a természetbe, hogy láthatom a kék égbolton a gomolygó felhőket, hallgathatom a madarakat, figyelhetem a mókusokat, gyönyörködhetek a szomszédaim gyönyörű udvarában, és hogy megkönnyebbülhetek a mindennapi stressztől. Kétségbe esettem, próbálok vidám ember lenni. Nem sötétítem el a körülöttem lévők útját azzal, hogy lehangoló dolgokról beszélek. A nevetés pedig szerintem jót tesz a léleknek, és felpezsdíti az endorfint. A nővéremnek igaza volt. Talán nem kellett volna azt mondanom, hogy minden rendben van a világgal, de Isten még mindig a mennyben van. Ezért most, amikor kinyitom az ablakokat Colorado-ban, vagy felnézek a gyönyörű georgiai égboltra, azt mondom, ez az a nap, amelyet az Úr teremtett. Örüljünk és vigadjunk rajta. Dicsérhetjük őt érte. Dicsérd az Urat, amikor kinyitod az ablakokat a szobádban.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

július 19-én Isten igéjét az Ószövetségből, a 6. Zsoltár 2. verseként így olvassuk. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az újszövetségi igénk pedig a Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. részének 21. verse. Ezt írja Pál apostol, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Verje meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. Szól a magyar népdal számos változatban. Túl sokat dobálózunk a verekedő Isten képzetével. A történelemben túl sokan képzelték magukat, vagy véltek másokat Isten ostorának. A zsoltáros szájában mindez nem frázis vagy indulatkitörés, hanem mély élettapasztalat és őszinte halálfélelem. Reszketnek tagjaim, lelkem is csupa reszketés, így olvasuk a 6. Zsoltár 3. és 4. versét. De a halál árnyékában vergődő zsoltáros azt is tudja, hogy kinél találhat irgalmat és gyógyítást, menekülést és szabadítást. Pontosan ugyan ennél az Úrnál. Így lesz ez az úgynevezett bűnbánati zsoltár hitvallássá, bizonyságtétellé, magasztaló imává. Minden szenvedésben és minden kísértésben az ember legelőször is Istenhez fusson, írja Luther a 6. Zsoltár magyarázatában. A Jóisten büntett paradoxonra a teológia számos válaszkísérletet és megoldást dolgozott ki, így a büntetés pedagógia, a büntetés próbatétel, Isten előrelátásból büntet, Isten nem szívesen büntet, Isten nem önmaga büntet, Isten szuverén döntésből büntet, és így tovább. A halálra váltan szorongó zsoltárost, szemlátomást nem érdeklik ezek az elméletek. Kétségbeesve, könnyek közt, ám gyermeki bizalommal könyörög Urához. Ki ad hálát neked a sírban? Így olvasuk a 6. Zsoltár 6. versét. Tudja, kinek hisz, kitől remélhet figyelmet és meghallgatást. Imádkozzunk! Az irgalmas Isten legyen menedéked a kétségbeesés óráiban, a szenvedések és próbák idején. Ő mutassa meg számodra az élet valódi távlatát, túl könnyeken, félelmeken, megrendítő veszteségeken. Isten tárja ki karját, hogy mindig hozzáfuthass, és jósága ölelésében igazi békességre találhass. Ámen. Csepregi Zoltán gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az újszövetségi igében pedig Pál apostol így ír, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Élt valahol egy békés völgyben két kertész, Áron és Miklós. Mindketten hívő emberek voltak, és minden reggel olvasták a Szentírást, mégis életük nagyon-nagyon más irányba haladt. Áron a pozitív gondolkodású kertész, aki mindig hálás szívvel tekintett munkájára. Ha jött egy vihar, így szólt: Isten tudja, mire van szüksége a földnek. Talán ez a zápor új életet hoz a gyökerekbe. Ha valami nem sikerült, azt mondta: ebből is tanulhatok. A mennyei kertész tudja, hogy miként neveljen engem. Gyakran mondogatta Áron: a gondolatainkat Krisztusra kell irányítanunk. Akkor békesség költözik a szívünkbe. Miklós viszont másképp látta a világot. Ő is ismerte Isten szavát, de gyakran keserűséggel tekintett mindenre. Miért pont velem történik ez? Kérdezte, amikor kiszáradt a vetemény. Isten talán elfeledkezett rólam. Folyton a hibákat, a veszélyeket és a problémákat kereste. Úgy hitte, a világ ellene van, és gyakran panaszkodott. Az én földem mindig soványabb. Az én eszközeim mindig tönkre mennek. Az én imáim talán nem is érnek el az égig.

Az egyik év különösen száraz volt. A nap perzselte a földet, és a termés sokaknál elpusztult. Miklós kertje kiégett, és ő reményvesztetten leült a kiszáradt föld mellé. Áron is elvesztett sok minden, de mégis másképp viszonyult hozzá. Továbbra is gondozta a megmaradt növényeket, locsolta őket reggelente, és hitt abban, hogy Isten nem hagyja el. Egy árnyékos részben néhány növény mégis túlélte. Ezekből a következő évben újraépítette kertjét.

Egy napon Miklós elment Áronhoz, és ezt kérdezte. Neked is elveszett a termésed, mondd már meg, miért nem estél kétségbe? Áron elmosolyodott. Mert nem a körülményekbe vetem a hitemet, hanem hittel tekintek a láthatatlanra, és nem engedem, hogy az ördög gondolatai szállják meg az elmémet. Ha a Szentlélek irányítja a gondolataimat, akkor még a sötétségben is meglátom a fényt. Miklós hosszú ideig hallgatott. Aztán halkan így szólt. Azt hiszem, ideje, hogy én is megváltoztassam, amit a szívemben hordozok. Attól a naptól kezdve Miklós minden reggel nem csak a földet ápolta, hanem a gondolatait is. Hálát adott, dicsőített, és kereste a jót. Nem lett egyik napról a másikra más ember, de egyre gyakrabban jelent meg az arcán a remény mosolya. És csodák csodája, kertje lassan újra virágba borult.

A gondolatok formálják a jellemet. Amire elménket irányítjuk, azzá fogunk válni. Az emberi jelleme nem elsősorban a külső körülményeken múlik, hanem azon, hogy mit enged be az elméjébe. Ha negatív gondolatokat dédelgetünk, aggodalmat, félelmet, panaszkodást, akkor ezek határozzák meg a lelkünket, és elválasztanak minket Isten békességétől. A gondolatainkat Krisztusra kell irányítanunk. Ő a békesség fejedelme, mert ahol ő uralkodik, ott a lélek is békességre talál. A pozitív gondolkodás lényegében a tudatos Istenre irányulás. A hit a sötétségben is látja a világosságot, és ez helyreállítja az elme egyensúlyát, ami nem érzés, hanem választás. A negatív gondolkodás elcsüggeszt, de a hit felemel, ami nem tagadja meg a problémákat, hanem azokra inkább Isten szemével tekint. A nem fog sikerülni gondolkodásból váltsunk az Isten mindenre képes és velem van elvre. Az öröm és hála védelem a léleknek, és a hálás szív több áldást vonz. Ez a hála nem csak válasz valami jóra, hanem gyakorlat, amit akkor alkalmazunk, amikor éppen nem érzünk rá okot. Amikor hálás szívvel szavakat mondunk, és Isten jóságáról elmélkedünk, a sötétség eltávozik a lelkünkből. A panaszkodás, az önsajnálat ezzel szemben ajtót nyit a kísértő előtt. Sátán nem tud olvasni a gondolatainkban, de látja a cselekedeteinket, hallja a szavakat, amelyeket kimondunk, aztán az emberi család tagjaival szerzett hosszú-hosszú tapasztalatai alapján úgy alakítja ki kísértéseit, hogy kihasználja jellemünk gyengeségeit. De te ne engedd át az elméd uralmát az ellenségnek. Ha nem állsz ellen a gonosz gondolatoknak, az olyan, mint egy erődítmény, amely nyitva hagyta a kapuit. Sátán egyik legerősebb eszköze, hogy negatív gondolatokat suttog a hívő elméjébe. Kétséget, reménytelenséget, és persze félelmet. Az ilyen gondolatokat azonnal el kell utasítanunk, és az írás igazságaival kell helyettesíteni őket. Ha a gondolataink szüntelenül Isten felé irányulnak, az isteni szeretet és hatalom fogja vezetni őket. Képzeletünk közvetlen hatással van testi és lelki egészségünkre. A vidám, reményteli gondolatok erősítik ezt az egészséget, míg az aggodalom és csüggedés gyengíti azt. A bűnnel szembeni küzdelem első vonala az ember gondolatvilága. Nem vagyunk képesek megakadályozni, hogy a kísértések megérintsék az elménket. De azt eldönthetjük, hogy ott maradnak-e. Ahogy Luther mondta, nem tudod megakadályozni, hogy a madarak átrepüljenek a fejed felett. De azt megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak benne.

mert amint az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő maga. Példabeszédek könyve, 23. fejezet, 7. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Arsz Szakra Fesztiválra, ezért most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató esemény sorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten Királysága. A helyszín Zichy Vajda Konferencia Központ. A regisztráció határideje ma van, július 19-én vasárnap. A részvételi díj befizetési határideje pedig holnap, július 20-án hétfőn. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Az időjárásról: kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Védj egy bikát, apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát. Romboldd le apád Bál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbéli emberek, látták, hogy a Bál oltárát lerombolták, a mellette lévő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak: vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták: Gedeon, Jóás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbéli férfiak Jóásnak: hozd ki a fiad, meg kell halnia, mert lerombolta a Bál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele: ti akartok perelni a Bálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbeszáll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát,

0: Titkos megbízatás.
1: Gedeon történetéből kitűnik, hogy egyértelműen Isten az, aki szól és cselekszik. Az Úr nem hagyja magára Gedeont küldetésében, hanem lépésről lépésre mutatja neki, mit kell tennie. Gedeon idejében divat volt Bálban hinni. Mielőtt azonban Isten megszabadította volna az országot a midianitáktól, le kellett dönteni a bálványoknak emelt oltárokat és szobrokat. Hisz még a végén az izraeliták ezeket dicsőítették volna szabadulásukért. Isten szeretné tisztázni a tulajdoni viszonyokat. Izrael az övé, és ez az új oltár építésével mindenki előtt nyilvánvalóvá kell, hogy legyen. Gedeon apjától és a városbeli férfiaktól való jogos félelmében, az akció csendben és titokban, az éjleple alatt hajtja végre. Félelme érthető, Isten sem veti a szemére. Ami számomra e történetből világos lett, nem az a fontos, hogy mit érzünk, miközben Istennek engedelmeskedünk. A lényeg az, hogy azt tegyük, amit Isten mond nekünk. És néha van úgy, hogy Isten csak akkor tud valami újat kezdeni az életünkben, ha elengedjük és félretesszük a régit.

tedd a kötelességedet, de egyformán védj vereséget, győzelmet. Egyedül a cselekvés, a tett a tiéd, nem a tetteid következménye.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Uram, kérlek, ezen a napon is sejtesd meg velünk a nagy törvényt, hogy egyedül a szeretet az, amelyből minél többet nyújtunk egymásnak, annál több marad belőle. Bocsáss meg, ha ettől mégis eltávolodunk, s engedd, hogy hibánkat mielőbb jóvá tegyünk.

Add, hogy eredménnyel dolgozhassunk. Emelt fővel örülhessünk munkánk gyümölcsének, de ne essünk kétségbe akkor sem, ha valami nem legjobb szándékaink szerint alakul. Adj erőt, hitet, újra meg újra fölállni, ismét elkezdeni, vagy folytatni az életet neked tetszően. Uram, Istenem, kérlek, adj ma is békés órákat szeretteink körében, és azoknak is legyen békessége, akik neheztelnek egymásra.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 19-e.
2: 1374-ben július 19-én halt meg, és 1304-ben július 20-án született Francesco Petrarca, a neves itáliai humanista költő. Az életöröm, a természetbe való elvonultság, a közélet pezsgése, a templomi csönd, mély áhítata egyaránt szerves része volt életének, illetve mindez műveiben is megjelenő hatóerő. Ahogyan írja, nincs békém, s nem szítok háborúságot, félek s remélek, fázom és megégtem, az égbe szállok, s nyugszom lenn a mélyben, semmi se kell, s ölelném a világot. 1327 nagypéntekén a Santa Chiara templomban pillantja meg először Laurát, szerelmét, írásainak ihletőjét. Legnagyobb hatású műve az anyanyelvén nem latinul írott dalos könyve, a Canzoniere, amely 317 szonettet, 29 canzonét és 9 sestinát, 7 balladát és 4 madrigált tartalmaz. Történeti művei is maradandóak, valamint irodalmi értékűek levelei és értekezése a magányos életről, meg a késői bűnbánati zsoltárok, a pszálmi penitenciálesz életműve még ma is hat az európai költészetre.
1: Perlaki Dávid evangélikus lelkész, esperes, egyházi és pedagógiai szakíró 1754-től 1802-ig élt. Göttingenben tanult, majd a nemeskéri egyház hívta meg papjának. Ezután komáromi lelkész, esperes, és részt vett a pesti zsinaton. 1796-ban Nemesdömölkre ment, ahol a kemenesaljai egyházmegye esperesi tisztét is viselte. Emlékezetesek gyászversei. Cikkei és költeményei a Mindenes gyűjteményben, a haditörténetekben és a Magyar Hírmondóban jelentek meg. Például az Ó és Új Testamentum példás idegen nevezeteinek magyarázatja, a kisdedeknek első tanúságok a keresztény tudományból, gyermekek s ifjaknak imádságos és énekes könyve, melyet az ő számokra készített. Az adventista énekeskönyv egy szép énekét őrzi, a 339-es jelzettel. Ebből idézünk. Ó, add, hogy ígéd ereje átjárja bűnös szívem, és munkája idejében az üdvöm, megtérésem. S ha járok már jó ösvényen, hadd fussak híven, serényen, a kitűzött szent célig.
2: Szakács Mózes, református lelkész és kollégiumi tanár, összesen 40 évig tanított. A székelyudvarhelyi református kollégium után bölcseleti és jogi tanfolyamot végzett, majd teológiát hallgatott többek között a Budapesti Teológiai Akadémián 1859-60-ban. Éveken keresztül szolgált Székelyudvarhelyt, Kolozsvárt és Szentgyörgyön köztanítóként. 1863-64-ben a Berlini Egyetemen hallgatott teológiát, latint és görögöt. Hazajöve a Budapesti Református Gimnázium tanára. 1871-ben ment a Székelyudvarhelyi Kollégiumba, volt igazgatótanár, egyházi tanúgyi előadó, a polgári kört ő alapította, és 22 évig vezette ügyeit. A református leányiskolában sok évig tanított ingyen. Cikkei a Vasárnapi Újságban, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium értesítőjében, a protestáns közlönyben jelentek meg. Több költeményt is írt különböző egyházi lapokba.
1: 1850-es születésű Ziegler Győző építész, műegyetemi tanár. Nevezetes munkái: a Rózsák terei ma görögkatolikus templom, a Hunyadi téri és a Hold utcai vásárcsarnok, a Központi Statisztikai Hivatal főépülete, a Gosdú udvar, a Széchenyi fürdő, Dvorzsák Edével együtt, és a Pázmáneum bécsi székháza.
2: Jánszky Béla, 1884-ben született építész, szakíró, a Lechner-ödön által kezdeményezett magyar formanyelv és építőstílus híve és követője. A Budapesti Műegyetemen Sulek Frigyes tanítványa volt. 1907-ben aranyérmet nyert a Pécsi Országos Kiállítás népművészeti pavilonjával. Kós Károllyal együtt építette a Zebegényi templomot. 1912-ben Szívessi Tiborral közösen tervezte a kecskeméti művésztelep épületeit. Budapesten számos családi és bérházat, vidéken iskolákat, internátusokat, szanatóriumokat épített. Sok-sok épülete közül most csak a Budapest Vérhalom utca 31-ben lévő Braumann villát említjük.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. De aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 9. vers.

Jézus korában sok képmutató farizeus élt, akik féltették tőle a hatalmukat, és folyamatosan megpróbálták törbecsalni a ravaszul kieszelt kérdéseikkel. Egy alkalommal azt kérdezték tőle, hogy szabad-e adót fizetni. Ha Krisztus azt mondja, hogy nem, akkor bevádolják a császárnál hűtlenséggel. Ha igent felel, akkor pedig azt fogják rá, hogy hűtlen Istenhez, elárulja a népét és kiszolgálja az elnyomó hatalomnak. Az üdvözítő azonban bölcsen e szavakkal válaszolt. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Erre nem tudtak mit lépni.

0: Egy másik alkalommal azzal kísértették, hogy milyen hatalommal műveli a csodáit. Erre Jézus visszakérdezett, és azt mondta, ha megfelelnek rá, ő is megmondja, milyen hatalommal bír. A farizeusok nem tudták, mit válaszoljanak arra a kérdésre, hogy kitől való János keresztsége. Ha azt mondják, hogy a mennyből, akkor miért nem hisznek neki? Ha azt, hogy az emberektől, akkor a sokaság haragját vonják magukra, mert az emberek prófétának tartották keresztelő Jánost. A megváltó nem riadt meg a váratlan és kihívó kérdésektől. Nálam mindig készen volt a bölcs felelet. Tudod miért? Mert ő egyedül a mennyei atyától kért tanácsot. Salamon azt mondja, hogy míg a képmutató képes tönkretenni a másikat, az igazat megmenti a tudása. Ha kényes helyzetbe kerülsz, te is bátran fordulj Istenhez mennyei bölcsességért, hogy jól tudj felelni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Kálebre és Józsuéra van szükségünk.
1: A mai ige Mózes 4. könyve 13:30. Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk vele. Gondolatok az ígéről. A harmadik angyal a menny közepén repül, hirdetve Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ez jelképezi az utolsó napokban elvégzendő munkát. Az üzenet semmit nem veszít erejéből terjedése során. János látta, hogy a munka egyre erősödik, amíg az egész föld megtelik Isten dicsőségével. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert eljött az ő ítéletének órája. Prédikátorok 12:15, Jelenések 14:7. Ezt az üzenetet nagy erővel kell hirdetni. Az Úr munkáját fokozott lelkesedéssel és energiával kell az embereknek tovább folytatniuk. Otthon, az iskolában és az egyházban a férfiakat, nőket és fiatalokat föl kell készíteni, hogy továbbítsák a világnak az üzenetet. Most, éppen most van szükségünk Kálebekre és Józsuékra. Erős, odaadó, önfeláldozó fiatal férfiakra és nőkre van szükségünk, akik a frontra igyekeznek. Ma is teljesen megbízható emberekre van szükségünk, akik mindenben követik az Urat, akik nem hallgatnak, mikor szólniuk kell, akik acélszilárdan kitartanak az elvek mellett, akiknek célja nem a hatásvadász szereplés, hanem alázatosan járni Istennel. Türelmes, kedves, megnyerő, udvarias emberekre, akik megértik, hogy az ima tudománya a hit gyakorlása és olyan cselekedetek végzése, amelyek Isten dicsőségéről szólnak és népének javát szolgálják. Jézus követése a kezdetektől fogva teljes szívből való megtérést kíván, és e megtérés naponkénti ismétlését. Kálebnek Istenbe vetett hite adott bátorságot, ami megőrizte őt az emberi félelemtől, és lehetővé tette számára, hogy bátran és rendíthetetlenül kiálljon az igazság védelmében. Ugyanerre a hatalomra, a mennyei seregek hatalmas tábornokának erejére támaszkodva, a kereszt minden igaz katonája erőt és bátorságot kaphat, a legyőzhetetlennek tűnő akadályok leküzdéséhez.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hozd elém az összes érzésedet, még azokat is, amikről azt kívánod, bárcsak ne lennének. A félelem és az aggódás még mindig fertőznek téged. Önmagukban az érzések nem bűnösek, de kísértéssé lehetnek a bűnre. A félelem lángoló lövedékei zúgnak feléd éjjel és nappal. A gonosznak ezek a támadásai könyörtelenül jönnek. Használd a hitet pajzsát, hogy kiolsd azokat a tüzes nyilakat. Erősítsd meg bizalmadat bennem, akárhogy is érzel. Ha kitartasz, végül az érzéseid is összhangba kerülnek a hiteddel. Ne rejtőzz el a félelmed elől, és ne tegyél úgy, mintha nem lenne. A szíved rejtekeiben bújtatott aggódás a félelemtől való félelmet szüli meg. Ez pedig borzalmas mostoha, gyerek. Hozd ki aggódásaidat jelenlétem világosságába, ahol együtt leszámolhatunk velük. Összpontosíts arra, hogy bízz bennem, és a félelem fokozatosan talajt veszít benned.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézusbeliekhez írott levél 6. fejezet, 16. vers. János első levele, 1. fejezet, 5-től 7-ig terjedő versek. Ézsaiás könyve, 12. fejezet, 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 41. rész. Jismáél megöli a helytartót és híveit. A 7. hónapban azonban Jismáél, Netanyá fia, Elisámá unokája, aki királyi származású és a király vezető emberei közül való volt, elment 10 emberével Gedaljához, Ahikám fiához Micpába. És amikor együtt étkeztek Micpában, fölkelt Jismáél, Netanyá fia, meg az a 10 ember, aki vele volt, és levágták Gedalját, Ahikám fiát, Sáfám unokáját karddal. Így ölték meg azt, akit Babilónia királya nevezett ki az ország helytartójává. Levágta Jismáél azokat a júdaiakat is, akik Gedaljával voltak Micpában, sőt, az ott tartózkodó káldeusokat és harcosokat is. A Gedalján megölése után következő napon, amikor még nem tudtak a dologról, 80 ember jött Sikemből, Silóból és Samáriából, levágott szakállal, megszaggatott ruhában és bevagdalt testtel. Ételáldozat és tömjén volt náluk, amelyet az úrházába akartak vinni. Jismáél, Netanyá fia azonban kiment eléjük Micpából, és amíg ment, egyre sírt. Amikor összetalálkoztak, ezt mondta nekik: jöjjetek el Gedaljához, Ahikám fiához. De amint a város közelébe értek, Jismáél, Netanyá fia, meg a vele levő emberek lemészárolták és bedobálták őket egy ciszternába. De volt közöttük 10 ember, akik ezt mondták Jismáélnek: ne ölj meg bennünket, mert rejtett készleteink vannak a mezőn, búza és árpa, olaj és méz. Ezért békén hagyta, és nem ölte meg őket a többiekkel együtt. Azoknak az embereknek a holttestét, akiket megöltek, mert Gedaljával tartottak, abba a ciszternába dobatta Jismáél, amelyet Ászá király készítetett, amikor megtámadta őt Baasá, Izrael királya. Ezt töltötte meg Jismáél Netanyá fia a legyilkoltakkal. Azután foglyul ejtette Jismáél Micpában a nép egész maradékát, a király leányait és az egész népet, amely Micpában maradt, akiket Nebuzaradán testőrparancsnok Gedaljára, Ahikám fiára bízott. Foglyul ejtette őket Jismáél, Netanyá fia, és elindult, hogy visszamenjen az Ammóniakhoz. De meghallotta Jóhánán, Kariah fia és a csapatparancsnokok, akik vele voltak, hogy milyen gonoszságot követette el Jismáél, Netanyá fia. Ezért maguk mellé vették összes emberüket, és elindultak, hogy megtámadják Jismáélt, Netanyá fiát. Utol is érték a Gibeon melletti tónál, amikor az egész nép, amely Jismáéllal volt, megpillantotta Jóhánánt, Kariah fiát, és vele az összes csapatparancsnokot, megörült, és megfordult az egész nép, amelyet Jismáél foglyul ejtett Micpában, és visszament Jóhánához, Kariah fiához. Jismáél, Netanyá fia pedig 8 emberrel elmenekült Jóhánán elől, és az Ammóniakhoz ment. A júdaiak Egyiptomba akarnak menni. Jóhánán, Kariah fia, a vele levő összes csapatparancsnokkal együtt maga mellé vette a Micpából megmaradt népet, amelyet visszaszerzett Jismáéltól, Netanyá fiától, miután ez megölte Gedalját, Ahikám fiát, a vitézeket és a harcosokat, az asszonyokat és a gyermekeket, meg az udvarnokokat, akiket visszahozott Gibeonból. Elindultak, és Kimhám szállásainál tartózkodtak, Betlehem mellett, mert Egyiptomba akartak menni. Féltek ugyanis a káldeusoktól, mert Jismáél, Netanyá fia, megölte Gedalját, Ahikám fiát, akit Babilónia királya nevezett ki az ország helytartójává.

0: Mai szakasz. Jeremiás 41. rész. Arról olvashatunk ebben a fejezetben, hogy a jóhiszemű helytartó Gedáliás meghalt Mispában támogatóival együtt, mert nem fordult Jeremiáshoz, Isten profétájához. Ez egy történetre emlékeztet Józsiásról, aki évekig jó dolgokat tett Istenért, de végül azért halt meg, mert nem kérdezte meg Istent, hogy harcolnia kell-e az egyiptomi sereggel. Krónikák 2:35-20-24. Isten népe vezetőjének az lett volna a feladata, hogy olyan ember legyen, aki Istentől kéri az útmutatást. Ez a fejezet szörnyű katasztrófákról szól, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha a vezető imádságos vagy alázatos szívű lett volna, aki megkérdezi Jeremiást, hogy mit tegyen. Izmael és az utolsó király Sedékiás 10 főhivatalnoka békésen evett együtt Gedáliással, néhány júdabelivel és káldeus katonákkal. Azonban Izmael és 10 embere váratlanul támadott, és megölte Gedáliást és azokat is, akik vele voltak. Jóhanán beszámolója Izmael merényletelvére vonatkozólag igaznak bizonyult, és most Gedáliás és a támogatói halottak. A következő nap Izmael megölt még 70 embert, akik áldozatokat hoztak az úrházába Sikemből, Silóból és Samáriából. Izmael a halottakat egy árokba dobta. Izmael foglyul ejtette az egész népet, amely Mispában maradt, és elindult, hogy visszamenjen az ammóniakhoz. Jóhanán és katonái a Gibeon melletti nagy víznél szembe találkoztak Izmaellel, embereivel és a mispai foglyokkal. Izmael 8 emberével együtt Jóhanán megérkezése előtt az ammóniakhoz menekült. Jóhanán visszavitte Mispába a fogvatartottakat, majd a többi hadvezérrel el akartak menekülni Egyiptomba, mert Izmael meggyilkolta Gedáliást, és féltek, hogy a babiloniaiak mit tennének velük, amiért hagyták, hogy ez történjen. Ezért elhagyták Mispát, és Egyiptom felé menet megszálltak Kimhámnál, Betlehemhez közel. Ha Gedáliás imádkozott volna, és megkérdezte volna a prófétát, hogy mit tegyen, Isten utat mutatott volna neki, és megvédte volna. Imádkozzunk mi is, hogy megtudjuk, mi Isten akarata. Legyünk készek rá, hogy kövessük a parancsát, bármi is legyen az.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté evangéliuma 5. fejezet, 48. vers. Az azért szócska az előzményekre utal. Jézus előzőleg Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárta fel hallgatói előtt, és ezután parancsolta meg nekik. Legyetek tökéletesek. Legyetek tökéletesek, amint Isten is tökéletes. Isten a szeretet. Úgy árad szét belőle a szeretet, a világosság és az öröm minden teremtményére, miként a fénysugarak a napból. Isten fő jellemvonása a jótékony adományozás, közlés. Az ő élete az önzetlen szeretet szétárasztása. Amikor azt mondja, hogy legyünk tökéletesek, miképpen ő is az, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá hasonló módon legyünk tökéletesek. Legyünk mi is áldásává és világosságává a környezetünknek, miként ő is az egész teremtett világ számára. Önmagunkban semmink sincs, de ránk ragyog az ő szeretetének fénye, és nekünk vissza kell tükröznünk ezt a világosságot. Ha nekünk adott javakkal jót cselekszünk, akkor tökéletesek lehetünk a magunk kiskörében mi is, mint Isten az övében.

kőszívek. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. Böjte Csaba.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Miért jó gyülekezetbe járni? Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Zsoltárok könyve 84. fejezet 11. vers. Jézus rendszeresen járt templomba. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába. Lukács evangéliuma 4. fejezet 16. vers. Az apostolok is rendszeresen jártak gyülekezetbe. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 46. vers. Dávid is szerette Isten házát, ezért mondta az Úrnak, hogy jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Te szereted Isten házát? Szeretned kellene, hiszen ott hallhatod az ige magyarázatát, megtanulhatod, hogyan élj Isten akarata szerint, felfedezheted lelki ajándékaidat és olyan kapcsolatokat építhetsz, amelyek megtartanak a nehéz időkben. Hol máshol találhatnád meg mindezt? A Yale Egyetem kutatói megállapították, hogy akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, boldogabbak, egészségesebbek és hosszabb életet élnek, mint akik nem járnak. A vizsgálat során kiderült, hogy a gyülekezetbe járóknak alacsonyabb a vérnyomásuk, kevésbé szenvednek a stressztől, és erősebb az immunrendszerük. Érdekes módon a gyülekezetbe nem járók élettartama nagyjából megegyezett a dohányosokéval. Az egyik kutató megkérdezett egy 80 éves asszonyt, aki épp egy futópadon edzett, hogy mi a titka, mire ezt a választ kapta. Ha az Úrral jár az ember, van életcélja, így tovább él. Mivel pedig békességben van Istennel, jobb is az élete. Ugye, hogy mit meg nem adnál egy csodabogyóért, amely mindezt garantálja neked? Nem kellene kétszer mondani, hogy vedd be, igaz? A gyülekezet pont ilyen csodaszer. Járj hát heti rendszerességgel!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi napot is szerveztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék, az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Még ma július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. Az első Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, hogy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Jézus követésében nincs vakáció.

Uram, kihez mennünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje.

Péter ezekkel a szavakkal válaszolt Jézusnak, aki egy alkalommal, miután sokan a tanítványai közül visszahúzódtak, s már nem jártak vele, megkérdezte tőlük: ti is el akartok menni? Az apostol válasza elköteleződésre utal. És itt Péter igazából a hitvallását fogalmazta meg. Jézus mellett három körben helyezkedtek el az emberek. A belső kör az apostolok köre volt, akiket a mester kiválasztott. Középső a tanítványok sokasságának a csoportja, akik csatlakoztak hozzá is a 12-höz. A harmadik kör, az úgynevezett külső kör, pedig a nagy sokasság köre volt, akik talán inkább a csodáért, a gyógyulásokért keresték az Urat. Péter a belső körhöz tartozott, ugyanis ő szoros kapcsolatban volt Jézussal. Meggyőződésből, szeretetből követte az Urat. Te melyik körhöz, melyik csoportban

Jézus követése nem olyan valami, mint ahogyan a különböző foglalkozásoknál van, hogy a nap bizonyos óráiban végzi az ember azt a munkát. De amint letelik a munkaidő, akkor már a magánidejét tölti. Másnap reggelig újra szabad, és azt csinál, amit akar. Ebben nincsenek pihenők, vakációk, még nyáron sem. Egy soha meg nem szűnő készenlét, szolgálat, erőfeszítés. Nem egy folytonos szűnidő, hanem legtöbbször fáradtságos harc és küzdelem, kis pihenőhelyekkel és a mester közelségének megtapasztalásával, örömével. Te akarod-e ezt vállalni?

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 19-e. János evangélium a 10. fejezet, 6-tól 10. versig. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Rengetegen panaszkodnak, hogy Isten magukra hagyta őket a problémáikkal, fájdalmaikkal. Sokan hibáztatják az Urat, hogy miatta nem úgy áll a világ, miatta olyanok az emberek, amilyenek. Ekkor szerintem a sátán igazán örül. Hátradőlve élvezi az inkognitót, mert rá nem hárul figyelem. Van az Úr Jézus, és van a szétdobáló, a pusztító embergyilkos. Meggyőződésem, hogy védelemre van szükségünk fizikailag, de inkább szellemileg, amit egyedül a megfeszített Jézus Krisztus adhat meg. Nem bajok és problémák ügyek ellen, hanem az ördög ellen. Milyen érdekes, az ajtókon van húzni és tolni matrica, jelezve a megfelelő irányt. Őszinte bűnbánat után, amit a függőségeim, hamis kívánságaim, piti csalásokból szabadulni akarás után éltem át, azt éreztem, hogy Jézus húz, ki a bajokból, ki a kárhozatból. Én pedig eltoltam őt. Az ajtón önként lépek be, és ha belépek a jelenlétébe, többé nincs hátra arc. Nem azért, mert nem enged ki, hanem mert olyan páratlan és kívánatos vele lenni. Döntsd el, hogy nem lépsz ki többé azon az ajtón. Döntsd el, ha még nincs bizonyosságod, hogy belépsz és átadod az életedet. Az ajtó még nyitva, bármennyinek jut hely ott. Micsoda szeretet! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. Mai áhítatot Melanie Myers írta Indianából, az Egyesült Államokból. Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Zsoltárok könyvének 118. fejezetének 5. verse. Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz az árkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt, mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat, ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem, és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem, és azt gondoltam, honnan tudhatnám, mit mondjak. Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága, Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetessé tette beszédemet, Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem is, imádkozni kezdett, értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk, és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Amen. Napi gondolat, hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Imádkozzunk a börtönben levő nőkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1997 óta halott Tollas Tibor, író, költő, a Nemzetőr főszerkesztője, az 56-os emigráció fennmaradását és a magyarság megmaradását szolgáló kovász ember. Egyik börtönversével emlékezünk ma rá.

Tollas Tibor, 20 szem cseresznye. Valaki 20 szem cseresznyét kapott, amit rabok csak álmaikban látnak. 20 apró, piros bogyóját a nyárnak, mely frissen hozta szabad ég alól otthoni kertek fészek melegét, s lángolt, mint láthatatlan 20 levélen 20 piros pecsét. Valaki 20 szem cseresznyét kapott, és könnyű szívvel úgy osztotta szét a szabadságnak és szeretetnek 10 év óta már ott felejtett lüktető ízét, hogy nem veszett el édes dús kincséből egy sem, míg szomjas szemek itták illatát. Rab rabnak adta tovább érintetlen, így járt körbe a gyümölcsös íge. Piros bogyóktól virágzott a börtön, és megtelt véle minnyájunk szíve. Teljesebben, mint amatónak partján, kenyérrel hallal szelíd éhezők. Cseresznyés úton itt a mester sétált, és megosztott öröm maradékát kosárba szedtük, fénye egyre nőtt, s kigyúlt bennünk e halhatatlan, égig röpítő pillanat. Isten fensége ember arcban lehet olykor leggazdagabb. Hol szenvedésből ének zeng föl, gyűlnek a holnap percei. Mit eszmék ígérnek, az ember tudja csak megteremteni. S egyé lettünk, mint eljegyzettek, Krisztus testének sejtjei, kikben egy lélek fényereszkedt, mert szerettünk, s gyümölcsös élet vár ránk egy messzi hajnalon.

0: Ha barátokat szeretnénk, legyünk barátságosak.
1: Barátság. A példabeszédek könyve 18. fejezetének 24. verse ezt mondja. Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél. Gondolatok az igéről. Isten szereti a szépet. Ő minden szépnek alkotója, és bennünk is fölkelti a szépség iránti vágyakozást. Gondoskodott társas szükségleteinkről is, mert a segítőkész, kedves társaság segít szeretetteljessé válnunk, és megvidámítja, felüdíti a lelkünket. Az igaz, keresztényi barátságot csak nagyon kevesen ápolják Isten népe körében is, holott nagy szükség lenne rá. Hiszen a baráti kapcsolatok összekovácsolnak bennünket, míg szívünk egybefor, megteremtve a szeretet olyan légkörét, amely kedves a menny szemében. A barátság mélységének arányában növekszik egymásra gyakorolt hatásunk, a jóra vagy a rosszra egyaránt. Mindenki talál barátokat, akikre hatással van, és akik őt befolyásolják. Titokzatos az a kapocs, amely összeköt bennünket egymással úgy, hogy két ember ízlése, gondolkodásmódja és érzései szinte azonossá válnak. Az egyik átveszi a másik gondolkodásmódját, utánozza a tetteit. Ha olyan társat választunk, akik szeretik Istent, akkor egymásra gyakorolt hatásunk az igazsághoz, kötelességteljesítéshez és szentséghez segít mindnyájunkat.

0: Ez az a nap.
1: Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. 118. Zsoltár 24. vers. Isten a mennyben van, minden rendben van a világgal, kiáltottam fel, kinyitva szobánk ablakát. Nincs minden rendben a világgal, válaszolta a nővérem. Gyilkosság, nemi erőszak, éhínség, árvíz. Ez a világ egy zűrzavar. A nővéremnek igaza volt, ha úgy döntünk, hogy így nézzük a világot. De az én nézőpontomból aznap elárasztott Isten jósága, hogy négy államból öt nővért és a két lányomat összehozott minket, hogy egy hetet töltsünk Colorado-ban. Láthattuk a Mount Baldit az erkélyünkről, kora reggel sétálhattunk a festői folyó mentén, amely a kis hegyi városkán keresztül folyt, túrázhattunk az erdőben, mountainbike-ozhattunk, raftingolhattunk, és egymás társaságában élvezhettük a napsütést. Könnyű megterhelni magunkat a világ gondjaival és figyelmen kívül hagyni azokat az apró dolgokat, amelyek feldobhatják a gondolatainkat. Ezért, amikor kora reggel sétálni mentem, a georgiai otthonom közelében igyekeztem az égre nézni, ahelyett, hogy lefelé néznék. Ez segített felvidítani a lelkemet, és pozitív gondolatokat hozott az elmémbe. Testmozgás hatására a gyógyító endorfinok áramlanak, amelyek erősítik az immunrendszeremet. Igazán nagyszerű dolog esőben vagy akár hidegben is sétálni. Dicsérem az Urat azért a kiváltságért, hogy kimehetek a természetbe, hogy láthatom a kék égbolton a gomolygó felhőket, hallgathatom a madarakat, figyelhetem a mókusokat, gyönyörködhetek a szomszédaim gyönyörű udvarában, és hogy megkönnyebbülhetek a mindennapi stressztől. Kétségbe esettem próbálok vidám ember lenni. Nem sötétítem el a körülöttem lévők útját azzal, hogy lehangoló dolgokról beszélek. A nevetés pedig szerintem jót tesz a léleknek, és felpezsdíti az endorfint. A nővéremnek igaza volt. Talán nem kellett volna azt mondanom, hogy minden rendben van a világgal, de Isten még mindig a mennyben van. Ezért most, amikor kinyitom az ablakokat Colorado-ban, vagy felnézek a gyönyörű georgiai égboltra, azt mondom, ez az a nap, amelyet az Úr teremtett. Örüljünk és vigadjunk rajta. Dicsérhetjük őt érte. Dicsérd az Urat, amikor kinyitod az ablakokat a szobádban.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 19-én Isten igéjét az Ószövetségből, a 6. Zsoltár 2. verseként így olvassuk. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az újszövetségi igénk pedig a Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. részének 21. verse. Ezt írja Pál apostol, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Verje meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. Szól a magyar népdal számos változatban. Túl sokat dobálózunk a verekedő Isten képzetével. A történelemben túl sokan képzelték magukat, vagy véltek másokat Isten ostorának. A zsoltáros szájában mindez nem frázis vagy indulatkitörés, hanem mély élettapasztalat és őszinte halálfélelem. Reszketnek tagjaim, lelkem is csupa reszketés, így olvasuk a 6. Zsoltár 3. és 4. versét. De a halál árnyékában vergődő zsoltáros azt is tudja, hogy kinél találhat irgalmat és gyógyítást, menekülést és szabadítást. Pontosan ugyan ennél az Úrnál. Így lesz ez az úgynevezett bűnbánati zsoltár hitvallássá, bizonyságtétellé, magasztaló imává. Minden szenvedésben és minden kísértésben az ember legelőször is Istenhez fusson, írja Luther a 6. Zsoltár magyarázatában. A Jóisten büntett paradoxonra a teológia számos válaszkísérletet és megoldást dolgozott ki, így a büntetés pedagógia, a büntetés próbatétel, Isten előrelátásból büntet, Isten nem szívesen büntet, Isten nem önmaga büntet, Isten szuverén döntésből büntet, és így tovább. A halálra váltan szorongó zsoltárost, szemlátomást nem érdeklik ezek az elméletek. Kétségbeesve, könnyek közt, ám gyermeki bizalommal könyörög Urához. Ki ad hálát neked a sírban? Így olvasuk a 6. Zsoltár 6. versét. Tudja, kinek hisz, kitől remélhet figyelmet és meghallgatást. Imádkozzunk! Az irgalmas Isten legyen menedéked a kétségbeesés óráiban, a szenvedések és próbák idején. Ő mutassa meg számodra az élet valódi távlatát, túl könnyeken, félelmeken, megrendítő veszteségeken. Isten tárja ki karját, hogy mindig hozzáfuthass, és jósága ölelésében igazi békességre találhass. Ámen. Csepregi Zoltán gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az újszövetségi igében pedig Pál apostol így ír, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Élt valahol egy békés völgyben két kertész, Áron és Miklós. Mindketten hívő emberek voltak, és minden reggel olvasták a Szentírást, mégis életük nagyon-nagyon más irányba haladt. Áron a pozitív gondolkodású kertész, aki mindig hálás szívvel tekintett munkájára. Ha jött egy vihar, így szólt: Isten tudja, mire van szüksége a földnek. Talán ez a zápor új életet hoz a gyökerekbe. Ha valami nem sikerült, azt mondta: Ebből is tanulhatok. A mennyei kertész tudja, hogy miként neveljen engem. Gyakran mondogatta Áron: A gondolatainkat Krisztusra kell irányítanunk. Akkor békesség költözik a szívünkbe. Miklós viszont másképp látta a világot. Ő is ismerte Isten szavát, de gyakran keserűséggel tekintett mindenre. Miért pont velem történik ez? Kérdezte, amikor kiszáradt a vetemény. Isten talán elfeledkezett rólam. Folyton a hibákat, a veszélyeket és a problémákat kereste. Úgy hitte, a világ ellene van, és gyakran panaszkodott. Az én földem mindig soványabb. Az én eszközeim mindig tönkre mennek. Az én imáim talán nem is érnek el az égig.

Az egyik év különösen száraz volt. A nap perzselte a földet, és a termés sokaknál elpusztult. Miklós kertje kiégett, és ő reményvesztetten leült a kiszáradt föld mellé. Áron is elvesztett sok minden, de mégis másképp viszonyult hozzá. Továbbra is gondozta a megmaradt növényeket, locsolta őket reggelente, és hitt abban, hogy Isten nem hagyja el. Egy árnyékos részben néhány növény mégis túlélte. Ezekből a következő évben újraépítette kertjét.

Egy napon Miklós elment Áronhoz, és ezt kérdezte. Neked is elveszett a termésed, mondd már meg, miért nem estél kétségbe? Áron elmosolyodott. Mert nem a körülményekbe vetem a hitemet, hanem hittel tekintek a láthatatlanra, és nem engedem, hogy az ördög gondolatai szállják meg az elmémet. Ha a Szentlélek irányítja a gondolataimat, akkor még a sötétségben is meglátom a fényt. Miklós hosszú ideig hallgatott. Aztán halkan így szólt. Azt hiszem, ideje, hogy én is megváltoztassam, amit a szívemben hordozok. Attól a naptól kezdve Miklós minden reggel nem csak a földet ápolta, hanem a gondolatait is. Hálát adott, dicsőített, és kereste a jót. Nem lett egyik napról a másikra más ember, de egyre gyakrabban jelent meg az arcán a remény mosolya. És csodák csodája, kertje lassan újra virágba borult.

A gondolatok formálják a jellemet. Amire elménket irányítjuk, azzá fogunk válni. Az emberi jelleme nem elsősorban a külső körülményeken múlik, hanem azon, hogy mit enged be az elméjébe. Ha negatív gondolatokat dédelgetünk, aggodalmat, félelmet, panaszkodást, akkor ezek határozzák meg a lelkünket, és elválasztanak minket Isten békességétől. A gondolatainkat Krisztusra kell irányítanunk. Ő a békesség fejedelme, mert ahol ő uralkodik, ott a lélek is békességre talál. A pozitív gondolkodás lényegében a tudatos Istenre irányulás. A hit a sötétségben is látja a világosságot, és ez helyreállítja az elme egyensúlyát, ami nem érzés, hanem választás. A negatív gondolkodás elcsüggeszt, de a hit felemel, ami nem tagadja meg a problémákat, hanem azokra inkább Isten szemével tekint. A nem fog sikerülni gondolkodásból váltsunk az Isten mindenre képes és velem van elvre. Az öröm és hála védelem a léleknek, és a hálás szív több áldást vonz. Ez a hála nem csak válasz valami jóra, hanem gyakorlat, amit akkor alkalmazunk, amikor éppen nem érzünk rá okot. Amikor hálás szívvel szavakat mondunk, és Isten jóságáról elmélkedünk, a sötétség eltávozik a lelkünkből. A panaszkodás, az önsajnálat ezzel szemben ajtót nyit a kísértő előtt. Sátán nem tud olvasni a gondolatainkban, de látja a cselekedeteinket, hallja a szavakat, amelyeket kimondunk, aztán az emberi család tagjaival szerzett hosszú-hosszú tapasztalatai alapján úgy alakítja ki kísértéseit, hogy kihasználja jellemünk gyengeségeit. De te ne engedd át az elméd uralmát az ellenségnek. Ha nem állsz ellen a gonosz gondolatoknak, az olyan, mint egy erődítmény, amely nyitva hagyta a kapuit. Sátán egyik legerősebb eszköze, hogy negatív gondolatokat suttog a hívő elméjébe. Kétséget, reménytelenséget, és persze félelmet. Az ilyen gondolatokat azonnal el kell utasítanunk, és az írás igazságaival kell helyettesíteni őket. Ha a gondolataink szüntelenül Isten felé irányulnak, az isteni szeretet és hatalom fogja vezetni őket. Képzeletünk közvetlen hatással van testi és lelki egészségünkre. A vidám, reményteli gondolatok erősítik ezt az egészséget, míg az aggodalom és csüggedés gyengíti azt. A bűnnel szembeni küzdelem első vonala az ember gondolatvilága. Nem vagyunk képesek megakadályozni, hogy a kísértések megérintsék az elménket. De azt eldönthetjük, hogy ott maradnak-e. Ahogy Luther mondta, nem tudod megakadályozni, hogy a madarak átrepüljenek a fejed felett. De azt megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak benne.

mert amint az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő maga. Példabeszédek könyve, 23. fejezet, 7. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Kié az iskola? Címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmasításának lényeges eleme, az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozataiba. Varga Márta, az Evangélikus Egyház Országos Irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézményműködtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésekben a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között. Másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk, néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntjük titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és tulajdonképpen egy kicsit ezt szeretnénk folytatni, vagy ott ragadtál meg olyan gondolatokat, amelyek elindítottak bennünk kérdéseket, és ezt szeretnénk vele tisztázni. Említettél egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. És most szeretném ebben a beszélgetésben Márkkal együtt a határainkról beszélgetni, ennek a fontosságáról, miért, milyen határokkal rendelkezünk, miért fontos ezeket feszegetni, ha ezeket tudnánk tisztázni a beszélgetésben. Úgyhogy indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő, egy átlag keresztény rendelkezik.
4: Hát én még talán egyel előrébb lépnék, hogy miről beszélünk, amikor határokról beszélünk. Nem tudom, hogy olvastátok-e Harry Cloud és John Townsendnek a könyvét, a Határaink című könyvet. Ők ugye az egyik atyai, két keresztény klinikai pszichológus.
3: Ők írnak a gyerekeknek is, meg a tinikek is.
4: Igen, zseniális. Igen, egyébként olvastam. Ez az életművük, ami szerintem egy óriási dolog, amit itt hagynak ránk. Ami ott engem megfogott, hogy amikor a határokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az ember pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami

0: vannak.
1: Ezt is akartam kérdezni, úgyhogy nyugodtan.
0: Az történik, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert a probléma az velünk sokszor, hogy mi azt mondjuk, hogy itt húzódik. Pedig igazából itt van. Tehát az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, az én akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. Tehát mondjuk egy XCC-n, ezeken a programokon, amiket mi szervezünk férfiaknak, mi beviszünk, elviszünk egy olyan útra egy férfit, ami végül is messzebbre viszi, mint azt ő gondolta, akkor rájön arra, hogy ő sokkal többet bír, sokkal többet el tud viselni, mint amit ő eddig gondolt volna. De az is egy nagyon durva lecke, amikor elér ennek a határához, és eljut arra pontra, hogy egyébként én ezen a helyen már segítséget kell, hogy kérjek. És ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk. Egy neves pszichológus, most nem akarom a nevét kimondani, mondta nekem, én ennek nem jártam utána, ezt ezen a héten hallottam, hogy ő mondta, még egyszer mondom, nem olvastam utána a szakirodalomba, hogy az érettség, a felnőttségnek van három jele. A pszichológia szerint. Az, hogy egy ember megtesz mindent, ami tőle telhető, az, hogy tud segítséget kérni, és tudja késleltetni a vágyait. Nem tudom, miért ezt a hármat mondta, mondom, de csak úgy megütött, hogy ezt mondja. És az első kettő, ez tényleg a határokról szól. Megteszem mindazt, ami tőlem telhető. Tehát én tudom azt, hogy itt még mindig van feladatom, itt még bele tudom rekni az energiámat. De az is egy felnőttségre, hogy pontosan eddig tart ez, és itt kérek segítséget. Na most ez, amikor a képességek határairól beszélünk, azt hiszem vannak más személyiség határok, amiket meg tudunk határozni.
1: Említetted az, Dániel, hogy az is előfordul, hogy valaki túl táblázza magát, és túl sok mindent vállal magára, de sokkal inkább erre kell figyeljünk, hogy azon a bizonyos határon, amit én elképzelek magamnak, amit látok az én életemben, azon van túl lehet, hogy többet is, vagy többre is képes lennék.
0: Szóval a határprobléma az erről és arról is oldalról probléma. Tehát szinte teljesen mindegy, tehát mindenképp káros. Tehát egy rosszul meghúzott határ, az mindig káros. Tehát káros az én életemre ez, hogyha én túl hamar húzom meg ezt. És egyébként az egyik legmegdöbbentőbb gondolat, amit ezzel kapcsolatban hallottam, az Jordan Peterson kanadai pszichológus szájából hallottam. És engem nagyon elgondolkoztatott. Ő azt mondta, hogy a lánya nagyon komoly betegségekkel küzdött éveken át a tinédzser korában. Krónikus betegségekkel, amik nagyon korlátozták az életét. És azt mondta, hogy az szülőként az egyik legnehezebb dolga az volt, hogy hogyan nevelsz egy beteg gyereket. Mert szülőként neked arra kell kényszerítened a gyerekedet, hogy pontosan felismerje azt, hogy hol vannak a képességei határai. Mert ugye egy gyerek hajlamos arra, hogy azt mondja, képtelen, nem bírom megenni. Nem lehet megenni, fáj a hasam, vagy nem bírom tovább, én hullafáradt vagyok. És hát a szülő folyamatosan feszegeti, hogy nem, te csak impulzív vagy. Tehát eddig volt kedved, most nincs kedved, most abba akarod, hogy játszani van kedved, nem elpakolni. Ha játszhatnál, akkor föl tudnál maradni még két órát, ha azt mondom, takarítani, akkor hirtelen hullafáradt vagy, és meg se tudsz mozdulni. Tehát ez nem igaz. Tehát te igazából megcsalod magadat, és azért kényszerítjük a gyereket, hogy szélesedjen a határa, hogy józan legyen, mert később nem lesz ott ember, aki erre kényszeríti, és ő jár rosszul azzal, hogyha hamarabb abba hagyja, mint ahogy egyébként képes lenne ezt folytatni, vagy csinálni egy utat. És hogy azt mondta Jordan Peterson, hogy az a nehéz egy beteg gyerekkel, hogy neki kétszeres a kísértés arra, hogy azt mondja, hogy itt van a kompetenciám határa, itt a képességem határa, és nekem szülőként segíteni kell abba, hogy te tényleg ott húzd meg, ahol valójában az ott van. És engem ez annyira megütött, hogy akkor értettem meg, hogy úristen, mennyire elképesztően fontos a helyes határismeretnek a kérdése, és mennyire sokat tud segíteni egy szülő a gyereknek, de alapvetően mennyire foglalkoznunk kell az életünkbe, mert az egy probléma, hogyha nekem bajaim vannak, fájdalmaim vannak, és én igazolom a fájdalmaim alapján azt, hogy itt húzom meg a határt, de én igazából csak

0: használom a fájdalmaimat. És ez azért tragikus, mert én tényleg lehet, hogy fájdalmat élek át. Tehát egy áldozat, áldozat, ami tragikus. De mi van akkor, hogyha az áldozat kártyát ott is fölemeli, ahol nem szabadna fölemelni? És ez egy nagyon bonyolult dolog, de az meg viszont már nagyon káros, hogyha én az áldozatságomat ott használom ki, ott játszom ki, ahol már nem szabad kijátszani, mert még mindig felelős vagyok. És felelős vagyok azért, hogy valamit meg tudok-e tenni, vagy nem tudok megtenni. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés.
1: Köszönöm. Ez szerint azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg nagy határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, amit élvezek, ami jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan érlődhetek, vagy vállalhatok felelősséget.
0: Igen. És a kényelem nem is a kényelem eszméje miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit.
1: Így van.
0: Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőttsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg. Nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök egyáltalán célokat. Tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném, hogy legyen. És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom. Ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes feldolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott, meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, ami ennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőségteljes emberi élethez. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik.
1: Igen, ezt
0: aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én lent vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álomok világába vagyok. Szóval nem is csak, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, moralizálók, akik csak így a van, kényelmet van. Hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy én hol mondom azt, hogy valójában elég.
1: Talán valahol olvastam ezt, hogy a kudarctó való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk el. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljussunk, hogy ne bénítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismerti mások életében?
0: A személyiséghatároknak viszont az a része, hogy én nekem jogomban áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz, és amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát kibejárnak az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások itt, általában az a kihívás, hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni.
1: Nem, ezek elég fontos.
0: Igen, tehát egy kényszeres függés az emberek elfogadásától. És ez egy nagyon komoly probléma. Én nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azonnak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És tudjuk ezt magunkról. Egyébként tényleg valóla kettő összefügg, mert az az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát rengeteg, nem rengeteg, tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a felelősségétől fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt. Tehát, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretet, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt, az én akaratomat, de nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok. Ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és fölvelem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez vagyok én.
1: Konfrontálódsz.
0: De most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom, és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek, az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok
1: igent.
0: Így van,
1: ez önzőség.
0: Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt akutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened, ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn.
1: Így van. Beszélj most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadály, hogyan lehet ezeket leküzdeni?
0: Hát a képesség határoknak a szűkre szabásánál, meg én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit én ajánlanék, hogy az ember nézzen körbe, és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És tudatosan vállalja be.
1: Tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják?
0: Hát gyakran a félelmeink, a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelme, hanem küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy valójában húzódnak a határa, és azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg. És megint ez néha egy a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok. Ami egyébként valahol bölcs, de egy ponton ez egy olyan dinamikát is tud behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukástól, és rettegek a csalódástól. Tehát én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok.
1: És még van itt egy csapda. Ha én ezeket elkerülöm a jellemem formálódását.
0: Igen, a jellemet formálódását.
1: És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezni a radaraimon keresztül, na most.
0: Igen, meg elfelejtjük azt, hogy Isten, mint apa, nevel engem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy én egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is feldolgozni. És az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba, rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a keze, mert véres lett a keze is. Hallottam egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi válásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy vagy az, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült-e teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtté válásnak az első lépése, vagy a nagy tesztje, ez volt a beavatás legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy rá kell ébrednünk arra, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert a bukásainkból is tudunk növekedni.
1: Egyébként ez még felfedezhető gyülekezeti életben is. Amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mi lesz, ha kudarcba fullad, mi lesz, ha nem fog működni. Tehát, hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja.
0: Nem tudom, hogy nektek
1: hátradőlünk.
0: Igen. Nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekbe, tehát én 18 éves, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Istentől. Aztán elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam mást, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem 3 évig. Ami iszonyatos kárt okozott a környezetembe, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amiben én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a lobogtatott vádiratot Isten felé, megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonysága felém, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy ő nem ennyire steril, hogy nincs olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre, hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra, megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondtam, ezt nem értem. Hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Tehát az, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ő rosszul dönt, az nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél.
1: Így van.
2: Meg még azt hiszem észre sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért így félelemmel állnak neki az életnek, hogy most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választok, stb. És ezzel én ott láttam a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkreteszünk Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát.
0: Igen, és sőt, a legdurvább dolog, amire én rájöttem a saját életembe, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt. A fájdalommentes élet érdekelt. Engem a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg. Én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni.
1: Így van.
0: Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonoszsága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy boldog legyél. Eked ez az iszonyatos félelmed. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, amúgy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha leblokkolva. Amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink. És azok a báványok veszélybe kerülnek. És elönt minket az egzisztenciális félelem. Mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ezzel a dolognak, ezzel ennek a dolognak.
1: Én most olvasom a zsidókhoz írt levelet, és két gondolt a szúrunk itt az egyik, ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ad a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitünknek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg aki Isten szereti, minden javukat munkája. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhúzni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarctól.
0: És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához visszatérve, én itt megint csak azt látom egyrészt, hogy mennyire bálványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket. Ez is egy bizalomról szól. Merem-e azzal megkockáztatni egy életet, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lehessen, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések. Annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy és ezt is a munkámon keresztül, hogy a határok feszegetés, hogy én mennyire vagyok ellenálló képes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban. Érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberben, akkor így néznek, hát hülye vagy, te oda nem megyünk ilyenkor, mert nagyon rossz. És persze ez érthető, veszélyes is, de hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. Ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most nem akarom kifejteni ennek a pszichológiát lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett. Én erre 100%-os tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt. Ezt láttam emberek százainak az életébe. Tehát ez is az egyik tanácsom. Lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé, talán az utolsó tanácsom, hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de hogy ez is az embert így ráébreszti arra, hogy én egy kemény életre vagyok teremtve. Én nagyon sokat bírok. Küzdelemre vagyok teremtve, és főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni. Jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot. Betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek oda, én meg ha megbetegszem, akkor egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy ez megint csak segít abban, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak.
1: Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljöttél ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében?
0: Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert engedélyt adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életet élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam szemébe embernek, és nehéz volt. Tehát, mert ez az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít. De még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat elbaltázni, hogy túl hamar húzzuk meg, hanem azt, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen űzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból, a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy munkaalkoholista ember óriási határproblémákkal küszködik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben vagyok. Sose nyugszom meg, mindig ütöm-vágom magamat, hogy menjenek a dolgok. Csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen időm új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma. Ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen a kapcsolatom eróziója a családommal, a barátságaim. De közben én baromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek.
1: Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink, és akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz, ezeket valóban Isten rázza fel, meg ő orvosolja, és ne ringassuk-e magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon.
0: Köszönöm.
1: Titeket is, és bennünket is.
0: Köszönöm.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
4: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
3: Mindezt érted. Érted már?
4: Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Miért jó gyülekezetbe járni? Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Zsoltárok könyve 84. fejezet 11. vers. Jézus rendszeresen járt templomba. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába. Lukács evangéliuma 4. fejezet 16. vers. Az apostolok is rendszeresen jártak gyülekezetbe. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Apostolok cselekedetei 2. fejezet 46. vers. Dávid is szerette Isten házát, ezért mondta az Úrnak, hogy jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Te szereted Isten házát? Szeretned kellene, hiszen ott hallhatod az ige magyarázatát, megtanulhatod, hogyan élj Isten akarata szerint, felfedezheted lelki ajándékaidat és olyan kapcsolatokat építhetsz, amelyek megtartanak a nehéz időkben. Hol máshol találhatnád meg mindezt? A Yale Egyetem kutatói megállapították, hogy akik rendszeresen járnak gyülekezetbe, boldogabbak, egészségesebbek és hosszabb életet élnek, mint akik nem járnak. A vizsgálat során kiderült, hogy a gyülekezetbe járóknak alacsonyabb a vérnyomásuk, kevésbé szenvednek a stressztől, és erősebb az immunrendszerük. Érdekes módon a gyülekezetbe nem járók élettartama nagyjából megegyezett a dohányosokéval. Az egyik kutató megkérdezett egy 80 éves asszonyt, aki épp egy futópadon edzett, hogy mi a titka, mire ezt a választ kapta. Ha az Úrral jár az ember, van életcélja, így tovább él. Mivel pedig békességben van Istennel, jobb is az élete. Ugye, hogy mit meg nem adnál egy csodabogyóért, amely mindezt garantálja neked? Nem kellene kétszer mondani, hogy vedd be, igaz? A gyülekezet pont ilyen csodaszer. Járj hát heti rendszerességgel!

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, amikor az ember körülnéz ezen a világon, akkor nagyon hamar rájön, hogy milyen sok köpönyek forgató ember van. Egyik pillanatban ezt mondja, a másik pillanatban azt. Egyik pillanatban erre az oldalra áll, a másik pillanatban amarra. És nem lehet azt mondani, hogy persze, hát a ilyen, de hát a kereszténységben ez nem fordul elő. Mert hogy a keresztények emberek, mégpedig olyan emberek, akiknek meg kellene harcolni a harcaikat. És a Szentírás nagyon kegyelmes velünk, mert nem tagadja el az Istenhez tartozó embereknek a harcait. Ez nem azt jelenti, hogy Isten bárkinek a hibájával, bűnével megalkudna. Ez mostanában egy furcsa új tanítás, amelyik arról értesíti a tanítás hallgatóit, hogy Isten tudja, hogy mi milyen esendőek vagyunk, és éppen ezért nem is várja tőlünk a változást. A Szentírás egészen másról beszél. Az más kérdés, hogy a mindenható Isten kegyelmesen megadja a lehetőséget, hogy valaki bűnfelismerésre, bűnbánatra jusson, és elrendezze vele az életét. Még akkor is, hogyha egyébként ez a bukás nem kicsi. Nem olyan messze vagyunk a húsvéttól, és Simon Péternek a tagadását azt hiszem egyetlen húsvétban sem kerülhetjük ki. Pedig Simon Péter a Krisztus tanítványai között nem volt éppen a legutolsó a sorban. Legalábbis a mi emberi értékítéletünk szerint így szoktunk gondolkozni. De hát mégis eljött az a bizonyos nagycsütörtök éjszaka, amikor a főpap udvarában minden korábbi fogadkozása ellenére ez a Péter rettegve tagadja meg. Végül már azt is, hogy egyáltalán ismerné Jézust. És amikor ott a főpap udvarában a harmadik tagadás után megszólal a kakas, és összetalálkozik Péter és Jézus szeme, Simon Péter keservesen sírva megy el. Óriási csalódott. Nem Jézusban, magában. Pedig előre figyelmeztette az Úr, és nem is egyszer figyelmeztette. De tetszik tudni, amíg magunkban bízunk, addig hiába szól a figyelmeztetés, mert úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani. Ő még nem volt így, kedves hallgatóm. Bármikor úgy érezzük, hogy ó, nem olyan bonyolult dolog vallást tenni Jézusról, nem olyan bonyolult dolog kimondani, hogy én hiszek ő benne, hogy én követem őt, hogy én szeretem őt, hogy ő az én megváltóm. De aztán jön egy helyzet, csak egy orvosi rendelőben való találkozás, vagy egy piacon való találkozás, vagy esetleg a munkahelyen más a vélemény, és valaki gúnyolódik, nevetség tárgyává teszi Krisztus követőit, és hát nem szólunk, esetleg lapítunk, vagy ne talántán még a miszánk is mosolyra húzódik, nehogy véletlenül azt gondolják, hogy nálunk kéne keresni valamit. De Simon Péter számára a rendezés az nem is volt olyan egyszerű folyamat. Amikor az Emmausi tanítványok visszatérnek a feltámadás napján, mert találkoztak Jézussal, akkor a tanítványok örvendezve azzal fogadják az Emmausi kettőt, hogy valóban feltámadt az Úr. Hát megjelent Simonnak. Erről a beszélgetésről semmit nem tudunk. De arról, amit a genezáreti tónál Jézus kezdeményezett, mégpedig azzal, hogy megismételtette a tanítványaival a csodálatos halfogást, és utána, amikor már együtt ettek Jézussal, akkor úgy gondolta Jézus, hogy éppen ideje lesz mindenki füle hallatára és szeme láttára rendbehozni a dolgokat. Tessék csak hallgatni! Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Egy nagy tetemre hívás, egy nagy szembesítés ez. Nekünk magyar nyelven egy picit másképp hangzik ez a szöveg, mint az eredeti szöveg, mert hogy ez a jobban szeretsz engem, mint ezek, ez nálunk akár arra is utalhatna, hogy a tanítványtársak, akihez képest Péter fogadkozott, hogyha mindenki meg is fogja őt tagadni, már mint Jézust, ő nem, ő aztán nem, ő erős, ő bátor, ő hűséges, ő kitartó, és senki másról nem tudjuk a tanítványtársak közül, leszámítva az áruló Júdást, hogy valami ilyesmit tett volna. Nem erről beszél itt Jézus. A görög nyelvnek három lehetősége van, beszélhet himnemben, nőnemben, meg tárgyesetben, semleges nemben. És ez a kérdés itt úgy hangzik, hogy a dolgokra vonatkozik. Jobban szeretsz engem, Simon, mint ami most a kezedben van. A halászháló, ami most volt éppen 153 darab hallal tele. Meg a hajó, amit hosszú évek után mégiscsak visszatoltál a vízre, és vitted a tanítványtársaidat is, hogy együtt fogjatok halat. Jobban szeretsz engem, mint az eveződet. Meg jobban szeretsz engem, mint a bevételeidet. Meg a halászcéhet, amit miattam hagytál ott. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz? És Simon nem biztos, hogy nagyon kényszeredetten, de mégiscsak olyan semlegesnek tűnően azt válaszolja, hogy igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És Jézus nem áll meg, tessék csak figyelni. Azt mondja neki, legeltesd az én bárányaimat. Ez most egy nagyon megrázó dolog, mert az utolsó vacsorán azt mondta Jézus Simon Péternek, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, és idővel megtérvén erősítsd majd a te testvéreid. De ez nem azt jelenti, hogy nekem kell biztosítani a mindennapi kenyerüknek a feltételeit és munkát adjak nekik, mint ahogy most Simon Péter értelmezte, hanem hogy legeltesd az én bárányaimat. Ez elsősorban lelki, szellemi táplálékra vonatkozik. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ez már nem a tárgyakra vonatkozik, itt egyértelmű, hogy Jézus azt kérdezi, hogy milyen viszonyban vagy te velem? És Simon Péter így válaszol, igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Lényegtelen kérdés, amit Jézus föltesz? Nem. Lényeges a válasz? Igen, uram, tudod. De nem az a kérdés, hogy mit tud Jézus, hanem az, hogy mit vall Péter. És mi nagyon-nagyon sokszor valahogy úgy vagyunk ezzel, hogy úgy is tudja Jézus, akkor most minek mondjuk, és egyáltalán itt a többiek előtt ez olyan furcsa kérdés. És Jézus azt mondja neki, őrizd az én juhaimat. Ez más, mint a legeltetés. Ez azt jelenti, hogy az ellenség, a szellemi, lelki ellenség, és a fizikai ellenség is legyen a számodra olyan, ami nem önmagad védelmét jelenti, hanem az, hogy akiket rábíztam, azokkal mi van. Na itt nem arra gondol Jézus, amikor Simon Péter a Gecsemáné kertben éppen karddal hadonászott, az nem áll jól az ő kezébe. Valami más, valami sokkal több, amit rábízott. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Ez már egy kicsit megtörtebb. Itt már érzi Péter, hogy itt nem egyszerű kérdésről van szó. Nem úgy folytatódik, hogy na jó, Simon már válaszolt, és te Tamás, és te János, És te, Jakab? És te, bármelyik a többiek közül? Jézus pontosan tudja, hogy Simonnak rendezni valója van. Az, amit mondott, meglehetősen lenézően hangzott a többiekkel kapcsolatban. És itt az lesz a döntő kérdés. Szereti-e annyira ez a helyreállt Simon Péter az Urat, hogy a többiek benne és rajta keresztül láthassák majd Jézust? És ha igen, akkor legeltesd az én jóhelyemet. Bizony-bizony mondom neked. Amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezed, más övesz fel, és oda visz, ahova nem akartál menni. Ezzel előre jelezte Jézus azt, hogy egyszer majd ez a Simon Péter, aki a főpap udvarában letagadta, hogy ismeri Jézust, Rómában kereszthalált hal majd a keresztre feszített mesterét. De addig még hosszú az út. Egyelőre most ez a kérdés. Szeretsz-e? És ez nem szentimentális, érzelgős, csöpögős szeretet, hanem ez az áldozatkész, önfeláldozó szeretet. Van-e benne? Olyan jó beszélni Simonról, nem? Addig nem rólunk van szó. De ha tőlünk kérdezi Jézus, szeretsz engem? Tudok-e rá válaszolni őszintén? És bízhat-e rám feladatot? Imádkozzunk. Uram, te tudod, hogy olyan egyszerű válaszolni csípőből. De amikor a kérdéseidet újra felteszed, és végig is kell gondolni a választ, bizony pirulnunk kell. Mert arra kell gondolnunk, hogy lehet, hogy ennek a szeretetnek sok híja van. És arra is kell gondolnunk, hogy az élet bizonyos hullámai, bizonyos szélsőséges helyzetei nem is olyan egyszerű helyzetbe hoznak bennünket. Őriz bennünket, hiszen a szeretet az a te természeted, és csak akkor maradhatunk meg a szeretetben, ha megmaradunk benned. Amen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, Mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk, néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként írót olvassuk a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Galatákhoz írt levélben, és ott a harmadik fejezet 26. és 28. versét terjedően következőképpen. Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttetek magatokra. Krisztusba tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mi mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerinti örökösök.

festékét mossa, lemossa állarcát. Azt hitted, benne más lakozik? Mert nevet, táncol, grimaszokat vág, teste meghajlik, alászkodik. Mindenre húz más-más megoldást, haját, ha tépi, hangját, mikor már félti, nem kiabál, csak szótlanul a csendben meghúzza látszatnyi semmi világát. Neves, ha azt akarod, éljen újra. Kérd, játssza el, amit tegnap, vagy a régi múltban. Feslett cipő, fakult kabát, de a mosolya minden nap szép. Keze, ha remeg is, megfesti a napok zálogát. Már sír a bohóc, lelke sírja szavait, de ki nem mondja. Nevet, bár lemossa arcát könnyei, kitépi ritmusát, megláthatod, ki ő. Csak egy ember, ki bohócnak állt.

Füle Lajos, kis csillagom. Kis csillagom, ragyogj, ragyogj. Ha hull a nap, ha fénye fogy, ne bírjanak árnyak velem, ragyogd tele az életem. Az életem, s a másokét, ne lepjen el sűrű, sötét, vétek korom átokbozót. Légy fényhozó, fényhordozó.

0: Aranyosi Ervin, Jóra tanítók. Fogyatékkal élnek, ne hidd azt, hogy mások. Önzetlen szeretnek, mint az óvodások. Próbálj te is nekik szeretetet adni. Ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni. Ne az észre hallgass, inkább a szívedre. Nem élhetnek ők sem köztünk, számkivetve. Fogadjuk el őket, vegyük emberszámba, mert közénk születtek ebbe a világba. Isten gyermekei, s cipelik a terhet, amit magunk fajta tán nem is cipelhet. Nehéz feladatot rót rájuk az élet. Mégsem várnak többet, erőt, emberséget.
1: Endrődi Sándor, te küldtél engemet. Te küldtél engemet földi vándorlásra, sok nehéz küzdésre, megpróbáltatásra. Vívódom, vergődöm. Te akarod. Jól van. Hiszek igazodban. Megnyugszom valódban. Te tudod, én uram, mi célod szívemmel, az engem ostromló sötét keservekkel. Gyászba borítottál, örömöm eltépted, zsákmányul engedtél tenger szenvedésnek. Vádlóimmal tetted, kik barátim voltak, virágos kertemet pusztává taroltad. Egyedül hagytál a rideg éjszakában, hogy magam előtted a porig alázzam. Itt állok zúzottan, vihartól tördelten. Bűnbánat könnyei égnek a lelkemben. Köröttem a világ sötét, mint az átok. Csak a te szent neved marad benne áldott.
2: Reményik Sándor, a legizgatóbb film. Ha egyszer minden láthatóvá lenne, ha filmre vetődnék minden titok, minden, mi 24 óra alatt egy ember lelkén által kavarog. A tisztátlanság minden ördöge, a bűncsírák, a kárhozatmagok. Akkor látnunk csak, mi sötét az ember, milyen feketén lángoló szurok. De akkor látnunk csak, mi szép az ember, s hogy tusakodnak benne angyalok az ördögökkel, naplenyugovásig.

Egy férfi elvitte az idős apját egy étterembe, és mivel a bácsi már nem tudott olyan szépen tisztán falatozni, mint évekkel ezelőtt, végtelen türelemmel segített neki. A vendégek nem voltak ilyen megértőek. Megvető tekintettel bámulták a párost, testbeszédük pedig arról árulkodott, hogy szeretnék, ha mi hamarabb távoznának az étteremből. Miután befejezték az evést, a férfi a mosdóba vezette az édesapját, hogy segítsen neki letakarítani a ruháját. A kis öreg nadrágja és inge ugyanis tele lett morzsával és ételfoltokkal. Ezután megfésülte az apja haját, feladta rá a kabátját, és megtörölgette a szemüvegét. Amikor kijöttek, a férfi kifizette a számlát, karon fogta apját, majd elindult vele kifelé. Mindenki némán, megvetően figyelte őket. Senki sem értette, hogy tudja valaki így megalázni magát mindenki előtt. Hirtelen azonban egy vendég felállt, és odament a férfihoz. Elnézést, valamit itt hagyott, nem? Kérdezte tőle. Nem, uram, nem hiszem, felelte a férfi. De igen, itt hagyott egy leckét, egy tanúságot minden fiúnak és minden apának. Az étteremben még nagyobb csend lett, de ez inkább a szégyen és a rádöbbenés csendje volt. A férfi elmosolyodott, és apjával együtt kimentek az utcára. Vigyázzunk azokra, akik ránk is vigyáztak. Megérdemlik, hogy ne szégyeljük őket.

Turmezei Erzsébet, fogynak a fények. Fogynak a sugarak, a fények, elfogy az őszi napsugár. Fogynak a kerti virágok, elfogy a szín, a virág. Fogynak a levelek a fákon, elfogy a sárga levél. Fogynak a dalok az erdőn, elfogy és halkul a dal. Fogynak a percek, az évek, elfogy és elfut az év. De nem fogy el Isten kegyelme, minden nap új kegyelem. És nem fogy el Krisztus szerelme, minden nap új szeretet. Nem fogy el a Szentlélek fénye, minden nap új ragyogás. S fogyhat és futhat az év, fogyhat az erdőn a dal, fogyhat az őszi napsugár, minden nap új kegyelemben, minden nap új szeretetben, minden nap új ragyogásban visz az út hazafelé.

0: a gondolat ereje. A szó a gondolat öltözéke. Ha felhangzik, érti az emberek nemzedéke. A fül az a kiskapu, melyen ha bebocsátják, a szívükben megpihen, s leveszi ruháját. Ha a szó ismét meztelen, munkába áll nesztelen, s ha elég tiszta a gondolat, elűzi a gondokat. Hát legyen minden gondolatnak fehér a palástja, hogy aki beengedi, biztosan meglássa. Meglássa azt, amit eddig csak sejtett, hogy szívében lakik az isteni gyermek.
1: Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.
2: Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát, és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és oda vezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül, reggeltől estig küszködött a kővel, nekifeszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiába való volt. Ahogy az ember elbizonytalanodott, a sátán elhatározta, hogy színre lép, és egy gondolatot ültet el az ember agyában. Így sutyorgott. Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával, és az mégsem mozdult meg. Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen, és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította, és elcsüggesztette őt. A sátán tovább kísértette. Miért töröd magad ezért? Fölösleges annyi időt rászánnod. Csak éppen told meg egy kicsit, az is elég lesz. Ez volt az, amit az elcsüggett ember is tervezett. De elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.
3: Uram! Hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, minden erőmet vadba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?
2: Az Úr könyörületesen válaszolt.
4: Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van. Nézd csak magadra. A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna. A kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől. A lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített, és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj, és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet, és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted? Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.
2: Látszólag eredménytelennek látszik az, amit teszünk. De a kitartásunk és az igyekezetünk mindenképp a javunkat szolgálja. A történetből az is kiderül, hogy ez az ember megizmosodott, megerősödött, az állóképessége megnövekedett. Ezek a változások előkészítették egy még komolyabb feladatra.
3: Bízz Istenben, nem hagyd magadra, és ha őt szolgálod, akkor megerősödsz, és áldott lesz az életed.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyermek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjá teremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Túrmezei Erzsébet, a nagy kívánság. Siet haza, fáradta lépte, a kopott ajtót már elérte. Ott hallgatózik egy parányit, aztán a kis családra rányit. Az öt kicsinyt az asszony éppen most fekteti le sorra szépen. Vidám, meglepett ujjongás a fáradt apa fogadtatása. Leül a székre, hosszan hallgat. Örül az öt csicsergő hangnak. Esti imájuk, amint mondják, mintha levennék minden gondját. Ha ők hordozzák az imákat, van dolga most az angyalkáknak. Karácsony este nincs már messze, s ki mit kívánna, mit szeretne, elsorolgatja kérő szóval, úgy beszélget a megváltóval. Egyiknek sincsen nagy igénye, szegény gyermek mi sokat kérne. Karácsonyfát, cukrot a fára, égő gyertyákat zöld ágra, pénzt apukának tüzelőre, új talpat a lyukas cipőre. A kis Annus csak várja békén, míg rá is sor kerül a végén, s kicsi kezét imára téve, kitekint a csillagos éjbe. Édes Jézus, kérlek szépen, hozz karácsonyra babát nékem. Beszélőt, alvót, aranyhajút, az égtől ide úgyse nagy út, s a ragyogó csillagboltokban te neked bizonyosan nagyon sok van. A bízva mondott kis imádság után a fáradt szempillácskák lecsukódnak, s az édes álom öt gyermeket hord szelíd szárnyon. Hallgatagon, szomorú szemmel tekint az asszonyra az ember. Úgy fölment mindennek az ára, dehogy telik alvó babára. Kicsi Annus, nagyot kívántál. Ha szüleid szívébe látnál, s tudnád, hogy ott marcangol éget, vissza is vonnád a kérésed. Vagy mosolyognál bízva szépen, hiszen én az Úr Jézustól kértem. Telnek a napok gyorsan, frissen, nem lelnek tétlenül senkit sem. Annuska is dolgozik, fáradt, kér anyukától rongyocskákat, kisimítgatja, összerakja. Minek, kislányom? Kért az apja. S hittel felel a gyermek szája. Ez mind az új babám ruhája. Elérkezik a szívrepesve, csengbe várt karácsony este. Cukrot raknak a fenyőfára, égő gyertyát a zöld ágra, s egy olcsó kis baba is vár a nevető szemű Annuskára. Jaj, ha majd sír, nem ilyet kértem, miért is tud beszélni, miért nem? Valaki zörget, beeresztik. Megkérdik nyájasan, mi tetszik. Csomagot hoz a szomszéd házból, egy szomszéd édesanyától. Ő küldi szeretete jelét, meghalt kislánya játékszerét, hogy így áldozzék emlékének. A szülők csak ámulnak, néznek, kibontják. Ó, csodák csodája! Ott az Annuska nagy babája. Mamma, sír a szó a szájáról, nagy kék szeme csukódik, zárul. Láttán ennek a szép csodának, mozdulatlan, mély csendben állnak.
a kis Annuskával kéz a kézben, közéjük, mintha Jézus lépne. Szelíd szemrehányással szólva. Hát van, amit a hit nem nyer meg? Miért nem hisztek, miként a gyermek?

0: Csak adni kérek. Ne tégy mást, csak várj rám. Ha vársz, megérkezem. Nem kell pompa, márvány. Elég a csend nekem. Szólj hozzám e csenddel, s hallgass sóhajom. Érincs meg szemeddel, s ne fogd le két karom. Nyiss rést lelked mélyén, melyen át beférek. Nem várok semmit. Én csupán adni kérek.
1: Ismeretlen szerző, mindig csak adni. A jó öreg kút csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Mindig csak adni. Ez terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog. De hiszen a forrás nem én vagyok, árad belém, csak továbbadom vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet. Osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom. Egyszerűen csak továbbadom.

Aranyosi Ervin, ez a világ az otthonod. Ez a világ az otthonod. Mikor születsz, készen kapod. Már akkor vár fű, fa, virág, ragyogó nap, színes világ. És mennyi állat s ember él, hogy általuk is több legyél. Mi hát mi hiányzik neked? Miért nem teljes életed? Még nem tudod, mi dolgod itt? Őrizd a földet kincseit. Tanuld meg elfogadni mind, és élj a lelki ismeret szerint. Úgy építsd fel világodat, mit nyújt, azt örömmel fogadd. Cserébe adj, és jót tegyél, gondoskodó gazda legyél. Ez a világ az otthonod, s utódodnak majd ezt adod. Vigyázd, hogy élhető legyen, hogy mást is boldoggá tegyen. Szeretettel tekints rá, ahogy teremtőd mondaná, alkoss, teremts, ne árts soha, s életed nem lesz mostoha.

A nagy fohász. A világosság szempontjából, ami Isten elméjében van, árassza el a világosság az emberek elméjét. Térjen vissza a megváltó a földre. A központból, ahol az isteni akarat él, irányítsa a cél az emberek kis akaratait. Az a cél, amelyet tudatosan szolgálnak a tanítók. Térjen vissza a világosság a földre. A szeretet pontjából, mi Isten szívében van. Öntse el a szeretet az emberek szívét.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi napot is szerveztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék, az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Még ma július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, hogy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Pollák Dávid ifjúsági lelkipásztor.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves jelenlevő testvéreket, vendégeket. Hálás vagyok a mennyei édesatyánknak az ő bizalmáért, a ránk árasztott kegyelméért, hogy újra itt összejöttünk az ő házában. Isten igéje arról tesz tanúbizonyságot számunkra, hogy nála biztonságban van, örül a szívünk, biztonságban van a testünk, és az egész bensőnk is jó helyen van, hogyha Isten előtt vagyunk, járulunk bizalommal ő elé ma is. A mai napunknak a imaórájának a témája: imádkozzunk küzdelmünkben győzelemre segítő rendíthetetlen bizalomért. Az imaóránk témájának a 86. Zsoltár 3-7-ig terjedő ige szakaszának ige versét olvasom. Kérem a testvéreket, álljunk föl. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Három dolog volt, ami nagyon... Kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Három igen nagyon fontos dolog volt, ami kiemelkedett az igeversből. Mindegyik szó, ami Isten igéje, nagyon fontos, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. Az egyik az, hogy Isten fiai a legszebb örökség. Nála van az örök élet, ahogyan az énekben is hallhattuk, a mennybe fenn a trónusnál, ahol Krisztus miértünk közben jár. Utána örül a szívünk, örül az egész belsőnk, és ezért imádkozik a zsoltáros, hogy Isten vezesse őt győzelemre. Isten irgalmas és kegyelmes Isten, megbocsátja a bűnt, megbocsátja a hitszegést. A haragja csak pillanatnyi, de a kegyelme az végtelen és az égig ér. Nagyon sok küzdelmünk van a mindennapokban, és nagyon sok harcunk van, de ahogyan a zsoltárírok is tették, forduljunk bátran és bízzunk Istenben, hiszen hogy részese tudjon lenni a mi harcainknak, és hogy meg tudja harcolni tehát megharcolja helyettünk a harcot, merjük megfogni a kezét, mint ahogyan gyermek, kisgyermek megfogja az atya kezét. Merjünk bátran támaszkodni rá, ő a tenyerén akar bennünket, és védelem alatt akar bennünket tudni,

0: lesz a mennyből. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy az ígéd szerint járjunk, és te vezetni akarsz bennünket, ahogyan kézen fogva, a te tenyereden, ahogy atya a fiát. Köszönjük és kérjük áldásodat életünkre, élethelyzeteinkre, küzdelmeinkre ma is. Így kérjük, atyám, add, hogy megértsük, hogy mi a te üzeneted ma számunkra, mi az, amit haza kell vinnünk, de tudjuk, atyám, hogy a mindennapokban is ezt meg kell élnünk. Kérjük, atyám, te adj szavakat az ige szóló szájába, taníts bennünket általa. Köszönjük neked, atyám, a mai napot az Úr Jézus érdemeiért, az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Hallgassunk meg Csemer Beatrix testvérnőtől egy pár gondolatot.
2: A mai témánk az értelem megújulása. Az értelem szó jelentése a magyar értelmező szótár szerint a józan ész megnyilvánulása, amikor tudatosan okozzuk a jót. Ez azt jelenti, hogy mi választjuk ki, mi a jó, és mi vagyunk azok, akik eldöntjük, mit cselekszünk. Ebben az esetben azonban az irányító és a kivitelező is az én, vagyis az egónk. Vajon mit jelenthet az, amikor az értelmünk megújul? S miért kellene megújulnia, hiszen az értelmes, okos ember jó döntéseket hoz? Mégis Isten igéje azt mondja a példabeszédek 3:5-ben. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Hogy is van ez akkor? Van egy saját értelmünk, amit mi irányítunk, és van egy másik, magasabb rendű, amely Istentől származik? Akkor ennek az értelemnek, melynek birtokában vagyunk, szükséges megújulnia, és ezt a megújulást nem mi végezzük el, hanem az Isten szent lelke. Bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. A ház, az életünk, amit építünk, csak bölcsesség által lesz igaz, olyan szilárd alapok vonnyugvó, mely az örökké valóságban is megállja a helyét. S mi az, ami által épül ez a ház? A bölcsesség. Isten igéje azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Bölcsesség és értelem kézen fogva testvérként járnak együtt, s a ház felépüléséhez mindkettőre szükség van. Az Úrtól kapott bölcsesség által épül fel az életünk, és az értelem az, amivel megerősödik. Értelmünk megújulásával használjuk talentumainkat, s termünk jó gyümölcsöket Isten dicsőségére. Hallgassátok sok szeretettel Szakácsné Víg Andreát és versét, a versenyfutást.
3: Versenyfutás. Futottam, mert meguntam, hogy lassú járva. Mégis lemaradtam, minden hiába. Futottam felfelé keményen zihálva, lefelé sodort már a hullámok árja. Futottam égő könnyes szemekkel, mindegy merre, hova csak messze innen el. Futottam a széllel szemköz csatázva, hogy miért, magamat sem értem mára. Futottam a röpke pillanattal, jobb lesz így, meglásd, hitettem el magammal. Futottam, mert mondták, versenyezni kell, mindegy, csak célba ér, bármit is teszel. Futottam a célért, amit más rég megnyert. Csak magammal játszottam a futóversenyt. Más cél vezet most már, nem kellenek lábak. Értelme veszett a fárasztó futásnak. Hittel repülök, tiszta vonzalommal, az ég felé szélesen kitárt karokkal.

A Római Levél 12. fejezet első két verse az új fordításból így hangzik. Kérlek azért titeket, testvéreim, mondja Pál, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Drága Istenem, add, hogy meg tudjuk érteni az igéidet, és beépíteni azt az életünkbe. Ámen. Foglaljunk helyet. Meg szeretném mutatni, hogy a Károli fordítás egy kicsit máshogy idézi, máshogy hozza ezt a két verset. Nekem egyébként nagyon sokszor pont ezért jobban tetszik a Károli, mert minthogyha hűségesebben ragaszkodna az eredeti görög szöveghez. Így hangzik, kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, vagy tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát látjuk, hogy vannak itt fordításbeli különbségek az új fordítás és a Károli fordítás között, de ez ugye nem ellentét, vagy nem rossz, hanem pont, hogy megerősíti a kettő egymást. Na most szeretném egy kicsit megnézegetni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Én elsőre nem teljesen értettem, bevallom őszintén minden szót, és szeretem az Úr igéjét boncolni, hogy vajon mik lehetnek az eredeti szavak, mit jelenthetnek. Ugye látjuk azt, hogy itt oltára szánt életről van szó, és az oltára szánt életről látunk itt kijelentéseket, egész pontosan arról, hogy milyen lesz az Istennek szánt életű ember, mit tegyen az Istennek szánt életű ember, és érdekes megfigyelni ezt a kettősséget. Ugye a Károli Bibliában megfigyelhetjük, hogy az oltára szánt életű ember jellemvonásai, illetve a minősége tekintetében nincsenek állítmányok a szövegben. Pontosabban a magyar nyelv olyan felszólításokkal dolgozik, ami nincsen benne az eredeti szöveg környezetben. Ez azért van így, azért nem látunk direkt cselekvésre szólító állítmányokat, felszólításokat az eredeti szövegben, mert ha valaki az oltára szánja az életét, akkor amíg az az Isten oltárán van, az az élet, a te életed, testvérem, meg az enyém, addig nem kell minket felszólítani arra, hogy milyen legyen az életünk. Mert ha jó helyen vagyunk, az oltára oda tettük az életünket, az Istennek, az Isten követésére adtuk a fejünket, akkor ez a döntés, és ez a folyamatos mellette maradás megszentel, megtisztít, tisztaságban őrzi az oltára szánt ember életét. Tehát nem valamiféle aktivitásra van szükség, ezt látjuk ebben az igeversben, hanem pusztán az oltáron maradásra van szükség. Azt, hogy konkrétan mit tegyen az ember, mert erről is van szó, azt majd a harmadik verstől sorolja föl Pál apostol, de mi most azzal nem fogunk foglalkozni, hanem az alapoknál kezdjük. Az életünk alapjánál, az Istennél maradás, az Istenhez ragaszkodás, az Istentől való függés, és nem az életünk részterületei, hanem az egész életünk teljes odaszánása. Ez az, amiről ez az ige szakasz szól. Na de nézzük meg, hogy az egyes szavak konkrétabban mit jelentenek. Nekem nagyon kitágította a látómezőt. Ugye azt olvassuk itt, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Isten irgalmára kér minket, Pál. Hát, mi ez a szófordulat? Ugye itt az oitirmón szót használja, és ez egyfajta irgalmára, könyörületére kérlek titeket. Ez egyrészt jelenti azt, hogy Isten nevében kérlek titeket. Másrészt ez egy kicsit egy ösztönző tényező és minta is szeretne lenni. Azért szánjuk oda magunkat, mert ha már ilyen irgalmas volt hozzánk az Isten, hogy ugye Jézust elküldte a földre, akkor fogadjunk neki odaszánást. Másrészt, hogyha nem tesszük, hogyha nem vagyunk folyamatosan Isten közelségében, nincs napról napra odaszánva tudatos döntéssel az életünk Istennek, hanem csak így immelámmal, ahogy szokták mondani, akkor Isten nem tudja garantálni azt, hogy azok az
áldások, amik a vele járásból fakadnak, amik az irgalmából, kegyelméből fakadnak, azok kísérni fogják az életünket, konkrétan a gyümölcsök. Ugye a gyümölcstermés csak akkor van, ha van benne maradás. Maradjatok én bennem, és én akkor ti bennetek maradok. Ha nem maradunk a szőlőtőn, akkor nincs gyümölcstermés. Tehát ez egy kettős motiváció. Egyrészt, ha már ilyen jó hozzánk az Isten, akkor tegyük oda az egész életünket. Másrészt, ha nem tesszük, akkor meg nem fogjuk tapasztalni a jót. És harmadrészt, ugye tudjuk, mit tett Jézus, és az egy mintaadás, amit ő tett, és ha ő az egész életét odaszánta, akkor mi, mint mintát ezt követhetjük, hogy egyrészt más emberek szolgálata fontosabb legyen, mint a saját kényelmünk szolgálata az életben, és ugyanúgy, ahogy Jézus is meghalt teljesen, a bűnnek is, meg a saját kívánságainak is, ugyanúgy, mintaként ezt mi követhetjük. Szánjátok oda, a parisztémi szónak a ragozott alakját használja. Ugye, hogy elsőre nem annyira tág ez a jelentés, odaszánni, de a görög azt jelenti, hogy mellé állni, mögé állni valakinek, alárendelni magunkat, valakinek a kezébe teljesen belehelyezkedni. Ugye szokták ezt használni a görögök, amikor a katona a parancsnokának alárendeli magát, odaszánja magát, tehát az egész életét a kezébe rakja. És ez az odaszánás szó magyarul kicsit úgy hangzik, mintha az én individuális kényelmi döntésemnek lenne az eredménye, odaszán, na jó, odaszánom. Kicsit ilyen szánakozás van benne, hogy na jó, nem tudom, értik-e a testvérek. Viszont alárendelni, valakinek a kezébe helyezni magunkat azért már egy komolyabb döntést jelent, és jobban kommunikálja azt, hogy én ki vagyok hozzá képest. Tehát így kell magunkat alárendelni, oda helyezni Isten kezébe. A testünket szánjuk oda. Ugye itt a szóma szót használja, ami egyrészt jelent biológiai testet, de valójában itt Krisztus testét jobban jelenti. Ugye, amikor elsőre elolvastuk ezt az igeverset, vagy felolvastam ezt az igeverset, mindenki jól ismeri már, elsősorban mindenki a saját testére gondolt, hogy szálljuk oda testünket, a vágyainkat, az életünket. Azonban, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, Pál apostol sem az előtte lévő fejezetben, sem az utána lévőben nem a testünkről, meg a vágyakról beszél elsősorban, hanem a gyülekezeti életről, hogy te, mint gyülekezeti tag, tudd a gyülekezet életébe, szolgálatra oda tenni magadat. És bár ez egy kettős értelmű szó, de itt elsősorban azt érti alatta, hogy a gyülekezethez való hozzátartozáshoz szánd oda magad. A gyülekezet tagjába, mint testbe tagolódj be. Ha tovább olvasnánk itt a római levelet, akkor látnánk, hogy Pál apostol elkezdi a Krisztus testét, és egyenként annak tagjait, ugye ez a szakasz jön, hogy hogyan tagolódnak be, hogyan illeszkedik mindenféle szolgáló, mindenféle ember a gyülekezetben Krisztus testévé, egy testé, egy gyülekezetté, és ezért következtethetünk erre, hogy itt elsősorban erről van szó, de természetesen ennek része, velejárója az, hogy csak úgy tudunk Krisztus testébe, ami a Szentlélek által meg van szentelve, beleilleszkedni, ha közben mi magunk is a magánéletünkben igyekszünk a testünket, a biológiai testünket és a vágyainkat Krisztushoz hozzáigazítani. Élő áldozatul, ugye itt a tűszia szót használja, hát ez egy héberből direkt fordítás görögre, az élő áldozatot jelenti. Na most, áldozatot hozni nem könnyű. Hogyha önmagunkról van szó, akkor meg még nehezebb. Próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lehetett az élő áldozatnak ott az oltáron. Rukkapált, jajveszékelt, nem akart ott lenni az a kis bárány, akit odavittek. Nem biztos, hogy tudta, hogy őt meg fogják ölni, de ha tudta volna, még jobban ellenállt volna. És sokszor mi is így érzünk, hogy amikor arról van szó, hogy itt most teljesen az életünk, a kényelmünk, a logikus döntéseink feladását, logikusnak tűnő döntéseink feladását kéri az Isten, rukkapálunk, és eszeveszetten jajveszékelünk, mint a bárány, akit, vagy bármilyen állat, amit visznek ugye levágni. És ezért használja itt az áldozat szót.
Ezért nem azt mondja Pál apostol, és Jézus sem, hogy csupán hozz egy döntést Jézus mellett, hanem azt mondja, hogy áldozat. Jézussal élni áldozat. Neked ez egy óriási nagy áldozat lesz. Minden, amit eddig szerettél az életedből, kényelmes volt és kellemes, nem azt mondja Jézus, hogy mindent elveszi, de bizony először az életedet föl kell áldozni ahhoz, hogy ott minden eddigi, amit eddig ismertél a világ működéséből, a gondolkodásmódod, a szíved, a vágyaid, az értelmed, az érzékelésed meghalljon és újraépüljön Krisztusban. Nem el akarja venni az Isten a hobbiaidat, a gondolkodásmódodat, a családodat, a személyiségedet, a döntési lehetőségedet. De bizony minden nap meg kell vizsgálnunk azt, hogy vajon mi oda tettük-e arra az égő áldozati oltárra minden nap mindenünket. Mert én bevallom őszintén, azt tapasztalom, hogy én nem. Én nekem mindig az Isten elhoz egy időszakot, amikor a fejemre koppint, hogy Dávid, tessék szépen újra mindent odarakni. Ugye ilyen égő áldozati oltárokat építettek a zsidók, és ezeken az oltárokon egy tökéletes egyéves hímállatot kellett elégetni. Ez volt a jele annak, hogy tiszta motivációból, valódi szívből való törekvésből tesznek egy fogadalmat az Úrnak, vagy hoznak egy döntést az Úrnak, vagy visszarendezik az életüket az Istennel való szövetségbe, ugye ezt hívjuk megtérésnek. És azért nehéz volt, nagyon drága volt régen egy állat. Ebben tartották az emberük a vagyonukat. Hát nem egy autóára, de azért megközelítette. Egy ökör, vagy egy ló, vagy egy teveára, az ma egy mai autó árával vetekedett. Tehát egy bárány, vagy egy kecske ára nyilván ennél sokkal olcsóbb volt, de akkor is egy nagy áldozat volt. Ráadásul pont a legszebbet, a legjobb korban lévőt, a hímet oda tenni, nem lehetett semmilyen hibája, milyen jól el lehetett volna adni azt a piacon. És az úgy húsba mar. És Isten itt pont ezt kéri tőlünk. Élő áldozatul. Ugye élő, mert nem valami halott dolgot kér Isten tőlünk, hogy nem nehéz ezt neked megcsinálni, ez már rutin, az nem nagy áldozat. Ha valaki minden nap 9 órára jön az Isten tiszteletre, mert úgy jön a busza, annak az embernek nem nagy áldozat oda tennie magát, hogy Uram, én 9 órára fogok jönni. De ha valakinek pont nem jön úgy a vonat, vagy a hév, vagy a busz, és ez csak egy példa, de elintézi, hogy ideérjen 9 órára, na az már egy nagy áldozat. És ezt most bármivel lehetne szemléltetni. Következő szavunk a szent. Ugye a hagios szó azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. És ezt nem is nagyon használták másra a zsidók. És amikor Pál apostol ezt görög fordításban idézi, akkor is ő ezt érti alatta. Vajon a te életed, vajon az én életem el van különítve az Istennek? A munkahelyemen, ahogy beszélek, ahogy viselkedek, azt látják róla, hogy ez így beolvad a világtrendjébe, világszellembe, vagy el van különítve ennek az embernek a viselkedése, ahogy az emberekkel bánik, ahogy gondolkodik, ahogy megy. Mindenből ez kellene sugározzon, mindenünkből, az egész lényünkből. Mert ez a fajta élet tetszik az Istennek, azt olvassuk, ugye, euarestos, vagy euarestos szót használja, ami nem csak teljesen azt jelenti, hogy tetszik az Istennek, mert nem arról van itt szó, hogy Istennek mi tetszik, meg mi nem tetszik, bár ha pusztán erről lenne szó, már ez is önmagában ok és indok arra, hogy megfeleljünk neki, de itt arról van szó, hogy elfogadható-e az Isten gondolkodásmódjával, ami életünk, életvitelünk, életstílusunk, összeegyeztethető-e, megegyező-e. Ugye azt olvassuk, hogy okos Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Hát itt a logikos szót használja a görögben. Logikus, ugye ebből származik a logikus szavunk. Értelmes, észszerű, racionális, elfogadható legyen az a mód, ahogy Istennek szolgálunk, és amit Isten tett velünk, az az egyetlen logikus dolog és észszerű dolog, hogy szolgálatra odaszánjuk magunkat. Ez az egyetlen észszerű és elfogadható dolog. Ez a teljes odaszánás. Ez az egyetlen logikos, amit az Isten elfogad, ha hozzá akarunk közeledni. Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Ugye itt a latreia szót használja, ami jelent dicsőítést is, dicsőítő életmódot, szolgálatot, de nem csak itt a négy fal között, hanem ez egy életvitel és egy életstílus. A második versben pedig
Ugye olvassuk azt, hogy ne igazodjunk a világhoz, ne szisztematizózkodjunk a világhoz, ne olvadjunk be, ne hasonuljunk. És ezt a görögök nagyon gyakran használták a divatra, a trendekre, hogyha valaki hasonló divatú ruhát vett föl egy társaságban, akkor használták ezt a szót. Hogyha valaki be tudott olvadni egy társadalomba, akkor használták ezt a szót. És éppen ezért használja a Károli ezt a fordítást, ezt a szót, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Kicsit még, mintha a divat világából is merítene, meg természetesen mást is jelent, de nagyon megkísért minket most a posztmodern kultúrában, a 21. században az, hogy azt hiszük, hogy akkor érünk el több embert, és akkor vagyunk jó keresztények, ha mi nagyon azt mutatjuk, hogy mennyire trendik vagyunk mi is, mennyire olyanok vagyunk mi is, mint ők, és persze majd, ha szóba kerül, akkor azért eláruljuk, hogy mégsem. És ez egy óriási nagy csapda, és ebbe beleesik az én generációm, ugye a fiatalok, ugye olyan zenével, olyan öltözködéssel, olyan stílussal próbálják elérni a világot, meg a fiatalokat, hogy fiatalosan és modern formában, és itt ugye jönnek problémák. De gondoljuk végig, hogy vajon a mi generációnk, vagy vajon én személyesen, miben olvadok bele a zeitgeistba, a világszellembe, a korszakba, a divatba, a trendbe? Mi az, ami, hogyha Krisztus eljönne velem egy nap dolgozni, vagy bárhova, ahova megyek, azt mondaná, hogy ehhez talán nem kellene szabnod magad, vagy ehhez talán nem kellene igazodni. Ne igazodjunk a világhoz, ugye itt nem csak a világi embereket érti, hanem ezt a társadalmat, ezt a korszakot, ezt az időintervallumot, a világszellemet. Hanem mit kér? Változzatok meg, és ismét ugye megváltozni nem tűnik annyira drasztikus szónak a magyarba. Jó, egy kicsit megváltozok, a kedvedért, uram, vagy hát a feleségemnek szoktam mondani, hetente egyszer legalább elhangzik, jó, rendben, megváltozok. De itt milyen szót használ? A metamorfuszté, azaz a metamorfózis szót használja Pál. És a metamorfózis az nem változgatás, kicsi változás, hanem teljes átalakulás. Transformáció, ugye az angol szó, a transformation szót használja. Vajon mi picit változunk a szokásainkban, vagy teljesen átalakul Krisztushoz igazodva, Krisztus gondolkodásmódja, Isten gondolkodásmódja szerintivé az életünk. Ugye? Nem kis hernyóból szeretnénk nagy hernyók lenni, hanem hernyóból pillangók. Az értelmünk változzon meg, azt kéri Pál. A nous szót használja, ami ugye intellektus, értelem, a gondolatok és az érzelmek és az akaratnak a világa, az embert emberré tevő dolgoknak a világa. Tehát mindaz, ami emberré tesz minket, ami megkülönböztet az állattól, azt kéri Pál, és rajta keresztül az Isten, hogy transformáljuk, metamorfáljuk, teljesen újítsuk meg. De hogyan újítsuk meg? Ugye kéri, hogy az elménknek a megújulásával, anakainózis. Itt egy olyan renoválás és megújítás, amit kér tőlünk, ami a teljes életvitel, a szív és elme megújulását jelenti. Ugye sokszor van az, hogy hívő emberek magukra erőltetnek új dolgokat, de belső motivációjuk nem változik. Ugyanúgy mondjuk anyagiasak maradnak, vagy ugyanúgy kötekedők, szeretetlenek maradnak, csak a felületen történik valami változás. És ha valaki teljesen odaszánja az Istennek az életét, és valóban megszomorodik a bűnei felett, akkor ezek nem maradhatnak ott. És ez nem egy egyszeri folyamat, ami egyszer a megtérésünkkor megtörtént, vagy a bemerítkezésünkkor, hanem ez egy élethosszig tartó folyamat. A renoválás, ugye, az anakainózis, egy épületet nem egyszer renoválunk. Ameddig az az épület áll, és össze nem omlik, azt renoválni kell 5 évente, 10 évente. Így a megújulás egy élethosszig tartó folyamat. És mindent érint. Ha egy valódi renoválás történik egy házban, nem csak egy szobáját újítjuk meg, mert ha már hozzányúltunk a villanyvezetékhez, akkor cseréljük ki az egész villanyvezetéket. Nem lehet, hogy a fele réz, a fele meg más fém. Ott, ha rendesen akarjuk, akkor ott minden mozdul vele együtt. Szeretnénk megítélni. Ugye ez azért jó nekünk, mert megítélhetjük, megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami tetszik neki. A dokimázó szót használja itt, ami azt jelenti, hogy képesek leszünk
megvizsgálni, tesztelni, próbára tenni, eldönteni, és bebizonyítani, hogy vajon az a döntés, amit hozni készülök, vagy aminek a folyamatában már benne vagyok, az neki tetsző-e, azaz elfogadható, megegyezik-e Istennel, Isten gondolkodásmódjával. És ismét az, hogy Istennek tetsző, ez a szó már szerepelt egyszer, nem arról van itt szó, ugye, hogy pusztán, hogy neki mi tetszik szubjektíven, hanem, hogy vele mi összeegyeztethető, és neki mi elfogadható. Na most nagyon konkrét vezetést kapunk itt arról, hogy milyen legyen az oltára odaszánt életünk. Nézzük meg az ellentétét, hogy milyen ne legyen. Csütörtöki testvérekkel, akik itt voltak a Bibliaórán, vettük ezt az igét, ugye, jól ismerjük Páltól, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Minden szabad, de nem minden épít. Ugye olvassuk az első korintusi levélnek a 6. és a 10. fejezetében is. És elsőre beszélgettük a testvérekkel, hogy azt hinné az ember, hogy milyen bölcs az Isten, és Pál apostol milyen jól használja. Minden hívő ember ugye álmából felébresztve tudja ezt, hogy igen, a hívő élet nem azt jelenti, hogy korlátok közt vagyunk, hanem nekünk azért mindent szabad, csak vizsgáljuk meg, mert nem minden használ. Hát gondoljuk, hogy képzeljük el testvérek, tévesen tudtam én is, és valószínűleg a testvérek közül is sokan, nem ezért említi Pál apostol, mert ez egy pozitív példa, hanem azért említi, mert ez egy negatív példa, és ez egy görög közmondás volt. Amikor a görögök prostituáltakhoz mentek, bordélyházakba mentek, akkor főleg itt Korintus városában, ahol rengeteg tengerész kötött ki, és a prostitúció volt az egyik legnagyobb iparág, szó szerint hát több tízezer lány dolgozott, akkor amikor a feleségét elment megcsalni egy férfi, akkor ezt a jól ismert görög közmondást mondta, hogy hát minden szabad nekem, nem minden használ, minden szabad nekem, de úgyse válok semminek a rabjává, vagy ne váljak semminek a rabjává, és ezzel a kifogással palástolták azt, hogy hát csak most az egyszer, ez nem egy rendszeres dolog, csak most csalom meg a feleségemet, nem fog többet előfordulni, vagy nem olyan sűrűn. És Pál apostol ezt nem pozitív példaként említi a hívőknek, hanem pont, hogy negatívként. Egy hívő ember nem gondolkozhat így, hogy hát minden szabad nekem, igaz, nem minden használ. Mert ha onnan közelítünk, hogy igazából bármit tehetek, és majd utólag meg, vagy közben megvizsgálom, hogy azért mi az, ami nem összeegyeztethető Istennel, akkor én a szabadsághoz való jogomhoz ragaszkodom. Ugye itt a szabad szó alatt az existin szót használja, amiből az egzisztencia szavunk származik. Azt jelenti ez a szó, hogy jogom van, jár nekem, megengedhető, lehetőségem van rá, és teljhatalmam van fölötte. Sokszor az ember, még a hívő ember is abba a hibába esett, hogy úgy gondolkozik, hogy nekem jogom van ehhez, ez nekem jár, én ezt megengedhetem magamnak. Nem ad az Isten erről egyértelmű utasítást, vagy ha ad is, most az egyszer belefér. Hát végül is kegyelem van, majd az Úr megbocsátja. Csak hogy pont a Pál apostol itt a korintusi levélbe később elkezdi sorolni az ellenpéldákat, hogy miért nem jó ez a gondolkodásmód. Tehát nem azt kellene nekünk mondani, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, hanem pont, hogy egy oltára odaszánt életű hívő embernek nem minden szabad. Ez nem azt jelenti, hogy korlátok közé rakott minket az Isten, hanem azt, hogy mi nagykövetek vagyunk és felelősségünk van. Nem vagyunk lekorlátozva, nem vagyunk bezárva, de igenis követünk valakit, és nem szabad úgy gondolkozni, mint ahogy a testápoló reklámok, meg a tusfürdő reklámok sugallják, hogy jogod van hozzá, megérdemled, mert látszólag igaz, de valójában egy ördögi gondolatot ültet el a fejünkben. Ugye Róma 6-ban olvassuk azt, hogy mivel Krisztus meghalt, és legyőzte a bűnt, és mivel mi is Krisztussal együtt megfeszítettünk, meghaltunk a bűnnek, ezért már nem uralkodik rajtunk a bűn. Ez egy új gondolat, hogy nem vagyunk a bűnnek a rabságába vetve. Viszont, hogyha ezt elkezdjük megérteni, hogy a bűnnek már nincsen fölöttünk hatalma, akkor kezdjünk el úgy élni,
abban az örömben és szabadságban, hogy jaj, de jó, nem kell nekem elbuknom egy-egy bűnben, nem törvényszerű most már, mert le van győzve a bűn az életemben, meg vagyok halva a bűnnek, ugyanúgy, mert Krisztus él bennem. A bűnnek már nincs hatalma fölöttem, jogom és lehetőségem van nem elesni abban a bűnben. Mert Krisztus ezt tette az életemben. Ez egy óriási gondolkodásmódbeli különbség. Nagyon sok keresztény úgy éli le az életét, hogy próbálja oda tenni az életét az oltára, Istennek szentelni, de folyton azon görcsöl, hogy elbukok, és jaj, el ne bukjak, Uram, és már megint elbuktam. És közben, ha az a gondolkodásmód elkezdeni átformálni, megújítani az életét, hogy nekem semmi közöm már a bűnhöz, nekem lehetőségem van nemet mondani. Ugye olyan, mint amikor kopogtat a, most mit mondjak, hát most már nem jön házhoz az adóellenőr, de mint hogyha kopogtatna valaki, hogy beszedné az adót, és mondhatnám széttárt karokkal, hogy nem kötelességem önnel szóba állni, vagy bármit egyeztetni, mert minden adó be van fizetve. Nem kell, hogy miatta idegeskedjek, hanem 100%-ig tudhatom, hogy rendezve van a számlám. Körülbelül így kell gondolkodnunk, amikor jön egy bűn miatti kísértés, amikor kísért a saját vágyunk. Ez le van győzve. Hogyha már nem uralkodik rajtad a bűn, akkor ne is uralkodjék rajtad a bűn. Értitek? Értjük? És az 1 Tesszalonika 4.1.8-ban pedig erről olvashatunk, hogy ne a kívánság szenvedélye uralkodjon rajtunk, mint a pogányokban, ugye, akik igazából a saját ösztöneiket követik, és mi is azt követtük, amíg meg nem tértünk, hanem most már a megszentelődés, tehát a napról napra életünknek az oltára való odatevése jellemezze az életünket. És hát nem csak Pál apostol, Jézus is a teljes odaszánásról és követésről nagyon sok mindent mondott nekünk, például azt, hogy ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, akkor egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És tényleg ez a földbe vetett és elhaló búzaszem, ez legyen nekünk példa. Mert ezt nem csak Jézus csinálta meg tökéletesen, de a mi életünk is őrá kellene, hogy hasonlítsunk, és bizony azzal az jár, hogy meg kell halnunk sok olyan dolognak, ami kényelmesebbnek vagy kellemesebbnek tűnne. És végül a Lukácsból is idéznék, azután így szólt mindjájukhoz Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Ez sokszor az életünk arról szól, hogy kiteljesedjünk, felfedezzük magunkat, karriert fussunk be, és közben meg az Istennel való kapcsolatunk az vagy elsatnyul, vagy ott sincs. Hogyha az Isten oltárára oda tesszük az életünket, akkor lehet, hogy az a karrierünkbe fog kerülni. Lehet, hogy valami más fontos dologba fog kerülni, de mindenképpen egy sokkal teljesebb és tartalmasabb életet fogunk élni, mint amit akkor élnénk, ha mi irányítanánk és rendeznénk be. Ezeket a kérdéseket tenném föl magamnak és a testvéreknek itt a végén, hogy vajon az eddig elhangzottak alapján okos Isten tiszteletként szántam-e oda az életem? Vagyis Istennek elfogadható-e az életvitelem? Oda szántam-e magamat élő és szent áldozatul Istennek? Áldozatul. Fáj-e néha? Mert ha nincs fájdalom, nincs növekedés, szokták mondani az edzők. Ha van fájdalom, van növekedés, és ez a lelki életben is így van. Ha sok ideje úgy érezzük, hogy nem volt mit fájdalmasan, nehezen oda tenni, legyen az egy felkiáltójel, hogy akkor lehet, hogy meg kellene vizsgálnunk az életünket. Egy imádság, egy biblia tanulmányozás közepette, hogy Uram, jó úton járok? Miben igazodom a világhoz? Mi az, amiben próbálok
megfelelni a korszellemnek. Akár tudatosan, mert azt hiszem, hogy így éri majd el Isten az embereket, és közben téves út, akár tudat alatt hasonultam. Akár csak meg akarok felelni, mert nem akarom elveszteni a munkahelyemet, de közben igazodom. Átalakult-e teljesen a gondolkodásmódom? Átmentem-e ezen a metamorfózison, transformáción, renováláson? És végül Isten akarata szerint hozom-e a döntéseket? Összeegyeztethető-e neki? Tetszik-e neki? Ezeket vizsgáljuk meg, és kívánom mindannyiunk életére, hogy így tudjuk Isten oltárára teljesen oda tenni az életünket egy tiszta és szent, neki elkülönített áldozatként, hogy arról ismerjen meg minket a világ, hogy ezek az emberek tényleg különlegesek, tényleg mások, ők nem igazodnak, ők nem akarnak megfelelni senkinek, egy valakinek igen, de az nagyon látványos és nagyon vonzó. Erre törekedjünk. Ámen. Éneket énekeljünk el.

0: Úr Jézus, szeretnénk, hogyha tényleg a Te lényed töltené be a lelkünket. Nem más, nem a saját kívánságaink, nem földi bálványok, nem a pénz, nem kapcsolatok, nem egyéb dolgok, hanem tényleg Te lennél az, aki uralkodsz a szívünkben.
1: Szeretnénk az életünket élő és szent áldozatul odaszánni neked, alárendelni neked, elkülöníteni neked. Kérlek, Uram, hogy vizsgálj meg minket lelked által. Mi az, ami kidobandó, kivetendő? Mi az, ahol igazodnunk kell hozzád? Kérlek, újíts meg minket, tégy teljesen újjá az érzelmeinket, a gondolatainkat, az értelmünket, az egész emberi mi voltunkat. Hadd hasonlítsunk rád, hadd épülhessünk be a te testedbe. Jézus, a te nevedben imádkozunk. Amen.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Pollák Dávid, ifjúsági lelkipásztor.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Családi napot is szerveztek a hittan táborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittan táborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék, az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban.
1: Kulturális programajánló.
2: Tíz nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Arsz Szakra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel. 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató esemény sorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajda konferencia központ. A regisztráció határideje ma van, július 19-én vasárnap. A részvételi díj befizetési határideje pedig holnap, július 20-án hétfőn. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat.

0: azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható. A folytatásban szerdán napos felhős időkör vonalazódik, majd csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

kőszívek. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. Böjte Csaba.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Július.

pipacsot éget a kövér határra a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte forr, mint néma katlan, mit izzó part ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek. S a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek tikkatak kövéren. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár.

0: keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Július az év 7. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 5. hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis, 5-ös volt a hónap neve. Csak később Julius Cézárról nevezték át Juliusra.
1: Vörös Judit, Július. Mint sárga tenger, ring a búzatábla, dajkálja gyermekét, éltető kalászát. Tudja, hogy elveszti, csak azért nevelte. Nem hallani mégsem fájdalmas panaszát. Napfénye érlelte, szellő simogatta, ők lettek földanya legdrágább kincsei. Ha jön az aratás kíméletlen napja, akkor peregnek majd búzaszebb könnyei.

0: Július 1. Építészeti világnap. Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.
1: Július 1. A köztisztviselők napja Magyarországon. 1997-ben tartották meg először. A köztisztviselő megtestesíti az állam semlegességét. Pártisztséget nem viselhet, vallási és politikai meggyőződése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban.
2: Márai Sándor, Füves könyv, részlet. A hivatalról és a hivatalokról. Mindig rossz volt, és mindig packázott a hivatal. Gondolj erre, amikor sorban állsz egy pénztár előtt, hogy udvarias és alázatos várakozás után adót fizethess. Vagy megmentsél valamit, ami jog és törvény szerint máskülönben is a tiéd. A hivatalnak nem az a célja, hogy jó legyen. Célja nem emberi, hanem állami. A legjobb hivatalnok és a legtökéletesebb hivatal az, amely s aki nem zavarja túlságosan az életet. Amely s aki nem cselekszik túlságosan. Ha megalkudnak egymással az élet és a hivatal, mintegy 50%-os egyességet kötnek, és nem bántják túlságosan egymást, ez a legtöbb. De erre csak nagyon fejlett, túlérett, többnyire már elviruló társadalmak és hivatalok képesek.
0: Július 11. Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11 legyen a világ népességének napja. Célja, hogy fölhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő.
1: Július második vasárnapja, vasutas nap. 1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a vasutas napot.
3: Nádas Péter, Emlékiratok könyve. Részlet. Felejthetetlen nyári napokat töltöttünk el a ferencvárosi pályaudvaron és a Rákos rendezőn. A vasutasok olykor a legdurvább formába megkergettek, de ilyenkor mi másutt visszaszöktünk. A különböző rendeltetésű és irányú vágányok, a váltók, mozdonyforgatók és jelzőberendezések eleven és pontosan átlátható rendszerként élnek a fejemben. Ha ugyanis sikerült egy pályafenntartó brigád közelébe kerülnünk, akkor egész napra nyert ügyünk volt. Ittuk vízzel fölhígított borukat, ettük kenyerüket, szalonnájukat, és élveztük azt a tartózkodó, szeretettől áthatott atyai pártfogást, amiben ezek az általában középkorú családjuktól távol élő, majdhogy nem süket némának tetsző férfiak körülvettek bennünket. Az irányítók szorgos, célszerűen haladó hangyákat látnak a toronyból. Se a hangyák számát, se a hangyák színét vagy méretét nem ellenőrzik. És nyugodtan ki lehet válni a bolygó. El kell kerülni a váltóörök bódéinak közelségét, a lődörgésre utaló elengedett mozgásokat, és a pályafelügyelőkkel való véletlenszerű találkozást.
1: Július 18. Cigány szolidaritási nap. Mind a Koportoszban, mind más témájú írásaimban azt próbálom bebizonyítani, hogy minden embernek megvan a maga lenni vagy nem lenni kérdése. Az emberi élet természetes kísérője ez, s nem függvénye semmiféle rangnak, státusznak vagy éppen foglalkozásnak, írja kisregényéről a szerző Balázs József, akit 1977-ben József Attila díjjal tüntettek ki. Az élet perifériájára szorított embert ábrázolja, aki most tanul gondolkodni, amikor szembe találkozik élet és halál kérdésével. A három nap három ember feletti próba elé állítja Balogh Mihályt, a regény cigány hősét.
2: Július 22-e. A Nándorfehérvári Diadal emléknapja. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Országszerte elterjedt vélelem, hogy délben a diadal emlékére szólalnak meg a harangok. A tények szerint viszont egy török elleni keresztes hadjáratra szóló pápai bulla emlékét őrzi, a harangozás eredeti célja a török támadások elleni imádság volt.
0: Július 31. A segesvári ütközet napja, Petőfi Sándor halála, 1849.
3: Petőfi Sándor, szörnyű idő. Részlet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egyház dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet?

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Petőfi Sándor honvéd őrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz, részlet. Hogy mit láttam, elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét, gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt a gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár.

0: Herjecki Géza, július. Jó így, urunk. Jó, hogy itt a nyár, hogy váltják egymást az évszakok, hogy a hideget jó napsütés követi. A fáradtságos munkát jó, hogy szabadság váltja föl. Jó kicsit megpihenni.
1: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt, a rádió hullámain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is, érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen, hát akkor kezdjünk is!

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre Pelszellel rövidítve. Az 572. kérdésünk volt, ki ez az ember? 400 éves múmiaként utazott, árulkodós volt, de nagyon okos, ő volt a megbocsátás mintaképe, Isten nagyon megjutalmazta sok szenvedéséért. A válasz. Hát foglaljuk össze ezt a sokrétű kérdést. Józsefről beszélünk, Jákob kedvenc fiáról. Míg a többi 11 fia a bárányokat őrizte a mezőkön, addig Józsefet otthon tartotta és tanítatta az apukája. Olykor kiment a nyájakhoz, hogy hírt vigyen a testvéreiről, és mivel azok nagyon utálták a kis kedvenceket, hát ő is árulkodott rájuk, de rendesen. Egy nap aztán a 11 testvér összefogott, hogy bosszúból megöljék Józsefet. De mégse halt meg, hanem rabszolgaként Egyiptomba került, majd az Úr kegyelme során sok-sok szenvedés és hazugság rákenése után Egyiptom alkirálya lett. Amikor a testvérek átjöttek Egyiptomba, hogy gabonát vegyenek, találkozott velük, és végül fölfedte, hogy ki ő. Tiszta szívvel megbocsájtott azoknak, akik meg akarták őt gyilkolni. Legszebb tulajdonsága mégis az volt, hogy mindenben kedves akart lenni Istennek. Tudta, hogy nagypapájának, Ábrahámnak azt ígérte az Úr, hogy kivezeti népét ebből az országból egyszer, és új hazát készít nekik. Nos, József meghagyta, hogy akkor őt is vigyék ám magukkal. Így aztán 400 éves múmiaként utazott a néppel az új hazába. József élete ma is nagy tanulság, nem csak minden szülő és gyermek részére, de mindenkinek, aki hitét Istenbe veti, és hát azoknak is, akik nem. Kérdés. Ki volt ez a héber személy? Családja három tagja idegenben halt meg. Ő olyan hívő életet élt, hogy mások is követték. Szelíd volt, okosan szervezkedő. Kedves, alázatos lelkét szerették az emberek, tisztelet övezte. Jézus egyik ősét dajkálta. A válasz. Nos, Jézus egyik ősét dajkálta, így aztán csak nő lehetett. Elvándorolt a hazájából, férje és két fia ott halt meg, ő Naomi. Fiai feleségei, Rút és Orpa vele maradtak. A pogány neveltetésű fiatalasszonyok látták, hogy mennyire másként él és gyászol anyósuk, mint ők. Az idős asszony tudta, hogy a Teremtő Úr, Izrael Istene számára a földi élet nem a vég, hanem van élet a halálon túl is, van feltámadás, és ő még találkozni fog szeretteivel. Meggyászolta az elválás fájdalmát, de nem kétségbe esve, és nem végletekig siránkozva. A menyek fölfigyeltek Naomi életére, és megkívánták a zsidó nép istenének szeretetét. Meglátták, hogy a saját kövekből épített bálványaik semmit se tudnak, míg a zsidók istenének még arra is gondja van, hogy vigasztalja azt, aki őt szereti. Naomi Rúttal visszament Betlehembe. Az Úr támogatásával szervezkedni kezdett, és Rút, a kiváló ember, a zsidó nagyúr Boáz felesége lett. Ebből a házasságból egy nagyon édes kisfiú született, aki Dávid király nagypapája lett, és ezzel Jézus Urunk földi családfájának tagja. Olvasd el Rút könyvét a Bibliából, és egyik ámulatból a másikba fogsz esni, hogy mi minden meg nem történt ott és akkor. Ajánlom a lánykáknak is, hogy gondolkodjatok el Rút és Naomi jellemén, mert ez az, amit ma is meg tud áldani az Isten.
574. kérdésünk, ki volt ez az ember? Gazdag és előkelő állása volt, de Isten szavára otthagyott mindent, és csinálta, amit az Úr kért tőle. Maga győződött meg a helyzetről. Minden pénzét Isten céljára fordította. Kiváló szervező és mozgósító ember volt. A válasz. Amikor Isten megbüntette a zsidó népet, mert elfordultak tőle, és számtalan bűnt csináltak, miközben semmiféle figyelmeztetése nem hallgattak, sőt, büszkén tették a rosszat, Isten megbüntette őket, hogy tanuljanak már belőle. Elhurcolták a népet egy távoli országba, Babilóniába. Ott született Nehémiás, aki magas rangban szolgált az ország dúsgazdag királya mellett. Ekkor Isten megszólította őt, hogy menjen vissza a porig rombolt Jeruzsálembe és építse föl. Nehémiás ott hagyta gazdag és előkelő állását, és hazament a többiekkel együtt. Bár nem sokan követték. Ott nem kérte ki senki véleményét a helyzetről, maga nézte meg, hogy mit és hol kell javítani. Mivel nagy szegénység volt, saját pénzén etetett közel 150 embert naponta. Kiváló módon szervezte meg az újjáépítést, annak ellenére, hogy népe ellenségei, az idegenek állandóan támadták őket. Ezért egyik kezükbe a vakolólapát, a munkaeszköz, a másikban a kard volt. A lányok is építkeztek, ám serényen, és miután az Istentől kapott feladatot teljesítette, visszatért a királyi szolgálatba. Nos, azt gondolom, példaértékű a személye. Ha Isten hív, hagyj ott mindent, de mindent, és tedd, amit kér, mert ő mindig sikerre viszi a feladatát. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 575. Mit jelent ez a mondat? Aki gyermekkorától fogva kényezteti a szolgáját, a végén már nem bír vele. A válasz. Ezt a sokat jelentő mondatot a példabeszédek könyvének 29. fejezetének 21. versében olvassuk. Ennek a fejezetnek ezt a címet adták, a lélek fegyelmezése csak jóra vezet. Na de mit jelent ez? Nos, több oldalról is elemezhetjük. Az első és legfontosabb tudnivalónk az, hogy mit jelent, a végén már nem bírnak vele. Hát akkor nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit közelebbről, hogy meg is értsük, hogy mit akar mondani. Ha egy gyerekkel már nem lehet bírni, ez azt jelenti, hogy engedetlen, önfejű, makacs, nagyon nem érdekli, amit a felnőttek, akár a szülei vagy a tanítói mondanak, és mindig, minden fenyítés ellenére is csak azt teszi, ami neki tetszik. És ezzel nagyon sok rosszat is csinál, nem csak a mában, de a jövőben is önmagának. Miért? Mert az akaratos személynek egy dolog nagyon fontos, hogy ott és akkor abban a pillanatban neki jó legyen. Ott és akkor, abban a pillanatban az legyen, amit ő akar. És ez nem mindig egyezik meg a további napokban azzal, hogy neki mindig jó legyen. Nos, nézzünk akkor egy-két példát. Valaki nagyon nem akar tanulni, mondhatjuk, hogy egetverően lusta. Ez neki abban a pillanatban nagyon jónak tűnik, mert a heverészés, a lustulás, a semmit csinálás nem kerül semmi erőfeszítésbe. Na de a jövőjét ezzel tönkreteszi. Tanulatlan, buta, neveletlen marad, így nem tud majd boldogulni a felnőtt életben. Vagy
Valaki állandóan csak csoki, chipset, cukros üdítőket, meg hasonlókat akar enni, és fújjóva tolja el magától a gyümölcsöt vagy a zöldséget. Nos, abban a pillanatban a hamburger és a pizza nagyon finom lehet, de ez nem táplálja helyesen a testet, és satnya felnőtt lesz belőle, betegségekre hajlamos. És a betegségek nem kérdezik meg őt, hogy jöhetnek-e vagy sem. Így pedig saját életét teszi tönkre. De kérdés az, hogy jut el idáig egy gyermek? Hát úgy, hogy kényeztetve lett, vagyis engedékenyek voltak vele kapcsolatban. Ez lehet, hogy nem törődömség miatt volt így, senkit se érdekelt, hogy ő mit csinált, vagy rossz szeretetből, azt hitték az a jó neki, ha mindig mindent megengednek, de nem. És csak rosszat tesz neki. De hogy is hangzik az ige? Nézzük csak! Aki gyermekkorától fogva kényezteti szolgáját, a végén nem bír vele. Ha valaki gyermekkorától rosszul nevelnek, azzal felnőtt korában már senki se bír. Ez igaz. És ez a felnőttek felelőssége is, nem csak a gyereké. Mert nem csak a testi károkat látja meg az ilyen ember, hanem nagyon komolyan a lelki károkat is, ahogy a főcím is mondja, a lelket nem fegyelmezték időben, és ez rosszra vezetett. De ha fegyelmezi, akkor meg jóra vezet ez a nevelési módszer. De van-e ennek még további tanulsága? Hát van. Salamon király írta le ezeket a bölcsességeket, de nem ő találta ki, hanem elküldte embereit az országba, hogy a népi bölcsességeket gyűjtsék össze, és hát úgy látszik, a rossz nevelés nem csak a szolga gyerekeket érinti, hanem minden kiskorút. És miért hangsúlyozzák, hogy szolga? Közünk? Talán azért, mert mindenki, aki a földön él, Isten szolgálja. Még Jézus Urunk is ezt mondta magáról. És ha egy szolga engedetlen a mennyurának, mert nem tanulta meg gyermekkorában a helyes önuralmat, akkor annak szörnyű vége lesz. Tehát ez a mondat mindenkire vonatkozik, aki csak él. Éppen ezért legyünk nagyon óvatosak az engedetlenséggel. Drága fiúk és lányok! ötszázhetvenhatodik kérdés. Van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavait olvasod? És figyelj! Ha ma gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, de elfajultok, és bálványszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta hosszú ideig, hanem menthetetlenül kipusztultok. A válasz. Ezeket az intermeket Mózes mondta a zsidó népnek, mely szavak minden népre és országra érvényesek, hiszen Isten üzente. Minden nemzetnek Isten ad hazát, ajándékba. Ő tartja meg őket minden ellenség támadásában. De ezért a nép hálával tartozik az Úrnak. Olvassuk az 5 Mózes 4.25-ben. Ez pedig azt jelenti a mindennapokban, hogy amíg egy nép és nemzet, akár mi magyarok is, úgy élünk, hogy ez kedves Istennek, neki hálát adva és ráfigyelve, addig az Úr is ránk figyel és megsegít. De ha a nép elpártolt tőle, és gonosz életet él, akkor annak a hazáját elveszi az Úr.
Ó, hány és hány nemzetről tudunk, akik éppen előttünk éltek itt, ezen a földön, és már nincsenek sehol. Kelták, gótok, longobárdok, rómaiak, illírek, hunok, avarok, gepidák. Ó, vigyázzunk, hogy mi magyarok megmaradjunk és visszakapjuk hazánk már elveszett részét is, mert az Úr megadhatja. Tehát élj te is úgy, hogy az Isten dicsőségére legyen, ezzel védve hazánkat leginkább. Mert fontos a katonaság, a rendelkezések, de a legfontosabb honvédő tett az Istennek tetsző élet. Na, remélem, te is így gondolod. Hetedik kérdés. Van-e felelőssége az anyukának a születendő baba felé? Isten így szólt Sámuel anyukájához. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz ez a gyermek, az anyaméhtől fogva halála napjáig. A válasz. Erre a történetre a Bírák könyvének 13. fejezetében találunk, amikor Isten egy angyalt küldött, hogy bejelentse a szülőknek különleges gyermekük Sámson születését. De mit jelent az, hogy názír lesz? Ahogy az ige mondja, az életét Isten különös módon fogja felhasználni. Ezért már a magzatot is szentül és tisztán kell tartani. Semmi olyat nem ehet és nem ihat az anyuka, ami testileg a legkisebb kárt tenné a babában, hiszen egészségesen és az isteni életre készen éppen kell megszületnie. Látjátok, milyen fontos, hogy a test is készen legyen az isteni küldetésre, hiszen a világ egyik legerősebb embere, Sámson, nem születhet satnya és betegségekkel küzdő testtel. Következő rész pedig majd a lélek megerősítése lesz. És akkor íme itt vannak a kérdések a jövő hétre. 577. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Jonatán, Saul vagy valaki más? 578. kérdés. A 119. Zsoltárban van-e szó az ifjakról? 579. kérdés. Ki volt az a személy a Bibliában, aki a király rossz tettei miatt őt magát sajnálta?

0: Kedves gyerekek, ezen műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na jó, lehet, hogy pár perccel később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap, amikor az előző heti adást ismételjük, 12:30-kor találkozunk, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Kié az iskola? Címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozataiba. Varga Márta, az Evangélikus Egyház Országos Irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésekben a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között. Másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk, néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe az Úrvacsora. Előadó dr. Szigeti Jenő.
1: Mai alkalommal az Úrvacsoráról fogunk beszélni közösen. Ehhez ígét Pál apostolnak a korintusi első leveléből a 11. fejezet 23-tól 26. versig terjedő szakaszából olvasom, ahol így van írva Istennek igéje. Így mondja Pál. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Eddig Istennek igéje. Az ókori ember döntően nem logikusan, hanem szimbolikusan gondolkodott. A szimbólum az egy kép, egy olyan kép, ami a lényeget, a valóságot valahol illusztrálja, valahol a lényegét összefoglalja. A szimbolikus gondolkodás a 21. századi ember életében meglehetősen meglazult, jó lehet. Nagyon sok ilyen szimbolikus jelet ismerünk, gondoljunk a piktogramokra. Ha valahol azt szeretnénk, hogy ne dohányozzon valaki, akkor nem felírjuk, hanem csinálunk egy piros kerektáblát, piros szélű kerektáblát, beleteszünk egy égő cigarettának a képét, és áthúzzuk pirossal. És ez minden nyelven érthető. Ugyanígy van az ószövetségi ember is, és éppen azért, hogyha az ószövetséget vagy az új szövetséget, akár a Bibliát meg akarjuk érteni, akkor ezeket a szimbólumokat nekünk érteni, ismerni kell, mert valami lényeget kifejeznek. Gondoljunk az Ószövetségre, a bárányáldozatra, minden bárányáldozat Jézus szimbolizálta, aki az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűnét. A képnek nem a héja, hanem a mondani valója az, amit Isten üzenni akar. Ugyanakkor miért fontosak ezek a jelképek? Két alapvető jelkép maradt ránk Jézustól, az egyik a keresztség, a másik az Úrvacsora. Úgy is hívjuk őket, hogy szimbólum. A szimbólum eredetileg zászlót jelentett, olyan zászlót, ami kifejez valamit. Hogyha meglátom a piros-fehér-zöld zászlót mondjuk valahol Afrika közepén, valakinek a gomlukába kitűzve, akkor rögtön tudom, hogy magyar, és egy kicsit hevesebben dobog a szívem. Mert a szimbólum összeköt. De ennél mélyebb tartalma is van a szimbólumoknak. Tulajdonképpen a hit az egy nagyon érdekes valóság. A hit az lényegében nem más, mint a spirituális, a lelki testet öltése a materiálisban, az anyagiban. A mi hitünk az mindig azt jelenti, hogy van egy spirituális lelki valóság, ami a szívünkben él, de ez még önmagában nem hit, mert erre mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, hanem a hit akkor lesz hitté, hogyha ez a materiális, kézzelfogható, anyagi valóságban testet ölt. És a szimbólumok ehhez segítenek bennünket. Az elmúlt alkalommal a keresztségről tanultunk. A keresztségnek nem a vize a szent, tehát nem szentelt vízbe mártjuk bele, vagy merítjük bele az embereket. Az a víz, az csapi víz, az nem változik át, az nem lesz mássá, az egy anyag, ami valami lelki valóságot kifejez. Mégis a keresztség szent cselekmény. Nem azért szent, mert szentelt a víz, hanem azért szent cselekmény a keresztség, mert valaminek történni kell annak az embernek az életében, belső életében, aki önként vállalja a keresztséget. És ezért mondjuk azt, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására keresztellek meg téged, és ha megfigyeljük, ebben benne van a hit és ennek a megvallása, és a megvallás első formája egy szimbólum, hogy a keresztvízbe alámerítjük, meghal az új embernek, és kiemeljük a vízből, feltámad az új emberre. Ha ez a hit nincs meg valakinek a szívében, akkor én reggeltől estig meríthetem be, és el is mondhatom a szereztetés igéket, nem fog történni semmi. legfeljebb vizes lesz az illető. Ezen kívül más nem történik. De hogyha a szívemben megvan ez a valami, amit úgy hívunk, hogy hit, hogy a hited vallomása, és ez a hit kész arra, hogy én megvalljam, és hitvalló keresztségről beszélek, tehát megvallottam a hitemet a keresztségben akkor, és ez nagyon fontos, akkor ez egy csend cselekmény lesz, nem a víz miatt, nem is amiatt, hogy a szereztetés igéket pontosan mondom, nem is attól, hogy aki a keresztséget végzi, az milyen ember, nem is attól, hogy ez a keresztség mikor történik és hogyan történik, hanem attól, hogy az ember szívében megtörtént változást egy szent cselekménnyel kifejezésre juttatom, megvallom. Ugyanez a törvényszerűség vonatkozik az úrvacsorára. Az úrvacsora kenyere az nem alakul át semmivé. Az maradt kenyér, búzából készült kenyér. Az úrvacsora erjedetlen bora, sem más, mint szőlőlé. Nem alakul át semmivé. Mégis Jézus Krisztus értünk megtöretett testét, mégis Jézus Krisztus értünk ontott vérét jelképezi, szimbolizálja. Ezért az úrvacsora is szimbólum. És hogyha megnézzük ezt a két szimbólumot, ez szorosan összefügg egymással. Miért? Azért, mert Jézus földi életét keretezi a két szimbólum. Jézus földi életének szolgálatának az elején ott van a keresztség, és Jézus földi szolgálatának a végén ott van az utolsó vacsora. Az utolsó vacsora után Jézus semmiféle beszédet, semmiféle missziói programot már nem hajtott végre. Ez a földi szolgálatának a lezárása. Ez a két szimbólum foglalja össze a mi életünket is, hogyha a mi életünk Krisztusban elrejtett élet. És ezért ennek a szimbólumnak a megértése, ez mindig, amióta kereszténység van, döntő dolog volt. Nézzük ma egy kicsit részletesebben az utolsó vacsorát. Az utolsó vacsora, vagy az úrvacsora, ahogy mi szoktuk mondani, ugye ezben a szóban az úrvacsora, benne van az, hogy az Urat, Jézus Krisztust hívjuk ebben a vacsorában, és Jézus Krisztus adja meg ennek a szent cselekménynek az értelmét. Lényegében egy kettős cselekmény. Ha János evangélium a 13. fejezetét fellapozzuk, akkor látjuk azt, hogy ennek a cselekménynek az első része az, amit úgy hívunk, hogy lábmosás. És először ezt kell megnézni, mert hozzá tartozik az úrvacsorához. Tudnélik, ezt nem mi kötöttük hozzá, hanem ugye éppen az úrvacsorai, a lábmosás szereztetési igéjében olvassuk azt, János evangélium a 13. fejezetében, a 15. versben, így mondja Jézus, mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy cselekedjetek. És akkor jön egy ilyen megerősített esküszerű állítás, ez a Bibliában mindig a dupla bizony, bizony mondom néktek, erre úgy lehetne fordítani egészen szabadon ezt a görög vagy arám kifejezést, hogy esküszöm. Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ez egy nagyon konkrét utalás arra, hogy a lábmosás az hozzátartozik az úrvacsorához, és ezért ezt is gyakorlatilag.

Tehát a mitizálás alatt én azt értem, hogy például elkezdjük mondani az úrvacsoránál, hogy az úrvacsora kenyere átalakul Jézus valóságos testévé. Vagy elkezdjük mondani azt, hogy a lábmosásnál most milyen fontos külső ilyen-olyan-amolyan jegyeket kell figyelembe venni. Vagy elkezdjük mondani, kis pohár, nagy pohárból kell venni az úrvacsorát. Vagy elmondjuk, hogy a kenyérbe ezt lehet beletenni, meg ezt nem lehet beletenni. Ezek mind-mind a külső jegyek, és ha a tartalom megürül, akkor mindig a forma növekszik meg, a formára való figyelés lesz nagyobb. Éppen ezért vissza kell menni mindig a szimbólum eredeti tartalmához, hogy értsük azt, és ezt a mai kulturális körülmények között úgy tegyük, hogy a tartalom ne sérüljön. Kezdjük a lábmosással. Elsősorban Jézus ezt nekünk feladatul hagyta. Ahogy említettem, János Evangélium 13. fejezetét, ha kilapoztuk a Bibliából, akkor nézzük meg ezt. Ugye kezdjük ott, hogy ennek a képnek van az ókori kultúrában egy megfelelő tartalma. És Jézus ezt a megfelelő tartalmat használja. Ha én most elmennék egy ókori családhoz, látogatóba, akkor a következő lenne. Belépek az ajtón, leveszem a cipőmet, eddig még nagyon sokszor, főként Kelet-Európában ez a szokás még megvan, és akkor valaki a családból, nem én magamnak, hanem valaki a családból, rendszerint, hogyha gazdag ember volt, akkor a legtehetetlenebb, leghaszontalanabb szolga, megmossa az én lábamat. Ha nincs más, akkor a gyerekek mosták meg az érkező felnőtteknek a lábát, ha végképp nem volt más, akár a házigazdának is kötelessége volt megmosni az emberek lábát. Ezért a lábmosásnak van egy ilyen kifejezése, hogy az alázatosságnak a jele. De csak eddig szoktunk eljutni, és egy nagyon lényeges elemről nem szoktunk beszélni. És ezt szeretném most megemlíteni, mielőtt áttekintenénk, hogy Jézus hogyan és miért is rendelt el a lábmosást. Három ókori példát szeretnék említeni. Az ókorban a lábmosás mozanatához hozzátartozott az úgynevezett felismerés motívum. Na ez meg mit jelent, kérdezhetitek. Vegyük az első példát. A görög irodalomnak az első nagy klasszikus alkotásából, az Odüsszeából. Az Odüsszeának a 19. énekében azt olvassuk a 366. sortól kezdve egészen az 507. sorig, hogy Odüsszeusz a trójai háború után, hosszú-hosszú csavargás után, ami több évtizedre nyúlott, végre elérkezik haza. De Odysseus, aki nem éppen becsületesen csavargott, vagy túlbecsületesen csavargott, hogyha becsületest most idézőjelbe mondom, nem biztos abban, hogy otthon szívesen fogják-e fogadni, vagy nem. Abban sem biztos, hogy Pénelopé, a felesége, hűséges maradt-e hozzá, vagy sem. Ezért haza settenkedik, hogy így mondja. Először Eumaioszhoz, a derék kondáshoz kopogtat be, aki megvacsoráztatja, mert minden ilyen vándor, ez nagyszerű szórakozási lehetőség volt. Az ókorban ez volt a Blick újság, mert ebből minden pletykát egy ilyen emberből ki lehetett szedni. Tényleg jól el is beszélgetnek. És másnap bekopogtat a saját házába rangrejtve. És megérkezik egy vendég, kedvesen fogadja a feleség, és elrendeli, hogy mossák meg a lábát az ókori szokás szerint az érkezőnek. És csak egy öreg rút anyóka van kéznél, amikor jön, a többi szolga kint dolgozik a szántóföldeken, és ez az út öreg anyóka véletlenül Odüsszeusznak a dajkája. És amikor a dajka elkezdi mosni Odüsszeusznak a lábát, akkor észrevesz egy sebb helyet, amit ifjú korában egy vaddisznónak az agyara hasított, és a forradás ott maradt a lábszárán, és erről a sebb helyről felismeri Odüsszeuszt. És

0: változik a történet. De ez csak véletlen. Egy irodalmi véletlen. Most nézzük, hogy vajon ez a zsidók között hogy ért. Van egy időszámításunk előtti első századból, tehát Krisztus előtt 100 esztendővel körülbelül keletkezett irat, aminek az a címe, hogy a 12 pátriárka testamentuma. A 12 pátriárka testamentumának az első könyve az Ábrahám testamentuma. Ábrahám testamentumában azt olvassuk, hogy amikor Ábrahám azokat a küldötteket fogadja, amelyek bejelentik Sodoma és Gomora pusztulását, ugye ismerjük Mózes első könyve 18. fejezetéből ezt a történetet, akkor ezeket vendégül látja, eddig benne van a Bibliába. De a 12 pátriárka testamentum ez egy kicsit kiszínezi, ez egy kicsit regényesebbé tesz, és nagyon érdekes, hogy hogy. A 12 pátriárka testamentuma azt mondja, hogy elkezdi maga Ábrahám mosni az idegenek lábát. És miközben mossa a lábukat, megnyílik a szeme, és rádöbben arra, hogy ezek Isten angyalai. Még ennyi is lehetne véletlen. A Krisztus utáni első században, Krisztus századában készült viszont egy nagyon érdekes irat, ami egy regény. Lényegében egy bibliai történeti regény arról szól József történetéről, ugye József történetéről nagyon sok könyvet írtak, mert nagyon hálás téma. Ebben ez a regényíró, akit mi nem ismerünk, az a címe, hogy József és Aszenát, ugye a Bibliából ismerjük József egyiptomi feleségét, akit Aszenátnak hívnak. Egy nagyon érdekes történetet mond el ez. Arról van szó, hogy József megy háztűznézőbe, Aszenátnak, a főpapnak a lányát szereti, és ez a lány semmiképpen nem akar József felesége lenni, de valami benne mocorog. Az igen és a nem, akarom, nem akarom, nagy-nagy válaszútja előtt áll. És akkor az történik, hogy Aszenát, amikor megmossa Józsefnek a lábát, akkor dönt, akkor nyílik ki a szeme. Ez az ember az Isten embere. Miért mondtam el én ezt a három történetet? Többet is tudnék, de ez a három történet is szemléltet valamit. A lábmosásban nem az az alázatosság jele, hogy én nagy méltóztatom megmosni valakinek a lábát, mondjuk a jó barátomnak, hanem a lábmosásnak az a lényege, hogyha én tényleg a bűneimmel szembefordulok, mert ez az úrvacsora alapja, és meghajtom a térdemet a másik ember előtt, mert fejet mosni lehet merev derékkal is, lábat mosni az úgy lehet csak, hogyha meghajlik a derekam meg a térdem, és ezt vegyük szimbolikusan is, akkor meg kell, hogy nyíljon a szemem arra, hogy a másik emberben meglássam a Krisztusit. Meglássam a másik emberben azt, akiért Krisztus épp úgy meghalt, mint én értem. Ezért van, hogy a lábmosás a gyülekezet közösségének a legfontosabb erősítője. Nem magától attól a kicsi cselekménytől, hogy néhány maréknyi vizet rálocsolok a másik lábára, aztán megtörlöm kendővel, hanem attól, hogy vajon ennek a lelki tartalmát, a szimbólum régi tartalmát, ezt a felismerési mozzanatot, hogy felismered-e a másikban azt, akiért Jézus épp úgy meghalt, mint érted. Ezt átélem-e, vagy sem? Ezért, hogyha megnézzük a lábmosást, mint az úrvacsora részét, elsősorban azt kell látni, hogy benne ott van az alázatosság jele. Megemlékezem arról, hogy Jézus olyan alázatos volt, hogy Júdás lábát is megmosta. De Júdás szeme nem nyílt meg. Különben is a lábmosás története, ha végignézzük a Bibliában, lényegében egy nagy-nagy missziói próbálkozás, hogy Júdást rávezesse a maga bűnére. És Júdás ezt mindig elutasítja. Emlékszünk, amikor Jézus kendőt vesz maga köré, akkor így fogalmaz János, hogy tudván Jézus. És ilyen tudatosan sehol a világon nem fogalmazott még evangélium, mint itt János. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent a hatalmába adott. És hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkel a vacsorától, levevé felső ruháját, kendőt vévén körülköti magát, és kezdi mosni a tanítványok lábait. Ezt a megalázkodást Péter nem akarja érteni. Elkezd tisztalkozni, Uram, Uram, az én lábamat bizony nem mosod meg. És akkor Jézus egy nagyon kemény szót mond, hogy ha nem mosom meg a lábad, akkor semmi közünk sincs egymáshoz. Akkor nem lesz ott ez a felismerési mozzanat. Erre kezdtettük az utat. És akkor Péter, ugye, mint minden ilyen szangvinikusan gondolkodó ember, átesik a ló másik oldalára. Akkor, Uram, a fejemet is! És akkor Jézus mond egy nagyon érdekes mondatot, amivel Júdásra céloz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Ez kopogtatás Júdás szívén. És aztán jönnek a további kopogtatások. Ugye idézi a Bibliát, az emeli fel sarkát ellenem, aki velem együtt tette a kenyeret, és az első konfliktus Jézus és Júdás között pontosan kapernaumi kemény beszéd, János evangélium a 6. fejezete írja le, akkor Jézus magáról azt mondja, én vagyok az élet kenyere, ekkor van. Júdás nem kapcsol. Hiába mosta meg Jézus a lábát, nem nyílt meg a szeme. És aztán tovább megy. Valaki közületek elárul engem. Többi evangélium leírja, hogy sorba jönnek a tanítványok kérdezni, hogy hát én. És Jézus hallgat. Mert Jézus nem leleplezni akarja Júdást, hanem azt akarja, hogy Júdás önmagát lepleze le. Ha én leleplezem valakinek a bűnét, az nem bűnbánat. Bűnbánat az, hogyha én elvállalom a bűnömet. És akkor jön az, hogy akinek a falatot adom. És ezt olyan halkan mondja Jézus, hogy Jánoson kívül, aki Jézusnak a párja volt a úrvacsorai ültetésnél, vagy pontosabban fektetésnél, mert fekvettek az ókoriak, a többi tanítvány nem érti, hanem azt gondolták, hogy a vacsorával kapcsolatosan még valami dolga akadt, amikor elszalad az éjszakába. Azért, mert Júdás lábát megmossa Jézus, csak Júdásban ez a felismerési motívum, hogy én ki is vagyok, hogy Jézus vére bennünket összekapcsol, hogy nekem testvéreim vannak, és Jézus ezt a testvériséget elvállalta érettem, vagy így is fogalmazhatok, Júdás nem veszi észre, hogy Jézus az utolsó barátja, hiszen a főpapok nem barátai, mikor visszaviszi és eldobja a pénzt, akkor azt mondják, semmi közünk hozzá. Ezért az akasztófa lesz az egyetlen reménysége. És ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon kemény dolog, az evangéliumban. De innen értjük meg a lábmosás igazi lényegét. A lábmosás után jön két szimbólum. Maga az úrvacsora. Ennek az alapja a páska vacsora az Ószövetségben. A páska vacsora az a zsidóknál több évszázad, több évezred óta, amíg Jézus Krisztushoz eljut ez a történet, a szabadulás története volt. Az egyiptomi szabadulás története. Mögötte ott rezeg a 10. csapásnak a képe, amikor a szemöldökfán a vér, a bárány vére volt a szabadulás. Ott van a kenyér szimbóluma, Jézus Krisztus értünk megtöretett teste. hogy a bűnért nem én halok meg, hanem ha én felismerem őt, mint szövetséges társamat, megint a felismerés, akkor Jézus teste értem töretik meg. És a kenyér azért kovásztalan, mert ez is a szimbólumhoz tartozik, mert az ő teste bűnt nem látott. És mégis a bűnökért, az én bűnömért, az én megvallott bűneimért hal meg. És ott van Jézus vére, ami értem ontatott ki, ahogy olvastuk, bűnöknek bocsánatára, hogy Jézus Krisztus vére az, ami engem szabaddá tesz. De ez a három elem szorosan összefügg egymással. Ez a három elem nem választható el egymástól. Ha nincs a lábmosás nagy felismerési jelenete, hogy én a másikban felismerem a Krisztust, én a másikban felismerem azt a krisztusi munkát, amit az Isten benne végzett, akkor nincs igazi lábmosás. Ezért van az, hogy az úrvacsora előtt mindig szoktuk tanácsolni, mert csak így érvényes az úrvacsora, hogyha valakinek valakivel panasza van. Ezt úgy mondom most, hogyha én köztem és te közted egy szakadékot ásott a bűn, akár az enyém, akár az övé. Ha valami nincs rendben köztünk, én és te már nem vagy közös nevezőn, akkor el kell mennünk, és ezt a bűnt nem egymással csupán, hanem egymással és Jézus Krisztussal el kell rendezni. A bűnbánatnak nem a szánon bánom a jele. Nagyon sok valláslélektannal foglalkozó ember azt mondja, hogy igen, a kereszténység ezt új materializmus idején, vagy az új ateizmus idején, ami nyugaton egyre jobban tombol, és egyre erősebb lesz az új ateizmus. Ma többszörösen már az új ateistáknak a száma a keresztények számánál. Lehet, hogy valaki névlegesen keresztény, de az új ateizmushoz tartozik. Azt szokták mondani, hogy ez a kereszténység nagy átka a bűntudat. A bűnbánat az nem a bűntudat, nem beteges bűntudat. Luther azt mondja, hogy egy ember kétszer van veszélyeztetett helyzetben. Először, amikor csak a bűneit látja, másodszor akkor, amikor nem látja a bűneit. Az úrvacsora az nem arra való, hogy mi bűnbánatot gyakoroljunk úgy, hogy sóhajtozunk, ahogy az általános keresztény ember gondolja. Nagyon érdekes, hogy az első keresztények úgy hívták az úrvacsorát, hogy eucharisztia. Ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy hálaadás. Az úrvacsorának nem a szánon bánom a lényege, hogy akkor hosszú arccal, mosolytalanul kell ülni, fekete ruhába, és pillogni az ég felé, hogy jaj, jaj, én olyan bűnös vagyok, ha a másik mondja, hogy mit vétettem ellen, akkor meg megsértődök. Nem ez az úrvacsora lényege. Az úrvacsorának az a lényeg, hogy szabadulhatok a bűntől, hálás vagyok. Az úrvacsora az öröm vacsorája. Nagyon érdekes, hogy beidegződött lett ez a nagypénteki búbánat az úrvacsorában nagyon sok helyen, és ez a nagypénteki búbánat éppen az úrvacsora lényegét cáfolja. Az úrvacsora lényege az, hogy igen, ha én kész vagyok elmenni a másikhoz, és kész vagyok megvallani azt a bűnt, amit a másik ellen elkövettem. Kész vagyok arra, hogy az Istennel is közösen rendezzük ezt. Ha én kész vagyok kinyílni az Isten előtt, akkor nekem nem a szomorúság az úrvacsora lényege, hanem az eucharisztia, hálaadás, hogy van szabadulás. Minden úrvacsora az a szabadulás ünnepe. Ezért van az, és a lábmosásnál még ezt nem említettük, hogy Jézus Krisztus, amikor okoskodik Péter, akkor visszautal a keresztségre. A keresztség is egy szabadulás ünnep, nem? Leteszem a régit. És felveszek egy újat. Minden úrvacsora ennek a szabadulásnak az újra érvényesítése az én életemben. Újra leteszem a rosszat, és felveszek valami mást, de az úrvacsora csak akkor lesz a szabadulás ünnepe, ha ott van előtte az, ami a lábmosás lényege. Ha ez nincsen meg, akkor marad a hosszú arc, a sötét ruha és a sóhajtozás. És lényegében akkor nem lesz más az úrvacsora, mint egy szent depresszió, amiben belezuhan az ember. Nem a szabadulás ünnepe lesz. Nagyon különös az egész keresztnek a lényege. A kereszt is egy szimbólum, nem? Az ókorban egy nagyon borzalmas kivégző eszköz volt. És mégis Pál a korintusiaknak úgy fogalmaz, hogy nem akartam másról tudni közöttetek, mint Jézusról, mint megfeszítettről. Még akkor is, hogyha a keresztről való beszéd, mondja a korintusi levél elején, második fejezet, első fejezet vége, második fejezet eleje, hogyha mi visszanézünk, akkor a keresztről való beszéd nagyon sokszor bolondság, ugyan akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Hogyan? Hogy lesz a kereszt erő? Nem úgy lesz erő, hogy a keresztel én a másik fejét beverhetem, mert jó kemény fából van, hanem úgy lesz a kereszt erő, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, megint Pált idézem a Galata levél második fejezet 20. verséből, Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogyan? Úgyhogy felismerem magamba az Isten munkáját, felismerem az értem megfeszített Jézus Krisztusba az én életem egyetlen vészkijáratát, rádöbbenek arra, hogy csak egyféleképpen lehet szabadulni mindentől, hogyha Jézus Krisztus teste értem töretik meg, és Jézus Krisztus vére értem omlik a kereszten. Kell beszélni röviden arról, amit nagyon sokszor felszoktak tenni, és hát akkor ki vehet úrvacsorát? Már a kérdés feltevése rossz. Ki adja az úrvacsorát? Gyülekezet? Nem. Lelkész? Nem. Az is veszi. Az úrvacsorát nem adjuk, hanem vesszük. Kitől? Ott van a szereztetés igében. Az Úrtól vettem, mondja Pál, mint ahogy néktek is előtökbe adtam. Ez az első lényeges kérdés. Az úrvacsora nem fegyelmi kérdés. Nagyon sokszor, nagyon logikátlanul van olyan, hogy eltiltjuk az úrvacsorától. Mi jogon? Mi jogon? Semmiféle jogon nem lehet eltiltani az úrvacsorától valakit. Mert az Úrtól vettem. Ha én úrvacsorát osztok néktek, akkor én éppen olyan bűnös gyermeke vagyok az Istennek, mint te. És nekem épp úgy meg kell nyílnom a szememnek, hogy észrevegyem benned a Krisztusit, mint olyan neked meg kell nyílni a szemednek, hogy észrevedd a Krisztusit bennem. Ezért van az, hogy E.G. White, tessék elolvasni a Jézus élete című könyvben, egy egész fél fejezet szól erről, a nyitott úrvacsora mellett áll. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy boldog-boldogtalannak adunk úrvacsorát, de aki úgy érzi, hogy értem, Jézus meghalt, úgy érzi, hogy Jézusnak ebbe a hívogató közösségébe be akar lépni, nincs jogom eltiltani. Természetesen azt szoktuk mondani, hogy először kezdjük az elején a keresztségnél. De a keresztség nem feltétel az úrvacsorának. Ezért írja E.G. White, hogy senkit el ne tiltsunk. Aki komolyan akarja venni ilyen feltételek mellett az úrvacsorát. Na de a Biblia beszél arról, aki méltatlanul eszi és issza. Pál itt a korintusi levélben, ahonnan az alapigét olvastuk, ezt teljesen világosan mondja, és ezt kell megérteni, hogy mit jelent ez a méltatlanul. Azt mondja, aki azért méltatlanul eszi, korintusi első levél 11. fejezet 27. versétől, azt mondja, aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. És azt mondja, ezért erőtlenek és betegek közöttek sokan, és azért halnak meg számosan. Mert ha mi magunkat ítélnénk, meg önmagunkat nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Mit mond itt az ige? Ki az, aki méltatlanul eszi és issza az úrvacsora kenyerét, borát, vagy vesz részt az úr lábmosásban, ami szervesen hozzátartozik ez a folyamathoz, mint ahogy láttuk. A bűnös? Csak a bűntelen ember vehet úrvacsorát? Hát akkor senki nem venne úrvacsorát, nem? Mert ha én megkérdezném, hogy testvérek, csak az maradjon állva, aki nem bűnös, aki állva maradna, annak nem adnék, mert azt mondanám, ezek a hazugnak nem adok. Nem? Hát akkor mi az, hogy méltatlanul? Benne van a szövegben, csak gondolkodni kell. Az veszi méltatlanul, aki vétkezik az Úr teste és vére ellen. Mi az Úr teste? A Bibliában. Az az élő közösség, ami Krisztus által létrejön, ezt hívja úgy a Biblia, hogy gyülekezet. Ennek a gyülekezetnek az összetartó ereje a kapcsolat. Kapcsolat az Istennel, kapcsolat a másik emberrel, kapcsolat az egész teremtett világgal, és jó kapcsolat az önmagam jobbik énjével. Aki az Úr teste ellen vétkezik, az az az ember, aki ezt a kapcsolatot nem tiszteli. Méltatlanul eszi az úrvacsorát, nem az, aki bűnös, és odajön és azt mondja, jaj, nekem szükségem van egy fogódzóra, szükségem van arra, hogy Jézus elé odaálljak, szükségem van arra, hogy én felismerjem a jobbik énjét a másiknak, és önmagam jobbik énjét is felismerjem, hogy hogy érdemes élni. Nem ez az ember a méltatlan. Hanem az, aki mondjuk megszokásból veszi, na jó, hát én vehetek úrvacsorát, mert jobb vagyok a sok évi átlagnál. Méltatlanul eszik az, aki azt mondja, na jó, hát azért veszek, mert nehogy azt higgyék, hogy én rosszabb vagyok, mint a többi. És közben nem történt semmi. Nem nyílt meg a szeme, nem ismerte fel a másikban a Krisztusit, az önmaga Krisztus énjére sem nyílt rá a szeme. Nem veszi észre, hogy Jézus Krisztus érte halt meg a Golgotán, töretett meg a teste. És nem veszi észre, hogy Jézus pontosan az ő bűnét akarja az ő vérével eltörölni. Hanem úgy érzi, hogy én méltó vagyok. Méltatlan az, aki méltónak gondolja magát, így lehetne röviden mondani. Vétkezik az Úr teste ellen. És nagyon érdekes, hogy mit mond az ige, hogy ez nem becsüli meg az Úr testét, és azt mondja tovább, ezért erőtlenek betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan, itt a lelki halálról van szó, mert az úrvacsorában felkínált lehetőséget, hogy én Istennel, Jézus Krisztus által ismét emberi kapcsolatban, most a teremtés szerinti emberi kapcsolatba lépjek, ezt nem becsülöm. Ennek az a következménye, hogy erőtelenek, betegek leszünk lelkileg, és nem magunkat ítéljük, hanem mindig a másikat ítéljük, és ezért van az, hogy Isten népe az úrvacsorában nem gyengül, nem erősödik, hanem gyengül. Így hát, ezért igaz az, amit a Biblia így mond, hogy próbálja meg azért mindenki önmagát. Úgy egyék és igyék. Nem azt mondja, hogy próbálja meg a másikat, hanem azt mondja, hogy próbálja meg magát. Mi ez a próba? Ennek a próbának nem az a lényege, hogy én veregessem a vállam, hogy azért a sok évi átlagnál én külön vagyok, hanem ennek a próbának a lényege abban van, hogy én vizsgáljam felül az Istennel való kapcsolatomat, de ez nem elég. A másik emberrel való kapcsolatomat, az egész világgal való kapcsolatomat, és önmagam lelkiismeretét. Vizsgáljam meg. Ezért az úrvacsorának a feltételez a belső megpróbálás. Mindenki önmagát vizsgálja meg. Ha ez nem történik meg, ennek az a következménye, hogy a közösség, mindenféle közösség, az én közösségem Istennel, emberrel, világgal, önmagammal megromlik. Megromlik a család közössége, a gyülekezet közössége, az egyház közössége. Mert a bűn az közösséget rontó hatalom. Ezért ez a szimbólum sorskérdése a kereszténységnek. Ha ez nem egy felismerés, ahogyan a régi példák elmondták, ha én nem ismerem fel azt, hogy Jézus Krisztus a másik bűnös emberen keresztül is ott van az én életemben. Ugye Jézus erre úgy tanított, Máté Evangélium a 25. fejezetében, ahol ugye befejezi Isten országának eljöveteléről szóló nagy prédikációját Jézus. És figyeljük meg, jobb és bal felé állítja a juhokat és a kecskéket. És mi dönti el, hogy merre állsz? Amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Amikor szomjas voltam, innom adtatok. Amikor szomjas voltam, nem adtatok innom. Amikor beteg voltam, meglátogattatok. Nem látogattatok meg, és így tovább. Mezítelen voltam, fogoly voltam, stb. Érdekes, hogy mind a két csoport egyet kérdez. Mikor láttuk, Uram? És erre a látásra csak ritka alkalom, hogy kinyílik a szemünk. A szemgyógyító ír, a szemnyitogató cselekmény, ez a lábmosás. Ezért nem a jó barátommal kell lábat mosni, mert hát muszáj, mert a diakonus rám szól, hogyha nem. Hanem azért kellene lábat mosni, akinek nem látom a Krisztusi arcát. Mert az én bűnöm meg az ő bűnje eltakarja. És még egyszer mondom, az én bűnöm és az ő bűne eltakarja. Ha érvényes úrvacsorát akarunk venni, ami önvizsgálaton alapszik, vizsgálja meg azért magát mindenki, akkor ez a mozzanat fontos. Mert ez a Krisztus várás alapja. Ugye figyeljétek meg, hogy az úrvacsora szereztetés igéjében is benne van. Az Úrnak halálát hirdessétek. Hogyan? Ezzel a felismerési mozzanattal, nem? Ezzel a szimbólummal, hogy Jézus Krisztus élete értem töretik meg, Jézus Krisztus vére értem omlik, mert én felismerem Jézus Krisztust az életemben, hogy ő nem egyszerűen ott beszorult a mennyekbe, és onnan már ki se jön, hanem csak úgy lefele néz, és nincs velem minden napon a világ végezetéig, ahogy ő megígérte. Hanem az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, vagyis minden úrvacsora, lényegében hozzá tartozik Jézus második eljövetelére való felkészülésünkhöz. És ha érvényes lesz az úrvacsora a mi életünkben, akkor leszek én igazán Krisztus hívő, Krisztus váró ember. Hát ez a szimbólum ezért fontos. Benne nem a kenyér és az erjedetlen bor, ami Jézus Krisztus bűntelen vérét jelképezi, lesz a fontos. Nem is a külső formák. Bár a Biblia ezeket a külső formákat épp a tartalom miatt védi, de nem ez a fontos. Fontos az, hogy mit jelent a szimbólum. Mert fontos egy zászló, az ókori embere szimbólumnak mondta, és az is. De hogyha össze-vissza festek egy zászlót, ez nem marad, nem mond semmit, nem? A zászló csak azt a belső tartalmat, kötődést az én földi hazámhoz, ez fejezi ki. Ez a kötődés nincs, akkor bármilyen színű rongyot tarthatok a fejem fölött, az csak rongy lesz. Nem? Ezért az Úrnak halálát úgy tudjuk hirdetni egészen addig, amíg eljövend az úrvacsorával, ha nem a formákon vitatkozunk, hanem a tartalmat erősítsük. Adja Isten, hogy a mi életünkben ez így legyen az ő kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Szenteltessék meg a te neved. Máté evangéliuma 6. fejezet 9. vers. Isten nevének megszentelése azt kívánja, hogy a legfelsőbb lényről mondott minden egyes szavunk a legtiszteletteljesebb legyen. Szent és rettenetes az ő neve. Zsoltárok 111, 9. Soha semmilyen körülmények között ne ejtsük ki könnyelműen Isten nevét. Mindig tisztelettel szóljunk hozzá. Amikor imádkozunk, a mindenható fogadó termébe lépünk, tehát szent félelemmel közelítsünk felé. Színe előtt az angyalok eltakarják arcukat. A kérubok és a ragyogó szent szeráfok ünnepélyes tiszteletadással közelednek trónjához. Mennyivel inkább tisztelettudóan kellene megjelenni nekünk, halandó bűnös lényeknek, Urunk és Alkotónk előtt. Isten nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Krisztus kortársaihoz hasonlóan a tisztelet számtalan külső jelével halmozhatjuk el Istent, mégis állandóan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve irgalmas és kegyelmes, nagy irgalmasságú és igazságú, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34:5-6. Krisztus gyülekezetéről írva van, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Ezt a nevet kapja Krisztus valamennyi követője. Isten gyermekeinek öröksége ez. A család az Atya nevét viseli. Amikor Isten Izraelt sok szenvedéssel látogatta meg, Jeremiás próféta így imádkozott. Mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket. Jeremiás 14:9. Ezt a nevet tiszteletben tartják az ég angyalai és az el nem bukott világok lakói. Azért, mikor imádkozol, szenteltessék meg a te neved, azt kéred, hogy ebben a világban általad legyen megszentelt. Isten téged, emberek és angyalok előtt gyermekének ismerte el. Könyörögj tehát, hogy szégyent ne hozz arra a szép névre, amelyről neveztettek. Zakariás 2:7. Isten képviselőjeként küld téged a világba, nyilatkozzék meg hát az ő neve életed minden egyes részében. Ez az imakérés azt kívánja tőled, hogy Isten jellemével bírj. Csak akkor szentelheted meg és nyilatkoztathatod ki a világ előtt az ő nevét, ha életed és jellemed Isten életét és jellemét szemlélteti. Mindezt pedig Krisztus kegyelmének és igazságának elfogadása által teheted meg.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. De aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 9. vers.

Jézus korában sok képmutató farizeus élt, akik féltették tőle a hatalmukat, és folyamatosan megpróbálták törbecsalni a ravaszul kieszelt kérdéseikkel. Egy alkalommal azt kérdezték tőle, hogy szabad-e adót fizetni. Ha Krisztus azt mondja, hogy nem, akkor bevádolják a császárnál hűtlenséggel. Ha igent felel, akkor pedig azt fogják rá, hogy hűtlen Istenhez, elárulja a népét és kiszolgálja az elnyomó hatalomnak. Az üdvözítő azonban bölcsen e szavakkal válaszolt. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Erre nem tudtak mit lépni.

0: Egy másik alkalommal azzal kísértették, hogy milyen hatalommal műveli a csodáit. Erre Jézus visszakérdezett, és azt mondta, ha megfelelnek rá, ő is megmondja, milyen hatalommal bír. A farizeusok nem tudták, mit válaszoljanak arra a kérdésre, hogy kitől való János keresztsége. Ha azt mondják, hogy a mennyből, akkor miért nem hisznek neki? Ha azt, hogy az emberektől, akkor a sokaság haragját vonják magukra, mert az emberek prófétának tartották keresztelő Jánost. A megváltó nem riadt meg a váratlan és kihívó kérdésektől. Nála mindig készen volt a bölcs felelet. Tudod miért? Mert ő egyedül a mennyei atyától kért tanácsot. Salamon azt mondja, hogy míg a képmutató képes tönkretenni a másikat, az igazat megmenti a tudása. Ha kényes helyzetbe kerülsz, te is bátran fordulj Istenhez mennyei bölcsességért, hogy jól tudj felelni.
1: Az útra valót írta a Motáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, Mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület, Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki heti adását hallják. Engem Gondvik Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én vagyok a rovatvezetője. Műsorunk egyik célja, hogy Budapest és vonzáskörzetének a főbb kiránduló helyeit be tudjuk mutatni a kedves hallgatóknak, ami lehet akár egy nagyon jó szabadidős program, unokákkal, családdal, gyalogosan, vagy akár gépjárművel is meg lehet közelíteni ezeket a helyszíneket. Legelső helyszínünk Páty, ez Budapesttől ez a településre 22 kilométerre van. Műsorunk meghívott vendége Centár László úr, Páty kiváló ismerője, és átadnám a mikrofont a Centár úrnak, hogy egy pár mondatban saját magáról mutatkozzon be rádió hallgatóknak.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és önöket is, itt Pártyon a Közösségi Házban. 70 éve születtem a János Kórházban Budapesten. Édesanyám ide hozott vissza Pártyra, a községbe, és itt élünk ugyanúgy 70 éve. A szüleim, nagyszüleim mind-mind pártyiak, azt mondhatnám, hogy törzsgyökeres pártyinak ismernek minket, meg engem is. Nyugdíjasként tevékenykedek a továbbiakban a faluban a Páty Közösségi Alapítvány munkáiban. Ez a helytörténet, a néprajz, népszokások és ezzel kapcsolatos tevékenységek bemutatása. Én valamikor 30 évvel ezelőtt kezdtem ezt a munkát ebben a közösségben. Kutatások, helytörténet és előadások, különböző rendezvények megalkotásával itt a Közösségi Házban, amely az utóbbi időben is nagyon látogatott és színvonalas rendezvényeket tart itt ebben a teremben, ahol most ülünk. Az egyik vármegyei értékünket is láthatjuk, a Csuhéj gyűjteményt. Még további, még három vármegyei értékünk van az értéktárban, de egyébként legalább 60 értéket írtunk össze ebben a faluban, és ezeknek a feldolgozása folyamatosan tart. A másik három nagy értékünk a Csergezán kilátó, amely a túra útvonalak közelébe esik, aztán a Sasfészektó, ahol ugyancsak egy túra útvonalat tudok megemlíteni, és a Pincehegy és a Pince tulajdonosoknak a tevékenysége, a borospincék, a borászat és nagy vonzáskörzete, ilyen vonzás területe a falunak az idegenforgalmi szempontjából. Most nagyon röviden, csak három mondatban így. Ebben én is tevékenyen részt veszek, mint közösségépítő egyik tagja ennek az alapítványnak. A helytörténetet kutatom, vagy 30 éve, egyébként a foglalkozásom az egy műszaki végzettséggel kapcsolatos, és azt lehet mondani, 40 éven keresztül ingáztam én Budapestre, de a szabadidőmet, amikor csak tudtam, az mind-mind a lakóhelyem kutatásával, múltjával töltöttem.
0: Az előbb említette, hogy három fő kiránduló hely van a Páty vonzás körzetében. Ezekről valami bővebbet?
1: Igen. Ha Bujatorbágy felől közelítenénk meg a falut, akkor a Bujatorbágy az elérhető vasúton, Kelenföld felől, busszal, személygépkocsival. Bujatorbágy felől talán emlékezetes lehet sok embernek még az a Matuska-féle viadukt, amit a 20-as években felrobbantottak, és ha az alatt áthaladnak és északnak fordulnak járművel, akkor az egyes útról lekanyarodva a Sasfészek tóhoz jutnak az emberek. Ez a Sasfészek tó évtizedekkel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt egy nagy kiterjedésű tórendszer volt. A tó és környéke látogatható, nem nagy területről van szó, mert a környéke beépült, különböző üzemek és logisztikai központok létesültek ott a rendszerváltás óta, egy tanösvényt építettek, amely végighaladva jól látható a területnek a múltja, aztán a mostani élővilága, vidrák leskelődnek a bokrok között, hattyúk szállnak le néha, halat nem nagyon tudunk már találni benne, de a gyerekkoromban bizony jártunk oda horgászni. Egy sétaútvonal, egy órás kikapcsolódás, padok, elemmozsiás kosaraknak asztalok vannak elhelyezve, egy szabadidős tevékenységnek kiválóan alkalmas egy délutánra, vagy egy délelőtre.
0: Szalonnasütési lehetőség?
1: Szalonnasütési lehetőség ott nem lehet. Nincs. Nincs.
0: Camping?
1: Nem. Nincs. Ez egy zárt körbeépített már. Nádas és sűrű bokrokkal övezve, inkább ez csak séta. Ha beérünk a faluba, akkor a jobb kéz felé egy út kapcsolódik a Pincehegyhez. A Pincehegy az ne egy hatalmas nagy hegynek kellene gondolni, hanem egy lősz domb nagyságnak, amely most legalább olyan 300 pincét rejt magában. A pincék eleje az gyönyörű présházakkal van kirakva, terméskőtől kezdve, amit el lehet itt képzelni. Végig-végig újra reneszánszát éli az a Pincehegy, amelyet ott 150-200 évvel ezelőtt kezdtek fúrni, faragni, építeni az akkori lakosok a szőlészet és a borászattal kapcsolatban. Ez a Pincehegy több olyan pincetulajdonos összefogásával ma újra egy olyan színvonalas rendezvényeket tarthatunk ezen a Pincehegyen, amely az egyik legnagyobb pártjon, ez a Pincenapok, ami legalább 3-4 napon keresztül tartó sokadalom, ahol koncertek, néprajzi illetőségű kirakodóvásár, a gyerekeknek játékok és nívós, kézműves bemutató foglalkozásoktól kezdve, és a pincék nyitva vannak, a pincetulajdonosok

0: egy nagy hírű rendezvény nőtte ki magát.
1: A Pintenapra is említette, hogy jó borokat lehet kapni. Hol termelik ezeket a borokat? Még nem láttam szőlészetet ez a környéken.
0: Igen, a borokat termeltek 100 évvel, 150 évvel ezelőtt a Páty környékén. A budai vörös, az a budai piacokon az, az ismert bor volt, innen szállították, de hát ugyanúgy, mint a Magyarország jó részén, a 1800-as évek végén a filaxéria kipusztította a szőlőt, Pátyon is. A pincék üresen tátongtak, a szőlő megszűnt, beszántották, gyümölcsösök lettek a helyükre. Később aztán a mint egy kvázi éléskamráknak szolgáltak azok a pincék a családok számára. Az utóbbi időben, egy olyan rendszerváltás óta, de a rendszerváltás előtt is, tehát olyan 40 évvel ezelőtt kezdődött újra ennek a pincéknek a korszaka, amikor újra felújították őket. A borok jelenleg az ország minden részéről származnak. Hát az ország minden tájékáról hordják a különböző szőlőket, és készítik a jobbnál jobb borokat. Borversenyek vannak, próbálunk felkapaszkodni egyek után, vagy egyek bor kultúrát is meghaladva. A falu közepére érve a főbb épületeket, ha a turista itt jár a faluban, amiket esetleg így megemlítenék, amit érdemes megnézni, elsősorban messziről látni a református templom tornyát, amelyet 1823-ban építették, addigra lett készen, 5 éven keresztül építette a gyülekezet, a református gyülekezet. Csak egy pár gondolat elejéig a gyülekezet az 1640-es években már létezik, Pátyon 1640-ben egy Komáromból kapott kehely tartalmazza is ezt dokumentálja, amely egy féltve őrzött kincse a gyülekezetünknek. A későbbiek folyamán templomépítésbe kezdtek, és nagyon nehezen kapott engedélyt az akkori történelmi események és az ellenreformáció kapcsán az udvartól a falu, de végül is kiverekedték maguknak. Szóbeszéd tárgya, hogy egy kalap arannyal mutatták be, hogy a falu összedobta ezt a pénzt, nincsen szükség segítségre, ezt maga föl tudja építeni, és föl is építette. 1783-ban készen volt az épület torony nélkül, és a következő évben már engedély volt toronyépítésre, és azóta áll ez a templom, ez az épület, messziről látni a hatalmas tornyával. Az utóbbi időkben többször felújították, most az elmúlt 10 év alatt különböző pályázatok és segítségek kapcsán gyönyörű a belső tere is, de a külső tere is, érdemes megnézni ezt az épületet. Körülötte ott vannak a minden faluban és városban jellemző első világháborús emlékművek, vagy az országzászló, ugye a trianoni országzászló egy emlékműve, és hát tulajdonképpen az a régi falunak a központja, amely a néhány régi épületet látni még a falu központjában, a paraszti épületek, a parasztporták, a szallagparcellákat, itt nagyon jól látni. Egy séta után elérünk a hagyományok házába, nem ide, hanem a hagyományok házába, amely a különböző kultikus ismereteket mutatja be, Márton napi vigadalmak, vagy a magyar hagyományokkal kapcsolatos olyan rendezvények, amelyeket Pátyon is szoktak tartani. A falu további sétája a Hősök tere, illetve ma már a Széchenyi tér felé kanyarodik, a Kincsem közön keresztül és a Széchenyi tér közelében találkozunk egy régi kúriabeli épülettel, ez a közösségi ház, ahol most mi vagyunk. Ez az épület érdemes mindenképpen

0: épületben látható Páty helytörténeti gyűjteménye, a régi viseletek, a Páty történelme, az ásatások következő termekben, és hónapról hónapra különböző kiállításokat nyitunk a nagy teremben, most egy képzőművészeti kiállítás látható itt, de számos más rendezvények, előadások, hangversenyeket tartunk. Mi, mind a Pátyfalu Közösség Alapítvány rendezésében, mi egy civil egyesület, vagy egy civil alapítvány vagyunk.
1: Ne vágjunk ennyire elébe a dolgoknak, maradjunk az épületnél, mit lehet tudni erről a kúriáról. Ha jól látom, akkor majdnem egy méteres vastag falai vannak. Hát kinek a tulajdona volt, és hogyan történt, hogy ez helytörténeti múzeummal alakult át?
0: Igen, hát a történelemben hátra kéne menni időben. Tulajdonképpen bécsi skót bencéseket.
1: Tehát a skótok Pátyon, tehát ez, én úgy gondolom, hogy itt valami a szentföldi zarándokoknak lehet valami közük ehhez a kapcsolódáshoz?
0: Igen, igen, igen. A bencések még a középkor idején feladatukká vállalták azt, hogy a szentföldi zarándokokat segítik. Ez Bécsben építettek egy rendházat, és ott megpihenhettek a zarándokok oda-vissza. Ez a rendház a török idők után is még működött Bécsben, és a török kiűzése után olyan vagyonra tettek szert, hogy körbenéztek Magyarországon, hogy milyen birtokot tudnának megszerezni, és megszerezték az 1600-as évek végén a budajenei egyházi birtokot. Mert a terület üressé vált, és az egy egyházi terület volt a budajenei terület, a telki apátsággal együtt. Felfejlesztették ezt a birtokot, és később hozzátartozott ez a birtokhoz, a telki apátsághoz, a Páty birtokainak a fele. Ezt 1278-ban a IV. László, a Kun László egy adománylevélben említi is. Itt a történelmi teremben ezt látható. Így kanyarodtunk vissza az egész történethez, hogy miért vagyunk itt, és mi is ez az épület. És onnan Buda Jenőről, illetve Telkiről kezelték itt Pátyon ezt az egyházi birtokot. A páti birtokoknak a fele összes. A másik fele az a világi birtokok, illetve nagyobb jobbágyoknak a birtokai. Lényeg, ami lényeg, hogy nehezen tudták ezt kezelni, ezért úgy döntöttek az 1700-as évek végén, hogy itt egy birtok központot hozzanak létre. 1820-as években fel is építették ezt a provizori lakot, az itteni birtok intézőnek a lakját. Tehát ezt 1820-as években pontosítva, 1823-ban már lakták ezt az épületet. Tehát ha ezt 200 évvel ezelőtt építették, akkor érthető ezek a vastag falak, ezek a nyilászárók. Ma már itt belül a falak nem pontosan úgy néznek ki, mint ahogy annak idején volt, mert ugye nagy termet nyitottunk, meg itt-ott azért modernizáltuk, a fűtésben is például, de végül is mi egy intéző lakban vagyunk, az egyháznak egy intéző lakja.
1: Mondhatnám, hogy Budapest környékén egy gyöngyszemet találnak, hogyha eljönnek ide és megnézik ezt a fantasztikus épületet. Hát a benne lévő kiállítási tárgyakról nem is beszélve, mert hogyha jól látom, akkor itt a hátam mögött egy kukorita csuhéj kiállítás van?
0: Igen, Kolozsvári Antalné Erzsikének az alkotásai. Ő minden évben megörvendeztet minket egy-egy gyönyörű alkotásával. Pár évvel ezelőtt a Vatikánban volt kiállítva a Százjászol kiállításon, nagy díjat is nyert ezzel az egyik alkotásával. Amit itt látunk a vitrinekben, az Erzsikének az alkotásai, ami a vidéki, a régi paraszti életet mutatja be, tavasztól egészen őszig és télen a mesemondással, vagy tavasszal a szántással, vetéssel, az állathajtásokkal, a nagymosással, a tanításokkal, a morzsolással, a nagymama, nagypapa megalkotása az nagyon sok gyerek szájtátva bámulja ezt végig, ugyanis mi ezt, ahogy csak tudjuk, amikor csak tudjuk, lehetőség van rá. Hívjuk a gyerekeket, hívjuk az iskolát, óvodát, de idegenek is jönnek, akik átutazóban vannak faluban, vagy hallottak róla, és mutatjuk ezt a csodát itt. Erzsike pár évvel ezelőtt nekünk adományozta ezt a gyűjteményt, tehát az alapítványunk a helytörténeti gyűjtemény részévé vált, azonnal rögtön a páty értékévé is emeltük, sőt pályáztunk, és a Pest vármegyei értéki rangot is elnyertük ezzel.
1: Egy racionális kérdésem lenne, hogy az a nagymama, aki a kislány unokájának nem barmit szeretne vásárolni, meg legót, hanem csutkababát, akkor jöhet ide magukhoz, vagy hát, egy pátyra?
0: Vásárolni mi ezt nem adjuk el, hát ez nekünk egy kiállítási tárgyunk, illetőleg gyűjteményünk része, de hogyha advent környékén látogatnak ide pátyra, akkor itt látják az Erzsike nénit ülni ennél az asztalnál, körbeveszik az emberek, fiatalok, gyerekek, és mutatja, hogy a kukoricacsuhéjból hogyan tudnak gyorsan, szépen, ügyesen ilyen bábukat alkotni, és azt a csutkababát haza is viheti.
1: Ezt a nagyszerű programot az interneten utol tudják kérni? Tehát
0: igen,
1: meg tudják nézni, hogy mit keresenek
0: ezek, az interneten? Ezek pátyon, a páty honlapján szoktuk ezt megjelentetni, a különböző rendezvényeinket, ezt inkább ősz végén, olyan november tájékán már látható a páty honlapján, közösségi ház adventi rendezvényei, és azok között ezek láthatók. De nem csak ezt látható, a húsvétkor a tojásfestés, és a matricázás, és az irokázás, az szintén ugyanezt, ugyanígy Erzsike néni és sokan mások is idősek, de beülnek, és volt már lehetőség rá, volt már ilyenünk is, de nem jellemző az itt ennyire, mi nem tudjuk, mi csak inkább a tojásfestés és az irokázást tudjuk bemutatni.
1: Most a helytörténeti kiállításnak egy helységében vagyunk, és mit látnak szemeim? Szól a rádió, egy valakos századfordulós rádió van a tölgyfa szekrénynek a tetején. Mi az, amivel itt el tudja kápráztatni a rádió hallgatókat, hogyha ide jön a Szól a rádió kívül?
0: Maga ez a terem, amely, vagy ez a szoba, ami be van így rendezve, ez egy pátyi szoba az összes berendezési tárgyaival, az öltözetekkel, a viseletekkel, mindenével együtt, és az összes tárgyak, ami eszközök, amik az asztalon és a komódon vannak, ez mind a pátyi helytörténeti gyűjtemény tárgyai. Amiken ilyen címkék lógnak, vagy rá van írva, azok már feldolgozott tételek, azokat már úgy tartjuk nyilván, azok védetté váltak, a többiek várják még a sorukat, vagy nem látni, mert el vannak rejtve. A ágya és alatta ugye látja azt a szerkezetet, például ezt a gyerekek szokták nagyon érdekesen ötös kapaz, vagy valaki egy forintos csokit, ami már nincs, hogy kitalálja, hogy mi is az ott az ágy alatt. Hát az a csizmahúzó.
1: Azt a tiszta például szobában nem igen, szokták betenni.
0: Igen.
1: Az akkor?
0: Nem teljesen tiszta szoba, ez nem tiszta szoba, ez a pátyi szoba.
1: Értem.
0: Itt nem igazán volt az, hogy tiszta szoba, meg hátsó szoba, meg itt tulajdonképpen...
1: Jó, megértettem. Tehát igen. Akkor itt a főzés is ment?
0: Igen. Itt nem ment a főzés, ez a szoba, ez a páti szoba.
1: Világos.
0: A konyha az kijebb volt, az a kis kályha, amit betettünk, az csak jellegzetessége az, hogy a szobában volt egy csikó kályha.
1: A bölcső
0: legalább 100 éves. Nem
1: többek
0: találtunk még. Igen. Ezek is mind, amit itt látunk, ezeket tulajdonképpen adományba kapjuk. 30 éve, de már vagy 50 éve kezdődött el pátyon a helytörténeti körnek a megalakítása, akkor ez egy nagy indulása volt az országban, és később lett aztán ez az alapítvány létrehozva, és aztán így váltunk mi a helytörténeti gyűjtemény gazdájává, és folyamatosan aztán jártuk a padlásokat, a fészereket, és gyűjtöttük nem csak itt a bútorokat, kint is vannak már tárgyaink, mezőgazdasági eszközeink, de most már nem is kell járnunk, mert már hozzák, mert ismernek minket, és tudják, hogy ha meghalt már a Pista bácsi, meg az Erzsi néni, vagy tehát kihaltak az emberek, az idősek abból a házból, ki akarják üríteni, el akarják adni, tudják, hogy hová kell jönni a közösségi házba, keresik a Vilma nénit, Szabó Andrásné, egy idős pedagógusunk, aki vezeti ezt az egyesületet, 30 éve, szíve, lelke, ez a gyűjtemény, illetve ez a tevékenység, amit mi itt végzünk. Tehát már nem nagyon mászunk padlásra 70 évesen, de jönnek azért a fiatalok, és hozzák. Találnak régi fotókat, hatalmas dokumentumgyűjteményünk van, és nagyon-nagyon-nagyon hatalmas fotóink.
1: Falon levő képekről?
0: A falon levő
1: tulajdonosairól lehet valamit tudni?
0: Pátyiak, ősi pátyiak. Amit a képen látunk egyébként, a Bika családnak a egyik házaspárja, Bika Sámuel talán, nem tudom megmondani a... Nem tudom megmondani a nevüket. A Vilma néni való címűleg tudja.
1: Mehetünk tovább?
0: Mehetünk tovább. Bejjebb a kis teremben itt a Páty falu történelmét látjuk. Ha felkapcsolom a villanyt, egy pillanat, itt. Tulajdonképpen az ősidőktől vannak a kiállítási tárgyaink a vitrinekben. Ősidők, bronzkor, kelták kora, a római kor. Római korban egy nagy település szerkezet létezett a falu mentén, Biatorvágy felől, a Füzes patak mentén, már majdnem, hogy egy városi területű létszámú lakosság élt ott. Tehetősek lehettek, mert az összes cserép és edénymaradványok, azok vörös színű festéke volt a kezdet, a Terra Sigillita, ez drága festék volt annak idején, tehát nem mindenki tehette azt meg, hogy ilyen cserépedényekkel rendelkezett. A bronzkorban a Págy Alsóhegy és a Kutyahegy mentén egy nagy temetőt tártak fel az utóbbi 40-50 évben, és a mondatot rosszul kezdtem, mert akkor onnan egy bronzkori leleteket találtak és szedtek ki, amiket itt urnasírok vonatkozásában, illetve az urnákat látható ebben a vitrínben. Ennek a feltárásait a régi archív fotókon látni. Ha tovább lépünk...
1: Bocsánatot kérek, egy kérdésem lenne, a mini edényről, ez játékszer?
0: Nem, ez hozzátartozott ott, ahol valószínűleg az urna mellett találhatták. Tehát nem játékszer, ezek mind mellette voltak a sírok mellett. A molkutat, mikor építették, illetőleg azt az egész domb területet, meg az autópályát és a vasút építkezése kapcsán egy hatalmas területen feltárások történtek. Ezek a feltárások kapcsán jöttek elő ezek a maradványok, sírmaradványok, és ezek mutatják, hogy ez egy nagy település szerkezet.
1: Létezhetett. Körülbelül hány éves lehet? Ez a szerencsétlen is fiú vagy lány?
0: 240-es években, időszámításunk utáni 240-ben ő egy hölgy. Egy 240-es erre tagsálták körülbelül. A sírnak a feltárását itt látjuk a fotókon, a fibulát, illetőleg az ékszereket és a használati tárgyakat.
1: De a nem fibula ő, az tulajdonképpen a köpfejnek az összekötésére alkalmas.
0: Igen,
1: az a tűzről beszélünk.
0: Igen, hagymafejes fibula például. Ami a lényeg, ő egy, a több száz közül, mert a többit az mind a Szentendrei Múzeumok igazgatóságára szállították, raktározva vannak, meg nem is tudjuk hol. Tehát a Nemzeti Múzeum az államnak a tulajdona, és mi onnan kaptuk őt vissza, hogy mikor látták nálunk, hogy ilyen bemutató teremmel rendelkezünk, akkor Pátynak legyen itt egy. Ha tovább lépünk, ez egy nagyon érdekes oltárkő. Ennek ez egy másolat, az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeumban van, lent a kőtárban látható, ez a fotó arról tanúskodik. A falu egyik részében, a külterületén van egy gyönyörű sétahely, kiránduló hely, a Fenyves erdő. A Fenyves erdő és a Pátyi forrás, a Főkút forrás. Télen, nyáron az kiválóan alkalmas családoknak, kiránduló hely gyerekekkel, télen szánkozó hely, síelő hely. Annak a völgyében Marcus Valerius Clarusnak, ő egy római kori aquincumi elöljáró volt, egy birtoka terült el, és ő állította az örök életű vízistenségnek ezt az oltárt. Biztos, hogy itt egy szobor volt az oltárkő tetején. Onnan tudjuk mindezt, hogy ide bele van vésve azok az információk az oltár kőbe. Ma már...
1: Tehát akkor ez az örök életű minfa oltára?
0: Oltára, igen, oltára.
1: Tehát nem egy áldozati annak oltárról beszélünk.
0: Nem áldozati oltár, ez egy, és ennek az alapját látjuk csak.
1: Okay.
0: Tehát maga a szobor az megsemmisült. Illetve hát nem került elő. Ma azon a területen a őszi mészántásokat végeznek, tehát az a hegyalja Dűlőpátyon, egy nagy mezőgazdasági terület. Még néha-néha az eke fordít ki valami jó formájú követ onnan, amit aztán futunk érte és hozzuk ide be. Mindahogy ott látjuk azt a körbe rakott, azaz a kör alakú kő töredékeket, ami azon a területen lett összeszedve, és az jelképez tulajdonképpen egy körtemplomot, egy kerektemplomot. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy olyan, mint őskün. Őskün, ha ismerős az a kerektemplom. Tehát a Pantheonnak a kicsinyített változata. Az Árpád korban a falukban nem igazán mindenhol a négyszögletű építkezés volt a templomokra, amit a Szent István ugye, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, kerektemplom, mert már a honfoglalás előtt is ezek az épületek állhattak itt más szempontokból, más feladatokra. Azok a köveket ugyanaz ezen a területen szedtük össze, nem ilyen kicsi volt ez természetesen, és ami nagyon érdekes, hogy onnan tudtuk, és onnan tudjuk, hogy ott egy körtemplom volt, hogy lakik a faluban egy régész professzor, mondhatom a nevét, mindenképpen mondanom kell, ez a Czajlik Zoltán, ő a légi térképészetnek egy légi archeológia, nem tudom, hogy van pontosan, az egyetemen saját kar szakja van ennek a tudománynak, ami azt jelenti, hogy a levegőből, a repülőről meghatározott időszakban, ha a talaj elváltozásait vizsgálják, fotózzák, nagyítják, akkor az a növényzet kirajzolja a talaj alatta lévő elváltozásait, ha 150, 200 vagy 2000 évvel előtte is már megbolygatták. Tehát ez egy szántás volt, ez egy vetés volt, egy áprilisi felvételt készítette a Czajlik professzor úr annak idején, ez 20 évvel ezelőtt volt, azon a területen, mert egészen más miatt jártak akkor így a faluban, vagy a falu fölött a repülővel, ami a lényeg, hogy egy sarjadó vetés volt, és az kirajzolta ezt a kört. Az kirajzolja, mert maga a sarjadó vetés, mondjuk, hogyha benne maradt valahol ott egy kőfal volt, akármilyen alakzatú, akkor ott a növény nem olyan magasra nő, mondjuk a kalászok, mind a többi területen, ezért vagy ha mondjuk kiszedték a követ, és benne van a laza föld, akkor sokkal magasabbra nő az a fű, vagy továbbra is, vagy gabona, vagy bármi. Lényeg, ami lényeg, hogy elkülönül egymástól, és ha megfelelő magasságból nézzük, akkor bizony kirajzol egy alakot. Ez ma már az archeológiában, a régészetben egy tudomány. Tehetős lehetett már akkor az Árpád korabeli falu ezzel a templommal, mert utoljára cserép teteje volt, cserép fedése volt. Ott vannak azok a cserép darabok, azt onnan szedtük össze. A következő lelet ott hunkori lábastálnak a kődarabjai, de a következők már, amik mellette vannak, az a törökkori pipákat láttuk. Ahogy haladunk, ugye a tárlókban, a 16.-17. századi
1: pecsételt írott dokumentációk vannak, pecsétviasszal és különböző fortélyokkal lezárt levelek, amiket itt...
0: Amiket ebben a vitrínben látunk, dokumentumok, meg az álló vitrínekben végig, ezek mind eredeti dokumentumok. A legrégebbi eredeti dokumentumunk az 1790-es évekből származik. Hatalmas mennyiségű ilyen írott dokumentumokkal rendelkezünk. Vannak kézzel írottak, vannak már géppel írottak. Van 1802-ből a Ferenc királynak egy dekrétuma, eredeti Ferenc király aláírással. Nem Ferenc József, Ferenc király, 1802-ből. Majd ezt később esetleg azt megmutathatom, azt elzárt területen van. Amit itt látunk például, 1848-as bélyegzője a falunak, a lenyomata ezen a dokumentumon. Vagy haszonbéli szerződések, borbély üzletről és bikaistálóról. Vagy majd a későbbi, a 20-as években egy szerződés, amikor elkezdődött 1929-ben Pátyon a villamosítás, és a villamosenergia ellátásának egy szerződése egy akkori vállalkozóval. De ha tovább megyünk, akkor 1956-os kidobolások, rendeletek, a dobolásoknak a különböző kiírásai a kis vitrínben, a kisbírónak a dobját látjuk még.
1: Bocsánatot kérjük, itt egy szóra álljunk meg, mert a jelen hallgatók nagyon nézte, nem tudja, hogy mit jelent a dobolás. Ha jók az emléképeim, akkor a bíró meghozta a határozatot, és a kisbíró az dobbal a vállán végigjárta a falut, és valahol megállt, dobolt egyet, és felolvasta.
0: Hogy közhírré tétetik, hogy ma ez és ez a döntés született az előjáróságnál, ezt az adót így vagy így kell befizetni, és végigment a faluba, több helyen megállt, akkor még hangos beszélők, meg internet nem volt a faluban, ezért az, hogy a lakosság tudomására hozzanak különböző döntéseket, vagy információkat, ez a kisbírónak a kötelesség.
1: Kidobolta.
0: És kidobolta.
1: Ez a kidobolás.
0: Ez a kidobolás, és a kidobolásnak a dobja, azt ott van eredetiben látjuk, és jegyzőkönyvek, hogy miket kellett kidobolnia, és miket kellett felolvasnia, összekötve jó néhány évtizednek abba a dossziéba látjuk.
1: Hát én erről hallottam, a dobos kidobolja, de még dobot nem láttam. Hát kedves hallgatóink, akit érdekel egy eredeti kisbírói dob, az egy újabb gyöngyszemet talál itt. Igen. Pátyon.
0: Így van, de a többi gyöngyszemek is, amit a vitrénekben látunk, tulajdonképpen dézsmalisták, adósságlisták, a föld bejárásoknak a listái, és ezekből, amelyek mind-mind eredetiek, 100 évesek, 120 éves iratok, ezekből nagyon sok olyan információt nyerünk ma a lakosság számára, aki jön és keresi apját, anyját, dédapját, dédtől, családfa kutatások szempontjából, hisz itt olyan neveket látunk, ami több száz éves családokra visszamenőleg mutatják, hogy mely terület, mely földterület, kié volt, mié volt, jobbágyok, zsellérek népsorát, ezek mind
1: tartalmazzák. Bocsánatot kérek, itt a felső képsorban, mintha a pecsétviasz által készített pecsétek lennének.
0: Tehát az 1688-ból van a legelső, ott nem látni még olyan jól, de a kalász tart már a kezében, aztán a 1728-as, a 48-as, amit itt töredezve láttunk, később majd a 1800-as évek végén a 76-os, 1900-as, ugye Pest, Pilisold, Kiskunvár megyében ugye a Pácsnak a bélyegzője, szintén kalász tart, aztán a 48-as bélyegzők, a Nemzeti Bizottság, majd a Budai Járás, Pátyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1851-ből, aztán az 56-os bélyegző, és az 57-es újra vissza a címere kell látni, a Kossuth címert, és újból aztán
1: és
0: a Rákosi
1: újabb címen. Pénzkötegek vannak halomban, mondjuk ilyenek, nekem is voltak annak idején, hogy gyerek
0: ezek
1: voltak.
0: Ezek a millpengők, igen.
1: Mit lehet tudni ezekről a pengőkről?
0: Ezeket egy lakos szedte össze, adományt kaptunk ebből a dobozba. Sok-sok millpengő van benne, különböző címletekben. Ez is mutatja, ezek millpengők, az 50-es, meg 100 pengő. Aki van egy kétkoronásunk is. Amit az utcán söpörtek aztán.
1: Az utcán söpörtek aztán. Lehet, hogy abban az időben, amikor ezt kibocsájtották, meg lehetett volna belőle venni fél pártot.
0: Biztosan, igen. Vagy itten egy érdekesség, egy elemi csapás emlékét őrző, egy nagy vihar volt, egy tornádó. 1924-ben Pátyon, és pont 100 éve lesz az idén, júniusban, ennek a tornádónak a pusztításai. A Vihar utca ma is Pátyon megtalálható, annak az emlékét őrzi. De ha megfordulunk, és egy pillanatra még itt áldozunk annyit erre a falon lévő...
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy miért kapott ilyen megkülönböztetett fejet a...
0: Igen, tulajdonképpen az első írásos említésünk, 1286, világvasárnap utáni 5. vasárnapon adta ezt ki Kun László, a 4. László, akkori nagy zűrzavaros időkben, amikor a kunokkal kapcsolatban mindenféle ilyen problémák voltak, ő elvette a Csomósnak nevezett Páltól, a Csák nemzetségből, Csákvár gyermek, ez a rész a Csák nemzetséghez tartozott, elvette, és a Telki apátságnak adományozta. Itt van említve Telki, Telki egyház, és innentől kezdve van nálunk az egyházi birtokoknak a jelentősége, majd később ezért jönnek aztán a bécsi skót, bencések, hogy visszaelevenítsék ezt a történetet, és úgy lesz aztán a Pátynak a egyik fele mindig egyházi birtok, a másik fele világi, és a következő évszázadokban ezek mindig vetélkedtek egymással, pereskedtek, stb. Egyik a másiktól megszerezzen nagyobb részt. De a lényeg, hogy ebben a dokumentumban van először latinul említve a pag. Ugye itt van eredetiben latinban, ez a fotokópia róla, itt pedig ugye lefordítva, az pedig latinul van Páty neve. Tehát Pagnak nevezett faluját.
1: Ez mikor
0: ez 1286-ban.
1: 1286-ban.
0: Ez az első olyan dokumentum, amit megtaláltunk. Lehet, hogy van korábbi, csak azt még nem találták meg. Tehát az első említése a falunak, Pátynak mondják, latinul Pagnak, és 1286-ban.
1: Egészen fantasztikus. Műsorírunk lassan lejár, de annyi időnk még van, hogy az utolsó vitrint bemutatná a hallgatóknak. Itt újabb gyöngyszemeket látunk.
0: Igen,
1: ez netán egy ágyúgolyó?
0: Ez egy ágyúgolyó, amit a patakkotrásnál találtunk és szedtük ki. Ezek tulajdonképpen kések, kaparók, leletek a patakkotrásból. Ez a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi út közötti kertek alatti patakból tudtuk kiszedni. Egy építkezés kapcsán jött elő ez a 19. századi gyalogos kisztizabja, de ez a kastélykerítés Lándzsahegy és a két lándzsa, az tulajdonképpen egy másik, egy egészen más történethez tartozik, pátynak, a uradalmának a másik fele, a világi birtokos, ez a Splényi Váradi kastély és annak a története, ami egy külön egész estét megtöltött történet, a családok története, az épület története, és innen egy 10 perces sétával, ha itt befejezi az érdeklődő a közösségi házban ezt a tárlat megtekintését, akkor eljuthat ehhez a kastélyhoz, amely kívülről végignézhető, egy jó része rendben van már rakva, látható, fotózható, a kerítéssel pedig érdekesség szempontjából megmaradt az a legenda, hogy a kerítését 1848-as puskacsövekből.
1: Még egy utolsó térkép, ez másolat vagy eredeti?
0: Ez eredeti, 1865-ben készült, az előjárosát készítette, a jól látható rajta az együttszás falu, akkor még egy fogadó az egyik végében. A tájolása délről északnak van, akkor még ez volt a tájolás. Pujatorvágy ebbe az irányba lenne, onnan jönnének át. A nagy templom már rajta van, hát 1865-ben természetesen. A vizek, a patakok, tele vagyunk vele, mi itt vagyunk, az apátságnak a tisztartó házában, ma már ugye a közösségi ház, és itt van ez a kastély, amiről én beszéltem.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus bemutatót, és ha visszasétálunk a sétánknak az elején, ahol a kukorica csuhéj figurák voltak a diorámában, ott van 4 tájjellegű ruha. Mit lehet ezekről tudni, azokról a ruházatokról?
0: Azok páty eredeti viseleteit mutatják, nem csak a vitrínben, hanem a falakon is azok a nagy képek, illetve a képek azért vannak így kinagyítva, hogy jól láthatók legyenek a viseletek. Nálunk nem volt az a egyedi megkülönböztető viselet, mint mezőkövesdi, vagy somogyi népviselet, vagy tehát ami nagyon elkülönített. A város, Buda és Budapest vonzás körzete, tehát olyan közel állt, hogy a polgári világnak a különböző hatásai a viseletben inkább hatottak, és azok a nagyon megkülönböztető népi viseletek nagyon nálunk nem láthatók.
1: Világos és érthető, ennek ellenére gyönyörű leánykaruhák vannak kirakva, ami egészen egyedi, én még ezt a stílussal nem találkoztam. Kedves hallgatóink, műsorunk lejárt, még odaadnám kedves házigazdáknak a mikrofont egy rövid búcsúztatóra, hogy elbúcsúzzon a rádió hallgatóktól.
0: Igen, hát még egyszer köszönöm, hogy benéztek hozzánk, és tisztelettel és nagy szeretettel várunk mindenkit Pátyon, úgy a Pincehegyen, mint a falunak a különböző látványosságban és a közösségi házban a helytörténeti gyűjteményben.

0: Kedves hallgatóim,
1: Utána befejeztük a riportot. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, mert sétálni kell körülbelül 100-150 métert, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince belátogató. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
2: Jó napot! Tessék, jöjjön!
1: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
2: Üdvözlöm!
1: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
2: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat Pince tulajdonosa. Ez egy rendezvénypince. Mi vagyunk az első, itt a Málta irányából az első pince.
1: Mi az érdekesség, amit ő tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire alkalmas ez a pince?
2: Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
1: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem,
2: meg így
1: a
2: tetejére. Van, nagyon jól mondja.
1: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az árva csalántól, utifű nagybojtorján, zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pincesoron a Hangulat pincét Monostori úrnak a pincéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tudott tenni Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pincesorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van magas. A fehér borot pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pincesoráról.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, meggátolni sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
1: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
2: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
1: Kirándulók, akik gyógynövénygyűjtésre adják a fejüket szabad idejékbe?
2: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is ide ellátogatnak.
1: Tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
2: Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, még ez az egyik végéről a másikig eljutnak.
1: Odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon, esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
2: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátással!
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Arsz Szakra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató esemény sorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajda konferencia központ. A regisztráció határideje ma van, július 19-én vasárnap. A részvételi díj befizetési határideje pedig holnap, július 20-án hétfőn. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Az időjárásról: kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk, néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nehéz esetek. Általában az elmúlt időszakban, ha nehéz esetekről beszéltünk, akkor valóban esetekről, eseményekről és az eseményekhez kapcsolódóan egy-egy személynek a személyes szerepéről, vagy több személynek a személyes szerepéről beszéltünk. Azonban ma egy egészen különös biblia tanulmány következik, olyan szempontból, hogy a mai biblia tanulmányunk egy személyre koncentrál, hogyan lesz Márk evangélista valóban evangélista, de tulajdonképpen sokáig azon törtem a fejem, hogy valahogy finoman hogy kéne azt megfogalmazni, hogy lesz egy nagyon félénk, nagyon esendő, menekülésre kész fiatalemberből egy nagyon határozott, nagyon evangéliumi szellemű, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy vezető. Remélem, hogy biblia tanulmányunkban ez kiderül, és mivel az idő nagyon szűkre szabott, és nagyon sok helyen kell most járnunk majd az Új Szövetség lapjain, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy először, ha lehet, Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. Már is szeretném mondani, hogy az első nagy valószínűséggel Márkról szóló jelzés, amit tökéletes nagy biztonsággal ugyan nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a kor szabályai szerint egy-egy könyv írója a legritkább esetben nevezhette meg magát, a legtöbbször harmadik személyben beszélt, amolyan rejt jelezve önmagáról, pontosan azért, hogy betartsa a kor illendőségi szabályait, irodalmi szabályait. Mit is olvasunk itt a Márk evangélium a 14. fejezetében? Azt kell tudni, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és megjönnek azok, akik le akarják tartóztatni Jézust, és tudjuk, hogy ott van az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott vannak a tanítványok, tudjuk, hogy megjön Júdás az áruló, már csókkal elárulta a mestert, és itt kapcsolódunk a történetbe. Tessék csak hallgatni! Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesednie. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Hogy kerül ez az ifjú a történetbe? Hát ő mégse tanítvány, nem tűnik úgy, hogy olyan szorosan benne lenne az Úr Jézus követőinek a sorába. Ha a következő ige helyhez lépünk, az talán sokat segíthet ebben. Tessék csak kinyitni az apostolok cselekedeteit a 12. fejezetnél. Az apostolok cselekedetei 12. fejezete Péter fogságáról számol be, arról a fogságról, amikor Heródes biztosra akart menni, és mindenképpen ki akarta végeztetni Pétert, de a biztonság okáért belül is 4 katonához volt láncolva, és még az őrségek számát is megnégyszerezte Heródes, azért, hogy még csak véletlenül se tűnhessen el a fogja. Amikor Pétert az angyal mégis kivezeti a börtönből, akkor egyenesen a gyülekezethez igyekszik, ahol tudja, hogy együtt vannak a testvérek, és érte imádkoznak. Tessenek csak hallgatni? Apostolok cselekedetei 12. fejezet, 12. vers. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, itt sokan egybe gyűlve imádkoztak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a fiatal ember otthon volt a gyülekezetben. Nem csak azért, mert megtérésével bekapcsolódott a gyülekezetbe, hanem azért, mert minden bizonnyal elég jómódú családból származva édesanyja volt az a határozott nőtestvér, aki nagyon-nagyon szívesen rendelkezésre bocsátotta otthonuknak a nagy termét, nem csak az utolsó vacsorához, hanem később a gyülekezet számára is. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemen belül Mária háza, de nyugodtan mondhatnám, hogy Márkék háza, amolyan stratégiai pont lett, amolyan gyülekező hely, ahol együtt voltak az apostolok, nem csak együtt voltak, hanem ahonnan útra indultak, és amolyan missziós bázissá vált ez a hely. Éppen ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy Márk az első, akit név szerint tudunk úgy említeni, hogy kisgyermek korától hívő családban nőtt föl. Mostanában nagyon sokan kezdik úgy a bizonyságtételüket, hogy keresztény családban nőttem föl, és aztán vagy igazi, vagy pedig amolyan mellébeszélést hallunk bizonyságtétel helyett, de János minden bizonnyal elmondhatta, hogy ott volt a kereszténység első lépéseinél, a kezdeteknél, a Gecsemáné kerttől, a pünkösdi lélekkiáradáson át, egészen az apostolok munkájának a kiteljesedéséig, a jeruzsálemi gyülekezet növekedéséig, és nyilván nem csak ebben a házban volt gyülekezet, hiszen a gyülekezetbe tartozók nagy száma szükségessé tette, hogy házanként úrvacsorázzának, törjék meg a kenyeret, hogy házanként együtt legyenek közösségben, de Márkék háza mindenképpen egy központi hely volt, nem véletlen, hogy Péter apostol is oda igyekezett. És ez azt is jelentette, hogy Márk a Krisztusról szóló bizonyságtételt első kézből hallotta. Neki nem meséltek Mátéról, nem meséltek Jánosról, Péterről, Tamásról, Andrásról, Bertalanról és a többi apostolról. Ő személyesen kellett, hogy ismerje ezeket. És mivel személyesen ismerte, nyilván az ő életébe nagyon aktívan beleszövődött a kereszténységnek a tanítása. Ez nem azt jelenti, hogy milyen könnyű helyzetben volt, mert neki legalább nem kellett megtérni. De neki ugyanúgy szüksége volt arra, hogy döntsön az Úr Jézus Krisztus mellett, és az az első esemény, amit konkrétan tudunk, tudnilik az a bizonyos Gecsemáné kert beli menekülés, úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek azért úgy beleégett a lelkébe. Nyilván nem olyan egyszerű vállalni Krisztusért szenvedést. Nyilván az emberben indulnak reflexek. Én magam is emlékszem bizonyos helyzetekre, ahol kisgyermekként futásnak eredtem, és hogyha utólag megkérdezték, hogy miért kezdtem el futni, lehet, hogy magyarázatot se tudtam volna adni, de úgy éreztem, hogy ahogy csak a lábam bírja, nekem innen futnom kell. De ezek a különös mozdulatok beleégnek az ember lelkébe, és később is reflexévé válhatnak. Ám nem csak abban volt különös Márknak a helyzete, hogy ő az apostoloknak személyes ismerője volt, hanem nagyon különös nagybácsival ajándékozta meg őt az Úr. Tudnélik, úgy hívták a nagybátyját, hogy Barnabás. Barnabásról pedig tudjuk, hogy ciprusi származású lévita. És ez a ciprusi származású lévita Jeruzsálembe kerülve úgy tűnik, hóna alá vette ezt a fiatalembert. Tessék csak figyelni, hogy hogy is számol be erről az apostolok cselekedetei 12. fejezet. A 25. vers, jó, ha megjegyezzük, hogy ekkor már Antiochiából jön vissza Barnabás együtt Pállal, akik adományt hoznak, és a híreket arról, hogy hogy is folytatódik, hogy is halad a misszió Antiochia városában, de amikor visszaindulnak Antiochiába,

mondják nagyon szívesen, két olyan ember, aki mellett valóban fölnőhet valaki igazán lelki, érett férfivá. Valószínűleg ezt Saul és Barnabás is így látta, mert amikor Antiochiában a Szentlélek megmutatja, hogy nekik el kell indulni világmissziós szolgálatra, távoli vidékekre, akkor magukkal viszik ezt a fiatalembert. Tessék hallgatni, hogy mit ír a 13. fejezet? Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs, aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi történt? Hát ha valaki végigolvassa a missziónak ezt a részét, az első missziótnak ezt a részét, akkor azt kell mondani, hogy szinte semmi. Persze, hát ott volt Szergiusz Paulus helytartó, meg ott volt Bar Jézus, meg voltak ott mindenféle nehézségek, de hát az igazi nehézségek csak utána következtek. Hát hol vagyunk még Lisztrától, Derbétől és Ikóniumtól? Hol vagyunk attól, hogy hol Istennek akarják kikiáltani Pált és Barnabást, hol üldözni kezdik őket, megkövezés jön? Hát messze nem történnek ilyenek. Jánosnak mégis inába száll a bátorsága, és menekülőre fogja a dolgot. Azt mondtam az előbb, hogy beleégnek a mozdulatok az embernek a lelkébe, amolyan reflexekké válnak. Nem akar ütközni, ő nem akarja ezt a feszültséget, nem bírja valami miatt elhordozni annak a tudatát, hogy itt nagyon nehézre fordulhatnak a dolgok. Később Barnabás és Pál között ez a különös hazarohantunk a mama szoknyája mellé döntés, ez meglehetősen komoly vitát eredményez. Ha az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez lapozunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek a fiatal embernek bizony, bár visszatér később Antiochiába, mégiscsak a helyzete nagyon megkérdőjeleződik. 15. fejezet 36. versétől így olvassuk. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Bárnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. Lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Jól tudjuk, hogy Pál pedig társául választotta a Jeruzsálemből érkezett Silást, és aztán együtt indultak el, gyalogosan egy másik irányba, észak felé haladva, és bejártak egy nagy területet, amíg el nem jutottak a Lisztra-Derbe-Ikónium vonalra is újra. Na de hát, Barnabás és Pál, mégiscsak, hát hogy is mondjam csak, nézetkülönbség keletkezik köztük Márk miatt. Kinek van igaza? Annak, aki azt mondta, hogy egy gyáva nyulat nem visz magával a szolgálatba? Vagy annak, aki látta ebben a gyáva nyúlban, hogy egyszer majd ő lesz Krisztusnak az egyik komoly munkása? Zárójelbe jegyzem meg, hogy Nagy Kalapács a fordítása János Márk nevének. Hát annyira nem biztos, hogy látszik ebben itt mindjárt, az elején, vagy a szolgálatnak a kezdetein. Miért akartam erről beszélni ma a kedves hallgatóimnak? Azért, mert mi nagyon-nagyon sok esetben statikusan, pontszerűen látunk. És úgy gondoljuk, hogy Márk az, akinek látjuk, aki elfut a Getsemáné kertből. Vagy az, aki hát igazából olyan belelkesedő módon megy a nagybácsival együtt Pál apostollal, de aztán elfogy a bátorság, inába száll a bátorság, megint menekülőre fogja. Hogy fejleszti Krisztus a jellemünket? Hogyha nem figyelünk erre a kérdésre, akkor megbélyegezzük egymást. Sokszor gondolkozom rajta, hogy szegény Tamás apostolon rajta maradt a hitetlen Tamás jelző. Pedig az indiai keresztények úgy tudják mind a mai napig, hogy Tamás apostolon keresztül érkezett Indiába az evangélium, aki az életét sem sajnálta odaadni Krisztusért.

hogyha már itt tartunk, akkor az egyiptomi keresztények mind a mai napig úgy tudják, hogy Márk volt az az apostol, és ők apostolként gondolnak rá, aki odaérkezett, megalapította az első keresztény gyülekezetet Alexandriában, annak a püspöke lett, és hűségesen szolgált minimum 10 esztendő keresztül, 50 és 60 között ott köztük, és végezte a Krisztus munkáját, és írta az evangéliumot, és hirdette az igét, mégpedig nevéhez méltóan jegyezték fel az egyiptomiak, azaz úgy, mint egy nagy kalapács, aki alakítja, aki igazán formálja a vasat, és akinek a keze munkája nyomán életerős gyülekezetek születtek, és életerős keresztények indultak el az úton. Hát lehetséges ez? A mi gyengeségünket Krisztus át tudja formálni. Pál apostol, amikor később a korintusiaknak levelet ír, azt írja, aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ó, ez egy pillanat alatt meg kell, hogy történjen. És Márk személye a bizonyíték, hogy részben életkorából adódóan is fejlődnie, érnie, növekedni kell, és itt most nem a fizikai méretekre gondolok elsősorban, hanem a lelki értelemben való növekedés. Tapasztalatokat kell gyűjteni. És Barnabás nagyon bölcsen úgy látta annál a bizonyos vitánál, vagy majdnem azt mondtam, hogy viszálynál Pállal, hogy kezdjük a Kályhától. Ciprusban fogyott el a bátorság? Induljunk együtt Ciprusba. Az más kérdés, hogy Pál apostol, aki egy határozott jellem volt, meg úgy gondolta, hogy a misszióban érett embereknek kell ott lenni, akik nem hátrálnak meg. Igen ám, de az érett embereknek valahol meg kell érni. A lelki ajándékok jelentősen különbözőek voltak. Barnabás sose nevezzük apostolnak. Az apostol, bocsánat, de olyan, mint a fúró feje az alagút fúró szerkezeten. Megy előre és töri a követ, zúzza maga előtt az akadályt. Barnabásnak a lelki ajándéka a pásztori ajándék. Nem véletlen, az ajándékáról kapta a nevet is. Barnabás azt jelenti, hogy vigasztalás fia, akinek az a kegyelmi ajándéka, hogy segítsen, támogasson. Egyébként Pállal is ezt csinálta, tessenek csak rá emlékezni, amikor nem akarták befogadni Jeruzsálembe, mellé állt. Amikor később Antiochiába őt küldi a gyülekezet, akkor elmegy Tarzusba, megkeresi Pált, és nem nyugszik addig, míg szolgálatban nem állítja maga mellett, és az első misszió úton nem Pál a vezéregyéniség, Barnabás tekinti mindenki vezetőnek, fölnevelődött mellette apostollá Pál. Az ő kegyelmi ajándékán keresztül segítette Isten. És most úgy érzi Barnabás, itt a lehetőség, hogy most segítsen Márknak. Sikeres ez a szolgálat? Hát úgy tűnik, hogy miután visszatértek onnan, egy új időszak következik Márk életében. Az első, hogy Péter apostolhoz csatlakozik. Ezt onnan gondoljuk, mert Péter azt írja az 5. fejezet 13. versében a teljes kis-ázsiai gyülekezet csoportnak, Bitinia, Kis-Ázsia, és ott egész sok területet felsorol Péter a preambulumában a levelének, de az 5. fejezet 13. versében azt írja, köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Úgy tűnik, hogy Barnabás után a következő egyetemi fokozat a teológiai képzésben Péter apostol mellett van. Egyébként Papiasztól, az egyházatjától úgy tudjuk, és Eusebius tőle vette át ezt az ismeretet, hogy Péter apostolnak a bizonyságtétele olyan hatással volt János Márkra, hogy lejegyezte ezeket. Ami azt jelenti egyébként, hogy képzett embernek kellett lenni. Ő egyáltalán nem volt egy írástudatlan, maga tehetetlen ember, és ha valaki végigolvassa Márk evangéliumát, még azt is lehet mondani róla nagyon hamar, hogy jótollú, összegzésre kiválóan alkalmas. Egyébként tényleg olyan a Márk evangélium a maga sűrű, tömör információ közlésével, mintha valakinek a jegyzeteit olvasnánk, amit majd később, amikor prédikál, majd kifejt bővebben elmondja a hallgatóinak. Minden esetre ezek a sűrítmények nekünk megmaradtak, és lett belőle Márk evangéliuma. És mindenki úgy tudta a korai egyházatjáknál, hadd hivatkozzak újra Papiaszra,
hogy az alexandriai gyülekezet számára írta meg aztán először az evangéliumot, hogy el ne felejtsék, és Egyiptom szerte terjesztették, tehát ott lett Márk evangéliuma először közismert, de később nyilván az egész keresztény világot bejárta. Na de lehetséges, hogy Pál apostollal soha az életbe nem lett volna rendezve a kapcsolata? Hát távol álljon, hogy ilyet gondoljunk. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor a kolosséiaknak, de nyugodtan mondhatom Filemont is, aki az elmúlt alkalommal velünk volt, emlékszik erre, hogy a kolosséi levél és Filemon levele egyszerre íródott és egyszerre ért célba, a kolosséiaknak azt írja a 4. fejezet 10. versében Pál apostol. Köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Ami azt jelenti, hogy Pál amolyan utazó hírnöknek, hírvivőnek, vagy az evangélium továbbadójának tekinti ekkor már Márkot. Ez annyira így van, hogy egy kicsivel később, amikor már a síralomházból ír levelet Timóteusnak, azt írja a 2. Timóteusi levél 4. fejezetében, a 11. versben Pál apostol, egyedül Lukács van velem, Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Hogy lett a menekülésre hajlamos emberből Pál kiválóan hasznos munkatársa? Hát úgy, hogy folyamatosan hagyta, hogy az ige Isten igéje formája. Jöttek a keresztény tapasztalatok, és néha önmagunkban is csalódni kell, mert amikor a saját megfutamodásainkat, gyávaságunkat, csekélységünket, kevés erőnket látjuk, egyre inkább érezzük, hogy mennyire rá kell bízni magunkat Isten lelkére. Aztán jött a felelősség, mert amikor Egyiptom területén gyülekezet alapításba kezdett, akkor azt nem a saját szakállára kezdte, de óriási felelősségként szakadt rá ennek az egyébként egész világon rendkívül híres városnak, Alexandriának a súlya, felelőssége. Abban az időben 1 millió zsidó élt Alexandriában. A könyvtára, ami sajnos tűzvészben megsemmisült, az egész világon minden más könyvgyűjteményt messze megelőzött, a tudományban a világ elejének számított, és itt tudott Márk elindítani egy gyülekezetet, és itt lett hasznos eszköz a Krisztus kezében. És átformálódott még Pál gondolkozása is vele kapcsolatban. És itt ez egy nagyon fontos dolog így ennek a Biblia tanulmánynak a végén, hogy Pál apostol nem mondta azt, hogy kutyából nem lesz szalonna. Aki az elején gyenge volt és hajlamos a megfutamodásra, mindig olyan lesz, majd meglátjátok. Pál nem tudta, hogy ő új szövetséget ír, de minden esetre Istennek a különös kegyelme, hogy megtudhattuk, hogy volt egy állásfoglalás. Nem akarom a munkában magam mellett látni, mert kiállt a szolgálatból, és jó pár évvel később, több évtizeddel, legalább 2 évtizeddel később pedig elhangzik ez az értékelés. Hasznos a szolgálatra. Fogadjátok be, és figyeljetek a vele kapcsolatban elhangzott kérésekre. Tehát, hogy lesz egy gyáva nyúlból oroszlán? Egyedül Krisztus kegyelme által, aki képes a mi jellemünket átformálni, a mi egész lelkületünket átformálni. És éppen ezért szól ez a bátorító üzenet mindenkihez, aki úgy érzi, hogy ő gyenge, ő erőtlen, ő nem biztos, hogy meg tud állni a munkában, nem biztos, hogy Krisztusért igazán oda tudja tenni magát. Legyen bátor, mert Krisztus lelke által ez nem lehetetlen. Egyébként az, aki a Getsemáni kertből megfutamodott, életét Alexandriában végezte be, pogány papok kötelet kötöttek rá, és körbehúzták a városon, belehalt. De Krisztusért, a vérével is Krisztusért áldozta önmagát. Legyen előttünk példa mindaz, amit hallottunk, és bárcsak bennünk is végezné, Isten áldott lelke és az ő igéje ezt a Krisztus képére formáló munkáját. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Biblia óra. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen gondolatok születtek bennetek, hiszen ma azért az átlagtól jelentősen eltértünk. Nem egy történet mellett álltunk meg, mint ezt korábban sokszor tettük, hanem számos ige helyet végiglapoztunk, mert hogy egy személy lelki fejlődésére koncentráltunk. De én nem akarom előről kezdeni, mert akkor újra kéne mondanom az egész korábban elhangzott tanítást, de kíváncsi vagyok, hogy bennetek hogy csapódott le mindaz, amit az Úr elvégzett ebben a fiatalemberben, aki nekünk aztán lelki példává is vált. Ki lesz az első bátor?
1: Hát akkor leszek én. Én egy mondatot írtam föl magamnak Márkról, hogy Isten azt is látja bennünk, akivé formálni akar minket. Mi látjuk azt valakiről, aki éppen, talán reménykedünk, hogy mivé lehet, vagy szülőként vannak álmaink, de Isten pontosan látja azt, hogy kivé formálhat minket, ha engedelmeskedünk. Erről eszembe jutott Michelangelo, akitől megkérdezték, amikor egy nagy mészkő darabot elkezdett formálni, egy mészkő márványt, egy márvány darabot, hogy mit csinál, és azt mondta, hogy kiszabadítom az angyalt a kőből. Isten mindnyájunkról valami jót gondolt, de hogy azzá válunk-e, akivé ő formálni akar minket, ehhez a mi engedelmességünk is kell, és én nagy örömmel hallgattam végig ezt a tanítást. Tudtam részleteket Márkról, de így összeszedve még soha nem tanulmányoztam az életét. Nagyon-nagyon nagy áldás, hogy Isten egy félénk fiatalemberből egy ilyen hatalmas eszközt tudott formálni. És ez biztató a számomra is, de szerintem a hallgatóink számára is.
2: Bennem is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg, és én is csatlakoznék hozzá, hogy én se hallottam még ilyen összefüggő tanítást János Márkról, viszont bennem a pedagógusi oldalról fogalmazódott meg egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ha észreveszem, hogy Isten mivé akar formálni valakit, mert előtte vagyok jóval, hitben, élettapasztalatban, egyébben, van-e türelmem megvárni, hogy Isten elvégezze ezt a formáló munkáját, vagy akár úgy, mint Barnabás és Péter, ahogy a tanításban hallottuk, engedem, hogy Isten eszközként használjon engem a formálásában, vagy pedig türelmetlenül már az elején a várt végeredményt akarom elvárni a testvéremtől, ezzel akár egy jó kezdetet csírájában megfojtva, megnyomorítva valakit lelkileg, mert lehet, hogy alkalmas lesz rá mondjuk egy pár év múlva, ha hűségesen, kitartóan végzi addig a szolgálatokat, és tanul az Isten országával kapcsolatban is, de, hogy egy tornaórás példát mondjak, egy első gyerekkel nem fogok egy 1,50-es magasugrást megugratni, mert fizikailag alkalmatlan még rá. Hogy lelkileg ugyanígy képes vagyok-e valaki mellé odatérdelni, segíteni, tanítani, vezetni a szolgálatban való fejlődésre, vagy egyből a végeredményt követelem tőle, és ezzel gátat vetek Isten munkájának.
3: Én megmondom őszintén, én is tudtam János Márkról dolgokat, de nekem még soha nem állt össze, hogy ő milyen családi háttérből jön. Hogy az anyukája úgymond a saját otthonukat felajánlja missziós bázisnak, ezt tudtam. De nekem ténylegesen valahogy kimaradt a pázliból az a darab, hogy neki Barnabás a nagybátyja. És az, hogy ő ténylegesen úgy nőtt már föl kicsi kora óta, hogy úgymond a Krisztusról szóló eseményeket első kézből látta, hallotta, és adott esetben együtt megélte a történésekkel. És ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy ő egy nagyon-nagyon jó alapról indult. És lehet, hogy félénk volt, és bátortalan, és sokat kellett segíteni, de biztos vagyok benne, hogy az az alap, amit mind az anyukájától, mind pedig a nagybátyjától kapott, az elkísérte az egész életén át, egészen odáig, amíg nagyon-nagyon hasznos áldott szolgálatot tudott végezni Isten országáért.
4: Erről korábban beszéltünk már a nagypénteki eseményeknél, de megemlítem, mert többször találkoztam vele, illetve ez egy népszerű, romantikus elképzelés, miszerint Márk volt a gazdag ifjú, és hogy azért csak egy gyolcsinge volt, mert megtette azt, amit Jézus mondott, hogy mindenét eladta, ezért csak egy inge volt. Tudom, hogy ennek amúgy nincs bibliai alapja, vagy ilyesmi, ez jól hangzik, de az a része az mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem egy olyan kezdet ez, Jézus elfogatása és kivégzése, ami a legtöbb hívő családban felnőtt gyermek hitéletének a kezdetéhez ideális. Nem tudom, hogy ez hány szülő szeretné azt, hogy a gyereke így induljon el a Jézus követésére, pláne úgy, hogy ő maga is veszélybe kerül, de azt gondolom, hogy ez is ahhoz a gyermeki hithez tartozik, amit Jézus mondott, hogy nem mérlegelni a világ dolgait, nem azt nézni, hogy ki mit fog szólni, vagy hogy mi történhet, hanem gyermeki őszintességgel is odaadással követni őt, és ott lenni vele minden helyzetben.
5: Úgy gondolom, hogy Márk nem először volt Jézus társaságában a Gecsemáné kertben. Nem semmiért volt ott, és csak őről beszél az ige. Gondoljuk meg, hogy hányszor és hányszor lehetett közel Jézushoz, amikor a tanítványaival volt együtt, vagy amikor csak közvetlenül Jézus társaságában lehetett. Mire gondolok? Zoltán testvérem is mondott egy leírást arról, hogy valaki leírta Márkról, hogy ő volt a gazdag ifjú. Ennek nincs nyoma a Bibliában. Annak sincs, amit én fogok mondani, mert olvastam én is, hogy ő volt az az ifjú gyermek, akinek a tarisznyájába anyukája betette az 5 kenyeret meg a 2 halat. Most áttérek a mostani eseményre. Az ő életútját hallottuk most végig, és ez nagyon fontos volt a hallgatóság számára is, meg a mi számunkra is, mert végig lettünk vezetve azon az úton, amelyen végig ment Márk János. Kérdezem, akik hirdettük már igét, az első ige hirdetésünk után nem fordult meg a szívünkbe, hogy na, hát ez nem olyan volt, amire elvártam, én nem igen csinálom ezt, nem fogom ezt folytatni. Hogy mondok egy magyar közmondást? A gyakorlat teszi az ember mesterré. Tessék megnézni, hogy az ember éri. És Márkba is megfordult az a gondolat, hogy én onnan akkor eljöttem, de ezen változtatni kell. Nem illik hozzám, nem ez él a szívembe. Az egy pillanatnyi minuszos fellángolás volt benne, és utána kész volt tovább végezni azt a munkát, amire érezte az elhivatását. Én úgy érzem, hogy az az út, amelyen ő ment előre, ez őt mindig újra és újra erősítette, és eljutott az életének abba a szakaszába, amikor félretett mindent, azt mondta ő is, mint amit Pál mondott, hogy most már az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet a Krisztus rám bízott.
6: Én igazából azon gondolkoztam el, hogy a másik oldalról nézve, hogyha valakinek látom az életét, és közelről látom az életét hosszú ideje, akkor el tudom-e azt fogadni, hogy változik, vagy el tudom-e azt fogadni, hogy hibázott, igen, megbánta, de tovább akar lépni. Hogy mi, akik mondjuk egy ilyen esetet kívülről szemlélünk, engedjük-e azt az embert fejlődni, vagy mi akarjuk visszanyomni egy adott hitbeli szintre, vagy bármi szintre, hogy úgyse bízunk meg benne. És szerintem ez a környezetben is hatalmas felelősség, akár pár részéről, hogy később, amikor látta, hogy Márk is fejlődik, érik, akkor elfogadta, hogy fejlődik, érik, és hogy ne azt érzékeltessük vele, hogy úgysem megy neki, hanem hogy igenis jó úton jár, és az a helyes irány.
7: feltűnt nekem ebben a részben, illetve az igében nem találtam azt, hogy esetleg Márk mondott volna valamit, hogy jött volna bocsánatot kérni, vagy magyarázkodott volna Pálnak és Barnabásnak, hogy miért ment haza. És az is feltűnt, hogy amikor ők Antiókiában vannak itt, és Márk ugye Jeruzsálembe ment haza, és hogy akkor Barnabásnak hogy jut eszébe Márk, hogy elvileg ő nem kell, hogy ott legyen, bár lehetséges, hogy ott volt. És ez kicsit arra is mutathat, hogy esetleg mégsem maradt Jeruzsálemben, tehát nem vonult vissza úgymond a szolgálattól teljesen végleg, hanem csak akkor hagyta ott. És lehet, hogy belemagyarázás, de az is lehet, hogy Barnabás többet látott Márkban, mint Márk saját magában. És azért nem az van, hogy Márk jön és kéri, hogy újra csatlakozzon, hanem Barnabásnak jut eszébe őt újra hívni magukhoz.
0: Mindjárt továbbadom a szót, de nagyon-nagyon örülök annak, amit Kriszti elmondott. Tudnélik, ez egy kulcs. Az ige hirdetésben erre nem maradt idő, meg a kifejtésben is kimaradt, de igen, ő hazamegy a mama szoknyája mellé, ahogy ezt az ige hirdetésben mondtam, de úgy tűnik, hogy utána összeszedi magát, és visszamegy Antiókiába. Én könnyen el tudom képzelni, hogy előbb odaér, mint a misszió útról visszajövő Barnabás és Pál, és tessék arra gondolni, hogy az egész gyülekezettel is szembe kell ott nézni, de mit keresel itt? Hogy kerülsz egyáltalán ide? És hol van Barnabás? Ehelyett ő visszamegy, valószínűleg Barnabás éppen ebből látja azt, hogy ezzel az emberrel lehet újra kezdeni valamit. Ez nem jelenti azt, hogy, még egyszer mondom, kiki a lelki ajándéka szerint látta ezt a helyzetet, tehát ez nem azt jelenti, hogy Pál rosszat tett, de mégis Barnabást Isten hatalmasan fel tudta használni.
8: Nekem az jutott eszembe, hogy mikor volt könnyebb Jézusban hinni? Jézus idejébe, amikor olyanok voltak, akik mellette voltak, hogy nekik könnyebb volt hinni, vagy nekünk, akik már jóval Jézus után, földi élete után élünk. És hát azt kell tapasztalni, hogy az akkori emberek, akik megtapasztalták a csodákat, és látták, mi minden történik, még nekik se volt túl könnyű, mert nekik is volt visszaesésük, és nem olyan, hogy megtapasztaltam, hiszem, és ezentúl minden könnyen fog menni, és mert a bizodalmam úgy olyan erős, hogy soha nem roppanok meg. És ebben az esetben is a krisztusi jellemünk, ahogy fejlődik, hogy itt is van egy kezdet, és lassacskán, ahogy telik az idő, egyre inkább és jobban tud a misszióba beilleszkedni és dolgozni. Eszembe jutott, hogy amikor Tamásnak mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, hogy nem annyira nyilvánvaló, hogy azoknak, akik ott voltak mellettük, Jézus mellett, hogy azoknak sokkal könnyebb volt hinni, mint nekünk. Eszembe jut, amikor a zsidókat Isten kivezeti Egyiptomból, és végig élik azokat a csodákat, folyamatos csodákat, hogy megszabadítja őket, ahogy a tengeren út nyílik előtük, és utána mégis hitetleneként föllázadnak. Szóval mi az, ami minket valahogy Istenhez hozzá tud kötni? Tehát ez a kérdés, mert hiába, úgy látszik, hogy hiába látunk csodákat, hiába verik ki a szemünket ez a sok minden, ami Jézus körül történik, mégis a hit nem úgy működik, hogy akkor ott már megvan, és ott semmi rossz nem történhet. Bennem van az a tanítás, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, és ez mindig úgy erősen előjön, hogy válunk mi új teremtményé, vagy mi válik bennünk újjá, amikor megtérünk, mert a kinézetünk az nem változik. A gondolkozásunk lehet valamilyen szinten változik, de az se radikálisan, és itt arról van szó, hogy új teremtmény. És én úgy látom, és úgy érzem, hogy maga a természetünk, az, ami új természetet kapunk, és az elménk fel kell nőjön ehhez az új természethez, és ehhez az ige az, ami fel, tehát hogy el tudjuk fogadni, amit az igében mond, és már a gondolataink is azt szerint kezdenek pörögni, ahogy az ige mondja, és nem a régi gondolatmenetünk, ami világhoz köt, nem az vezet minket. Tehát itt a hit az, ami a kulcs, és hogy mikor könnyebb hinni, hogyha ha látunk csodákat, vagy amikor nem Jézus szerint azok a boldogok, akik ha nem is nem látták őt, és mégis hisznek. Ez nagyon érdekes, hogy így állítja be, hogy ahhoz nem kell látni, hogy jobban tudjunk hinni, hanem el kell fogadni azt a bizonyságtételt, amit az ige ad róla is, akkor boldogok tudunk lenni, és tudunk hinni.
1: Én egy nagyon rövid gondolatot szeretnék először mondani, mégpedig azt, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy fontos az, hogy még a rokonaink között is észrevegyük azt, hogyha valaki segítségre szorul. Mert hogy Barnabás észrevette. A másik gondolat pedig az, hogy Isten kit választ ki, és kit tud használni a szolgálatban. Eszembe jutott egy ószövetségi párhuzam, Józsué. Ő Mózes mellett nagyon-nagyon sokáig szolgált, és Józsué nem lehetett egy túl bátor jellem alapjáraton, hiszen még akkor is, amikor át kellett vennie a nép vezetését a honfoglalásnál, Mózes is, de Isten is úgy bátorította, hogy légy bátor és erős. Józsuénak állandóan szüksége volt a bátorításra. Mózes mellett Isten kiformált belőle egy alkalmas vezetőt, látott mindent, végigélte Mózes mellett az egész pusztai vándorlást, a honfoglalást, a hitetlenséget az első alkalommal. Isten vezetőt tudott belőle formálni. Márk se volt egy ilyen mindent bele típusú jellem, ahogy hallottuk, egy félénk ember volt eredetileg. De Isten egy erős vezetőt, egy Alexandriába küldhető evangélistát, gyülekezet plántálót tudott belőle formálni, egy evangéliumot író, bölcs embert. Azon gondolkodtam, hogy kit tud Isten formálni, és ki lesz alkalmas a szolgálatra, és én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy az, aki vezethető, aki tanítható, és aki engedelmes. Barnabás mellett volt először, Pál mellett, ahogy hallottuk, Péter mellett, tehát nagyon-nagyon sok eszköz által formálta Isten, de csak akkor tudott formálódni, ha ehhez ő hajlandó volt engedelmes lenni, elfogadni a tanítást, a vezetést, és aztán Isten már ő belőle is vezetőt tudott formálni.
2: Én ehhez a gondolathoz hozzá kapcsolnám azt a kérdést, ami egy pár perccel ezelőtt hangzott el, hogy akkor viszont rosszat tette Pál, vagy rosszul értette meg Isten akaratát Pál. És ha nézzük az apostolok cselekedeteit, akkor hosszú távon én úgy értettem meg, hogy nem, mert mind a kettőt visszaigazolta Isten. Ahogy az előbb hallattuk Barnabást is, hogy Barnabás mellett Márk ezzé tudott válni, viszont Pált egy más szolgálatra hívta Isten, és neki ott kellett helytállni, és a teljes európai missziót igazából megalapozni, elindítani. Erre a feladatra alkalmatlan lett még volna Márk, tehát oda nem tudta Isten magával vinni akkor, és akkor így Barnabás se, viszont azt olvassuk az igében, hogy emiatt nem csekély meghasonlás támadt Barnabás és Pál között. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyire a Szentlélek munkája, hogy ha bár nem is értettek egyet, akkor mondjuk ott ebben a kérdésben Pál és Barnabás, de abból a meghasonlásból mégse egy életen át tartó viszály, vagy veszekedés, harag lett, hanem mind a kettő tudta végezni tovább azt a munkát, amire Isten lelke hívta őket, és látjuk, hogy hosszú távon még Pál is azt mondja a végén Márkról, hogy hasznos eszköze a szolgálatban. Figyelünk-e annyira Istenre, hogyha még esetenként valami nézeteltérésünk is támad, akkor is értjük Isten vezetését, és akarjuk végezni azt a munkát, amit ránk bízott, vagy pedig vitázunk, veszekedünk egymással a gyülekezetben.
5: Érik az ember az élet útján előre haladva. Márk tulajdonképpen egy igen nagy kezdő, és ez azt hiszem a fiatalok számára egy nagyon jó példa lehet, hogy most azt láttuk az ő életéből, hogy fiatal gyakorlatlan, de Anikónak az első hozzászólásában volt egy ilyen mondat, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy Isten formál tovább. És én úgy látom, hogy nem csak Márk ért az idő haladtával érettebb ember lett, hanem még Pál apostolon is észre lehet venni, hogy az élet előre haladtával ő is ért, mert később leírja, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, véghez is viszi a Krisztus napjára. És elkezdte Márkba Isten a jó dolgot, és véghez is vitte.
7: Józsinak a kérdésére jutott eszembe az az ige, hogy amikor azt mondtad, hogy az új ember, hogy is van ez, hogy új embert hoz létre az Úr Jézus belőlünk, ami előtte van két verse, ezt fel is olvasnám, ez jött eszembe, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Mint a 2 Korintus 5-ben van. És hozzátenném, hogy nem másoknak éljünk, mert itt, amikor olvastam ezt az igét, eszembe jutott, hogy lehet, hogy így fog folytatódni, hogy nem maguknak éljenek, hanem másoknak. Viszont itt azt írja, hogy az Úr Jézusnak éljünk, aki meghalt értünk, és ez olyan, hogy ő adja majd a programunkat. Tehát ő adja majd meg azt is, hogy hogyan kell másokkal bánni, és hogyha tényleg megérti ezt valaki, hogy érte meghalt Isten fia, akkor ő érte fog élni, és így lesz belőle új ember, hogy most már nem önmagának él, hanem az Úr fogja adni a mindennapi programját, vagy hogy hol dolgozzon, ki legyen a társa, stb.
3: Nekem nagyon fontos volt az a gondolat, hogy Barnabás úgy gondolta, hogy akkor induljanak a kályhától, hogy visszavitte oda, ahol elfogyott a bátorsága. És ennek kapcsán eszembe jutott egy megtörtént esemény. Egyszer egy nagyon fiatal zongorista lány zongora versenyt játszott zenekarral. És a második tételben egy helyen volt egy pillanatnyi krach, és hirtelen azt a részt kihagyta, mert nem jutott eszébe. Viszont utána olyan fergeteges harmadik tételt játszott, hogy a közönség ráadást kért. És a karmester megkérte a lányt, hogy játsszák el ráadásnak a második tételt. És egy zongoratanár úgy értékelte a helyzetet, hogy a karmester úgy döntött, hogy nem fognak abba a hibába esni, hogy leesett a lóról, és nem ült vissza rá, mert akkor soha nem fog lovagolni. Úgy értékelte ez a zongoratanár, hogy nagyon bölcs volt a karmester, hogy megtette azt a szívességet ezzel a fiatal zongorista lányjal, hogy adott neki egy esélyt, hogy ott, ahol elrontotta, újra kezdje, és lássa ő is, de a közönség is, hogy meg tudja csinálni.
1: Én nem tudtam, hogy Naomi ezt a példát fogja mondani, de bennem az a kérdés düpörög most egy pár perce, hogy mit kezdünk a kudarcainkkal és a félelmeinkkel? Mert nagyon sokszor nem tudjuk földolgozni azt, hogy nem tudunk mindent tökéletesen. És lehet, hogy elsőre valóban hibázunk. Még az is lehet, hogy csúfos kudarcot vallunk, akár a szolgálatba, akár egy bibliaköri alkalmon, képtelenek voltunk fegyelmet tartani, a gyerekek szanaszét voltak, és sorolhatnám, rossz volt a munkahelyen a helyzet, felsültem a bizonyságtételbe, úgy éreztem, hogy mondanom kellett volna, és nem mondtam, mert gyáva voltam, és sorolhatnám azokat a szituációkat, ami személyes szituációink, és úgy gondolom, hogy előttetek meg a hallgatók előtt is nagyon ismertek. És akkor az a reakcióm, hogy jó, akkor én soha többet, mert én ezt a cikit nem vállalom be, és ez nekem milyen megalázó, vagy pedig, hát lehet, hogy kisírom magam, meg is állapítom, hogy nagyon, hát borzasztó volt, és lehet, hogy igazam is van, tehát nem akarom én szépíteni a dolgokat, de megpróbálom levonni a tanulságokat, ha hibát követtem el, nem voltam elég felkészült, vagy egyebek, akkor azt megpróbálom kijavítani, és kérem Isten segítségét, hogy legközelebb, Uram, adj erőt és adj bölcsességet, bátorságot, és sokszor még én azt is hozzátettem, és segíts abban is, hogy ne magamban bízzak, hanem a te erődben és a te lelked jelenlétében, mert hát magamtól eléggé föl tudok sülni, Add, hogy eszköz legyek a kezedbe, semmi más, és újra megpróbálom, vagy pedig nyalogatom a sebeimet, elnézést, és megállapítom, hogy nincs vesztes ezen az egész földkerekségen, csak én is. Hát milyen nehéz nekem a helyzetem. Vagy pedig újra kezdem. Istennel.
4: Olyan helyzetet is el tudok képzelni, amikor Isten tervében van benne az általunk kudarcnak megélt dolog. Egy börtönmissziós testvér mesélte el, hogy az egyik első alkalommal, amikor ment a börtönbe, rengeteget készült, jegyzetelt, gyakorolta, hogy mit fog mondani, hogy fog mondani, és amikor oda került, ott volt a rabokkal szemben, akkor teljes rövid zárlat, mindent elfelejtett, hebeget habogott össze-vissza, azt gondolta, hogy butaságokat beszélt, és azt mondták a rabok a végén, hogy na végre, egy igazi, őszinte, becsületes ember, akinek elhisztük azt, amit mond, mert nem egy pap jött ide teológiai tanulmányt folytatni és előadást tartani, hanem egy ugyanolyan ember, mint amilyen mi vagyunk, a mi nyelvünkön azt mondta el, amit megértettünk, és hogy mennyire jó volt. És hát ez a testvér teljesen oda meg vissza volt tőle, hogy nagyon hálás volt Istennek azért, hogy megengedte ezt a kudarcot, és hogy nem az ő szerinte való tökéletes dolgot engedte meg, hanem azt, hogy így tudjon szolgálni valójában mások felé.
7: Eszembe jutott a 2 Korintus 7:10, hogyha esetleg van olyan, aki most éppen nincs úgy közel az Úrhoz, akár a hallgatók között is, akkor lehet kérni azt, amire itt bátorít is az ige, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Tehát lehet kérni azt, hogy mutassa meg az Úr, hogy ő hogy látja a mi bűneinket, és tudjunk megszomorodni miatta.
0: Nagyon sajnálom, hogy az idő nagyon ellenünk dolgozik, de egy pár perc és vége kell, hogy legyen ennek a Biblia órának. Én már csak egy olyan témát szeretnék nektek is, meg a hallgatóknak is a figyelmébe ajánlani, ami ennek az egésznek egy modern összefüggésbe való helyezése. Most csak tessék elképzelni, ha akkor is van Facebook, Instagram, meg mindenféle, és aznap megjelent volna a fiatal Márk Jánosnak a Facebook posztja, hogy ez a Pál, ez nem is keresztény. Hát ez azt mondta, hogy nem érdemlem meg, hogy magukkal vigyenek. Hát micsoda egy felfuvalkodott hólyag. Még ő tartja magát apostolnak. Szerintem 2500 lájkot kapott volna az első 10 percben, és abban erősödött volna meg János Márk, hogy Pál apostolt lehet utálni és kerülni, és kell egy antipálista csoportot összeszedni, akik még föl tudják sorolni Pálnak az összes vélt vagy valós tehetetlenségét, tehetségtelenségét és egyebet, és be lehetett volna szórni vele az egész világot. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát azért ez nagyon meredek, de ha valaki körülnéz különféle levelezésekben, akkor sajnos ez egyáltalán nem meredek, ma pontosan így zajlik. Ehelyett úgy tűnik, hogy Márk átgondolta, Barnabással együtt végigment az úton, aztán Péterrel, aztán Alexandriában, és amikor Pál apostol mellé került újra, akkor kölcsönösen úgy látták, mert különben nem maradt volna ott Márk, hogy érdemes együtt dolgozni. Kedves hallgatóimnak megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és őszintén remélem, hogy ez a néhány perc, amit Isten igéje mellett így együtt töltöttünk, áldást jelentett. És remélem, hogy azoknak is, akik a beszélgetésben részt vettünk, tovább gondolni valókat is hagy a szívünkben bőven. Ezzel a műsorra legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk ugyanezen a csatornán. Isten áldását kívánom, soha nem elfelejtve természetesen, minden ígéret mellé odatéve, ha az Úr akarja, és élünk. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Családi napot is szerveztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék, az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Még ma július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. Az első Kárpát-medencei ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, hogy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

kőszívek. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. Böjte Csaba.

0: A háború, a trianoni diktátum következményei és fiatalkori szívbetegsége rányomta bélyegét Dzsida Jenő életművére. A részvét, szenvedőkkel való szeretetteljes együttérzés költője volt. Fő témája a hazaszeretet, a mély vallásosság, a szerelem és a halálfélelem.
1: Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.
0: A lelkemben sok melódia csak felhangoló kézre vár. Mennyi színes, szép szimfónia. Eljátszatlanul hagyni kár.
1: Ó, mi hályog borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján.
0: Fáj a földnek, és fáj a napnak, s a mindenségnek fáj dalom, de aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom.
1: Szerettem volna adni, de nem volt mit. Szerettem volna kapni, de nem volt kitől.
0: Menni kellene házról házra, városról városra, mint egy izzadt, fáradt, fanatikus csavargó. És rekedt hangon, félig sírva, kiabálni minden ablak alatt. Szakadt lelket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni.

0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Mit csináljak? Két szemem álmatlan sötétbe néz. Sírva mondom, édesem, s bénán visszahull a kéz.
0: Csend van, amikor megállsz, csendje hótömbnek, jéglemezlek. Tisztán hallod, amint most üvegszívem szírmai töredeznek.
1: A horizont ma ködögbe vesző, s a nagyvilág egyetlen, csöndes hómező.
0: Valami nagy, elérhetetlen szerelem ködlik a mezők felett. Elnyújtott, fájó, végtelen kiáltás a boldogság után.
1: Virág vagyok a zordon, ében fekete idők belsejében, fekete álmok erdejében virág, csak egy a milliók közt. Százezer álomból egy álom, melynek értelmét nem találod, melynek értelmét nem találom.
0: Lüktetve fáj a fejem, szívemre nyírkos kétkedés nehezül. Mi célja, mond? Mi célja van a szerelemnek itt, és másfelé bárhol?
1: A búsfelejtés diadalt arat az ember legszebb álmain, s szerelmén. S mit emlékünkbe könny és vér maradt, fakul a szín az évek sárga sejmén.
0: Arancselló mély húrjain zenélt a végtelen magány. Akkor megálltam kinyújtott karral, mint világtalan, kéregető, s utánat tapogattam.

0: Senki se tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat.
1: Én magamról nem is beszélek, hiszen tudom régóta már, hogy patakzó, nyílt sebe vagyok a szíven szúrt, a nyomorult világnak.
0: Ha ketten, hárman néha összejönnek, miről is folyhat köztük a szóbeszéd? Egy másik ember lesz az áldozatjuk, kínozzák, szúrják, gyilkolják szegényt. Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan, a szó mielőtt még lelkedhez ér. Rágalmat szóró, pletykázó világban lelked maradjon mindig hófehér.
1: Ezentúl immár célja van, hogy élj. Hirdest testvéreidnek messze hangzó igével, hogy csak az marad alul, ki önmagát elejti és lehull.
0: A harcot becsületesen föl kell venni, az úton becsületesen végig kell menni, a szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül.
1: Mindenki így jár, ködbe burkoltan, árván, hangtalan, nem látjuk, nem értjük egymást. Mert, jaj, mindenkinek más világa van.
0: Jöhet ezután százszor is az ősz. Az én szememnek nem hull már a könnye. Tavaszi rózsa,

0: Ha van még szív a földön, és van még szeretet, úgy ma üljön a világ örömünnepet.
1: A legáldottabb kéz a földön, a te két kezed, jó anyá. Mindenki áldja közeledben, hát én hogy is ne áldanám. Tudom, megáldja Istenünk is, az örök jóság, s szeretet, némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezed.
0: Köszönöm, Istenem, az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott testtel, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édesanyámat.
1: Fényes volt, mint a csillag, forró volt, mint a tűz, fehér volt, mint a hó, s édes volt, mint a méz.
0: Lehullott, mint a csillag, elhambat, mint a tűz, elolvadt, mint a hó, s megromlott, mint a méz.
1: Ma iszonyú nagy hit van bennem, hogy a kóvágó felhőknek is útja van, s minden léptem után nyomot hagyok.
0: Szél vagyok, megbocsátod-é, hogy port hintettem égszínkék szemedbe.
1: Víz vagyok, megbocsátod-é, hogy áztattalak forró könny esőbe.
0: Árny vagyok, megbocsátod-é, hogy véletlenül arcodra betőttem.

0: mert az égi útnak elve, kúszva, bérzőn énekelve, portól, sártól piszkosan, menni mindig biztosan.
1: Ordítok, mint a vad. Mindenki elhalad, nem veszik észre.
0: Simulok, hallgatok, kinyúlok, meghalok. Nem veszik észre.
1: Csöndbe merülsz, hallgatag vagy. Nem akar a könny fakadni, sem a szó könnyen szakadni, mind nagyobb a néma sejtés, mindig több a mélyre rejtés, minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz.
0: Emléke visszacsillog, s olykor arcomra tűz, arcomra, mely fakós elmúlt évekbe néz.
1: Elengedem mindenki tartozását. Felejtsd el arcom romló földimását.
0: Az ábrándok, mik itt élnek szívemben, immár tudom, hogy nem maradnak itt.
1: Minden, ami szép, gyorsan tovalebben, az élet erre lassan megtanít.

0: mert mi az élet? Percek rohanása. Fagyos viharként száguld mindenik, mögöttük sír a kertek pusztulása, s a rózsabokrot földig letörik.
1: Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, s végig csurogtak gyűrött arcomon.
0: Fáj az éjség, s a jól lakottság, mar az ital, a szomjú csíp. Zokog a nap, a lebukó nap, zokog az a távoli síp.
1: Ráébredtem az elhivatásra, vigyázok magamra. Táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom, figyelem izmaimat. Egészséges és tiszta vagyok, vidám, fénylő és bizakodó.
0: Tavasz borít virágba, rága fagy, fakóra perzsel július heve, vagy benned zsong az ős gyümölcsleve. Te élsz, s az élő fának ága vagy.
1: Madár, ha száll rád, bármi a neve, és földrehajtó súlya bármi nagy, meg nem zavar, nyugodtan várni hagy. Úgy is erröppen, tudod eleve.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, július 19-e. János evangélium a 10. fejezet, 6-tól 10. versig. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Rengetegen panaszkodnak, hogy Isten magukra hagyta őket a problémáikkal, fájdalmaikkal. Sokan hibáztatják az Urat, hogy miatta nem úgy áll a világ, miatta olyanok az emberek, amilyenek. Ekkor szerintem a sátán igazán örül. Hátradőlve élvezi az inkognitót, mert rá nem hárul figyelem. Van az Úr Jézus, és van a szétdobáló, a pusztító embergyilkos. Meggyőződésem, hogy védelemre van szükségünk fizikailag, de inkább szellemileg, amit egyedül a megfeszített Jézus Krisztus adhat meg. Nem bajok és problémák ügyek ellen, hanem az ördög ellen. Milyen érdekes, az ajtókon van húzni és tolni matrica, jelezve a megfelelő irányt. Őszinte bűnbánat után, amit a függőségeim, hamis kívánságaim, piti csalásokból szabadulni akarás után éltem át, azt éreztem, hogy Jézus húz, ki a bajokból, ki a kárhozatból. Én pedig eltoltam őt. Az ajtón önként lépek be, és ha belépek a jelenlétébe, többé nincs hátra arc. Nem azért, mert nem enged ki, hanem mert olyan páratlan és kívánatos vele lenni. Döntsd el, hogy nem lépsz ki többé azon az ajtón. Döntsd el, ha még nincs bizonyosságod, hogy belépsz, és átadod az életedet. Az ajtó még nyitva, bármennyinek jut hely ott. Micsoda szeretet! A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Bíz bennem, és ne félj! Úgy érzed, sok minden kicsúszik a kezedből. A megszokott dolgok sem mennek simán. Hajlasz arra, hogy nagyobb biztonságban érzed magad, amikor az életed előre kiszámítható. Hadd vezesselek el a kősziklához, amely nagyobb nálad és a körülményeidnél. Menekülj szárnyaim rejtekébe, ahol tökéletes biztonságban vagy. Ha valami kirángat kellemes, megszokott munkamenetedből, szorítsd erősen a kezem, és keresd a növekedési lehetőségeket. Ahelyett, hogy elvesztett kényelmedet siratnád, inkább fogadd el az újnak, az ismeretlennek a kihívását. Dicsőségről dicsőségre vezetlek, alkalmassá téve az én királyságomra. Mondj igent arra, ahogyan az életedben munkálkodom. Bíz bennem, és ne félj!
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 12. fejezet, 2. vers. 61. Zsoltár, 3-tól 5. versekig. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 3. fejezet. 18. vers.

0: talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket, és azt veszitek észre, hogy egyek vagytok.
1: Kocur Tibor és Kocur Mária házassága szétszillált, halálra ítélt kapcsolattól a szoros házastársi elköteleződésig jutott el. Felelősséget éreznek az irányban, hogy minél többekkel osszák meg történetüket, amelynek főszereplője a kegyelmes, szabadító Isten. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és velük fogok beszélgetni a Magyar Evangélikus Rádiómisszió lélekhangoló műsorában.

0: A kultúrházaspárral beszélgetek, Máriával és Tiborral, akik a Váci Adullám kávézó tulajdonosai, működtetői. Azzal kezdeném a beszélgetésünket, hogy hogyan léptetek ti a házasságotokba, mi volt a fejetekben arról, hogy mi lesz az erőforrása, az alapja a ti házastársi hűségeteknek?
1: Én úgy 70-80-as években nőttem föl gyerekként, amikor a szüleim a párt tagjai voltak, és ez meghatározta a hithez való viszonyunkat is. Teljesen hit ellenesek voltak. Én ilyen neveltetést kaptam, és ennek révén, amikor a házasságot kötöttük, ugye vidéki házasságról beszélünk, ott szokás volt egy feliratot föltenni a kapu félfához, hogy Isten hozta, kedves vendég, és azt én levetettem, mert mondtam, hogy hát akkor, ha ez fönnmarad, akkor meg nincsen esküvő. Ebből következik az, hogy egy templomi esküvő és Isten előtti esküvőnk nem volt, és hát mi így éltük az életünket, egészen addig, míg az Isten ránk nem talált. Én nem ismertem a hit tanait, a 10 parancsolatot, meg egyéb dolgot, semmit, és én nagyon ellene is voltam ennek, tehát nálunk így kezdődött a házasság, és így is éltünk viszonylag sokáig. És ebből jöttek a különböző problémák, hogy a parancsolatok nem megtartása ugye bűn, és ennek a bűnnek a hatására egészen jutottunk a válás széléig.
0: Valami emberi jóindulat, vagy próbálkozás, vagy terv azért volt a fejetekben, gondolom, arról, hogy hogyan tartsatok ki egymás mellett, tehát azért komolyan gondoltátok ott a tanácsi esküvőn is, hogy hol Tomiglan, hol Tájglan, nem?
2: Ez nagyon érdekes, mert diákszerelemként indult, tehát mi tulajdonképpen a középiskola első osztályától egy 5 éven keresztül elköteleződtünk akkor egymás mellett. Tehát ez egy hosszú együttjárás volt, de mégsem azok a szempontok voltak előttünk, ami azt gondolom most így utólag, hogy meghatározó egy elköteleződésnél. Tehát, hogy nem voltak olyan biztos elvárásaink egymással szemben, hanem azt kell mondjam, hogy úgy voltunk, és nagyon jó volt, és így külsőségileg nekem nagyon vonzó volt a Tibinek a zenei adottsága, nagyon vonzó volt az, hogy például ő nagyon szépen beszél. Külsőségekre épült az egész, és még ez is nagyon fontos, hogy a családunkban, egyik családunkban sem volt egy olyan minta, és nem őket bántva, ami így jó tanácsként lett volna, hogy ez fontos azért egy élethosszig tartó kapcsolatnál. Nagyon szerettük volna összekötni az életünket, hiszen össze is kötöttük, de hogy az Isten az ott nem volt képbe, az én részemről, tehát én evangélikus gyülekezetbe jártam, konfirmáltam, megkereszteltek, ifire jártam, de mégis amikor ő jött, ez a szerelem, ez így kiragadt ebből az egész Istenhez való ragaszkodásomból. Házasságkötésünk előtt is arra készültünk, hiszen megvettük a telket, amire majd építkezni fogunk. Szóval azt mondom, hogy ilyen testi szükségletek megvoltak, vagy a testi előkészület, de maga a lelki az abszolút nem.
0: Ennek akkor mikor láttátok meg a hiányát, vagy mikor értettétek meg, amikor már kezdett úgy recsegni, ropogni a házasságotok? Te hogy láttad, Tibor?
1: Én ugye Istennel nem foglalkoztam mindaddig, amíg ugye van ez a bicska elv, hogy amíg a zsebünkben van a bicska, addig észre se vesszük, hogy ott van, de mi is nincs ott, akkor nagy a hiány. És amikor a házasságunk eljutott arra a szintre, hogy a válás felé terelődik az én hibámból, akkor én jól kitaláltam, hogy egy nőnek a lelkére kell hatni. És a feleségem akkor egy ilyen asszonykörbe járt, ami az egyházon belüli szerveződés volt. Elmentem a lelkészhez, és feltettem a kérdést, hogy hát tudom, hogy asszonykör, de ezen férfi is részt vehet. És mondom, hogy én csak úgy be akarok ülni. Mert én nagyon ügyesen kitaláltam, hogy hát eljátszom, hogy én nagy hívő lettem, akkor a feleségem szeretni fog, és akkor minden rendben is van. Hát csak azzal nem számoltam, ugye hitetlen emberként, hogy a harmadik, negyedik alkalommal úgy rám nehezettek az igék, a hallott dolgok, mert én nem szólaltam meg, én csak hallgattam. Hogy amikor vége volt, akkor mondtam a lelkésznek, hogy hát itt valami nagy baj van, valamit csináljunk, mert én ezt már nem bírom. És akkor volt emberem, ahogy a Biblia is mondja, volt emberem, aki segített rajtam, mert este 10-kor fölvette a Luther kabátot, és a lelkészi konyhában, a kis Sámlin, ott úgy megtértem. Tehát akkor úrvacsora, ugye a bűnvallás. Szóval nekem ez volt az a pillanat, ami megváltoztatta az életemet. És akkor, hogy folytassam még ugyanezt a gondolatot, ez egy ilyen karácsony előtti ünnepkör volt. Ügyesen kitaláltam, hogy nem volt templomi esküvünk, hát akkor legyen, hogy akkor még ez is segítsen a hit útján való járásban, mert akkor én már a hit útjára léptem ugye abban a pillanatban. És megszerveztem azt, hogy a lelkész egy ilyen karácsonyi alkalom után, amikor már nem volt senki a templomba, akkor minket összeadott. Az egyik tanú az ő felesége volt, én nekem volt egy másik tanúm, és akkor ott megtörtént a házasságkötés, tehát ott sem a teátrális dolgok voltak, hanem a lelki, ami azt jelenti, hogy egy letérdeléssel fölírva az akkor ismert bűneim megvallása megtörtént, és bocsánatkérés, és úgy egy házassági kérdés. És megkaptam a választ, hogy igen, de nem nekem mond igent, hanem az Istennek.

0: hogy formáljon.
1: Gondolkodtam, hogy lehet, hogy valóban szükséges lenne kicsit jobban tisztázni az embernek magát és Istennel való kapcsolatát, vagy a korábbi életét, mielőtt házasságba lép és valaki mellett el tud köteleződni?
2: Én nem feltétlenül erre gondolok, mert mi sok mindent eldöntünk, talán esküdözünk a mindennapokban, és hogy ehhez majd, tartjuk magunkat. De a közös életünk az olyan nem várt események elé állít, amit egyszerűen két ember önerőből nem tud megoldani. Egyszerűen külső segítségre van szüksége. És lehet emberi külső segítség ideig, óráig, bizonyos helyzetekben, de igazi, mélyreható segítséget egyedül az Isten tud adni. És visszalépve, 10 év volt az, amikor azt mondtuk, hogy na itt, a holtodiglan halál vár ránk. Ez valami borzasztó volt. Szembesülni, hogy élsz, de halott vagy. Nincs semmi benned, ami egyáltalán az életben járásban segítene, vagy erőt adna. És én azt gondolom, hogy az, hogy konfirmáltam, és hogy megkereszteltek, vagy hogy egyáltalán jártam az ifjúságban addig, amíg a Tibi képbe nem került, és az a szerelem így el nem hozta elém a rózsaszín lufikat, hatással voltak rám, ott voltak valahol jó elrejtve, és próbáltam takargatni mindenféle mással, a közös dolgainkkal, és akkor én, amikor már ezek a problémák előjöttek, nem volt kihez futnom, egyszerűen csak az Istenhez. És elkezdtem őt megszólítani, hogy most akkor hogyan, mi legyen. Akkor az Isten így kezdte hevíteni az én szívemet, hogy keressem őt. És nagyon sok álmatlan éjszaka, nagyon sok sírás, amit el sem mersz mondani másnak. Szóval én bennem még az is megfordult, hogy én nem akarok élni. És nem volt öngyilkossági szándékom, vagy bármilyen, de hogy nem akartam élni, és az ember nem látja, hogy hogyan tovább. Ez egy olyan krízis helyzet Isten nélkül, amit az ember nem tud megoldani saját magától.
1: Amikor eszedbe jutott Isten, akkor mit tudtál tenni?
2: Nem úgy volt ott, hogy hú, most akkor itt vagyok, és semmi gond, menjünk tovább, hanem hallottam, hogy Biatorbágyon van egy Istenháza szolgáló közösség, az akkori lelkészünk több mindenkit irányított oda, egyhetes női hét volt, és én oda menekültem. És amikor én ott meghallottam, hogy megtérés, meg az Istennel lehet újat kezdeni, és hogy ő vár, szóval az egy olyan egyhetes, intenzív, elkülönített Istennel való közösség volt, ahol én igent mondtam az Istennek, hogy Uram, én döntök melletted, vagy döntök veled, és akkor még nem az volt, hogy itt a házasságunk majd valami, nem tudom milyen győzelmi menet lesz, hanem egyszerűen, hogy megértettem azt, hogy mit tett értem, azt az áldozatot, és azt kell mondjam, hogy innen elkezdődött egy új út, és a változásnak nagy ára van. Onnan is nagy ára van, és ezt életemben akkor először éreztem meg, hogy Jézus mit tett értem. Tehát ezt a szívemben éreztem meg azt az áldozatot, mert tudtam, meg hallottam, meg beszéltem is róla, már mint konfirmáción, de ez a szívemben nem volt meg.
1: Igen, tehát az téged ott térdre is kényszerített, hogy Jézus és az Úr, tényleg Isten hogyan kötelezte el magát mégis melletted?
2: Teljesen térdre. Én egész héten sírtam, és akkor úgy kezdődött, hogy ott térdre rogytam, és azt mondtam, Uram, én Te veled szeretném folytatni az életemet. A Tibi jött értem, és én elmondtam, hogy figyelj, van újrakezdés a kapcsolatunkban. És akkor ő még azt gondolta, hogy én egy kicsit bekattantam. Akkor ez most egy ilyen újabb menekülési irány. De onnan 2 évig hozzám meg imatársakat rendelt az Isten, akiknek nyöszörögtem a bajomról, és hogy nem untak rám, ez maga is egy csoda. Nem mondták azt, hogy figyelj, Marcsikám, valahogy lépjél már túl ezen. Szóval minden sebem, bajom, nyűgömet ott ontottam rájuk, de közben imádkoztunk ezért. Tehát nálunk az imádság az meghatározó az életünkben.
1: Tibor, te is imádkoztál akkor már? Elfogadtad akkor azért ezt a megtérését Marcsinak?
3: Hát akkor nem nagyon fogadtam el, mint az előbb ő is elmondta, hogy én azt gondoltam, hogy most valami agyi probléma lépett föl nála. Gondoltam, hogy majd elmúlik. Hát aztán nem múlt el, és ezek után jött az én megtérésem, és én is eljutottam Biatorbágyra, és elkísért az a férfi engem, aki a tanúm volt az esküvőn, és ez a hét, ez annyira belém ivódott, hogy egy idő után elmentem vissza a szolgálónak. Egy hétig javítottam ott a szolgálatnak a traktorát. De ugyanúgy részt vettünk a reggeli, meg az esti imádságban áhítaton. Amiről nem esett szó, hogy akkor már volt egy gyermekünk, akiért küzdöttünk majdnem 6 évig, hogy megszülessen. És miután megtértünk és rendbetettük az életünket, illetve próbáltuk rendbetenni, egyszer csak született egy lányunk. És ezt mi úgy fogjuk föl, hogy ajándék lett arra, hogy mi akarva akartuk, hogy rendbetegyük az életünket, mert ez mind a kettőnek akarni kell.
1: Igen, ezen elgondolkodtam, hogy vajon melyikőtök akarta először, vagy jobban helyrehozni a házasságot. Honnan fakad ez a küzdelemre való készség az emberekben? Mit tapasztaltatok arról, hogy ez mennyire emberi, mennyire isteni, mennyire egyik vagy másik féle múlik, mennyire működhet, ha csak az egyikük akarja?
2: A Tibi megtérése és az én megtérésem között 2 év van. Én jutottam el először Biatorbágyra, és én úgy jöttem el onnan, hogy én küzdök a házasságunkért. És nekem meg is adta ezt a iszonyatos nagy motivációt a szívembe az Úr. Tehát az ima társaimmal való közös imádságok, azok azért is szóltak, hogy a férjem megtérjen. 2 év olyan kemény időszak hitben, lélekben, amit egyszerűen azt mondom, hogy ez nem a saját motivációm, hanem ez az Istennek a motivációja. És amikor 2 év után nem látsz változást, látszólag az elkeseríthet, és azt mondod, hogy huha, nem jutottunk semmire. De Isten engem ebben a 2 évben annyira megerősített, hogy az, akivel a hűtlenséget elkövette, ahhoz én elmentem bocsánatot kérni. Tehát megsértettem, mert azt mondtam, hogy ha találkozunk, akkor lehet, hogy megtépném őt. És akkor, ahogy ezt így kimondtam, egyszerűen elkezdtem sírni, hogy Uram, nem, ez tudom, hogy nem te vagy, és visszamentem bocsánatot kérni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan meghatározó történés volt. És akkor hadd mondjam, hogy amikor a Tibi előkészítette ezt, tehát, hogy van a házasságkötés, meg van a szövetségkötés. Tehát akkor nekünk egy szövetségkötés lett. Ez egy szent dolog. Ott azért nem az van, hogy most én neked mondok valamit, és aztán vagy megtartom, vagy nem, de ott az élő Isten színe előtt, és engem az Isten egy kész tények elé állított. Tehát én nem gondoltam, hogy ennek itt van az ideje. Az Istennek mondtam igent. Neki mondtam, mondom, Uram, én most itt mindenkinek hazudhatnék, hogy fú, hát itt minden mennyire mesébe illő, de neked nem hazudhatok. Tehát te látod a szívemet, hogy én nem ott tartok, majd ott fogsz tartani. Nem is ez volt a lényeg, hogy én hol tartok, hanem az, hogy Istent egyszerűen külsőségileg is az életünkbe hívjuk. Én megtértem, Tibi megtért, és most jön az, hogy együtt is kérjük az Istent, hogy gyere, Uram, közénk ebbe a szövetségbe. És nem volt könnyű. Ma, amikor egy olyan közegben élünk, hogy minden instant, nálunk azért 6 év telt el, még azt mondom, hogy úgy összecsiszolódtunk. Vagy egyáltalán, hogy ez a szövetség, ez elkezdett bennünk tudatosodni, hogy akkor ez miről is szól? Mit jelent a hűség? Hogy jutunk az egymáshoz, ragaszkodáshoz? Nem éreztem azt a biztonságot az elején, amikor azt mondja, hogy és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 2-1. Tehát ezt a ragaszkodást sosem éreztem, mert mindig egy bizonytalanság volt ott. Most eltelt a megtérésünk óta 20 jó néhány év, és tanítja az Isten nap mint nap, és időről időre, hogy hogyan lehet kedves előtte a mi közös életünk.

0: evangélikus műsorunkban vendégünk ma Kocur Tibor és Kocur Mária. Tibor, benned mi változott akkor, amikor Isten előtt ezt az említett szövetséget megkötöttétek, az új házasságkötés megtörtént? Ugye hallottuk, hogy nem egyik pillanatról a másikra történt valami nagy változás. Mi volt a szívedben más Isten által, vagy hogyan élted a hétköznapokat másképp Marcsival?
1: Ez annyira változtatott meg, hogy lett egy mottóm, vagy egy célom, inkább azt mondanám, hogy még egyszer mondja nekem a feleségem azt, hogy szeret, és hogy bízzon bennem. És mindez mellé, hogy az ember küzd a mindennapokban, jönnek a kísértések. Ugyanis én taxis voltam abban az időben, ami azt jelentett, hogy éjszaka is dolgoztam. És amikor hitre jutottam, egy héten belül megtörtént, hogy két olyan hölgyet kellett szállítani egymás utáni fuvarokban, aki nem tudott volna fizetni, és felajánlották, hogy természetben. Én visszautasítottam, és akkor megkérdezte az a bizonyos hölgy, hogy te hülye vagy? Így szó szerint, hogy hát, hogy nem álltam kötélnek. És akkor jó volt kimondani, hogy jó hülyének lenni. De egy idő után beláttam, hogy ez nem egy olyan szakma, ami mellett nagy bizalmat lehet építeni. Én azt mondtam, hogy azt szeretném elérni, mert a Bibliában is le van írva, hogy ha én 100 kilométerről azt mondom valamire neki, hogy nem, akkor ő bizonyos legyen abban, hogy az nem. És ezt elértük nagy küzdelmekkel, félreértésekkel, az ördög csapdájával, egyetembe, tehát ezek mindig megvoltak. És nehéz volt, mert hátráltattak. Egy mondattal el lehetett rontani, és kezdhettük előről. Viszont a végeredmény az, hogy mi kaptunk erre egy kislányt ajándékba, ez egy bizonyosság, ha ránézzünk, sokáig hívtuk őt ajándéknak.
0: Van már számotokra egy olyan alap, ami által nem tudtok egy bizonyos szint alá visszacsúszni?
2: Határozottan van, és csak az van. Csak Krisztusban megerősített alap van. Még visszatérve egy picit a Tibinek a dolgaihoz, hogy amikor azt látod az életedben, hogy minden káosz és minden zűrzavaros, és még az az időszak is, amikor az újrakezdés van, és ott is vannak bukások, sérelmek, előjönnek olyan képek a sebeinkről, ami hát halált okozó seb, akkor azt nem tudjuk egyik napról a másikra kitörölni, hogy Isten itt van az életünkben, tehát mi enélkül nem működnénk. Én biztos nem. És a bizalmat visszaépíteni Isten nélkül nem lehet. Lépésről lépésre cövekelte le mellénk, vagy körénk, hogy figyelj, na, ebben ne nagyon lengjél ki, mert ez nem jó. És nem csak a hűtlenség, hanem a mindennapokban való együttélés. És ebben az, hogy ragaszkodik feleségéhez, talán úgy tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy azt mondja az Isten, hogy figyelj, ezen az úton egyszerűen én összenövesztelek benneteket. És azt veszitek észre, hogy egyek vagytok. És nagyon jó. Azt kell mondjam, nagyon jó. És az Istennek az a kérés az, hogy figyelj, én szeretném a ti házasságotokon keresztül megmutatni, hogy létezik ilyen. Bizonyságaim legyetek, hogy van ilyen. Tehát mi azt mondjuk, hogy van ilyen, és nagyon jó, hogy van ilyen, mert nélküle nem lenne.

0: Tibor, neked mostanában is számos beszélgetésed van, mert te sem rejted véka alá a hitedet. Mi az, amivel bíztatnál a hitedből fakadóan házaspárokat arra, hogy tartsák meg ezt a ragaszkodást, hogy küzdjenek egymásért?
1: Célzott beszélgetéseim nincsenek, inkább ezek spontán jönnek, mert valamiért megkérdezik az emberek, hogy hogy élek, vagy mi változott meg, mert nem ilyennek ismertek mondjuk 20-30 éve. És én azt mondom, hogy az én életemet a hitre jutás változtatta meg. És én azt mondom az embereknek, hogy ez emberileg úgy változtatott meg, hogy a fizikumom ugyanaz maradt. Itt nem a testi dolgok változnak, hanem itt fönt az ember gondolkodása és az ebből való cselekvése változik meg, aminek hatása például az, hogy bízik bennem a feleségem. Tehát a bizalom és a munkám. Például úgy dolgozunk most is, hogy amit megcsinálunk, azt úgy csináljuk meg, hogy többet ne kelljen hozzányúlni. Ezt mondom világilag. De azt mondom, hogy úgy csináljuk meg, hogy az Istennek is tetszen. Tehát amit nekem adott talentumot valamikor tanultam, meg egyéb dolgok, azt most tudja alkalmassá tenni a munkámmal. És én azt tudom mondani, hogy a legfontosabb, hogy visszakanyarodunk, hogy a bizalom. Én nagyon sok barátnővel voltam. Érdekes módon, tehát rosszul hangzik ez most, hogy én mindig szerettem a feleségemet. Én sosem akartam együtt élni ezekkel a partnerekkel, nem akartam közös családot, nem akartam közös lakást, semmit nem akartam. Sokan megkérdezik, hogy miért tettem. Nem tudok rá olyan választ adni, ami emberileg is elfogadható. Én azt mondom, hogy az Isten engedte valamiért addig. Talán azért, hogy a mélyből kiáltsak hozzá. A legmélyebb mélyből, mert utána már az lett volna, hogy öngyilkossági gondolatok meg életvége. A legmélyebb mélyből kiáltottam és elfogadta. És hogy ne akarjanak oda lemenni, mert nagyon nehéz újraépíteni az emberi kapcsolatokat. Ha ezt hitre jutván teszi meg újból és újból, az Istent is el fogja veszíteni. Én csak óva tudom inteni, el tudom mondani. És nyilván, aki az Istenhez akar közeledni, annak ott lesz a kísértés nagy erővel. Az Isten azonban erősebb. Benne bízzon.
2: Tehát, hogy az Isten szabadítása az tökéletes. És nagyon fontos, hogy a mi kapcsolatunk az meghatározó a családban, a munkahelyen, a baráti körben, mindenhol. És az, hogy ezen az úton körülöttünk az emberek kikké válnak, az is a felelősségünk. Tehát az, hogy a munkatársam kivé válik, lehet, hogy csak ideig, óráig lesz nálunk, de az, hogy amikor te megkértél engem, hogy erre az interjúra, akkor a Tibi későn jött haza. És azt mondja, képzeld el, itt volt a volt munkatársunk, és elmondta neki, hogy bajban a házasság. Ők valamit levettek, ha mondtuk, ha nem mondtuk, de valamit az Isten megjelenített magából általunk. Ez egy nagyon nagy felelősség, én úgy gondolom. És még egy, a családi életben fontos a humor, és ez a férjemnél nagy pozitívum. Ez, amikor ilyen nagy, nehéz helyzet van, akkor az nagyon jól jön. Én egy ilyen bemerevedős, egy ilyen nagyon szélsőséges alkat vagyok. És ez egy akkora oldás, és így végszóként talán. Az elején azt mondtam, hogy az imádság az meghatározó, és ha valakinek üzenni tudom, az imádság az nagyon jó alap.
0: A Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora a Lélek hangoló szól, amelyben vendégeink Kocur Mária és Tibor voltak, akik házasságuk küzdelmei nyomán jutottak Jézus Krisztusban való hitre. Vallják, hogy Isten gyógyította meg a kapcsolatukat és állította helyre közöttük a bizalmat és a kötődést. Második gyermeküket is ajándékul kapták, és szintén új életük gyümölcse Vácon működő, keresztény szolgálatoknak is helyet adó Adullám kávézójuk. A velük való beszélgetés újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Szeretettel ajánljuk a honlapon a többi interjúnkat és hallgatni és olvasni valókat, emellett megtalálható a Lélek hangoló a Spotify-on is, és követhetik az Evangélikus Missziói Központot YouTube-on is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheram.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős a vár a mi Isten!

0: hír összeállításunk következik.
1: Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Kié az iskola? Címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozataiba. Varga Márta, az Evangélikus Egyház országos irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésekben a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között. Másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Az időjárásról kellemes nyári napok. Ma vasárnap a felhőket és a napsütést is láthatjuk. Néhol eshet eső, északnyugati a szél, és 28-34 fokunk van. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél, és 25-31 fok várható.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Kegyelem-e az ítélet? A második században élte egy szinopei hajótulajdonos kereskedő, Markion volt a neve, aki úgy gondolta, hogy a kegyelmes és az ítélő Isten nem egyeztethető össze egymással. Aki ítél, az nem szerethet, és aki szeret, az nem ítél. Ezért hát úgy gondolta, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetség kegyelmes mennyei atya. De vajon az ítélet és a kegyelem ellentétben vannak-e egymással? Sokszor úgy képzeljük, hogy Isten mérgében ítél, csak azért, mert megunta azt, hogy mi mindig ellenére élünk. Így az üdvösség kegyelme a protekciósoké lesz, akik szerencsésen elkerülik Isten haragját. Az ítélet a kegyelem egyik arca. A felrobbant híd maradványaitól szabadít meg minket. A bűn önmagában rejlő büntetésétől. Nem az a kegyelem, ha Isten nem ítél, hiszen mi emberek másképpen gondolkodunk. Mi a bűnt akarjuk megtorolni a büntetéssel. Isten viszont, mielőtt ítélne, kegyelmesen szól hozzánk. Esélyt ad átgondolni, átértékelni eddigi ellene lázadó életünket. Ítéletében nem a saját tekintélyének meggyalázását látja, nem csupán az ellenségeit bünteti, hanem az emberségünket védi a bűntől. Az ítélet oka Isten szeretete, aki nem hagyja, hogy bűneink súlya alatt összeroppanjunk.

Ez az alapvető igazság már az Ószövetség idején is megnyilvánuló volt az Istennel járó emberek életében. Talán az egyik legjobb példa rá Jónás története. Ninive gonosz volt. Ezért Isten úgy döntött, elpusztítja a várost. De nincsen ítélet anélkül, hogy Isten ne hirdetné meg előbb a kegyelem újrakezdésének lehetőségét. Ezért hát elküldte Jónást, prófétáját, hogy hirdesse meg döntését. Jónás bár mindent megtett, hogy a küldetés kockázatát, nehézségeit elkerülje, Ninivébe érkezett. Viszonttagságai, bosszúságai után senki nem gondolhatja róla, hogy az általa utált városnak andalító prédikációkat mondott. Kemény ítéletként hirdette az Úr szavát. Csak egy vigasztalta. Még 40 nap, és elpusztul a város. De Jónás csalódott. Miért? Isten nem mondott igazat? Hamis volt a prófétai üzenet, amit a városnak meghirdetett? Nem. A niniveiek Jónás prédikálására megtértek, vagyis az ítélet üzenetében felismerték a kegyelem lehetőségét. Ezért hiába várta a városon kívül annak pusztulását, mert a ninivejek éltek a lehetőséggel. Így az ítélet kegyelemmé lett. Ez nem Jónás szándékán múlott. Ő a pusztuló várost szerette volna látni. De a szerető Isten azt látta, hogy a korábban gonosz, és az ítéletre megérett emberek éltek a kegyelem lehetőségével. Ezt a lehetőséget éppen az elkerülhetetlen ítélet meghirdetésében ismerték fel. Ez változtatta meg életüket.

Jónáshoz hasonlóan volt értetlen a tékozló fiú bátyja is. A jogostól nem látta a kegyelem új kezdést teremtő lehetőségét. Csak az eltékozolt vagyont látta. Azt siratta, és nem volt képes örülni annak, hogy a bűn következménye, vagy a meghirdetett ítélet üzenete visszahozhatja a tékozlókat az egyetlen biztos megoldáshoz. Isten üdvözítő kegyelmének elfogadásához. Istennek nincs kétféle szava a bűnöshöz. Rajtam áll, hogy mit jelent ez a szó, ítéletet vagy kegyelmet. Én döntök. De még a döntés sem az én érdemem, mert Isten az, aki bennem munkálja az akarást.

0: A hit győzelme.
1: Kegyelem az Édenkert kapujában. A Biblia szerint Isten azzal tett bennünket Isten képűvé, vagyis emberré, hogy törvényt adott, hogy módunk legyen szabadon dönteni ő mellette. Természetesen mindennek megvan a maga törvénye, a bolygók mozgásának, az élet milliónyi megnyilvánulásának, épp úgy, mint a holt anyagnak. De az embernek adott erkölcsi törvény az egyetlen, ami szabad döntést kíván egy tudatos lénytől.

Volt egy különös fa az Éden kertjében, a jó és gonosz tudásának fája. Erre a fára nem a biológiai szükségletek miatt volt szüksége az embernek, hanem a lelki fejlődése érdekében. Ez a fa a szabadság gyakorlásának eszköze volt. Ha Isten az embert beprogramozta volna a jóra, csak egy esélyes teremtménye lett volna, és nem lehetett volna társa. Célját vesztette volna. Isten a mindenből egy fát kért vissza azért, hogy az ember szabad lehessen a jóra. Minden emberi munka próbaköve a szabadság, ami csak akkor él, ha dönthetek a jó és a rossz között.

próbálja, hogy a munkával az áldást megsokszorozhatja, és fel is lázadhat teremtője ellen. Az ember felett akkor hangzik el a minden igen jó, amikor neki adott lehetőséggel szabadon a teremtés harmóniájának, Isten gondolatainak megőrzése, kiteljesítése érdekében cselekszik. A jó és gonosz tudásának fája minden jó alapja és minden bűn lehetősége. Nélküle az ember a jó rabszolgája lesz. Az Éden óta minden emberi képesség, minden felfedezés és találmány, kockázat. Egyaránt lehet jóra és gonoszra használni. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember szabadságának kockázatát az Úr vállalta. A remek műként megformált ember az Ura által ültetett kertben, Isten teremtette, de maga vállalta segítőtárssal, útnak indult, hogy teremtője az ő léte felett is ki tudja mondani a minden igen jót.

Ha az ember helyesen műveli és őrzi a rábízott világot, akkor a kert terjed és a teremtés célhoz ér. De ha a kísértőt követi, a paradicsomon kívülre kerül. Tehát a szabadság próbája a kert közepén álló fa volt, mint az ember engedelmességének, hitének és szeretetének próbaköve.

A szabadságot a törvény biztosította, amely elsősorban adott. Mit? Az egész Édent. Isten csak azért kért vissza egy részt, hogy hálásan tudja az ember elfogadni a többit. A bűn lehetősége nélkül nem lehet győztes az ember. A gyermeki ártatlanságból, a kísértések próbáin keresztül vezet az út a tökéletesség felé. Ezért az Éden kertjéhez hozzátartozik a kísértő is. Az ember elbukott a kísértésben. Nem maga a leszakított gyümölcs volt a bűn, csak a bűn jele. Az ember mást látott jónak, mint amit az Úr jónak mondott. Megtörte Isten rendjét, nem élt, hanem visszaélt a szabadság lehetőségével. Azonban a Biblia azt tanítja, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését is. Isten nem önkényesen rendelte el a törvényeket, hanem a mi javunkra adta azokat. Ha áthágjuk parancsolatait, szembe kerülünk a teremtés rendjével, és életünk lehetetlenné válik.

Miután az első emberpár bűne Isten és a világ előtt lelepleződött, szükség volt arra, hogy megtanulják, mi a következménye annak, hogyha az isteni értékrendet

kísértő értékrendjével cserélik fel. Ha ezt megértik, akkor nyílik meg számukra a kegyelem ajtaja.

A kegyelem a bűn ellentéte. Az Édenkertben született. Amíg a bűnt elkövető ember menekül, a kegyelmes Isten az embert keresi. Isten szól, kérdez. Az ember elbújik, hallgat, és mellé beszél. Ezzel tagadja meg a kegyelmet. Ha Isten nem ítélné meg a bűnt, akkor a bűn tönkretenné teljesen az embert. A kegyelem reménysége Isten ítéletében lép elénk. Megszólít, találkozni akar velünk, és tudatosítja bennünk a következményeket. Így írja le ezt a Szentírás. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezeivad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapossa, te meg a sarkát mardosod.

Az asszony bűnesen maradhat következmények nélkül. A bűn hivatásának gyakorlásában rontja meg az embert. A nőnél ez az élet tovább adása volt, míg a férfinál a munka, aminek tartalma a művelés és az önzés, vagyis Isten teremtésének tovább folytatása. Az asszonynak ezt mondta: igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az ember kiesett teremtés harmóniájából, feladatának teljesítése nem öröm többé, hanem fájdalom és veríték. A bűn ugyan nem tudta megakadályozni Isten parancsának teljesülését, amit a teremtéskor mondott: szaporodjatok és sokasodjatok. De ennek az isteni feladatnak az örömét meg tudta rontani. A bűn másik átkos következménye a közösség felbomlása. Most az asszony is, aki Isten teremtői szándéka szerint a férfi mellé rendelt társa volt, bekerül az uralom alá vetett teremtmények közé. A férfi adott nevet neki, Évának nevezte, ami talán egy hitvallás is, hiszen az élet szóból képzett név. A közösség úgy bomlik fel, hogy az egyenrangú segítő társbor uralom alá vetett alattvaló lesz. Ez nem csupán az asszony büntetése, hanem a társ után sóvárgó férfi

A bűn a férfi feladat teljesítését is megnehezíti. A munka édeni örökség, hiszen művelni és őrizni nem jelent mást, mint harmóniát teremteni. Tovább folytatni a puszta és kietlen világ benépesítését, rendezését. Most ez a munka csak fáradtsággal folytatható. Isten így tárja fel a férfi bűnének következményét. Legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verítékével eszed a kenyeret. A munkának még a bűn rontása után is van erkölcsi haszna. Valamit őriz az Édenből. De mivel megváltozott az ember Istenhez és a másik emberhez való viszonya, nem marad meg az eredeti kapcsolata a teremtett világgal sem. Ameddig Ádám hű volt Istenhez, uralkodott az egész természeten. De amikor fellázadt Isten törvénye ellen, az alsóbbrendű teremtmények az ő uralma ellen lázadtak fel. Az Úr nagy irgalmában így mutatta meg, mi veszélyes annak a legkisebb mértékben is a mellőzése.

0: halál a bűn zsoldja, természetes velejárója. Az élet ezután nem más, mint az életre, a megváltóra való találás nagy alkalma. Csak a megváltás építheti újra a megromlott közösséget. Isten kegyelme ismét túlér a bűnön. A bűntől lemesztelenedett embert Isten öltözteti fel. Bőrruhát készített neki. Nem maradhatott tovább az Éden kertjében. A belterjesen megművelt gyönyörű kertből kiüzetett a szántóföldre. A bűn következtében az ember a teremtett világgal való közössége sem maradhatott változatlan. Megváltozott értékrendje alkalmatlanná tette arra, hogy Istennel, az élet forrásával továbbra is ugyanolyan legyen a kapcsolata, mint teremtéskor. Az Éden kapuját kérubok őrizték az embertől, a bűntől. Az élet igazi alapja Ádám és Éva számára az eljövendő szabadító reménysége maradt. Ez a fejezet a Biblia egyik kulcsfejezete. Benne található emberségünk nagy drámájának képlete, minden győzelmünk és minden vereségünk titka. Arra szolgál, hogy vele naponta átvilágítsuk életünket. A mi életünk is az Éden kertjéből indult. Mi is fellázadtunk Isten ellen. Rajtunk is csak az asszony magva, az embernek fia segített. Ez a kegyelem alapja, és ezért van még egy esélyünk.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunk címe Hálaadás a szenvedésben. Kedves hallgatónk! Lehet, most magadban arra gondolsz, hogy lehet ilyet mondani? Döbbenten kérdezed.
1: Miért adjak hálát, ha szenvednem kell? Amikor nyomorúság, gyógyíthatatlan betegség, katasztrófa éri az embert, még legyen hálás, hiszen ez képtelenség.
0: Pedig egyáltalán nem lehetetlen, mert akiknek az Istennel való kapcsolatuk töretlen, azok a nehéz körülmények ellenére is tudnak hálát adni, még akkor is, ha nem értik, miért történnek velük rossz dolgok. Gondoljunk Jób esetére, aki egyik napról a másikra elveszítette szinte mindenét, gyermekeit, vagyonát, egészségét. Hogyan fogadta el csapásokat? Mit is mondott?
1: Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el? Jób 1.21-2.10.
0: De nem csak a Bibliában olvashatunk ilyen történetet. Szeretnék most egy másik, nem mindennapi, de igen tanulságos, igaz történetet említeni, amit a Menedék című könyvben olvastam. Hollandiában a II. Világháború alatt élt két leánytestvér, név szerint Kori és Becsi. Családjukkal együtt zsidókat rejtegettek a házukban, amiért koncentrációs táborba hurcolták őket. Szörnyű körülmények között voltak, és nagyon sokat szenvedtek, de hozzájuthattak egy kis új szövetséghez, amelyből minden nap felolvastak társaiknak. Egy alkalommal a következő versnél nyílt ki Bibliájuk.
1: Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Tesszaloniki 1. levél, 5.18.
0: Kérdően egymásra néztek. Először nem is tudták, hogy mit mondjanak fogolytársaiknak, hiszen mindannyian oly sokat szenvedtek őreiktől, a felügyelőktől. Becsi némi gondolkodás után elkezdett imádkozni, és a következőket mondta.
1: Istenem, hálát adunk néked, hogy még együtt lehetünk. Hálát adunk az életért, hogy még van fedél a fejünk felett. Hálát adunk, annak ellenére, hogy el kellett hagynunk otthonunkat, és nagyon sokat szenvedünk. De még itt tarthatjuk kezünkben a te ígédet, és olvashatjuk, amiből mások is vigaszt merítenek. Hálát adunk fiadért, aki életét áldozta értünk. Uram, hálát adunk a bolhákért is, mert azok távol tartják tőlünk a felügyelőket, hogy ne jöjjenek be a barakba, amikor este a te ígédet olvassuk.
0: Meglepetten hallgatta mindenki a különös hálaadó imát. Mégis valahol belülről igazat kellett adniuk, mert valóban a bolhák miatt a felügyelők nem mentek be a barakjukba. Becsit a sok nélkülözés, szenvedés megtörte. Hamarosan súlyos beteg lett, meghalt a lágerben. Kori azonban életben maradt, túlélte a sok szörnyűséget. Amikor kiszabadult, megírta a szenvedésük történetét. Sokszor eszembe jut-e két testvér, akik ártatlanul szenvedtek azért, mert segítettek embertársaikon. Mégis a szörnyű körülményekben is hálát tudtak adni Istennek, és szerencsétlen fogolytársaik számára a vigasztalás igéit hirdették. Ilyenkor mindig arra gondolok, vajon én hogyan viselkedtem volna a helyükben? hiszen mi jellemző ránk? Rendszerint mikor szoktunk hálát adni? Amikor minden jól megy körülöttünk, nem vagyunk betegek, nincsenek anyagi problémáink, gond nélküli, sikeres az életünk, de bezzeg, ha nehéz körülmények közé kerülünk, mit teszünk? Kesergünk, panaszkodunk, aggodalmaskodunk. Tudunk-e hálát adni a megpróbáltatások, a nyomorúság idején is? Sajnálatos módon a mai rohanó embert az jellemzi, hogy éppen az Istennel való kapcsolata hiányzik. Nincs ideje rá, mert a napi robot a tennivalók sokasága között alig imádkozik. Hálátlanul fogadja el, és természetesnek veszi azokat az áldásokat, amit teremtő és megváltó Istenétől naponta kap. Találó a következő kis legenda.
1: Egyszer egy angyal meghívta az erényeket, hogy jelenjenek meg az Isten udvarán, s mentek. A jóság, a szeretet, az alázat, és sorba mind-mind egymás után nagy vígan, ünneplőben. S ahogy fölérnek a szivárvány hídra, visszanéznek. Ki az, aki hátul kullog? Hát, a hála volt, égen kapott ruhában.
0: Az utóbbi időben tudományos kutatások igazolják azt, hogy a hálaadás és a dicséret az agyban pozitív kémiai anyagcsere termékek termelődését váltja ki, amelyeket endorfinokként ismerünk. Ezek a kémiai anyagok segítik az immunrendszert a betegségek leküzdésében. Az egész testre egészség megőrző hatást gyakorolnak. A keresztény bibliai lexikon szerint a hála fogalma érzületben, gondolatban, szavakban vagy tettekben kifejeződő válasz, melyel valaki a másik személy részéről tapasztalt kegyelmes, jóságos, jóindulatú cselekedetet, magatartást viszonozza. Érdemes végig gondolni életünket, mindennapjainkat, saját egészségünk érdekében is, amiért hálásak lehetünk.
1: Vajon hány percet szánunk naponta Istennek?
0: Mikor dicsőítettük őt utoljára anélkül, hogy kértünk volna tőle valamit?
1: Mikor magasztaltuk őt azért, hogy volt mit enni, volt hol aludni, volt mibe öltözködni, el tudtuk végezni a napi feladatot, a betegségben is megtartott, meggyógyított?
0: Megköszöntük már, hogy adta igéjét, amit bármikor kézbe vehetünk, és azért iratott le, hogy azon keresztül szóljon hozzánk, tanácsoljon, vigasztaljon.
1: Hálásak vagyunk azért, mert napról napra minden reggel megújul rajtunk az ő kegyelme, irgalmassága, és gondoskodik rólunk.

0: Az Ószövetségben a hálaadás fogalmával legtöbbet a Zsoltárok könyvében találkozunk, ahol a zsoltárírók Isten dicsőítésére, magasztalására szólítanak fel, mert Isten méltó a hálára, hiszen minden jó tőle származik. Megszabadít, ha segítségét kérjük, és a bajból kiment.
1: Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat, és hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. 50. Zsoltár, 14, 15 és 23. vers.
0: Az Istenre való rászorultság, a segítségül hívása, a szabadító kegyeleméért való őszinte hálaadás, az ember igazi Isten tisztelete. A Zsoltár író szerint a hálaadás nem csupán szavakból áll, hanem az Istennek tett fogadalmak megtartásából. A hála a bocsánatot elnyert szív köszönete, és aki hálával áldozik, az dicsőíti Istent. A gépek, a számítógépek rideg világában élve az embereket a megszokás által szabályozott, lélektelenül végzett cselekedetek sora jellemzi. Hiányzik az öröm, nem tudunk hálaadással énekelni, hiányzik az igazi dicséret és magasztalás érzése a szívünkből. Az ember hajlamos arra, hogy csak akkor legyen hálás, ha kapott valamit. Pedig az igazi hála az, ha már előre köszönetet mondunk az Úrnak azért, amit majd adni akar nekünk, hiszen van okunk az örvendezésre, a hálára, az Istent magasztalásra, mert az ő tulajdona vagyunk a teremtés és a megváltás jogán. Meg kell tanulnunk újra hálát adni Istennek mindenért, amit elveszünk szent kezéből, mert akkor tudunk majd igazán neki szolgálni, örömmel és újongva. Aki nem tud hálát adni, az képtelen arra, hogy felfedezze Isten kegyelmét a maga életében. A hálaadás nem csak a múlthoz kötődik, hanem a jelenhez és a jövőhöz is. A hálaadásnak az is a célja, hogy a jelen nehézségeiből kiemeljen és Istenhez vezessen. Ha ez a hálaadás hiányzik életünkből, akkor azt jelenti, hogy reménységünk fogyott el, a szemünk meghomályosodott, és nem látjuk Isten kegyelmes vezetését életünkben. Ez oda vezethet, hogy az örökkévaló Istennel megtörik a kapcsolatunk, pedig egyedül az Úr szeretetének és irgalmának köszönhetjük az életet. Mindig Isten a kezdeményező, az ember pedig a megajándékozott. Ez hálás örömre kell, hogy buzdítson. Megvan-e bennünk ez az örvendezés, vagy pedig megkeseredett szívvel járjuk életutunkat? Gondoltunk-e már arra, milyen jó lenne, ha naponta listát vezetnénk arról, amiért hálásak lehetünk? Ablonci Dániel szavain érdemes elgondolkodnunk.
1: A hála az Istenhez való tartozásunkat jelzi. Velem van az Úr, nem félek. Aki a háláról megfeledkezik, el fog erőtlenedni, meg fog gyengülni, mert elveszti legfőbb segítőtársát. Az ellenség tudja a dolgát, azért támad reánk, hogy a kedvünket kikezdje. Az ellenség célra törő, meg akar fosztani minket az Úrhoz való tartozás tudatától. Körülvesz, ki akarja iktatni védettségünk tudatát, és a keserűség és félelem akar eluralkodni a szívünkön.
0: Hogy milyen hálátlan is tud lenni az ember, erről szól az a történet is, amit Lukács evangelista jegyzett fel, az Úr Jézus egyik gyógyítási csodájáról. Egy alkalommal Jézus 10 bélpoklos gyógyított meg, és megparancsolta nekik, hogy menjenek, mutassák meg magukat a papnak. De a 10 közül csak egy tért vissza köszönetet mondani, és hálát adni a gyógyulásért.
1: Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és az Samária beli volt. Lukács 17:15-16.
0: Ellen White írja e történettel kapcsolatban.
1: Mennyien teszik ugyanezt ma is? Az Úr szüntelenül munkálkodik az emberiség javára, kiszabadítja az embert olyan veszélyből, melyről nem is tud. Mennyei angyalokat bíz meg, hogy őrizzék a szerencsétlenségtől és oltalmazzák. A menny minden kincsét odaadta az ember megmentésére, mégsem törődünk Isten nagy szeretetével. Az ember hálátlanságával bezárja szívét az Úr kegyelme előtt. Javunkra szolgál, ha Isten minden ajándékát frissen tartjuk emlékezetünkben. Mikor átgondoljuk, hogyan törődött velünk vándorutunkon, szívünk megtelik hálával, és mondjuk, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért. 116. Zsoltár 12. vers.
0: Pál apostol életét tanulmányozva is azt látjuk, hogy a sok nyomorúság ellenére, amin keresztül ment, mindig tudott hálát adni, pedig börtönben volt, szenvedett az igazságért. Számtalan megpróbáltatás, nélkülözés, bántalmazás érte. Mégis öröme volt az Úrban. Nekünk fele annyi próbánk és nehézségünk van, és mi is sokszor zúgolódunk, sajnálkozunk önmagunk felett. Elfeledkezünk arról a sok jóról, amivel Isten körülvesz nap mint nap. Akármilyen furcsa is hihetetlen, de előfordulhat az is, hogy a szenvedéseknek hosszú távon pozitív következményei lehetnek. Elképzelhető, hogy a keresztút végén olyan mélységeket tapasztal meg a szenvedő ember, amelyektől örökre meg lett volna fosztva, ha életútja sima és akadályoktól mentes. A nyomorúság, a próba érettebbé, bölcsebbé tehet, és hasznos a jelen fejlődés szempontjából. Milyen jó volna, ha megtanulnánk, hogy mindenben, mindenkor hálásak legyünk, még a szenvedések között is, és el tudjuk mondani jobban együtt.
1: Áldott legyen az Úrnak neve! Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk-e el? Jób 1:21 és 2:10.

0: Végül álljon itt egy nagyon szép imádság, amely mindannyiunk hála imája lehet.
1: Sören Kierkegaard, hála mindenkor. Uram, Istenem, téged hív az ember az ínség napjain, és neked tartozik hálával az örvendezés idején. Milyen nagyszerű dolog hálát mondani, amikor minden nehézség nélkül belátjuk, hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket. Amikor maga a szív is készséggel belátja ezt, és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal. De még boldogabb, aki hálát ad akkor is, ha élete szomorú marad. Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is, ha szíve elkeseredik, és lelke elsötétül, amikor kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz, és az emlékezet feledékenyé válik. Amikor a szeretet rémülten visszaborzad, és az okosság ellenáll, nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből. Még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek, mert az igazán szereti Istent. Elmondhatja neki, a mindentudónak. Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, Mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról kellemes nyári napok. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Folytatjuk a világosság a világnak témát Turci Árpád testvérrel, hiszen számára ez a téma nagyon fontos. Most szeretnénk majd olyan témáról beszélgetni, vagy olyan személyről, akinek ez szintén a legfontosabb volt az életében, mert erre kapott küldetést Krisztustól. Beszéljünk Pál apostolról, aki világosság a világnak témát vitte egész életében szerte a világon. Erről szeretne most Turci Árpád testvér beszélni. Szeretettel köszöntünk ismét kedves hallgatóinkkal együtt.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Akkor mondd el, hogy miért beszélünk még ma is Pál apostolról, és mitől marad élő az üzenete 2000 év elteltével is.
1: Kevés olyan ember élt a világ történelemben, akinek szavai 2000 év múltán is megrendítő erővel tudják megszólítani az emberi szívet. Kevés olyan életút ismert előttünk, amely egyszerre mutatja meg az emberi gondolkodás mélységeit, a hit küzdelmeit, a szenvedések valóságát és Isten kegyelmének szinte felfoghatatlan erejét. Amikor Pál apostol leveleit olvassuk, nem csupán egy régi kor dokumentumait tartjuk kezünkben. Egy olyan emberről beszélünk, aki városokat járt be, tengereken hajózott, poros utakon gyalogolt, börtönöket ismert, üldözéseket szenvedett el, és közben újra és újra megtapasztalta Krisztus jelenlétét. A kereszténység első századának történetében számos jelentős személyiséget találunk. Ott van a 12 apostol. Ott találjuk Jakabot, Jeruzsálem tekintélyes vezetőjét, és ott áll előttünk Péter is, aki a feltámadás tanújaként szolgált. Mégis különös módon a kereszténység földrajzi és kulturális terjeszkedésének egyik legfontosabb alakja Pál lett. Az evangélium Jeruzsálemből indult el. A feltámadás örömhíre először a zsidó nép körében hangzott fel. A kereszténység első közösségei zsidó hátterű emberekből álltak. A történelem egyik nagy kérdése az volt, miként válhat a messiásról szóló üzenet egyetlen nép vallási ügyéből az egész emberiség reménységévé. Kedves hallgató, tudjuk, hogy Saul Tarsus városában született, amely a Római Birodalom egyik jelentős kulturális központjának számított. A görög műveltség, a római közigazgatás és a keleti világ hagyományai találkoztak itt. Pál egyszerre volt zsidó és római polgár, ismerte az Ószövetséget, ugyanakkor otthonosan mozgott a hellén világ gondolkodásában is. Életének korai szakaszában éppen ez a széles látókör készítette fel arra a szolgálatra, amely később népek és kultúrák közötti híd szerepével ruházta fel. A fiatal Saul mélyen vallásos ember volt, a farizeusok közé tartozott, szívből hitte, hogy Isten ügyét szolgálja. A názáreti Jézus követőit veszélyes tévtanítóknak tartotta, és az első keresztények üldözésében is részt vett. Éppen ezért különösen megrendítő az a fordulat, amely életében bekövetkezett. Úton volt Damaszkusz felé, ugye tudjuk mindnyájan. A cél világos volt, felkutatni Krisztus követőket, fogságba hurcolni őket, megfélemlíteni az új mozgalmat. Az úton azonban valami történt. A feltámadott Krisztus megszólította őt. A későbbi apostol így emlékezik erre a találkozásra a Galata levélben. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ez a 15. és 16. igevers az első fejezetből. Ez a mondat talán többet mond el Pál egész életéről, mint sok száz oldalnyi életrajz. Ő nem egy új vallási rendszert alkotott. Találkozott a feltámadott Krisztussal, de csodálatos. E találkozás után minden megváltozott. A keresztény hit egyik legfontosabb sajátossága itt válik láthatóvá. A Biblia nem elsősorban arról beszél, miként közeledik az ember Istenhez. Sokkal inkább arról, miként közeledik Isten az emberhez. Pállal is ez történt. Nem ő találta meg Krisztust, hanem Krisztus találta meg őt. A későbbi levelekben újra és újra visszatér ehhez a felismeréshez. A római levélben ezt írja. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ez az 5. fejezet 8. igeverse. Azt gondolom, ez a mondat a keresztény hit egyik legmélyebb összefoglalása. A mai ember gyakran teljesítményben gondolkodik, eredményekben, elvárásokban, bizonyításban. Sokan úgy érzik, értéküket a sikereik adják, mások kudarcaik miatt hordoznak mély bűntudatot. Vannak, akik egész életükben önmagukat próbálják igazolni. Pál egy másik utat mutat, a kegyelem útját. Azt az utat, amelyen az ember nem saját érdemei alapján válik értékessé, hanem Isten szeretete által. Ez a felismerés 2000 évvel később sem veszített erejéből. A modern ember talán még inkább szomjazza ezt az üzenetet, mint az első század lakói. Gondoljunk bele, milyen világban szolgált Pál. A római birodalom kívülről nézve hatalmasnak és stabilnak látszott. Katonai ereje páratlan volt. Városai virágoztak. Úthálózata összekötötte a földközi tenger térségét. A kereskedelem élénk volt. A felszín alatt azonban komoly feszültségek húzódtak. A társadalmat éles különbségek szabdalták. Rabszolgák milliói éltek jogok nélkül. A vallási sokszínűség gyakran bizonytalanságot szült. A filozófiai iskolák eltérő válaszokat adtak az élet nagy kérdéseire. Az emberek keresték az értelmet, a biztonságot és a reménységet. Ismerősnek tűnik ez a helyzet, kedves hallgató. A technológia fejlődött, a világ sok tekintetben átalakult, az emberi szív kérdései azonban alig változtak. Ki vagyok? Miért élek? Van-e célja a szenvedésnek? Létezik-e megbocsátás? Mit jelent a szeretet? Mi történik a halál után? Pál levelei ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Ezért nem abultak el. A római levél az emberi bűn és az isteni kegyelem kapcsolatát tárja fel. A Galatákhoz írt levél a szabadság kérdését vizsgálja. A korintusi levelek a közösségi élet konfliktusairól beszélnek. A Filippi levél az örömtitkát keresi. Az Efezusi levél az egyház misztériumát mutatja be. A Kolosséi levél Krisztus egyedülálló nagyságát hirdeti. A Tesszalonikai levelek a reménységről szólnak. A Pásztori levelek a szolgálat felelősségét tárják elénk. Valójában Pál levelei egyetlen nagy kérdés körül forognak. Mit jelent Krisztussal élni? Ez a kérdés ma is időszerű. Talán akadnak hallgatóink, akik hosszú évek óta hídben járnak. Talán olyanok is, akik bizonytalanok. Vannak, akik gyermekkorukban találkoztak a kereszténységgel, mások számára mindez távoli és idegen világ. Pál levelei mindannyiunkat megszólítanak. A hídben járó embert emlékeztetik arra, hogy Isten kegyelme minden nap megújul. Az útkeresőt arra bátorítják, hogy kérdéseit ne hallgattassa el. A kételkedőnek megmutatják, hogy a Biblia világában a kérdéseknek is helyük van. A szenvedőnek reménységet adnak, a magányosnak közösséget kínálnak, a büszkének alázatot tanítanak, a csüggett embernek új erőt mutatnak. Ugye milyen csodálatos? Pál egyik legismertebb vallomása így hangzik,

0: Hol születik, Krisztus jelenlétéből fakad. Ez a felismerés láttatja majd magát ebben a műsorban. A következő percekben végigjárjuk Pál missziós útjait. Ellátogatunk Galácia városaiba, megérkezünk Filippibe, Európa első jelentős keresztény gyülekezetéhez, megismerjük Tesszalonika nyüzsgő kikötővárosát, belépünk Korintus sokszínű és ellentmondásos világába, felkeressük Efezust, Kis-Ázsia egyik legfontosabb központját, végül eljutunk Rómába is. Minden város más történetet hordoz, minden gyülekezet más kérdésekkel küzdött, minden levél más hangsúlyt kapott, mégis ugyanaz a Krisztus áll mindegyik középpontjában, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kedves hallgatóink, amikor Pál apostol leveleit olvassuk, nem csupán múltbeli emberekkel találkozunk, saját életünk kérdései is visszhangoznak bennük. A hit és a kétely, a remény és a félelem, a szeretet és az önzés, a közösség és a magány, a kegyelem és az ítélet mind jelen vannak bennük. Ezért érdemes újra elővenni ezeket az írásokat. Ezért érdemes végigkísérni az apostolt poros római utakon, kikötőkben, piacokon, zsinagógákban és házi gyülekezetekben. Ezért érdemes figyelni arra az emberre, aki egykor üldözőként indult útnak, végül pedig Krisztus egyik legfontosabb tanújává vált. Elénk kerül majd Antiókia világa is. Megismerjük azt a várost, amelyből a pogány misszió elindult. Megvizsgáljuk az apostoli zsinat jelentőségét, és azt is, miként született meg a kereszténység történetének egyik legfontosabb felismerése, hogy az evangélium minden nép számára szól. De előbb szóljon hozzánk most Pál apostol bizonyságtétele. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Hangzik a római levél első fejezetének 16. igeverséből.
1: Hadd kérdezzem akkor, hogy véleményed szerint miért vált Antiókia a kereszténység egyik legfontosabb központjává? És beszélj arról is, miként nyílt meg az evangélium útja a pogány népek előtt?
0: Eddig láttuk, hogy Pál apostollal mi történt a damaszkuszi úton, milyen fordulat következett, és megállapítottuk, hogy a kereszténység történetében alig ha találunk még egy olyan embert, aki ilyen mély hatást gyakorolt volna a hit terjedésére, az egyház gondolkodására és a későbbi évszázadok teológiájára. Most azonban egy olyan város felé szeretném fordítani a figyelmünket, amely nélkül Pál misszióját sem érthetjük meg igazán. Ez a város pedig Antiókia. A mai térképeken már csak nehezen találjuk meg ezt a világot, amelyben az első keresztények éltek. Az ókori Antiókia a mai Törökország déli részén, az Orontész folyó közelében feküdt. A római birodalom egyik legfontosabb városa volt. Lakossága egyes becslések szerint több százezer főt számlált, a kor emberének szemében Antiókia jelentősége vetekedett Alexandriájéval, vagy akár Rómájéval is. Kereskedelmi utak találkoztak itt, görögök, rómaiak, szírek, zsidók és számos más nép képviselői éltek egymás mellett. A város egyszerre volt gazdag, nyüzsgő, kulturálisan sokszínű és vallásilag rendkívül összetett. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy az első keresztény misszió egyik legfontosabb központjává éppen ez a hely vált. Az apostolok cselekedetei szerint Jeruzsálemből kiindulva egyre több emberhez jutott el az evangélium üzenete. Az üldözések következtében sok hívő szétszóródott, és magukkal vitték Krisztus örömhírét. Antiókiában pedig valami új kezdődött. Az apostolok cselekedeteinek könyvének 11. fejezetének 21. igeversében ezt olvassuk. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. A kereszténység történetének egyik fontos fordulópontja.

0: pontja zajlott itt. A gyülekezet már nem csupán zsidó származású emberekből állt. Egyre többen érkeztek a pogány háttérből. Olyan emberek, akik korábban nem ismerték Izrael törvényeit, nem jártak zsinagógába és nem tartoztak az ószövetségi szövetségi néphez. Krisztus azonban őket is megszólította. Kedves hallgató, talán ma már természetesnek tűnik számunkra, hogy a kereszténység minden néphez szól. Az első században ez korán sem volt magától értetődő. Az ősgyülekezetnek komoly kérdésekkel kellett szembenéznie. Vajon a pogányoknak előbb zsidóvá kell válniuk? Kötelező-e számukra a körülmetélkedés? Meg kellett tartaniuk Mózes törvényének minden rendelkezését? Hol húzódnak az egyház határai? Mi szükséges az üdvösséghez? Ezek a kérdések nem csupán elméleti viták voltak egykoron. Emberek életéről, identitásáról, közösségi hovatartozásáról és hitéről szóltak. A vita mögött ott húzódott egy még mélyebb kérdés. Mekkora Isten kegyelme? Meddig ér el Krisztus megváltása? Van-e olyan nép, olyan kultúra vagy olyan emberi háttér, amely kívül marad az evangélium hatókörén? Antiókia gyülekezete különleges válasz lett ezekre a kérdésekre. Itt történt meg először, hogy különböző népekből származó emberek közösen alkottak egy Krisztusban hívő közösséget. Nem véletlen, hogy az apostolok cselekedetei ezt írja a 11. fejezet 26. igeversében. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ez a megnevezés eredetileg valószínűleg külső elnevezés volt. A város lakói így különböztették meg őket más vallási csoportoktól. A név azonban fennmaradt, és az évszázadok során az egész világon ismerté vált. Kereszténynek lenni annyit jelentett, hogy valaki Krisztushoz tartozik. Antiókiában találkozunk először olyan erőteljesen azzal a gondolattal, amely később Pál leveleinek egyik központi üzenetévé válik. Krisztusban új közösség születik, az emberi különbségek nem tűnnek el, mégis új helyre kerülnek. A Galata levélben ezt olvassuk. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Mondja a 3. fejezet 26., 27. és 28. igeverse. A mai ember számára talán nehéz érzékelni a mondatok erejét. Az első század társadalma éles választóvonalakkal működött. Származás, vagyon, nemzetiség, társadalmi helyzet és jogállás határozta meg az emberek életét. Pál azonban egy olyan közösséget látott maga előtt, amelynek középpontjában nem az emberi különbségek, hanem Krisztus áll. Antiókia gyülekezete lett az a hely, ahol az apostol missziós szolgálata is új lendületet kapott. Az apostolok cselekedetei beszámol arról a különleges pillanatról, amikor a gyülekezet vezetői böjtöltek és imádkoztak. A 13. fejezet 2. igeverse így hangzik: egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. A keresztény misszió történetének egyik legfontosabb pillanata tárul elénk. Egy helyi gyülekezet felismeri Isten vezetését. Imádságban keresi az ő akaratát. Embereket bocsát útjukra. Innen indulnak azok az utak, amelyek során Pál bejárja Kis-Ázsiát, Macedóniát, Görögországot és végül a birodalom fővárosát, Rómát is. A misszió azonban hamarosabb, újabb kérdéseket vetett fel. A pogány háttérből érkező hívők száma folyamatosan növekedett. Egyesek úgy vélték, a megtérés önmagában nem elegendő. Szükségesnek tartották a körülmetélést és a teljes mózesi törvény megtartását is. A vita olyan jelentőssé vált sokak között, hogy végül Jeruzsálemben tanácskozást hívtak össze. Ezt nevezzük apostoli vagy jeruzsálemi zsinatnak. Az esemény jelentőségét nehéz túlbecsülni. Valójában itt dőlt el, hogy a kereszténység egy zsidóvallási irányzat marad-e, vagy az egész világ számára nyitott közösségé válik. A tanácskozás során Péter is megszólalt. Emlékeztette a jelenlévőket Kornélius történetére, amikor Isten lelke pogány emberekre is kiáradt. Beszédében ezt mondta. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mind nem tudtunk elhordozni? Ellenben mi abban hiszünk, hogy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Ez olvasható az apostolok cselekedeteinek 15. fejezetének 10 és 11. igeversében. Milyen különös mondat ez? Péter nem azt mondja, hogy a pogányok üdvözülnek úgy, mint a zsidók. Éppen fordítva fogalmaz. A zsidók is ugyanazon kegyelem által üdvözülnek, mint a pogányok. Az üdvösség alapja Krisztus lett. Pál levelei 2000 év elteltével is élnek. Nem egy letűnt kor vitáiról szólnak csupán. Az ember legmélyebb kérdéseit érintik. Kihez tartozom? Elfogadható vagyok-e? Lehet-e új kezdetem? Létezik-e megbocsátás? Van-e helyem Isten országában? Az apostoli zsinat válasza ma is ugyanaz, mint az első században volt. Krisztus kegyelmének kapuja nyitva áll.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen akkor kedves hallgatóink Turci Árpád testvérnek, majd a zene után induljunk el Pállal első missziós útjára. Keressük föl Galácia városait, ismerjük meg Lisztra, Ikónium és Derbé világát, valamint azt a különleges helyzetet, amelyből később megszületett a Galata levél. Egy olyan levél, amelyet sokan a keresztény szabadság kiáltványának neveznek. Akkor szokás szerint hallgassunk zenét.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Akkor most valóban induljunk el Pállal, és beszéljünk arról, mit taníthatnak nekünk Galácia gyülekezetei a hitről, a kegyelemről és a Krisztusban kapott szabadságról.
1: Az előző részben Antiókia városában jártunk, megismertük azt a sok nemzetiségű gyülekezetet, amelyből a pogány misszió kibontakozott, és láttuk, milyen jelentőséggel bírt az apostoli zsinat döntése. Az evangélium kapui kitárultak a népek előtt. A következő lépés azonban már nem a tanácskozások termeiben, hanem a poros utak világában, hegyvidékeken, városkapuk mellett, piacokon és zsinagógákban folytatódott. Pál és Barnabás útnak indultak. Az apostolok cselekedetei 13. és 14. fejezete olyan eseményeket tár elénk, amelyek nélkül sem Pál leveleit, sem a korai kereszténység fejlődését nem érthetjük meg igazán. Ekkor kezdődött el az a missziós munka, amely Galácia tartomány több városában gyülekezetek létrejöttéhez vezetett. Ezek a közösségek később olyan közel kerültek az apostol szívéhez, hogy egyik legszemélyesebb és legindulatosabb levelét éppen nekik írta. Amikor ma Galáciáról beszélünk, fontos tudnunk, hogy nem egyetlen várost értünk alatta. A római közigazgatásban Galácia egy kiterjedt tartomány volt Kis-Ázsia belsejében. Hegyek, fensíkok, kereskedelmi utak és különböző népcsoportok jellemezték ezt a vidéket. A tartomány déli részén feküdt több olyan város, amelyek neve újra és újra felbukkan az apostolok cselekedeteiben. Pisídiai, Antiókia, Ikónium, Lisztra és Derbé. Ezek lettek az első jelentős pogány hátterű gyülekezetek központjai. A térség világa távol állt Jeruzsálem vallási légkörétől. A görög kultúra erősen jelen volt. A római közigazgatás meghatározta a mindennapokat, a különféle helyi vallások és istenségek kultuszai szintén fontos szerepet játszottak. Pál azonban mindenütt ugyanazzal az üzenettel érkezett. Krisztus meghalt és feltámadt. Az üdvösség Isten ajándéka. Kedves hallgató, Antiókiában, a zsinagógában kapott lehetőséget a megszólalásra. Beszéde Izrael történetének áttekintésével kezdődött. Ábrahámtól Dávidig vezette hallgatóit, majd Jézus Krisztushoz érkezett. Az apostol számára az evangélium nem elszakadás volt az ószövetségi történettől. Beteljesedés volt. Beszédének egyik központi mondata így hangzik. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra. Ez az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében olvasható. Ezek a mondatok már előre jelzik mindazt, amit később a Galata levélben részletesen kifejt. Az ember és Isten kapcsolatának alapja nem a törvény tökéletes teljesítése, nem vallási érdemek gyűjtése és nem az önigazolás. A megigazolás Krisztus ajándéka. A város lakói közül sokan örömmel fogadták az üzenetet, mások ellenálltak. Ez a kettőség végigkíséri Pál egész szolgálatát. Mindenütt találkozunk lelkes hallgatókkal és elszánt ellenfelekkel. Mindenütt látjuk az evangélium vonzását és az emberi szív ellenállását. A misszionáriusok tovább indultak Ikóniumba. A város fontos kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Lakói között zsidók és görögök egyaránt éltek. Az apostolok cselekedetei szerint itt is sokan hittek. A siker azonban feszültségeket szült. A város megosztottá vált. Egyesek az apostolok mellé álltak, mások ellenük fordultak. A kereszténység történetének egyik fontos tanulsága jelenik meg előttünk, az evangélium nem csupán vigasztal. Döntés elé is állít. Az emberek nem maradnak közömbösek vele szemben. A Krisztusról szóló üzenet válaszra vár. Kedves hallgató, hadd folytassam onnan, hogy Pálik végül Lisztrába érkeztek. Ez a város különösen érdekes helyszín. Itt a görög-római vallásosság sajátos formájával találkozunk. A helyi hagyomány szerint egykor az istenek emberi alakban jártak a vidéken. Amikor Pál meggyógyított egy születésétől fogva sánta embert, a lakosság azt hitte, hogy az istenek tértek vissza közéjük. Barnabást Zeusnak nevezték, Pát pedig Hermésznek. Az emberek áldozatot akartak bemutatni nekik. A jelenet egyszerre különös és tanulságos. Pál azonban azonnal tiltakozott. Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van. Ez az apostolok cselekedeteinek 14. fejezetének 15. igeverse. Milyen fontos mondat ez napjainkban is. A keresztény hit középpontjában nem emberi személyek állnak, nem vezetők, nem prédikátorok, nem lelkészek vagy presbiterek, nem híres szolgálók. Az apostol minden figyelmet Istenre irányított. Tudta, hogy az ember könnyen bálványt készít abból, amit tisztel. A lisztrai történet azonban tragikus fordulatot vett. Azok közül, akik korábban ünnepelték az apostolt, sokan rövid időn belül ellene fordultak. Fellázították a tömeget. Pált megkövezték. A városon kívülre vonszolták, és halottnak hitték. Megdöbbentő jelenet tárul elénk. Az emberi lelkesedés gyorsan változhat. A tömeg szeretete és a tömeg haragja között néha alig telik el néhány óra. Pál azonban túlélte a támadást, és másnap tovább indult Derbébe. Az apostolok cselekedetei itt egy rövid, de rendkívül fontos összegzést ad a 14. fejezetben. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Pál nem könnyű életet ígért, nem gyors sikert, nem problémamentes jövőt. Az első keresztények nagyon jól tudták, hogy a hit útján gyakran küzdelmek vannak. Ugyanakkor azt is tudták, hogy Isten jelenléte végigkíséri őket. A galáciai gyülekezetek megalapítása után évek teltek el. A közösségek növekedtek és fejlődtek, később azonban olyan tanítók érkeztek közéjük, akik szerint Krisztusba vetett hit önmagában nem elegendő. Úgy vélték, a pogány származású hívőknek teljes mértékben át kell venniük a zsidó vallási előírásokat is. Ez a vita késztette Pált arra, hogy megírja a Galata levelet. Ez az új szövetség egyik legszemélyesebb írása. Az apostol már a levél elején meglepő határozottsággal szólal meg. A 6. igevers első fejezetének 6. igeverse így hangzik. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pál számára nem mellékes teológiai részletről volt szó. Az evangélium lényegét látta veszélyben. Úgy érezte, hogy a kegyelem szabadságát akarják ismét emberi előírásokkal megterhelni. A Galata levél egyik központi témája a szabadság. Ez a szó azonban itt nem korlátlanságot jelent, és nem a felelőtlenség igazolása. Pál szabadsága azt jelenti, hogy az ember megszabadul az önigazolás kényszerétől. Nem saját teljesítményével próbálja kivívni Isten elfogadását. Nem állandó bizonytalanságban él afelől, vajon eleget tette, a kegyelem felszabadít. A levél egyik legismertebb mondata így hangzik, az 5. fejezet első igeverse bizonyára kedves hallgatóink is ismerik sokan. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ez a mondat ma is időszerű. Korunk embere gyakran beszél szabadságról, politikai szabadságról, gazdasági szabadságról, személyes szabadságról. Mégis sokan hordoznak láthatatlan terheket, megfelelési kényszert, állandó önértékelési bizonytalanságot, belső szorongást és mások elismerésének hajszolását. Pál egy mélyebb szabadságról beszél, arról a szabadságról, amely abból fakad, hogy az ember tudja, kinek a kezében van az élete. A Galata levél másik nagy témája a lélek munkája. Az apostol nem csupán arról ír, mitől szabadul meg a hívő ember. Arról is beszél, mire kap elhívást. A lélek gyümölcseinek felsorolása a Biblia legismertebb szakaszai közé tartozik. Ugye, ismerősek? A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Milyen különös, hogy Pál nem teljesítmények listáját adja. Nem eredményeket sorol fel, nem vallási mutatókat állít elénk, jellemvonásokról beszél, olyan belső változásról, amelyet Isten lelke munkál az emberben. A galáciai gyülekezetek története ezért válik különösen aktuálissá a 21. században is. A kérdés ma sem változott. Mire épül a hitünk? Külső formákra? Emberi teljesítményekre és vallási szokásokra? Vagy Krisztus kegyelmére? Pál válasza világos, kedves hallgató. Az ember nem saját erejéből válik Isten gyermekévé. Kegyelemből él, hitáltal, Krisztusért. Ez a felismerés hordozta végig az apostolt a megkövezések, üldözések, hajótörések és börtönök világán. Ez adott erőt a galáciai gyülekezeteknek. Ez az üzenet szól ma is azokhoz, akik hitben járnak, és azokhoz is, akik még keresik az utat.
0: Szinte az utolsó kérdésem ebben a beszélgetésben, hogyan jutott el az evangélium Filippitől Rómáig? És miért aktuálisak ma is Pál apostol levelei? Hajózzunk át Macedóniába, megérkezve Filippi városába, és ismerjük meg Európa első jelentős keresztény gyülekezetének történetét is. Jó, találkozzunk Lídiával, a bíbor árusasszonnyal, egy börtönőrrel és egy olyan levéllel, amelyet sokan az örömlevelének neveznek.
1: Az apostolok cselekedetei beszámol arról a különleges éjszakai látomásról, amely új irányt adott az apostol útjának. Pál egy macedón férfit látott maga előtt, aki ezt kérte tőle, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Az apostol ebben Isten vezetését ismerte fel. Hajóra szállt társaival együtt, és Európa felé vette az irányt. A történelem szemszögéből nézve nehéz túlbecsülni ennek a lépésnek a jelentőségét. Ekkor kezdődött el az a folyamat, amelynek során az evangélium évszázadok múltán eljutott a kontinens legtávolabbi vidékeire, majd később a Kárpát-medencébe is. Az első jelentős állomás Filippi volt. A város római katonai telepes városként különleges helyet foglalt el Macedóniában. Lakói büszkék voltak, római polgárjogukra és erősen kötődtek a birodalom hagyományaihoz. Ebben a környezetben kezdődött el Európa egyik első keresztény gyülekezetének története. A városban nem volt jelentős zsidó közösség, ezért zsinagóga sem működött. Pál a folyóparton talált olyan embereket, akik imádkozni gyűltek össze. Köztük volt Lídia, a bíborárus asszony, akiről ezt olvassuk az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetének 14. igeversében. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. A Filippi gyülekezet története egy asszony megtérésével kezdődik. Már ez is emlékeztet arra, hogy Isten országa gyakran váratlan helyeken és váratlan emberek életében bontakozik ki. Nem sokkal később újabb események következtek. Pált és Silást hamis vádak alapján letartóztatták. Megvesszőzték és börtönbe vetették. Éjszaka azonban imádkoztak, és Isten dicsőítették. A börtön falai között megszületett a kereszténység egyik legkülönlegesebb bizonságtétele. A külső körülmények nyomorúsága. A hit azonban nem hallgatott el. Ekkor földrengés rázta meg a börtönt. A láncok lehullottak, Az ajtók megnyíltak, a börtönőr kétségbe esetten kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? A válasz egyszerű volt, és máig az evangélium egyik legtömörebb összefoglalása maradt. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. A filippi gyülekezet később különösen közel került az apostol szívéhez. A filippi levélből szeretet, hála és bensőségesség sugárzik. Érdekes módon ezt a levelet is fogságban írta. Az ember talán panaszt, keserűséget vagy csalódottságot várna egy börtönben ülő embertől. Pál azonban újra és újra az örömre hívja olvasóit. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ez a Filippi levél 4. fejezetének 4. igeverse. Ez az öröm nem a körülményekből fakad, nem a sikerből, nem a biztonságból, Krisztus közelségéből születik. Talán éppen ezért olyan időtálló ez az üzenet. A 21. század embere minden korábbinál több kényelmi eszközzel rendelkezik, mégis gyakran küzd szorongással, bizonytalansággal és belső ürességgel. Pál arra emlékeztet, hogy az öröm forrása mélyebben található. Filippi után Tesszalonika következett. Fontos kikötőváros volt, jelentős kereskedelmi központ. Az itt létrejött gyülekezetnek írt levelek az új szövetség legkorábbi iratai közé tartoznak. A fiatal közösség üldözések között élt. Tagjai sok kérdést hordoztak Krisztus visszajövetelével kapcsolatban. Pál ezért a reménység hangján szól hozzájuk. Emlékezteti őket arra, hogy a történelem nem céltalan sodródás. Isten kezében van, a hívő ember jövője nem a bizonytalanságban végződik. Az első tesszalonikai levél egyik legismertebb mondata így hangzik, vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. A keresztény reménység mindig közösségi reménység is. Nem magányos várakozás, hanem egymást hordozó hit. Kedves hallgató, Pál ezután Korintusba érkezett. Ez a város egészen más világot képviselt. Gazdag kereskedelmi központ volt, ahol a különböző kultúrák, vallások és életformák találkoztak. A korintusi gyülekezet sok ajándékot kapott, ugyanakkor sok konfliktussal is küzdött. Megosztottság, viták, erkölcsi problémák és hatalmi feszültségek jelentek meg benne. Pál levelei őszintén beszélnek ezekről a kérdésekről. Nem idealizálja az egyházat, nem fest hibátlan képet a gyülekezetekről. Éppen ezt teszi hitelessé írásait. A keresztény közösségek mindig emberekből álltak, olyan emberekből, akiknek szükségük van Isten kegyelmére. Korintus kapcsán született meg az új szövetség egyik legismertebb fejezete, a szeretet himnusz. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ugye ismerős a 13. fejezet. E sorokat gyakran halljuk esküvőkön, családi ünnepeken vagy különleges alkalmakon. Eredeti helyük azonban egy konfliktusokkal terhelt gyülekezethez írt levélben található. Pál ezzel azt tanítja, hogy a szeretet nem érzelmi többlet az életben. A keresztény közösség alapja. Efezusban az apostol több évet töltött. Kis-Ázsia egyik legfontosabb városa volt. Híres volt Artemis templomáról, amely az ókori világ egyik csodájának számított. Az efezusi szolgálat során Pál különösen mélyen foglalkozott az egyház természetével. Az efezusi levélben azt olvasjuk, hogy Krisztus a békességünk. Az apostol itt már nem csupán helyi gyülekezetekről beszél, az egész egyházról gondolkodik. Arról a közösségről, amelyet Krisztus kapcsol össze. Később megszületett a Kolossi levél, amely Krisztus nagyságát állítja a középpontba. Pál számára Jézus nem csupán tanító vagy erkölcsi példakép. Ő a világ ura. Az első fejezet 17. igeverse így hangzik a Kolossi levélből. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ezek a szavak ma is különös erővel szólnak. Egy olyan korban élünk, amikor sokan elveszítik a tájékozódási pontokat. Pál azt hirdeti, hogy a történelemnek és az emberi életnek van középpontja. Élete utolsó szakaszában az apostol fogságba került, végül Rómába jutott, a birodalom szívébe. Talán sokan úgy gondolták, hogy szolgálata ezzel véget ér. A külső körülmények valóban ezt sugallták. Pál azonban még fogolyként is írt, tanított és bátorított. A Timóteushoz írt második levélben így van. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. E mondatok mögött egy egész élet áll. Utazások, veszélyek, örömök, csalódások, barátság, küldözések és gyülekezetek hosszú sora. Mit jelent mindez számunkra ma? Miért olvassák még mindig milliók Pál leveleit? Miért idézik őket templomokban, otthonokban, kórházi ágyak mellett, egyetemi előadásokon és tudományos műhelyekben? A válasz talán abban rejlik, hogy az apostol egyszerre beszél Istenről és az emberről. Ismeri az emberi szív törékenységét. Tud a félelemről, a bűnről, a reményről és a szeretetről. Levelei nem elvont filozófiai értekezések. Valóságos embereknek íródtak valóságos helyzetekben. A 21. század embere sok tekintetben más világban él, mint az első század lakója. Más technikai eszközök veszik körül, más társadalmi körülmények között él, más kihívásokkal szembesül. Az emberi lélek mély kérdései azonban változatlanok maradtak. Ma is keressük az élet értelmét, ma is vágyunk szeretetre és elfogadásra. Ma is hordozunk bűntudatot, veszteségeket és félelmeket. Ma is szükségünk van reménységre. Kedves hallgató, Pál levelei ebben a keresésben lehetnek útitársaink. A hitben járó ember számára megerősítést adnak. Az útkereső számára kérdéseket és válaszokat kínálnak. A kételkedőt gondolkodásra hívják, a szenvedőnek vigasztalást nyújtanak. Az örvendezőt hálára tanítják. Az egész életet Krisztus fényében szemlélik. Végezetül talán érdemes visszatérnünk ahhoz a mondathoz, amely sok tekintetben összefoglalja Pál egész szolgálatát. A Galata levélben ezt írja, Krisztusra együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez a második fejezet, 20. igeverse. Ebben a rövid mondatban benne van az apostol életének titka. Nem önmagát akarta naggyá tenni, nem saját emlékét építette, nem személyes dicsőségre törekedett. Krisztusra mutatott. Talán ezért maradt élő a tanúságtétele 2000 év elteltével is. A birodalom, amelyben élt, rég eltűnt. A városok nagy része rommá lett. Uralkodók, hadvezérek és politikusok nevei feledésbe merültek. Pál leveleit azonban ma is olvassák. Az evangélium ma is megszólít embereket. Krisztus ma is hívja azokat, akik keresik őt. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy elkísértek bennünket ezen az úton. Befejezésül hallgassuk meg a római levél egyik legszebb hitvallását. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
0: Kedves hallgatóink, nekem is nagyon fontos volt ez a téma, hiszen nekem Pál apostol szinte az egyik legfontosabb olyan személy, akinek az életét a Bibliában rögzítettük. Hát persze van olyan például Mózes, amelyik szinte még többet is írt ezekről a témákról, de Pál apostol is én úgy hallottam, hogy sokszor azért kellett neki írnia, mert néha nem tudott beszélni a gyülekezetekkel. Ezért nem volt elég Pál apostolnak a beszélgetés. Nagyon fontos volt az írása is. Úgyhogy ezeket most viszont átolvasta, átértékelte Turci Árpád testvér is. Nagyon szépen köszönjük neked, Árpi testvér, hogy ismét együtt foglalkozhattunk ezzel a témával, világosság a világnak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink!
0: Köszönjük!
1: Isten áldjon meg mindenkit!
0: Úgy legyen! Amen! Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak. Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Kié az iskola? Címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmasításának lényeges eleme, az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozataiba. Varga Márta, az Evangélikus Egyház országos irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egy egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésekben a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között. Másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Családi napot is szerveztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék. Az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet.
0: Kulturális programajánló.
1: Tíz nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Arsz Szakra Fesztiválra, ezért most már közzéteszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Arsz Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel. 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta. A fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató esemény sorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajda konferencia központ. A regisztráció határideje ma van, július 19-én vasárnap. A részvételi díj befizetési határideje pedig holnap, július 20-án hétfőn. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Nem csak ünnepek idején segít a református szeretetszolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat a szeretetszolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiéniás csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után 2 kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretetszolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretetszolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. Az időjárásról: kellemes nyári napok. Most tetőzik a hőmérséklet, de jön a frissülés. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű. A folytatásban szerdán napos felhős időkör vonalazódik, majd csütörtökön egy újabb frontnak köszönhetően ismét megnövekedhet a záporok kialakulásának esélye.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nehéz esetek. Általában az elmúlt időszakban, ha nehéz esetekről beszéltünk, akkor valóban esetekről, eseményekről és az eseményekhez kapcsolódóan egy-egy személynek a személyes szerepéről, vagy több személynek a személyes szerepéről beszéltünk. Azonban ma egy egészen különös biblia tanulmány következik, olyan szempontból, hogy a mai biblia tanulmányunk egy személyre koncentrál, hogyan lesz Márk evangélista valóban evangélista, de tulajdonképpen sokáig azon törtem a fejem, hogy valahogy finoman hogy kéne azt megfogalmazni, hogy hogy lesz egy nagyon félénk, nagyon esendő, menekülésre kész fiatalemberből egy nagyon határozott, nagyon evangéliumi szellemű, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy vezető. Remélem, hogy biblia tanulmányunkban ez kiderül, és mivel az idő nagyon szűkre szabott, és nagyon sok helyen kell most járnunk majd az Új Szövetség lapjain, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy először, ha lehet, Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. Már is szeretném mondani, hogy az első nagy valószínűséggel Márkról szóló jelzés, amit tökéletes nagy biztonsággal ugyan nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a kor szabályai szerint egy-egy könyv írója a legritkább esetben nevezhette meg magát, a legtöbbször harmadik személyben beszélt, amolyan rejt jelezve önmagáról, pontosan azért, hogy betartsa a kor illendőségi szabályait, irodalmi szabályait. Mit is olvasunk itt a Márk evangélium a 14. fejezetében? Azt kell tudni, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és megjönnek azok, akik le akarják tartóztatni Jézust, és tudjuk, hogy ott van az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott vannak a tanítványok, tudjuk, hogy megjön Júdás az áruló, már csókkal elárulta a mestert, és itt kapcsolódunk a történetbe. Tessék csak hallgatni? Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesednie. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva,

0: mezítelenül elmenekült. Hogy kerül ez az ifjú a történetbe? Hát ő mégse tanítvány, nem tűnik úgy, hogy olyan szorosan benne lenne az Úr Jézus követőinek a sorába. Ha a következő ige helyhez lépünk, az talán sokat segíthet ebben. Tessék csak kinyitni az apostolok cselekedeteit a 12. fejezetnél. Az apostolok cselekedetei 12. fejezete Péter fogságáról számol be, arról a fogságról, amikor Heródes biztosra akart menni, és mindenképpen ki akarta végeztetni Pétert, de a biztonság okáért belül is 4 katonához volt láncolva, és még az őrségek számát is meg 4-szerezte Heródes, azért, hogy még csak véletlenül se tűnhessen el a fogja. Amikor Pétert az angyal mégis kivezeti a börtönből, akkor egyenesen a gyülekezethez igyekszik, ahol tudja, hogy együtt vannak a testvérek, és érte imádkoznak. Tessenek csak hallgatni? Apostolok cselekedetei 12. fejezet, 12. vers. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a fiatalember otthon volt a gyülekezetben. Nem csak azért, mert megtérésével bekapcsolódott a gyülekezetbe, hanem azért, mert minden bizonnyal elég jómódú családból származva édesanyja volt az a határozott nőtestvér, aki nagyon-nagyon szívesen rendelkezésre bocsátotta otthonuknak a nagy termét, nem csak az utolsó vacsorához, hanem később a gyülekezet számára is. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemen belül Mária háza, de nyugodtan mondhatnám, hogy Márkék háza, amolyan stratégiai pont lett, amolyan gyülekező hely, ahol együtt voltak az apostolok, nem csak együtt voltak, hanem ahonnan útra indultak, és amolyan missziós bázissá vált ez a hely. Éppen ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy Márk az első, akit név szerint tudunk úgy említeni, hogy kisgyermek korától hívő családban nőtt föl. Mostanában nagyon sokan kezdik úgy a bizonyságtételüket, hogy keresztény családban nőttem föl, és aztán vagy igazi, vagy pedig amolyan mellébeszélést hallunk bizonyságtétel helyett, de János minden bizonnyal elmondhatta, hogy ott volt a kereszténység első lépéseinél, a kezdeteknél, a Gecsemáné kerttől, a pünkösdi lélekkiáradáson át, egészen az apostolok munkájának a kiteljesedéséig, a jeruzsálemi gyülekezet növekedéséig, és nyilván nem csak ebben a házban volt gyülekezet, hiszen a gyülekezetbe tartozók nagy száma szükségessé tette, hogy házanként úrvacsorázzának, törjék meg a kenyeret, hogy házanként együtt legyenek közösségben, de Márkék háza mindenképpen egy központi hely volt, nem véletlen, hogy Péter apostol is oda igyekezett. És ez azt is jelentette, hogy Márk a Krisztusról szóló bizonyságtételt első kézből hallotta. Neki nem meséltek Mátéról, nem meséltek Jánosról, Péterről, Tamásról, Andrásról, Bertalanról és a többi apostolról. Ő személyesen kellett, hogy ismerje ezeket. És mivel személyesen ismerte, nyilván az ő életébe nagyon aktívan beleszövődött a kereszténységnek a tanítása. Ez nem azt jelenti, hogy milyen könnyű helyzetben volt, mert neki legalább nem kellett megtérni. De neki ugyanúgy szüksége volt arra, hogy döntsön az Úr Jézus Krisztus mellett, és az az első esemény, amit konkrétan tudunk, tudnilik az a bizonyos Gecsemáné kertbeli menekülés, úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek azért úgy beleégett a lelkébe. Nyilván nem olyan egyszerű vállalni Krisztusért szenvedést. Nyilván az emberben indulnak reflexek. Én magam is emlékszem bizonyos helyzetekre, ahol kisgyermekként futásnak eredtem, és hogyha utólag megkérdezték, hogy miért kezdtem el futni, lehet, hogy magyarázatot se tudtam volna adni, de úgy éreztem, hogy ahogy csak a lábam bírja, nekem innen futnom kell. De ezek a különös mozdulatok beleégnek az ember lelkébe, és később is reflexévé válhatnak. Ám nem csak abban volt különös Márknak a helyzete, hogy ő az apostoloknak személyes ismerője volt, hanem nagyon különös nagybácsival ajándékozta meg őt az úr. Tudnélik, úgy hívták a nagybátyját, hogy Barnabás. Barnabásról pedig tudjuk, hogy ciprusi származású lévita. És ez a ciprusi származású lévita Jeruzsálembe kerülve úgy tűnik, hóna alá vette ezt a fiatalembert. Tessék csak figyelni, hogy hogy is számol be erről az apostolok cselekedetei 12. fejezet. A 25. vers, jó, ha megjegyezzük, hogy ekkor már Antiochiából jön vissza Barnabás együtt Pállal, akik adományt hoznak, és a híreket arról, hogy hogy is folytatódik, hogy is halad a misszió Antiochia városában, de amikor visszaindulnak Antiochiába, ezt olvassuk. Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Ennél jobb kör, ahol tanulni lehet az igét, tanulni lehet a missziót, tanulni lehet a Krisztus követést, ugye nem is kell. Barnabás és Saul, hát csodálatos mentorok, ahogy ma mondják nagyon szívesen, két olyan ember, aki mellett valóban fölnőhet valaki igazán lelki érett férfivá. Valószínűleg ezt Saul és Barnabás is így látta, mert amikor Antiochiában a Szentlélek megmutatja, hogy nekik el kell indulni világmissziós szolgálatra, távoli vidékekre, akkor magukkal viszik ezt a fiatalembert. Tessék hallgatni, hogy mit ír a 13. fejezet. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs, aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi történt? Hát ha valaki végigolvassa a missziónak ezt a részét, az első missziótnak ezt a részét, akkor azt kell mondani, hogy szinte semmi. Persze, hát ott volt Szergiusz Paulus helytartó, meg ott volt Bar Jézus, meg voltak ott mindenféle nehézségek, de hát az igazi nehézségek csak utána következtek. Hát hol vagyunk még Lisztrától, Derbétől és Ikóniumtól? Hol vagyunk attól, hogy hol Istennek akarják kikiáltani Pált és Barnabást, hol üldözni kezdik őket, megkövezés jön. Hát messze nem történnek ilyenek. Jánosnak mégis inába száll a bátorsága, és menekülőre fogja a dolgot. Azt mondtam az előbb, hogy beleégnek a mozdulatok az embernek a lelkébe, amolyan reflexekké válnak. Nem akar ütközni, ő nem akarja ezt a feszültséget, nem bírja valami miatt elhordozni annak a tudatát, hogy itt nagyon nehézre fordulhatnak a dolgok. Később Barnabás és Pál között ez a különös hazarohantunk a mama szoknyája mellé döntés, ez meglehetősen komoly vitát eredményez. Ha az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez lapozunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek a fiatal embernek bizony, bár visszatér később Antiochiába, mégiscsak a helyzete nagyon megkérdőjeleződik. 15. fejezet 36. versétől így olvassuk. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Bárnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. Lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Jól tudjuk, hogy Pál pedig társául választotta a Jeruzsálemből érkezett Silást, és aztán együtt indultak el, gyalogosan egy másik irányba, észak felé haladva, és bejártak egy nagy területet, amíg el nem jutottak a Lisztra-Derbe-Ikónium vonalra is újra. Na de hát, Barnabás és Pál, mégiscsak, hát hogy is mondjam csak, nézetkülönbség keletkezik köztük Márk miatt. Kinek van igaza? Annak, aki azt mondta, hogy egy gyáva nyulat nem visz magával a szolgálatba? Vagy annak, aki látta ebben a gyáva nyúlban, hogy egyszer majd ő lesz Krisztusnak az egyik komoly munkása? Zárójelbe jegyzem meg, hogy Nagy Kalapács a fordítása János Márk nevének. Hát annyira nem biztos, hogy látszik ebben itt mindjárt, az elején, vagy a szolgálatnak a kezdetein. Miért akartam erről beszélni ma a kedves hallgatóimnak? Azért, mert mi nagyon-nagyon sok esetben statikusan, pontszerűen látunk. És úgy gondoljuk, hogy Márk az, akinek látjuk, aki elfut a Getsemáné kertből. Vagy az, aki hát igazából olyan belelkesedő módon megy a nagybácsival együtt Pál apostollal, de aztán elfogy a bátorság, inába száll a bátorság, megint menekülőre fogja. Hogy fejleszti Krisztus a jellemünket? Hogyha nem figyelünk erre a kérdésre, akkor megbélyegezzük egymást. Sokszor gondolkozom rajta, hogy szegény Tamás apostolon rajta maradt a hitetlen Tamás jelző. Pedig az indiai keresztények úgy tudják mind a mai napig, hogy Tamás apostolon keresztül érkezett Indiába az evangélium, aki az életét sem sajnálta odaadni Krisztusért. És hogyha már itt tartunk, akkor az egyiptomi keresztények mind a mai napig úgy tudják, hogy Márk volt az az apostol, és ők apostolként gondolnak rá, aki odaérkezett, megalapította az első keresztény gyülekezetet Alexandriában, annak a püspöke lett, és hűségesen szolgált minimum 10 esztendő keresztül, 50 és 60 között ott köztük, és végezte a Krisztus munkáját, és írta az evangéliumot, és hirdette az igét, mégpedig nevéhez méltóan jegyezték fel az egyiptomiak, azaz úgy, mint egy nagy kalapács, aki alakítja, aki igazán formálja a vasat, és akinek a keze munkája nyomán életerős gyülekezetek születtek, és életerős keresztények indultak el az úton. Hát lehetséges ez? Ami gyengeségünket Krisztus át tudja formálni. Pál apostol, amikor később a korintusiaknak levelet ír, azt írja, aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ó, ez egy pillanat alatt meg kell, hogy történjen. És Márk személye a bizonyíték, hogy részben életkorából adódóan is fejlődnie, érnie, növekedni kell, és itt most nem a fizikai méretekre gondolok elsősorban, hanem a lelki értelemben való növekedés. Tapasztalatokat kell gyűjteni. És Barnabás nagyon bölcsen úgy látta annál a bizonyos vitánál, vagy majdnem azt mondtam, hogy viszálynál Pállal, hogy kezdjük a Kályhától. Ciprusban fogyott el a bátorság? Induljunk együtt Ciprusba. Az más kérdés, hogy Pál apostol, aki egy határozott jelen volt, meg úgy gondolta, hogy a misszióban érett embereknek kell ott lenni, akik nem hátrálnak meg. Igen ám, de az érett embereknek valahol meg kell érni. A lelki ajándékok jelentősen különbözőek voltak. Barnabás sose nevezzük apostolnak. Az apostol, bocsánat, de olyan, mint a fúró feje az alagút fúró szerkezeten. Megy előre és töri a követ, zúzza maga előtt az akadályt. Barnabásnak a lelki ajándéka a pásztori ajándék. Nem véletlen, az ajándékáról kapta a nevet is. Barnábas azt jelenti, hogy vigasztalás fia, akinek az a kegyelmi ajándéka, hogy segítsen, támogasson. Egyébként Pállal is ezt csinálta, tessenek csak rá emlékezni, amikor nem akarták befogadni Jeruzsálembe, mellé állt. Amikor később Antiochiába őt küldi a gyülekezet, akkor elmegy Tarzusba, megkeresi Pált, és nem nyugszik addig, míg szolgálatban nem állítja maga mellett, és az első misszió úton nem Pál a vezéregyéniség, Barnabás tekinti mindenki vezetőnek, fölnevelődött mellette apostollá Pál. Az ő kegyelmi ajándékán keresztül segítette Isten. És most úgy érzi Barnabás, itt a lehetőség, hogy most segítsen Márknak. Sikeres ez a szolgálat? Hát úgy tűnik, hogy miután visszatértek onnan, egy új időszak következik Márk életében. Az első, hogy Péter apostolhoz csatlakozik. Ezt onnan gondoljuk, mert Péter azt írja az 5. fejezet 13. versében a teljes kis-ázsiai gyülekezet csoportnak, Bitinia, Kis-Ázsia, és ott egész sok területet felsorol Péter a preambulumában a levelének, de az 5. fejezet 13. versében azt írja, köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk, az én fiam. Úgy tűnik, hogy Barnabás után a következő egyetemi fokozat a teológiai képzésben Péter apostol mellett van. Egyébként Papiasztól, az egyházatjától úgy tudjuk, és Eusebius tőle vette át ezt az ismeretet, hogy Péter apostolnak a bizonyságtétele olyan hatással volt János Márkra, hogy lejegyezte ezeket. Ami azt jelenti egyébként, hogy képzett embernek kellett lenni. Ő egyáltalán nem volt egy írástudatlan, maga tehetetlen ember, és ha valaki végigolvassa Márk evangéliumát, még azt is lehet mondani róla nagyon hamar, hogy jó tollú, összegzésre kiválóan alkalmas. Egyébként tényleg olyan a Márk evangélium a maga sűrű, tömör információ közlésével, mintha valakinek a jegyzeteit olvasnánk, amit majd később, amikor prédikál, vagy kifejt bővebben, elmondja a hallgatóinak. Minden esetre ezek a sűrítmények nekünk megmaradtak, és lett belőle Márk evangéliuma. És mindenki úgy tudta a korai egyházatjáknál, hadd hivatkozzak újra Papiaszra, hogy az alexandriai gyülekezet számára írta meg aztán először az evangéliumot, hogy el ne felejtsék, és Egyiptom szerte terjesztették, tehát ott lett Márk evangéliuma először közismert, de később nyilván az egész keresztény világot bejárta. Na de lehetséges, hogy Pál apostollal soha az életbe nem lett volna rendezve a kapcsolata? Hát távol álljon, hogy ilyet gondoljunk. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor a kolosséiaknak, de nyugodtan mondhatom Filemont is, aki az elmúlt alkalommal velünk volt, emlékszik erre, hogy a kolosséi levél és Filemon levele egyszerre íródott és egyszerre ért célba, a kolosséiaknak azt írja a 4. fejezet 10. versében Pál apostol: köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Ami azt jelenti, hogy Pál amolyan utazó hírnöknek, hírvivőnek, vagy az evangélium továbbadójának tekinti ekkor már Márkot. Ez annyira így van, hogy egy kicsivel később, amikor már a síralomházból ír levelet Timóteusnak, azt írja a 2. Timóteusi levél 4. fejezetében, a 11. versben Pál apostol: egyedül Lukács van velem, Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Hogy lett a menekülésre hajlamos emberből Pál kiválóan hasznos munkatársa? Hát úgy, hogy folyamatosan hagyta, hogy az ige Isten igéje formája. Jöttek a keresztény tapasztalatok, és néha önmagunkban is csalódni kell, mert amikor a saját megfutamodásainkat, gyávaságunkat, csekélységünket, kevés erőnket látjuk, egyre inkább érezzük, hogy mennyire rá kell bízni magunkat Isten lelkére. Aztán jött a felelősség, mert amikor Egyiptom területén gyülekezet alapításba kezdett, akkor azt nem a saját szakállára kezdte, de óriási felelősségként szakadt rá ennek az egyébként egész világon rendkívül híres városnak, Alexandriának a súlya, felelőssége. Abban az időben 1 millió zsidó élt Alexandriában, a könyvtára, ami sajnos tűzvészben megsemmisült, az egész világon minden más könyvgyűjteményt messze megelőzött, a tudományban a világ elejének számított, és itt tudott Márk elindítani egy gyülekezetet, és itt lett hasznos eszköz a Krisztus kezében. És átformálódott még Pál gondolkozása is vele kapcsolatban. És itt ez egy nagyon fontos dolog így ennek a Biblia tanulmánynak a végén, hogy Pál apostol nem mondta azt, hogy kutyából nem lesz szalonna. Aki az elején gyenge volt és hajlamos a megfutamodásra, mindig olyan lesz, majd meglátjátok. Pál nem tudta, hogy ő új szövetséget ír, de minden esetre Istennek a különös kegyelme, hogy megtudhattuk, hogy volt egy állásfoglalás. Nem akarom a munkában magam mellett látni, mert kiállt a szolgálatból, és jó pár évvel később, több évtizeddel, legalább 2 évtizeddel később pedig elhangzik ez az értékelés: hasznos a szolgálatra, fogadjátok be, és figyeljetek a vele kapcsolatban elhangzott kérésekre. Tehát, hogy lesz egy gyáva nyúlból oroszlán? Egyedül Krisztus kegyelme által, aki képes a mi jellemünket átformálni, ami egész lelkületünket átformálni. És éppen ezért szól ez a bátorító üzenet mindenkihez, aki úgy érzi, hogy ő gyenge, ő erőtlen, ő nem biztos, hogy meg tud állni a munkában, nem biztos, hogy Krisztusért igazán oda tudja tenni magát. Legyen bátor, mert Krisztus lelke által ez nem lehetetlen. Egyébként az, aki a Getsemáni kertből megfutamodott, életét Alexandriában végezte be, pogány papok kötelet kötöttek rá, és körbehúzták a városon, belehalt. De Krisztusért, a vérével is Krisztusért áldozta önmagát. Legyen előttünk példa mindaz, amit hallottunk, és bárcsak bennünk is végezné, Isten áldott lelke és az ő igéje ezt a Krisztus képére formáló munkáját. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsú.

0: Csendes percek. Mai áhítatot Melanie Myers írta Indianából, az Egyesült Államokból. Isten kitartó szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Zsoltárok könyvének 118. fejezetének 5. verse. Egy női börtönben önkénteskedtem. Minden látogatás alkalmával csak leültem egy asztalhoz az árkák előterében, és vártam, akar-e valaki odaülni hozzám. Mindent meghallgattam, amit a nők mondani akartak. Összegyűjtöttem imakéréseiket, amiket azután a gyülekezetem közösségével is megosztottam. Néhány nő a reménytelenségéről beszélt, mások megbánásuknak adtak hangot, megint mások pedig a börtön utáni életükről ábrándoztak. Azonban mind értéktelennek tartották magukat, ezért elmondtam nekik Isten szeretetének jó hírét, ami örökké tart, és amit a 118. Zsoltár többször elismétel. Egyik alkalommal az egyik nő átnyúlt az asztal felett, megfogta a kezem, és arra kért, imádkozzak érte. Mivel azelőtt még soha nem történt ilyen, megijedtem, és azt gondoltam, honnan tudhatnám, mit mondjak. Aztán eszembe jutott a Zsoltáros bizonyossága, Isten kitartó szeretete örökké tart. Az a mély béke és magabiztosság, amit ez az ige adott, természetessé tette beszédemet, Isten szeretetéről és szabadságáról csak úgy ömlöttek belőlem a szavak. Amikor befejeztem, a nő megszorította a kezem is, imádkozni kezdett, értem. Lezártuk egy ámennel, könnyezve egymásra néztünk, és mosolyogtunk. Isten szeretete engem is felszabadított. Köszönjük Istenünk, hogy megadod a bizonytalanság idején is a megfelelő szavakat. Amen. Napi gondolat, hogyan segíthetek másoknak, hogy érezzék Isten szeretetét? Imádkozzunk a börtönben levő nőkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

július 19-én Isten igéjét az Ószövetségből, a 6. Zsoltár 2. verseként így olvassuk. Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az új szövetségi igénk pedig a Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. részének 21. verse. Ezt írja Pál apostol, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Verje meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. Szól a magyar népdal számos változatban. Túl sokat dobálózunk a verekedő Isten képzetével. A történelemben túl sokan képzelték magukat, vagy véltek másokat Isten ostorának. A zsoltáros szájában mindez nem frázis vagy indulatkitörés, hanem mély élettapasztalat és őszinte halálfélelem. Reszketnek tagjaim, lelkem is csupa reszketés, így olvasuk a 6. Zsoltár 3. és 4. versét. De a halál árnyékában vergődő zsoltáros azt is tudja, hogy kinél találhat irgalmat és gyógyítást, menekülést és szabadítást. Pontosan ugyan ennél az Úrnál. Így lesz ez az úgynevezett bűnbánati zsoltár hitvallássá, bizonyságtétellé, magasztaló imává. Minden szenvedésben és minden kísértésben az ember legelőször is Istenhez fusson, írja Luther a 6. Zsoltár magyarázatában. A jóisten büntett paradoxonra a teológia számos válaszkísérletet és megoldást dolgozott ki, így a büntetés pedagógia, a büntetés próbatétel, Isten előrelátásból büntet, Isten nem szívesen büntet, Isten nem önmaga büntet, Isten szuverén döntésből büntet, és így tovább. A halálra váltan szorongó zsoltárost, szemlátomást nem érdeklik ezek az elméletek. Kétségbeesve, könnyek közt, ám gyermeki bizalommal könyörög Urához. Ki ad hálát neked a sírban? Így olvasuk a 6. Zsoltár 6. versét. Tudja, kinek hisz, kitől remélhet figyelmet és meghallgatást. Imádkozzunk! Az irgalmas Isten legyen menedéked a kétségbeesés óráiban, a szenvedések és próbák idején. Ő mutassa meg számodra az élet valódi távlatát, túl könnyeken, félelmeken, megrendítő veszteségeken. Isten tárja ki karját, hogy mindig hozzáfuthass, és jósága ölelésében igazi békességre találhass. Ámen. Csepregi Zoltán gondolatait hallottuk, a nap igéi így szóltak, Uram, ne fedj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Az új szövetségi igében pedig Pál apostol így ír, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

0: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4.23.
1: Kertjeinket és házunkat ugyancsak védjük. Mondják, az ember szíve is kert, ahol a mennyei kertész neves növényeket akar fölnevelni. Szívünk házhoz is hasonlít, amelybe Krisztus akar lakni. Őrizzük meg szívünket. E tekintsünk olyan dolgokra, melyek gonosz vágyat támaszthatnának szívünkben. Ne hallgassunk üres, haszontalan beszédet, ami megrontja szívünket. Őrizkedjünk a bűnöktől, tudatosítsuk gyönge oldalainkat. Valakinek különös álma volt, mintha ragadozók támadtak volna rá. Hirtelen egy angyal jelent meg mellette, aki egy kis botot adott neki. Érintsd meg, aki rád támad, és összeesik előtted. Ám őrizkedj a mögötted lévő fatönktől. A bot valóban minden támadást meghiúsított. Emberünk csak hamar magabiztos lett, már nem vigyázott. Ekkor a fatörzsből egy kígyó surrant elő, és megmarta őt. Fölébredve rájött, hogy a ragadozók a vágyak és a kívánságok, a bot pedig az élő hit. A kígyó a bűnt példázza, ami állandó veszedelemmel fenyegeti megújuló életünket is. Az éberséghez hozzátartozik Isten igéje és az imádság. Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a mondatainkat, figyelmeztet Melló atya. Az ige fegyver a kísértés ellen, a léleknek pedig tápláléka, nehogy a helytelen táplálkozás miatt erőtlenné legyünk, mert akkor alig, ha tudunk ellenállni a bűnnek. Amikor kitartó imádkozással Isten közelébe kerülünk, a gonosz gondolatok és ösztönök folytogató hatalma megtörik. Ne feledjük, rajtunk múlik, hiszen Isten igéje mindenkor itt van. Mindig megőrizhetjük és fölemelhetjük a szívünket általa.
0: Irgalmas, gondos Istenem! Tanultam, hogy a szív örömét egy homokszemben is meg lehet találni. Ehhez kérem a segítségedet, hogy haladhassak azon az úton, amely számomra ki lett jelölve, amely a személyes történetem és boldogulásom útja. Kérlek, ne halkuljon el a szívem hangja. A dörömbölő hívságok zaja ne némítsa el soha. Hadd döntsek mindig a tőled ihletett szívem szerint, tudva, aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól határoz. Támogass abban, kérlek, hogy a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a megoldatlan kérdésekből és követelőző dacból ne építsek falat szívem köré. Köszönöm, hogy tudhatom, igen fontos feladatom megakadályozni, hogy fölmagasodjanak ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyek kő ilyen formán a fele barátaim falában. Távozzék és fusson tőlem minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden bűnre vivő kísértés, az ősi kígyó minden mérge. Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténhet, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az igazság és a szentség lelke. Uram, őrizz és oltalmazz, hogy mérhetetlen szentséged bennem is megnyilvánuljon. Hála néked és dicsőség mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 10 nap alatt mintegy 55 programot kínál a 4. Miskolci Ars Szakra Fesztivál. Mivel július 15-én már lejárt a jelentkezés ideje az idei Ars Szakra Fesztiválra, ezért most már közzé teszik a megtervezett műsorokat. Először most Miskolcról. A Miskolci Éltető Lélek Alapítvány, Miskolc önkormányzata, civil szervezetek, valamint intézmények, művészek, egyházi felekezetek és iskolák együttműködésében rendezik meg idén a 4. Miskolci Ars Szakra Fesztivált szeptember 11-e és 20-a között. A programsorozat több mint 600 szereplőt vonultat fel, 10 nap alatt pedig mintegy 55 programot kínál az érdeklődők számára. A fesztiválról szóló sajtótájékoztatón Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője elmondta, a fesztivál 10 napja alatt képzőművészeti kiállításokkal, lelkiségi programokkal, koncertekkel, beszélgetésekkel, szent misével, valamint egy konferenciával is várják az érdeklődőket. Hozzátette, hogy több mint 600 szereplőt felvonultató esemény sorozatra reményeik szerint legalább 10 000-en fognak ellátogatni. Golgota nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajda konferencia központ. A regisztráció határideje ma van, július 19-én vasárnap. A részvételi díj befizetési határideje pedig holnap, július 20-án hétfőn. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Az időjárásról: kellemes nyári napok. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: B. Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
1: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk.
3: És ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés, tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
1: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Már hogy az ember nem akarja.
1: Mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
1: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
1: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
4: Lépcsőfok?
1: Lépcsőfok, szerintem, igen,
3: na,
1: igen.
3: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
1: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
4: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: másképpen.
1: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen mondta. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
2: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
1: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
2: A Freud jelszólás milyen érdekes.
1: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
2: Látványos fordulat?
1: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában nagyon kértem a Jóisten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
2: átadtad
1: hogy...
2: magad?
1: Jó, hát
2: mert ez a lenne a lényeg.
1: Átadtam, és tettem magamban meg a Jóisten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
2: Megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
1: Jó, hát úrban. Lehet ilyen csúnyán mondani,
2: hát,
1: igen.
2: Mert...
1: Igen, igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a
2: akkor
1: történetet.
2: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
1: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a Jóistennek. Ha na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
2: lehet, hogy van ha.
1: Hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
2: Azt mond, ha megsegít.
1: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
2: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
1: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
2: de
1: engem
2: megvetni. De nem voltál azon a szinten, hogy na, ezt
1: hát igen, akkor nem.
2: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
1: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: beszéltünk. A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt,

0: prédikátor könyve 9. fejezetből, csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megosztató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra? Hát
0: szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, már mint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel
0: ez
1: megtörténhet bármi.
0: Igen, de hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség.
0: Hát a kinézetről
1: beszélhetünk mi? Például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát azt mondjuk persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is az hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan. Te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni
2: előbb, se amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de
1: van.
2: Istennel minden jelentéssel telik bír, meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem, akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el a minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába.

0: Na most akkor, de egyébként ezt azért még itt teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy életcélunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
1: Az nem lehet életcél.
0: Miért nem egyébként?
1: Az nem egy életcél, elnézést.
0: Hogy embert faragni hát az, belőlük, hát valakinek
1: az
0: lehet
1: sem egy
0: az.
1: Életcél.
0: Hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
1: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
0: Hát jó, kezemben egy biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
1: Na, a jót is, és a rosszat is.
0: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
1: Nem. A féljük szó az megint, aha, amiről már egyszer
0: tudom,
1: beszéltünk, hogy
0: azt írja, én csak
1: ne féljük, tudjuk.
0: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
1: Vajon hogy van a fordítás?
0: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
1: Semmi esetre se féljük Isten.
0: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
1: De ez nem azt...
0: Nem merek ellenszegülni.
2: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
0: Igen,
2: veletek
0: igen,
2: is,
0: igen.
2: Hogy ez nem félelmet jelent.
0: Hanem.
2: Mert a félelemről beszélgettünk.
0: Uh-huh. Igen.
2: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
0: Nem félelmet, hanem...
1: Tiszteletet.
0: Na hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a jó Isten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
1: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sokfajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert de
0: egyébként
1: most elmondtad,
0: én se félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
1: Biztos, hogy nem.
0: Hát
1: akkor
0: azért
1: megint...
0: írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
1: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
0: De hát ez a szó szerepel. Itt nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
2: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
0: megérteni,
2: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, ez héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szót, stb.
1: Igen.
2: Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
1: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene.
0: Uh-huh.
1: Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
0: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
1: Na, ez egy jó megközelítés.
0: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
1: De nem azt mondtuk, hogy
0: hát tudom, tegyünk, de mégiscsak teszünk ellene is.
1: Teszünk ellene,
0: hát teszünk, nem akarunk,
1: ne tegyél, hát pont ez
0: na
1: a
0: jó,
1: lényeg, hogy
0: féld
1: Istent, tehát ne tegyél ellene.
0: Ez a törekvés, az megvan.
1: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
0: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy beszélünk.
4: Na most pont ez az érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De most
4: és
2: is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
2: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell
4: mindenkinek
2: kimondani.
4: Más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek, akkor is oda mentek. Mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és
2: vagy
4: többet nem fog tudni
2: tört,
4: járni.
2: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát...
4: Csak hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: kegyelemhez hozzá. Kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd.
0: És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, ha mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: Ő is azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt elfoglalva,
2: hogy
0: nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva. De
2: nem hiszem, eléggé, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: a
2: parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyad a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázssal vagy tűzzel mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés, azt sem szabad csinálni. Szellemidézés, azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Attól kezdve mondjuk lehet, hogy azt sem szabad, ugye?
0: Hát tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, gyógyítani. Vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket hát Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Istennel.
1: És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben. De ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát, szakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Na, ezért hoztam
2: ide
1: be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja a formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Voltál már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk nem szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámasz és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a prófétáknak jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint Jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na, ez már a Jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, vagy a Biblia alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki 5-ször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a 5-re.
0: És más válasz lett az 5-re?
2: Nem, vagy? Amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, válik. Mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer kértem, még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát és ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmába látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jós nőhöz menni, hogyha valamit szeretné tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek. De milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma jó is összeül. Volt, és
1: köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Családi napot is szerveztek a hittantáborban. 58 gyermek vett részt a Mihályi Református Egyházközség júniusban megrendezett hittantáborában, melynek címe Arató tábor volt. A délelőtti bibliai és missziós történeteket aranymondás tanulás csapatjáték követte. Délutáni programok, medencézés, anyagozás, kézműves foglalkozás, kinti-benti játékok. Alkalmaikat mindig énekszóval és imádsággal kezdték, és zárásként a gyermekek is saját szavaikkal köszönték meg Istennek, ami a szívükben volt. Az utolsó napon, június 26-án pénteken a Szelete Parkba kirándultak. Szombaton pedig családi napra hívták a gyermekeket és szüleiket, ahol 56-an lehettek. Presbiterek főztek, asszonyok süteményekkel kedveskedtek a meghívottaknak, ahogy egész héten a gyermekeknek is. Az áhítat és a dicsőítés után jó hangulatban beszélgettek, hívogatták a családokat a gyülekezeti közösségbe, Isten tiszteleti alkalmaikra. Hálát adtak Istenünk gondviselő szeretetéért, Jézus Urunk értünk tett áldozatáért, és könyörögtek, hogy a Szentlélek Úristen munkálkodjék, az elvetett mag hozza meg maga 30, 60 és 100 annyiát. Hiszik, hogy az imádságuk és szolgálatuk nem hiába való az Úrban. Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi keresztény múzeumba. A keresztény múzeum július 17-én péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros prímás látogatást tett az Esztergom budapesti főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménybe, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait. A bíborost Eredics Gergő, az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatal irodaigazgató helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el. Erdő Péter érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Még ma július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, hogy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról kellemes nyári napok. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Pollák Dávid ifjúsági lelkipásztor.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves jelenlevő testvéreket, vendégeket. Hálás vagyok a mennyei édesatyánknak az ő bizalmáért, a ránk árasztott kegyelméért, hogy újra itt összejöttünk az ő házában. Isten igéje arról tesz tanúbizonyságot számunkra, hogy nála biztonságban van, örül a szívünk, biztonságban van a testünk, és az egész bensőnk is jó helyen van, hogyha Isten előtt vagyunk, járulunk bizalommal ő elé ma is. A mai napunknak a imaórájának a témája: imádkozzunk küzdelmünkben győzelemre segítő rendíthetetlen bizalomért. Az imaóránk témájának a 86. Zsoltár 3-7-ig terjedő ige szakaszának ige versét olvasom. Kérem a testvéreket, álljunk föl. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Három dolog volt, ami nagyon... Kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Három igen nagyon fontos dolog volt, ami kiemelkedett az igeversből. Mindegyik szó, ami Isten igéjén nagyon fontos, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. Az egyik az, hogy Isten fiai a legszebb örökség. Nála van az örök élet, ahogyan az énekben is hallhattuk, a mennybe fenn a trónusnál, ahol Krisztus miértünk közben jár. Utána örül a szívünk, örül az egész belsőnk, és ezért imádkozik a zsoltáros, hogy Isten vezesse őt győzelemre. Isten irgalmas és kegyelmes Isten, megbocsátja a bűnt, megbocsátja a hitszegést. A haragja csak pillanatnyi, de a kegyelme az végtelen és az égig ér. Nagyon sok küzdelmünk van a mindennapokban, és nagyon sok harcunk van, de hogyan a zsoltárírok is tették, forduljunk bátran és bízzunk Istenben, hiszen hogy részese tudjon lenni a mi harcainknak, és hogy meg tudja harcolni, tehát megharcolja helyettünk a harcot, merjük megfogni a kezét, mint ahogyan gyermek, kisgyermek megfogja az atya kezét. Merjünk bátran támaszkodni rá, ő a tenyerén akar bennünket, és védelem alatt akar bennünket tudni, maga előtt enged, miközben ránk pillant a mennyből, és nézi, és örül annak, hogyha azt látja, hogy sikeresek vagyunk, és a jó úton haladunk. Édes Istenem, menj édes Atyám, köszönjük neked a mai reggelt, köszönjük, Atyám, a bizalmadat, a ránk árasztott kegyelmedet, köszönjük, hogy tart meg a kegyelmi időszakod, köszönjük, hogy te ránk tekintesz a mennyből, köszönjük, hogy azt akarod, hogy az ígéd szerint járjunk, és te vezetni akarsz bennünket, ahogyan kézen fogva, a te tenyereden, ahogy atya a fiát. Köszönjük és kérjük áldásodat életünkre, élethelyzeteinkre, küzdelmeinkre ma is. Így kérjük, Atyám, add, hogy megértsük, hogy mi a te üzeneted ma számunkra, mi az, amit haza kell vinnünk, de tudjuk, Atyám, hogy a mindennapokban is ezt meg kell élnünk. Kérjük, Atyám, te adj szavakat az ige szóló szájába, taníts bennünket általa. Köszönjük neked, Atyám, a mai napot az Úr Jézus érdemeiért, az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Hallgassunk meg Csemer Beatrix testvérnőtől egy pár gondolatot.
2: A mai témánk az értelem megújulása. Az értelem szó jelentése a magyar értelmező szótár szerint a józan ész megnyilvánulása, amikor tudatosan okozzuk a jót. Ez azt jelenti, hogy mi választjuk ki, mi a jó, és mi vagyunk azok, akik eldöntjük, mit cselekszünk. Ebben az esetben azonban az irányító és a kivitelező is az én, vagyis az egónk. Vajon mit jelentett az, amikor az értelmünk megújul? S miért kellene megújulnia, hiszen az értelmes, okos ember jó döntéseket hoz? Mégis Isten igéje azt mondja a példabeszédek 3:5-ben. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Hogy is van ez akkor? Van egy saját értelmünk, amit mi irányítunk, és van egy másik, magasabb rendű, amely Istentől származik? Akkor ennek az értelemnek, melynek birtokában vagyunk, szükséges megújulnia, és ezt a megújulást nem mi végezzük el, hanem az Isten szent lelke. Bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg. A ház, az életünk, amit építünk, csak bölcsesség által lesz igaz, olyan szilárd alapokon nyugvó, mely az örökké valóságban is megállja a helyét. S mi az, ami által épül ez a ház? A bölcsesség. Isten igéje azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Bölcsesség és értelem kézenfogva testvérként járnak együtt, s a ház felépüléséhez mindkettőre szükség van. Az Úrtól kapott bölcsesség által épül fel az életünk, és az értelem az, amivel megerősödik. Értelmünk megújulásával használjuk talentumainkat, s termünk jó gyümölcsöket Isten dicsőségére. Hallgassátok sok szeretettel Szakácsné Víg Andreát és versét, a versenyfutást.
3: Versenyfutás. Futottam, mert meguntam, hogy lassú járva. Mégis lemaradtam, minden hiába. Futottam felfelé keményen zihálva, lefelé sodort már a hullámok árja. Futottam égő könnyes szemekkel, mindegy merre, hova csak messze innen el. Futottam a széllel szemköz csatázva, hogy miért, magamat sem értem mára. Futottam a röpke pillanattal, jobb lesz így meglást, hitettem el magammal. Futottam, mert mondták, versenyezni kell. Mindegy, csak célba ér, bármit is teszel. Futottam a célért, amit más rég megnyert. Csak magammal játszottam a futóversenyt. Más cél vezet most már, nem kellenek lábak. Értelme veszett a fárasztó futásnak. Hittel repülök, tiszta vonzalommal, az ég felé szélesen kitárt karokkal.

A Római Levél 12. fejezet első két verse az új fordításból így hangzik. Kérlek azért titeket, testvéreim, mondja Pál, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Drága Istenem, add, hogy meg tudjuk érteni az igéidet, és beépíteni azt az életünkbe. Ámen. Foglaljunk helyet. Meg szeretném mutatni, hogy a Károli fordítás egy kicsit máshogy idézi, máshogy hozza ezt a két verset. Nekem egyébként nagyon sokszor pont ezért jobban tetszik a Károli, mert minthogyha hűségesebben ragaszkodna az eredeti görög szöveghez. Így hangzik, kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, vagy tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát látjuk, hogy vannak itt fordításbeli különbségek az új fordítás és a Károli fordítás között, de ez ugye nem ellentét, vagy nem rossz, hanem pont, hogy megerősíti a kettő egymást. Na most szeretném egy kicsit megnézegetni, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Én elsőre nem teljesen értettem, bevallom őszintén, minden szót, és szeretem az Úr igéjét boncolni, hogy vajon mik lehetnek az eredeti szavak, mit jelenthetnek. Ugye látjuk azt, hogy itt oltára szánt életről van szó, és az oltára szánt életről látunk itt kijelentéseket, egész pontosan arról, hogy milyen lesz az Istennek szánt életű ember, mit tegyen az Istennek szánt életű ember, és érdekes megfigyelni ezt a kettősséget. Ugye a Károli Bibliában megfigyelhetjük, hogy az oltára szánt életű ember jellemvonásai, illetve a minősége tekintetében nincsenek állítmányok a szövegben. Pontosabban a magyar nyelv olyan felszólításokkal dolgozik, ami nincsen benne az eredeti szöveg környezetben. Ez azért van így, azért nem látunk direkt cselekvésre szólító állítmányokat, felszólításokat az eredeti szövegben, mert ha valaki az oltára szánja az életét, akkor amíg az az Isten oltárán van, az az élet, a te életed, testvérem, meg az enyém, addig nem kell minket felszólítani arra, hogy milyen legyen az életünk. Mert ha jó helyen vagyunk, az oltára oda tettük az életünket, az Istennek, az Isten követésére adtuk a fejünket, akkor ez a döntés, és ez a folyamatos mellette maradás megszentel, megtisztít, tisztaságban őrzi az oltára szánt ember életét. Tehát nem valamiféle aktivitásra van szükség, ezt látjuk ebben az igeversben, hanem pusztán az oltáron maradásra van szükség. Azt, hogy konkrétan mit tegyen az ember, mert erről is van szó, azt majd a harmadik verstől sorolja föl Pál apostol, de mi most azzal nem fogunk foglalkozni, hanem az alapoknál kezdjük. Az életünk alapjánál, az Istennél maradás, az Istenhez ragaszkodás, az Istentől való függés, és nem az életünk részterületei, hanem az egész életünk teljes odaszánása. Ez az, amiről ez az ige szakasz szól. Na de nézzük meg, hogy az egyes szavak konkrétabban mit jelentenek. Nekem nagyon kitágította a látómezőt. Ugye azt olvassuk itt, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Isten irgalmára kér minket, Pál. Hát mi ez a szófordulat? Ugye itt az oitirmón szót használja, és ez egyfajta

irgalmára, könyörületére kérlek titeket. Ez egyrészt jelenti azt, hogy Isten nevében kérlek titeket. Másrészt ez egy kicsit egy ösztönző tényező és minta is szeretne lenni. Azért szánjuk oda magunkat, mert ha már ilyen irgalmas volt hozzánk az Isten, hogy ugye Jézust elküldte a földre, akkor fogadjunk neki odaszánást. Másrészt, hogyha nem tesszük, hogyha nem vagyunk folyamatosan Isten közelségében, nincs napról napra odaszánva tudatos döntéssel az életünk Istennek, hanem csak így immelámmal, ahogy szokták mondani, akkor Isten nem tudja garantálni azt, hogy azok az áldások, amik a vele járásból fakadnak, amik az irgalmából, kegyelméből fakadnak, azok kísérni fogják az életünket, konkrétan a gyümölcsök. Ugye a gyümölcstermés csak akkor van, ha van benne maradás. Maradjatok én bennem, és én akkor ti bennetek maradok. Ha nem maradunk a szőlőtőn, akkor nincs gyümölcstermés. Tehát ez egy kettős motiváció. Egyrészt, ha már ilyen jó hozzánk az Isten, akkor tegyük oda az egész életünket. Másrészt, ha nem tesszük, akkor meg nem fogjuk tapasztalni a jót. És harmadrészt, ugye tudjuk, mit tett Jézus, és az egy mintaadás, amit ő tett, és ha ő az egész életét odaszánta, akkor mi, mint mintát ezt követhetjük, hogy egyrészt más emberek szolgálata fontosabb legyen, mint a saját kényelmünk szolgálata az életben, és ugyanúgy, ahogy Jézus is meghalt teljesen, a bűnnek is, meg a saját kívánságainak is, ugyanúgy mintaként ezt mi követhetjük. Szánjátok oda, a parisztémi szónak a ragozott alakját használja. Ugye, hogy elsőre nem annyira tág ez a jelentés, odaszánni, de a görög azt jelenti, hogy mellé állni, mögé állni valakinek, alárendelni magunkat, valakinek a kezébe teljesen belehelyezkedni. Ugye szokták ezt használni a görögök, amikor a katona a parancsnokának alárendeli magát, odaszánja magát, tehát az egész életét a kezébe rakja. És ez az odaszánás szó magyarul kicsit úgy hangzik, mintha az én individuális kényelmi döntésemnek lenne az eredménye, odaszán, na jó, odaszánom. Kicsit ilyen szánakozás van benne, hogy na jó, nem tudom, értik-e a testvérek. Viszont alárendelni, valakinek a kezébe helyezni magunkat azért már egy komolyabb döntést jelent, és jobban kommunikálja azt, hogy én ki vagyok hozzá képest. Tehát így kell magunkat alárendelni, oda helyezni Isten kezébe. A testünket szánjuk oda. Ugye itt a szómaszót használja, ami egyrészt jelent biológiai testet, de valójában itt Krisztus testét jobban jelenti. Ugye, amikor elsőre elolvastuk ezt az igeverset, vagy felolvastam ezt az igeverset, mindenki jól ismeri már, elsősorban mindenki a saját testére gondolt, hogy szánjuk oda testünket, a vágyainkat, az életünket. Azonban, ha megnézzük a szövegkörnyezetet, Pál apostol sem az előtte lévő fejezetben, sem az utána lévőben nem a testünkről, meg a vágyakról beszél elsősorban, hanem a gyülekezeti életről, hogy te, mint gyülekezeti tag, tudd a gyülekezet életébe, szolgálatra oda tenni magadat. És bár ez egy kettős értelmű szó, de itt elsősorban azt érti alatta, hogy a gyülekezethez való hozzátartozáshoz szánd oda magad. A gyülekezet tagjába, mint testbe tagolódj be. Ha tovább olvasnánk itt a római levelet, akkor látnánk, hogy Pál apostol elkezdi a Krisztus testét, és egyenként annak tagjait, ugye ez a szakasz jön, hogy hogyan tagolódnak be, hogyan illeszkedik mindenféle szolgáló, mindenféle ember a gyülekezetben Krisztus testévé, egy testé, egy gyülekezetté, és ezért következtethetünk erre, hogy itt elsősorban erről van szó, de természetesen ennek része, velejárója az, hogy csak úgy tudunk Krisztus testébe, ami a Szentlélek által meg van szentelve, beleilleszkedni, ha közben mi magunk is a magánéletünkben igyekszünk a testünket, a biológiai testünket és a vágyainkat Krisztushoz hozzá igazítani. Élő áldozatul, ugye itt a tűszia szót használja, hát ez egy héberből direkt fordítás görögre, az élő áldozatot jelenti. Na most, áldozatot hozni nem könnyű. Hogyha önmagunkról van szó, akkor meg még nehezebb.
Próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lehetett az élő áldozatnak ott az oltáron. Rukkapált, jajveszékelt, nem akart ott lenni az a kis bárány, akit odavittek. Nem biztos, hogy tudta, hogy őt meg fogják ölni, de ha tudta volna, még jobban ellenállt volna. És sokszor mi is így érzünk, hogy amikor arról van szó, hogy itt most teljesen az életünk, a kényelmünk, a logikus döntéseink feladását, logikusnak tűnő döntéseink feladását kéri az Isten, rukkapálunk, és eszeveszetten jajveszékelünk, mint a bárány, akit, vagy bármilyen állat, amit visznek ugye levágni. És ezért használja itt az áldozat szót. Ezért nem azt mondja Pál apostol, és Jézus sem, hogy csupán hozz egy döntést Jézus mellett, hanem azt mondja, hogy áldozat. Jézussal élni áldozat. Neked ez egy óriási nagy áldozat lesz. Minden, amit eddig szerettél az életedből, kényelmes volt és kellemes, nem azt mondja Jézus, hogy mindent elveszi, de bizony először az életedet föl kell áldozni ahhoz, hogy ott minden eddigi, amit eddig ismertél a világ működéséből, a gondolkodásmódod, a szíved, a vágyaid, az értelmed, az érzékelésed meghalljon és újraépüljön Krisztusban. Nem el akarja venni az Isten a hobbiaidat, a gondolkodásmódodat, a családodat, a személyiségedet, a döntési lehetőségedet. De bizony minden nap meg kell vizsgálnunk azt, hogy vajon mi oda tettük-e arra az égő áldozati oltárra minden nap mindenünket. Mert én, bevallom őszintén, azt tapasztalom, hogy én nem. Én nekem mindig az Isten elhoz egy időszakot, amikor a fejemre koppint, hogy Dávid, tessék szépen újra mindent odarakni. Ugye ilyen égő áldozati oltárokat építettek a zsidók, és ezeken az oltárokon egy tökéletes egyéves hímállatot kellett elégetni. Ez volt a jele annak, hogy tiszta motivációból, valódi szívből való törekvésből tesznek egy fogadalmat az Úrnak, vagy hoznak egy döntést az Úrnak, vagy visszarendezik az életüket az Istennel való szövetségbe, ugye ezt hívjuk megtérésnek. És azért nehéz volt, nagyon drága volt régen egy állat. Ebben tartották az emberük a vagyonukat. Hát nem egy autóára, de azért megközelítette. Egy ökör, vagy egy ló, vagy egy teveára, az ma egy mai autóárával vetekedett. Tehát egy bárány, vagy egy kecskeára nyilván ennél sokkal olcsóbb volt, de akkor is egy nagy áldozat volt. Ráadásul pont a legszebbet, a legjobb korban lévőt, a hímet oda tenni. Nem lehetett semmilyen hibája, milyen jól el lehetett volna adni azt a piacon. És az úgy húsba mar. És Isten itt pont ezt kéri tőlünk. Élő áldozatú. Ugye élő, mert nem valami halott dolgot kér Isten tőlünk, hogy nem nehéz ezt neked megcsinálni, ez már rutin. Az nem nagy áldozat. Ha valaki minden nap 9 órára jön az Isten tiszteletre, mert úgy jön a busza, annak az embernek nem nagy áldozat oda tennie magát, hogy Uram, én 9 órára fogok jönni. De ha valakinek pont nem jön úgy a vonat, vagy a hév, vagy a busz, és ez csak egy példa, de elintézi, hogy ideérjen 9 órára, na az már egy nagy áldozat. És ezt most bármivel lehetne szemléltetni. Következő szavunk a szent. Ugye a hagios szó azt jelenti, hogy Istennek elkülönített, és ezt nem is nagyon használták másra a zsidók. És amikor Pál apostol ezt görög fordításban idézi, akkor is ő ezt érti alatta. Vajon a te életed, vajon az én életem el van különítve az Istennek? A munkahelyemen, ahogy beszélek, ahogy viselkedek, azt látják róla, hogy ez így beolvad a világtrendjébe, világszellembe, vagy el van különítve ennek az embernek a viselkedése, ahogy az emberekkel bánik, ahogy gondolkodik, ahogy megy, mindenből, ez kellene sugározzon mindenünkből, az egész lényünkből. Mert ez a fajta élet tetszik az Istennek, azt olvassuk, ugye, euarestos, vagy euarestos szót használja, ami nem csak teljesen azt jelenti, hogy tetszik az Istennek, mert nem arról van itt szó, hogy Istennek mi tetszik, meg mi nem tetszik, bár ha pusztán erről lenne szó, már ez is önmagában ok és indok arra, hogy megfeleljünk neki, de itt arról van szó, hogy elfogadható-e az Isten gondolkodásmódjával, ami életünk, életvitelünk, életstílusunk, összeegyeztethető-e, megegyező-e. Ugye azt olvassuk, hogy okos Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Hát itt a logikos szót használja a görögben.
Logikus, ugye ebből származik a logikus szavunk. Értelmes, észszerű, racionális, elfogadható legyen az a mód, ahogy Istennek szolgálunk, és amit Isten tett velünk, az az egyetlen logikus dolog és észszerű dolog, hogy szolgálatra odaszánjuk magunkat. Ez az egyetlen észszerű és elfogadható dolog. Ez a teljes odaszánás. Ez az egyetlen logikos, amit az Isten elfogad, ha hozzá akarunk közeledni. Isten tiszteletként szánjuk oda magunkat. Ugye itt a latreia szót használja, ami jelent dicsőítést is, dicsőítő életmódot, szolgálatot, de nem csak itt a négy fal között, hanem ez egy életvitel és egy életstílus. A második versben pedig ugye olvassuk azt, hogy ne igazodjunk a világhoz, ne szisztematizózkodjunk a világhoz, ne olvadjunk be, ne hasonuljunk. És ezt a görögök nagyon gyakran használták a divatra, a trendekre, hogyha valaki hasonló divatú ruhát vett föl egy társaságban, akkor használták ezt a szót. Hogyha valaki be tudott olvadni egy társadalomba, akkor használták ezt a szót. És éppen ezért használja a Károli ezt a fordítást, ezt a szót, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Kicsit még, mintha a divat világából is merítene, meg természetesen mást is jelent, de nagyon megkísért minket most a posztmodern kultúrában, a 21. században az, hogy azt hiszük, hogy akkor érünk el több embert, és akkor vagyunk jó keresztények, ha mi nagyon azt mutatjuk, hogy mennyire trendik vagyunk mi is, mennyire olyanok vagyunk mi is, mint ők, és persze majd, ha szóba kerül, akkor azért eláruljuk, hogy mégsem. És ez egy óriási nagy csapda, és ebbe beleesik az én generációm, ugye a fiatalok, ugye olyan zenével, olyan öltözködéssel, olyan stílussal próbálják elérni a világot, meg a fiatalokat, hogy fiatalosan és modern formában, és itt ugye jönnek problémák. De gondoljuk végig, hogy vajon a mi generációnk, vagy vajon én személyesen, miben olvadok bele a zeitgeistbe, a világszellembe, a korszakba, a divatba, a trendbe? Mi az, ami, hogyha Krisztus eljönne velem egy nap dolgozni, vagy bárhova, ahova megyek, azt mondaná, hogy ehhez talán nem kellene szabnod magad, vagy ehhez talán nem kellene igazodni. Ne igazodjunk a világhoz, ugye itt nem csak a világi embereket érti, hanem ezt a társadalmat, ezt a korszakot, ezt az időintervallumot, a világszellemet. Hanem mit kér? Változzatok meg, és ismét ugye megváltozni nem tűnik annyira drasztikus szónak a magyarba. Jó, egy kicsit megváltozok, a kedvedért, uram, vagy hát a feleségemnek szoktam mondani, hetente egyszer legalább elhangzik, jó, rendben, megváltozok. De itt milyen szót használ? A metamorfuszté, azaz a metamorfózis szót használja Pál. És a metamorfózis az nem változgatás, kicsi változás, hanem teljes átalakulás. Transformáció, ugye az angol szó, a transformation szót használja. Vajon mi picit változunk a szokásainkban, vagy teljesen átalakul Krisztushoz igazodva, Krisztus gondolkodásmódja, Isten gondolkodásmódja szerintivé az életünk. Ugye? Nem kis hernyóból szeretnénk nagy hernyók lenni, hanem hernyóból pillangók. Az értelmünk változzon meg, azt kéri Pál. A nous szót használja, ami ugye intellektus, értelem, a gondolatok és az érzelmek és az akaratnak a világa, az embert emberré tevő dolgoknak a világa. Tehát mindaz, ami emberré tesz minket, ami megkülönböztet az állattól, azt kéri Pál, és rajta keresztül az Isten, hogy transformáljuk, metamorfáljuk, teljesen újítsuk meg. De hogyan újítsuk meg? Ugye kéri, hogy az elménknek a megújulásával, anakainózis. Itt egy olyan renoválás és megújítás, amit kér tőlünk, ami a teljes életvitel, a szív és elme megújulását jelenti. Ugye sokszor van az, hogy hívő emberek magukra erőltetnek új dolgokat, de a belső motivációjuk nem változik. Ugyanúgy mondjuk anyagiasak maradnak, vagy ugyanúgy kötekedők, szeretetlenek maradnak, csak a felületen történik valami változás. És ha valaki teljesen odaszánja az Istennek az életét, és valóban megszomorodik a bűnei felett, akkor ezek nem maradhatnak ott. És ez nem egy egyszeri folyamat, ami egyszer a megtérésünkkor megtörtént, vagy a bemerítkezésünkkor, hanem ez egy élethosszig tartó folyamat. A renoválás,
ugye, az anakainózis, egy épületet nem egyszer renoválunk. Ameddig az az épület áll, és össze nem omlik, azt renoválni kell 5 évente, 10 évente, így a megújulás egy élethosszig tartó folyamat, és mindent érint. Ha egy valódi renoválás történik egy házban, nem csak egy szobáját újítjuk meg, mert ha már hozzányúltunk a villanyvezetékhez, akkor cseréljük ki az egész villanyvezetéket. Nem lehet, hogy a fele réz, a fele meg más fém. Ott, ha rendesen akarjuk, akkor ott minden mozdul vele együtt. Szeretnénk megítélni. Ugye ez azért jó nekünk, mert megítélhetjük, megítélhessétek, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami tetszik neki. A dokimázó szót használja itt, ami azt jelenti, hogy képesek leszünk megvizsgálni, tesztelni, próbára tenni, eldönteni, és bebizonyítani, hogy vajon az a döntés, amit hozni készülök, vagy aminek a folyamatában már benne vagyok, az neki tetsző-e, azaz elfogadható, megegyezik-e Istennel, Isten gondolkodásmódjával. És ismét az, hogy Istennek tetsző, ez a szó már szerepelt egyszer, nem arról van itt szó, ugye, hogy pusztán, hogy neki mi tetszik, szubjektíven, hanem, hogy vele mi összeegyeztethető, és neki mi elfogadható. Na most, nagyon konkrét vezetést kapunk itt arról, hogy milyen legyen az oltára odaszánt életünk. Nézzük meg az ellentétét, hogy milyen ne legyen. Csütörtöki testvérekkel, akik itt voltak a Bibliaórán, vettük ezt az igét, ugye, jól ismerjük Páltól, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Minden szabad, de nem minden épít. Ugye olvassuk az első korintusi levélnek a 6. és a 10. fejezetében is. És elsőre beszélgettük a testvérekkel, hogy azt hinné az ember, hogy milyen bölcs az Isten, és Pál apostol milyen jól használja. Minden hívő ember ugye álmából felébresztve tudja ezt, hogy igen, a hívő élet nem azt jelenti, hogy korlátok közt vagyunk, hanem nekünk azért mindent szabad, csak vizsgáljuk meg, mert nem minden használ. Hát gondoljuk, hogy képzeljük el testvérek, tévesen tudtam én is, és valószínűleg a testvérek közül is sokan, nem ezért említi Pál apostol, mert ez egy pozitív példa, hanem azért említi, mert ez egy negatív példa, és ez egy görög közmondás volt. Amikor a görögök prostituáltakhoz mentek, bordei házakba mentek, akkor főleg itt Korintus városában, ahol rengeteg tengerész kötött ki, és a prostitúció volt az egyik legnagyobb iparág, szó szerint hát több tízezer lány dolgozott, akkor amikor a feleségét elment megcsalni egy férfi, akkor ezt a jól ismert görög közmondást mondta, hogy hát minden szabad nekem, nem minden használ, minden szabad nekem, de úgyse válok semminek a rabjává, vagy ne váljak semminek a rabjává, és ezzel a kifogással palástolták azt, hogy hát csak most az egyszer. Ez nem egy rendszeres dolog, csak most csalom meg a feleségemet, nem fog többet előfordulni, vagy nem olyan sűrűn. És Pál apostol ezt nem pozitív példaként említi a hívőknek, hanem pont, hogy negatívként. Egy hívő ember nem gondolkozhat így, hogy hát mindent szabad nekem, igaz, nem minden használ. Mert ha onnan közelítünk, hogy igazából bármit tehetek, és majd utólag meg, vagy közben megvizsgálom, hogy azért mi az, ami nem összeegyeztethető Istennel, akkor én a szabadsághoz való jogomhoz ragaszkodom. Ugye itt a szabad szó alatt az existin szót használja, amiből az egzisztencia szavunk származik. Azt jelenti ez a szó, hogy jogom van, jár nekem, megengedhető, lehetőségem van rá, és teljhatalmam van fölötte. Sokszor az ember, még a hívő ember is abba a hibába esett, hogy úgy gondolkozik, hogy nekem jogom van ehhez, ez nekem jár, én ezt megengedhetem magamnak. Nem ad az Isten erről egyértelmű utasítást, vagy ha ad is, most az egyszer belefér, hát végül is kegyelem van, majd az Úr megbocsátja. Csak hogy pont a Pál apostol itt a korintusi levélbe később elkezdi sorolni az ellenpéldákat, hogy miért nem jó ez a gondolkodásmód. Tehát nem azt kellene nekünk mondani, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ, hanem pont, hogy egy oltára odaszánt életű hívő embernek nem minden szabad. Ez nem azt jelenti, hogy korlátok közé rakott minket az Isten, hanem azt, hogy mi nagykövetek vagyunk és felelősségünk van. Nem vagyunk lekorlátozva, nem vagyunk bezárva, de igenis, követünk valakit. És nem szabad úgy gondolkozni, mint ahogy a testápoló reklámok, meg a tusfürdő reklámok sugallják, hogy
jogod van hozzá, megérdemled, mert látszólag igaz, de valójában egy ördögi gondolatot ültet el a fejünkben. Ugye a Róma 6-ban olvassuk azt, hogy mivel Krisztus meghalt, és legyőzte a bűnt, és mivel mi is Krisztussal együtt megfeszítettünk, meghaltunk a bűnnek, ezért már nem uralkodik rajtunk a bűn. Ez egy új gondolat, hogy nem vagyunk a bűnnek a rabságába vetve. Viszont, hogyha ezt elkezdjük megérteni, hogy a bűnnek már nincsen fölöttünk hatalma, akkor kezdjünk el úgy élni, abban az örömben és szabadságban, hogy jaj, de jó, nem kell nekem elbuknom egy-egy bűnben, nem törvényszerű most már, mert le van győzve a bűn az életemben, meg vagyok halva a bűnnek, ugyanúgy, mert Krisztus él bennem. A bűnnek már nincs hatalma fölöttem, jogom és lehetőségem van nem elesni abban a bűnben. Mert Krisztus ezt tette az életemben. Ez egy óriási gondolkodásmódbeli különbség. Nagyon sok keresztény úgy éli le az életét, hogy próbálja oda tenni az életét az oltára, Istennek szentelni, de folyton azon görcsöl, hogy elbukok, és jaj, el ne bukjak, Uram, és már megint elbuktam. És közben, ha az a gondolkodásmód elkezdeni átformálni, megújítani az életét, hogy nekem semmi közöm már a bűnhöz, nekem lehetőségem van nemet mondani. Ugye olyan, mint amikor kopogtat a, most mit mondjak, hát most már nem jön házhoz az adóellenőr, de mint hogyha kopogtatna valaki, hogy beszedné az adót, és mondhatnám széttárt karokkal, hogy nem kötelességemvel önnel szóba állni, vagy bármit egyeztetni, mert minden adó be van fizetve. Nem kell, hogy miatta idegeskedjek, hanem 100%-ig tudhatom, hogy rendezve van a számlám. Körülbelül így kell gondolkodnunk, amikor jön egy bűn miatti kísértés, amikor kísért a saját vágyunk. Ez le van győzve, hogyha már nem uralkodik rajtad a bűn, akkor ne is uralkodjék rajtad a bűn. Értitek? Értjük? És az 1 Tesszalonika 4.1.8-ban pedig erről olvashatunk, hogy ne a kívánság szenvedélye uralkodjon rajtunk, mint a pogányokban, ugye? Akik igazából a saját ösztöneiket követik, és mi is azt követtük, amíg meg nem tértünk, hanem most már a megszentelődés, tehát a napról napra életünknek az oltára való odatevése jellemezze az életünket. És hát nem csak Pál apostol, Jézus is a teljes odaszánásról és követésről nagyon sok mindent mondott nekünk, például azt, hogy ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, akkor egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És tényleg ez a földbe vetett és elhaló búzaszem, ez legyen nekünk példa. Mert ezt nem csak Jézus csinálta meg tökéletesen, de a mi életünk is őrá kellene, hogy hasonlítsunk, és bizony azzal az jár, hogy meg kell halnunk sok olyan dolognak, ami kényelmesebbnek vagy kellemesebbnek tűnne. És végül a Lukácsból is idéznék, azután így szólt mindjájukhoz Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Ez sokszor az életünk arról szól, hogy kiteljesedjünk, felfedezzük magunkat, karriert fussunk be, és közben meg az Istennel való kapcsolatunk az vagy elsatnyul, vagy ott sincs. Hogyha az Isten oltárára oda tesszük az életünket, akkor lehet, hogy az a karrierünkbe fog kerülni. Lehet, hogy valami más fontos dologba fog kerülni, de mindenképpen egy sokkal teljesebb és tartalmasabb életet fogunk élni, mint amit akkor élnénk, ha mi irányítanánk és rendeznénk be. Ezeket a kérdéseket tenném föl magamnak és a testvéreknek itt a végén, hogy vajon az eddig elhangzottak alapján okos Isten tiszteletként szántam-e oda az életem? Vagyis
Istennek elfogadható-e az életvitelem. Oda szántam-e magamat élő és szent áldozatul Istennek? Áldozatul. Fáj-e néha? Mert ha nincs fájdalom, nincs növekedés, szokták mondani az edzők. Ha van fájdalom, van növekedés, és ez a lelki életben is így van. Ha sok ideje úgy érezzük, hogy nem volt mit fájdalmasan nehezen oda tenni, legyen az egy felkiáltó jel, hogy akkor lehet, hogy meg kellene vizsgálnunk az életünket egy imádság, egy biblia tanulmányozás közepette, hogy Uram, jó úton járok? Miben igazodom a világhoz? Mi az, amiben próbálok megfelelni a korszellemnek? Akár tudatosan, mert azt hiszem, hogy így éri majd el Isten az embereket, és közben téves út, akár tudat alatt hasonultam. Akár csak meg akarok felelni, mert nem akarom elveszteni a munkahelyemet, de közben igazodom. Átalakult-e teljesen a gondolkodásmódom? Átmentem-e ezen a metamorfózison, transformáción, renováláson? És végül Isten akarata szerint hozom-e a döntéseket? Összeegyeztethető-e neki? Tetszik-e neki? Ezeket vizsgáljuk meg, és kívánom mindannyiunk életére, hogy így tudjuk Isten oltárára teljesen oda tenni az életünket egy tiszta és szent, neki elkülönített áldozatként, hogy arról ismerjen meg minket a világ, hogy ezek az emberek tényleg különlegesek, tényleg mások, ők nem igazodnak, ők nem akarnak megfelelni senkinek, egy valakinek igen, de az nagyon látványos és nagyon vonzó. Erre törekedjünk. Ámen. Éneket énekeljünk el.

0: Úr Jézus, szeretnénk, hogyha tényleg a Te lényed töltené be a lelkünket. Nem más, nem a saját kívánságaink, nem földi bálványok, nem a pénz, nem kapcsolatok, nem egyéb dolgok, hanem tényleg Te lennél az, aki uralkodsz a szívünkben.
1: Szeretnénk az életünket élő és szent áldozatul odaszánni Neked, alárendelni Neked, elkülöníteni Neked. Kérlek, Uram, hogy vizsgálj meg minket lelked által. Mi az, ami kidobandó, kivetendő? Mi az, ahol igazodnunk kell hozzád? Kérlek, újíts meg minket, tégy teljesen újjá az érzelmeinket, a gondolatainkat, az értelmünket, az egész emberi mi voltunkat. Hadd hasonlítsunk rád, hadd épülhessünk be a Te testedbe. Jézus, a Te nevedben imádkozunk.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Pollák Dávid, ifjúsági lelkipásztor.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 4. protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a 4. protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Nem csak ünnepek idején segít a református szeretett szolgálat. 150 olyan idős, rászoruló és család vehettek át adományokat a szeretett szolgálat képviselőitől július 14-én, azok, akik elmúlt időszakban segítséget kértek a szervezettől. A szeretett szolgálat számára fontos, hogy a nehéz helyzetben élők ne csak az ünnepek idején érezzék meg a segítséget, ezért évközben is folyamatosan támogatják azokat, akik hozzájuk fordulnak. A debreceni központjukban gazdag tartós élelmiszercsomagot, illetve családi higiénés csomagot vehettek át az ide érkezők. A nyári melegben pedig egy doboz hűsítő jogkrémmel is igyekeztek örömet szerezni nekik a szervezet képviselői. Az adományosztás után két kisgyermekes családot otthonukban látogattak meg a szeretett szolgálat munkatársai. Az alkalmon részt vett Fekete Károly püspök, valamint Balog Róbert lelkipásztor, a szeretett szolgálat ügyvezető helyettese is. A püspök a hegyi beszéd igéivel bátorította a jelenlévőket, majd közös imádságra hívta őket. Ahogyan fogalmazott, az ember nem csak test, hanem lélek is. Egy osztatlan egész, ezért fontos, hogy Isten igéjével a lelkünket is tápláljuk és megerősítsük. A helyi társadalom legfontosabb ügye az iskola. Kié az iskola? Címmel szervezett szakmai fórumot a Csömöri Önkormányzat, amelyen neves oktatási szakemberek, kutatók, az országos pedagógus szakszervezetek képviselői és polgármesterek vitatták meg a hazai oktatási rendszer várható átalakításának kérdéseit az intézmények fenntartása szempontjából. Fábri István polgármester határozott álláspontja szerint az iskola a helyi társadalom legfontosabb ügye kell, hogy legyen, mely társadalmasításának lényeges eleme az intézmények visszaadása önkormányzati fenntartásba, illetve az intézményi autonómia helyreállítása, valamint a pedagógusok és a szülők bevonása az iskola döntéshozataiba. Varga Márta, az Evangélikus Egyház országos irodája nevelési és oktatási osztályának vezetője, az elmúlt két évtized intézmény működtetési tapasztalatairól beszélt előadásában. Kiemelte, hogy az egyház csak akkor vett át önkormányzati, majd később állami óvodát vagy iskolát, ha egyrészt konszenzus volt az átvétel kérdésekben a szülők, a pedagógusok és a helyi önkormányzat között. Másrészt a településen, illetve a térségben erős evangélikus gyülekezeti közösség működött. Az időjárásról: kellemes nyári napok. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

kőszívek. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket. Böjte Csaba.

0: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Példabeszédek 4.23.
1: Kertjeinket és házunkat ugyancsak védjük. Mondják, az ember szíve is kert, ahol a mennyei kertész neves növényeket akar fölnevelni. Szívünk házhoz is hasonlít, amelybe Krisztus akar lakni. Őrizzük meg szívünket. E tekintsünk olyan dolgokra, melyek gonosz vágyat támaszhatnának szívünkben. Ne hallgassunk üres, haszontalan beszédet, ami megrontja szívünket. Őrizkedjünk a bűnöktől, tudatosítsuk gyönge oldalainkat. Valakinek különös álma volt, mintha ragadozók támadtak volna rá. Hirtelen egy angyal jelent meg mellette, aki egy kis botot adott neki. Érintsd meg, aki rád támad, és összeesik előtted. Ám őrizkedj a mögötted lévő fatönktől. A bot valóban minden támadást meghiúsított. Emberünk csak hamar magabiztos lett, már nem vigyázott. Ekkor a fatörzsből egy kígyó surrant elő, és megmarta őt. Fölébredve rájött, hogy a ragadozók a vágyak és a kívánságok, a bot pedig az élő hit. A kígyó a bűnt példázza, ami állandó veszedelemmel fenyegeti megújuló életünket is. Az éberséghez hozzátartozik Isten igéje és az imádság. Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a mondatainkat, figyelmeztet Melló atya. Az ige fegyver a kísértés ellen, a léleknek pedig tápláléka, nehogy a helytelen táplálkozás miatt erőtlenné legyünk, mert akkor alig ha tudunk ellenállni a bűnnek. Amikor kitartó imádkozással Isten közelébe kerülünk, a gonosz gondolatok és ösztönök folytogató hatalma megtörik. Ne feledjük, rajtunk múlik, hiszen Isten igéje mindenkor itt van. Mindig megőrizhetjük és fölemelhetjük a szívünket általa.
0: Irgalmas, gondos Istenem! Tanultam, hogy a szív örömét egy homokszemben is meg lehet találni. Ehhez kérem a segítségedet, hogy haladhassak azon az úton, amely számomra ki lett jelölve, amely a személyes történetem és boldogulásom útja. Kérlek, ne halkuljon el a szívem hangja. A dörömbölő hívságok zaja ne némítsa el soha. Hadd döntsek mindig a tőled ihletett szívem szerint, tudva, aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól határoz. Támogass abban, kérlek, hogy a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a megoldatlan kérdésekből és követelőző dacból ne építsek falat szívem köré. Köszönöm, hogy tudhatom, igen fontos feladatom megakadályozni, hogy fölmagasodjanak ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyek kő ilyen formán a felebarátaim falában. Távozzék és fusson tőlem minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden bűnrevivő kísértés, az ősi kígyó minden mérge. Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténhet, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az igazság és a szentség lelke. Uram, őrizz és oltalmazz, hogy mérhetetlen szentséged bennem is megnyilvánuljon. Hála néked és dicsőség mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatának egy újabb lépcsőfokához, amely előadásnak az a címe, hogy a kód az Ószövetség. Van egy furcsa mellékcíme is, amelyik azt mondja, hogy a jelenések könyvének hermeneutikája. Ez az idegen szó, ez azt jelenti, hogy értelmezése, kulcsa, értelmezésének a módja, megértésének a módja. A biblikus kutatók hosszú időn keresztül vitatkoznak azon, hogy a jelenések könyve értelmezésekor ez egy profécia-e, vagy egy apokaliptikus írás. Mind a kettő mellett vannak érvek, mind a kettőre találunk érvet magában a Bibliában, a jelenések könyvében, de ne felejtsük el, hogy a jelenések könyve úgy lett elküldve a hét kisázsiai gyülekezetek számára, mint egy apokaliptikus irat. És erről kellene néhány szót beszélni, hiszen a megértésének, ennek a könyvnek a megértésének egyik titka ez a kifejezés, hogy apokaliptika. Az apokaliptika a végidővel foglalkozó témáját tekintve is a végidőre koncentrálódó irodalmi műfaj volt. János apokaliptikájának és apokaliptikus gondolkodásának legalább 600 éves gyökerei vannak az Ószövetségben, ezért ennek az előadásnak ez a címe, hogy a kód az Ószövetség. Az egész jánosi iratot a jelenések könyvében csak az Ószövetség kódjának megfejtésével tudjuk megérteni. És az, aki az Ószövetségben el tud tájékozódni, az ezt a PIN kód rendszert tökéletesen fel fogja tudni nyitni, és használni fogja tudni.

Milyen kapcsolatban van a templom pusztulása a végidő gondolkodásával? Hát olyan, hogy először is feltették azt a kérdést, hogy ez itt-e a végidő? Ha pedig nem, akkor miért következett be? Miért engedte meg Isten, hogy elpusztuljon a főváros, elpusztuljon a templom, elpusztuljon a szentélyszolgálat, és megújulhatnak-e ezek az intézmények? És mindenki abban volt, hogy igen, vége lesz a fogságnak. Jeremiás prófétán keresztül Isten megüzeni népének, hogy 70 évig fog tartani a fogság, utána véget ér a fogság, és lesz egy új templom, egy úgynevezett második templom. És gyakorlatilag ezt az időszakot apokaliptikus gondolkodásnak tudjuk nevezni.

Mert a jövő az az ígéretek beteljesedése lesz. Az apokaliptika mindig a jövőre tekint, de soha nem szakad el a múltból. Hiszen ezernyi szálával, ezernyi tradíciójával, tapasztalatával a múlthoz kötődik, hiszen a múltból meríti azt a realitást, hogy a jövőnek van értelme. Ugyanis a zsidóság, amikor minden elpusztult, és csak hadd említsem meg Jeremiás próféta síralmát, amikor végig sétál a próféta az utcán, a lendöntött falak között, látja mindenfele a temetetlen halottakat, akkor azt mondja, hogy Jeruzsálem olyan, mint egy fejedelem asszony. Azért, mert Jeruzsálem, mindig Jeruzsálem lányairól szólnak a proféták. Jeruzsálem fiairól soha nem szólnak. Mindig azt mondják a proféták, hogy Jeruzsálem lányai, Bacíjón, mondja a jövendőlés. Szóval azt mondja, hogy halálodban is olyan vagy fejedelem asszony, hogy még az ellenségeid is el kell ismerjék, hogy nagyszerű, csodálatos lény voltál. Leszaggatták ruháidat, leszaggatták ékszereidet, és természetesen Jeremiás a templomi kincsekre gondol. Azt mondja, gyermekeid és unokáid szanaszét körülötted, ott vannak halottak, és meghaltak. És azt mondja, még halálodban is olyan dicsőségesen szép vagy, hiszen a hazáját látja a proféta. És ebben a szituációban van az egész ország, mert Jeremiás csak azt mondja ki, amit mindenki lát és érez. És ezek után megkérdezik az emberek, hogy értelmes a jövő? Értelmes a jövő? Érdemes élni? Vagy jobban jártak azok, akik meghaltak és elpusztultak az ostrom alatt, vagy a rabláncon, Babilónia útján? És akkor megjelenik az apokaliptika. És azt mondja az embereknek, ezernyi szálával kapcsolódva a prófétai igehirdetéshez és a bölcsességi irodalomhoz, a jövő értelmes, a jövő szép, higgyetek a jövőben, mert egyszer meg fog jelenni a Mesiás. És a Mesiás megjelenése az időknek a célba érkezését. Az időnek, a rendelt idejének a beteljesedését fogja jelenteni. Így azt tudjuk mondani, hogy az apokaliptika nem teljes egészében új irányzat, gondolkodás, teológiai látás, hanem csak részben. Hiszen ebben az apokaliptikában ott szunnyad az izraelita 6-700 éves prófétai szemlélet, a proféták kezdetétől fogva, ott szunnyad Salamont megelőző bölcsességi gondolkodás. És gyakorlatilag ebben az időben keletkezett Dániel könyve is ezen apokaliptikus gondolkodás szerint formálja meg a könyvét. De természetesen szétszórva, az Ószövetség egyéb lapjain találhatunk bőségesen apokaliptikus gondolkodást. A különbség csak az, hogy a Krisztus előtt 6. századtól kezdve az apokaliptika nem a prófétai igehirdetés vagy a bölcsességi gondolkodás függelékeként fog megjelenni, hanem mint egy olyan, ahol már nincs semmilyen más versenytárs, egyedül fogja képviselni azokat az értékrendszereket, amelyet a zsidó vallás az Istennel való kapcsolatában a korábbi évszázadokban kialakított. A hit, a remény, az Isten iránti bizalom, a segítség megtapasztalása, ez mind-mind benne van az apokaliptikában.

gyakorlatilag az apokaliptikus gondolkodás annyira eredményessé vált ebben az időszakban, hogy iratok százai és ezrei keletkeznek az apokaliptikus műfajnak, még akkor is, ha ezek nem kerülnek be a későbbi kánon könyvei közé. De mindenki csak apokaliptikusan tud gondolkodni. Szinte nincs is más műfaj a Krisztus előtt 5. század közepétől egészen az új szövetség nyitányáig. És talán mondhatnám azt, hogy a zsidóság saját nemzeti identitásának legmélyebb válságát fogja majd megérni a hellenizmus alatt. És a hellenizmus alatt is egyetlen egy igazi fegyverük van a védekezésre. És ez nem más, mint az apokaliptika. Hogy generációknak újból és újból az apokaliptika arra mutat rá, hogy a jövő az egy értelmes valóság lesz. Mert a jövőben fog megjelenni a Messiás. És egyszer el fog jönni az az idő, amikor minden profétai idő, minden jövendőlés eléri a maga teljességét és teljesedését. A jelen helyzetből mindig a jövő felé kell fordulni. Mert a zsidóság az apokaliptika születésénél fogva, születése pillanatában mindig csak visszafele fordultak. Miért van az, hogy a templom megmenekült Ézsaiás idejében? Miért van az, hogy Ézsaiás azt mondta, hogy az Úr temploma az Úr temploma? És miért van az, hogy az Úr temploma most mégis 586-ban elpusztult? És a múltból, az apokaliptika, a múlt fájdalmából a jövő irányába fordítja az emberek gondolkodását, hitét, vallásos elkötelezettségét, és az apokaliptika azt hirdeti, hogy a jövő értelmes, még akkor is, ha a jelen, a fogság, a pusztulás, a templom felégetése teljes mértékben érthetetlen a választott emberek számára. És gyakorlatilag az egész hellenizmus válságát az apokaliptika bástyái között tudja túlélni Izrael. Miért? Mi történt a hellenizmus idejében? Kérem szépen, az, hogy az emberek nem kezdtek templomba járni, hanem elfelejtettek templomba, zsinagógába járni. A fiatalok megváltoztatták a szokásukat, és azt mondták, mi már modernül gondolkodunk. Bennünket nem érdekel a vallás olyan ózsdi tanítása, minket nem érdekel a Tóra meg a proféták, ugyan már. Minket sokkal jobban érdekelnek a gümnáziumok, azok a tornacsarnokok, amelyeket Nagy Sándor nyomán építettek. Bennünket jobban érdekel az ökölvívás és azon sporttevékenység, amely teljes mértékben korábbiakban ismeretlen volt Izraelben. És az izraeli vallás majdnem megszűnt. Az apokaliptika lesz az a műfaj, amelyen keresztül Isten kihozza a mélységből a népet, az izraelitákat. És gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy 515-ben, amikor Krisztus előtt 515-ben felépítik és befejezik a templom építését és felszentelik, akkor gyakorlatilag annyira érezhető volt a messiás várás Izraelben, hogy gyakorlatilag szinte minden értelmes megmozdulásban a messiás elérkezésének előhírnökét látták az izraeliták. Na most, amit idáig említettünk, ez a zsidó apokaliptika volt. Ebből egy kis sarj hajtott ki. Egy kis sarj fakadt. És ezt a sarjat nevezhetnénk mi keresztény apokaliptikának.
Bár lehet, hogy János ezzel vitába szállna, ha ma itt tudna lenni közöttünk, hiszen ő nem gondolt arra, hogy amikor ő a jelenések könyvét megírja, akkor ő ezzel, mint egy bepecsételi, megteremti, létrehozza, vagy jóvá hagyja a keresztény apokaliptikát, mint műfajt. Természetesen János apokaliptikája, a keresztény apokaliptika, az a zsidóra épül rá, a zsidó apokaliptikára. Ezt fejlesztette tovább. És kimondja a nagy titkos szót, hogy a visszatérő messiás az nem lesz más, mint a názáreti Jézus. És hogyha kinyitjuk a jelenések könyvét, akkor azt látjuk, hogy a jelenések könyvének első két, az jelenések könyvének első versében az első két szó így kezdődik, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kijelentése minden könyvnek, minden írásműnek az első szava vagy szavai, az első mondata. Egy picit azt mondja el, hogy miről fog szólni ez az egész mű. És nem véletlen, hogy az apokalipszisnek ez az első két szava, hogy Jézus Krisztus kijelentése. A zsidóságot ebben az időben sokkal jobban érdekelte, és talán azt mondhatnám, hogy az izraeli apokaliptikát sokkal jobban érdekelte a vég, a jövő. Viszont előbb említettem, hogy a kis-ázsiai apokaliptikának volt egy jellegzetessége, talán a hellén gondolkodás hatására a kis-ázsiai keresztényeket nem csak a vég érdekelte, hanem a kezdet is. Ezért János professzionális módon, ő csak nem az omegáról beszél, nem csak az omegáról beszél, hanem beszél az alfáról is. A kezdetről és a végről is. Mi jellemzi még János apostol apokaliptikáját? Az egyik legfontosabb elem az angyalok megjelenése az apokaliptikában, amely nélkül az apokaliptika nem képzelhető el. Elég, ha csak visszagondolunk mondjuk Dániel könyvére, vagy más apokaliptikus írásra, vagy helyekre. Minden apokaliptikus gondolkodásban az angyalok szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Fontos része a templom is. Hiszen a templom pusztulása indítja el az apokaliptikát. Ez a születésének fájdalmas körülménye. Azt is mondhatnám, hogy az apokaliptika nem felejti el, hogy honnan jött, honnan érkezett. A templom pusztulásáról, sától érkezett. Ezért felelősséget érez arra, hogy minden gondolkodásában, minden szimbólum rendszerében, minden képében kötődjön azokhoz a körülményekhez, amely elindította útjára az apokaliptikát. Ezért megjelenik a templom. És a templom és a templomi felszerelések nélkülözhetetlen eszközek az apokaliptikában. Így megjelenik a szentély, a szentélynek a felszerelései, a szentéllyel kapcsolatos ünnepkörök, szimbólumok mind hozzátartoznak. Éppen ezért, aki közeledni akar a jelenések könyvéhez, az minden versnél újabb és újabb pinkódot kell, hogy megfejtsen. Aki pedig egynél is lemarad, az nem fogja érteni az egészet. A jelenések könyvének kódja az Ószövetség. A templom, az ünnepek, a főpap, az angyalok, a messiás.
És mindezt úgy teszi János, hogy benne él, benne lüktet az egész Ószövetségben, de mintha félelmetesen vigyázna arra, hogy egyetlen pontos idézetet sem adjon az Ószövetségből, csak utal rá. Csak utalást tesz rá, hiszen azok az emberek, akik ismerik a kódot, azoknak tökéletesen elég csak a kódra utalni. Mindenki meg tudja fejteni magát a kódot. Ezért megjelennek a szent helynek a berendezési tárgyai. Pedig, álljunk csak meg egy pillanatra, mikor íródott a jelenések könyve? 95 és 100 között, 95 környékén. Mi van akkor a második templommal? Hát már elpusztult. Hiszen Titus, a római hadsereg parancsnoka, 70-ben vagy 70 körül, a zsidó lázadás alkalmával, amikor vérbe folytja ezt a lázadást, akarata ellenére a templomot fölgyújtják katonái, és a templom megszűnik létezni. Titus még Josephus Flavius írásaiból tudjuk, az utolsó percben még berohant a templomba, és miközben mindenütt lángoló kárpitok és függönyök voltak, és az arany megolvadva csöpögött rá a drága gránitra és márványra, csodálattal végignézte utolsóként, hogy mi csodálatos volt a zsidóknak ez a temploma, és mennyire sajnálta, mint magánember ennek a templomnak a pusztulását. És miről beszél János a jelenések könyveben? Egy templomról? Egy szentélyről? Egy főpapról? Aki a mécses és a gyertyatartók között jár? Aki azokat az ünnepeket ünnepli meg, amely ünnepek a templom pusztulásával együtt bizonyos szempontból már idejét múltá váltak. Tehát sok kód van az Ószövetségben. Nem egyetlen egy kód, hanem mondhatnánk azt, hogy az Ószövetség lapjai mind megannyi kódot jelentenek az apokalipszis értelmezésénél. Nélkülözhetetlen ennek az irodalmi irányzatnak az isteni királyi uralmára való hivatkozás. És tudja azt János, hogy Isten királysága uralma majd az eljövendő világban, a jövőben fog megvalósulni, amikor minden a helyére fog kerülni. És a jövő elsősorban a jelenések könyvében, hiszen állandóan megjelenő valóság, nem úgy jelenik meg a jövő, ahogy azt a 21. század embere próbálja értelmezni és keresi benne, nem maga az idő dátumszerűen jelenik meg, hanem a beteljesedés. És ez egy sokkal fontosabb, hiszen magát, a jelenések könyvét, az idő, a jövő nem annyira foglalkoztatja, mint inkább a jövőben beteljesedő események. És erre hívja fel a figyelmet. És a kód, a megoldás kulcsa, az mindig az Ószövetségben van elhelyezve. Ott lappang az Ószövetség lapjain. Isten győz. Erről szól a jelenések könyve. Isten nem csak a múltban győzött, hanem Isten győzni fog a jövőben is. Még akkor is, ha az első templom elpusztult, még akkor is, ha a második templom elpusztult. Akkor is győzni fog Isten. És Isten győzelmét nem csupán a föld és az ég, hanem a mennyben elrepülő, az égen elrepülő, hatalmas, nagy angyalok is hirdetni
fogják.

A kis-ázsiai gyülekezetek olyan szimbólumokat képviseltek a jánosi írásban, amely az eljövendő korszakokat jellemezték. És minden kis-ázsiai gyülekezet egy eljövendő történelmi korszaknak a szimbólumait jelentették. Abban a kis-ázsiai gyülekezetben lévő hangulat, érzés, helyzet az majd valamelyik történelmi korszakban egy egész keresztény nemzedéket, vagy nemzedékeket fog jellemezni. János apostol úgy fogalmaz, mintha végidő beteljesedésének körülményei között élne, és mintegy visszatekint a saját korszakára. Tehát János nem az ő életének jelen pillanatában él, hanem a végidő beteljesedésében, és onnan tekint vissza saját mindennapjaira. Ezért ilyen plasztikusak, ezért ilyen látványszerűek, ezért tudja elmondani, hogy milyen lesz majd a beteljesedés, mert ő ott van, legalábbis lélekben, ezekben a helyzetekben. A könyv megértésének kódja, az Ószövetség, a templom, a szentek szentje, a főpapi szolgálat, a főpap tevékenysége, az ünnepkörök, a király megkoronázásának ünnepe, ezek mind-mind a kódhoz tartoznak. És lehet, hogy az olvasó, a tekercset olvasó az összes kódot megfejti egy kivételével. De ahhoz, hogy értse a könyvnek a teljes üzenetét, minden kódot meg kell fejteni. Ebben a helyzetben fel kell hozzak egy újabb idegen szót, a keresztény apokaliptika és eszkatológia. Az apokaliptikáról idáig beszéltünk. De mi az, hogy eszkatológia? Az eszkatológia nem más, mint a beteljesedés. A jövőben való beteljesedés. De amíg az apokaliptikában a beteljesedés helyzetéből tekint vissza a próféta saját napjaira, saját korszakára, addig az eszkatológia pont fordítva teszi, saját korszakából, saját napjaiból tekint a próféta a végidőbe. Ez a különbség az eszkatológia és az apokaliptika között, Dióhéjban természetesen még sok más különbség is van. Keresztény apokaliptika és a dualizmus. Egymással szemben álló két nagy valóság harcát és küzdelmét ideológiai szempontból dualizmusnak nevezzük. János jelenése könyvében megtalálható ez a dualizmus. Az anyag és a szellem harcát a görög világban kezdték el ilyen dualizmusnak, kettősszerűnek bemutatni. A keresztény apokaliptika ezt a dualizmust etikai összefüggésben jeleníti meg. Lényege, hogy a nagy küzdelem a teremtett világért elindult Isten és Sátán között. Ez a küzdelem az egyik oldalról abszolút tisztességes és fair eszközökkel, a játékszabályok maximális betartásával folyik, hiszen Isten az ő egyszülött fiát is odaadta, hogy az eszközei a legtisztességesebbek, legetikusabbak legyenek. A másik oldalról a küzdelem pedig minden szempontból az etikának, a tisztességnek, a becsületességnek teljes
mértékben a hiányát jelenti. Sátán győzni akar, mindegy, hogy mi áron, bármi áron, de győzni akar. Isten pedig mindig az általa lefektetett tisztességes, szeretett elveknek a gyakorlásával folytatja ezt a küzdelmet. És a Jelenések könyvében ezt a nagy küzdelmet, ezt az óriási nagy harcot, Isten és Sátán közötti nagy küzdelmet különböző képekben villantja fel, 7 korszakon keresztül, a 7 kisázsiai gyülekezet minden napjain keresztül, ami mint egy reprodukálva, tehát ismét megismételve fog jelenkezni majd egy-egy korszakban ismételten. Egy biztos. Elmondja János, a szerző, hogy nincs harmadik választás. Mindenkinek dönteni kell. Mindenki, aki olvassa vagy hallgatja a Jelenések könyvé tekercsének üzenetét, hiszen ez eredetileg nem könyv volt, hanem tekercs. Szóval nincs harmadik választás. Isten vagy Sátán. Mindenkinek dönteni kell. Bármilyen korszakban él, bárhova tartozik, bármilyen vallású, bármilyen néphez, fajhoz, nemzetséghez tartozik. Eljön mindenki életében a nagy pillanat, és dönteni kell. És én azt hiszem, hogy ez a ma ember számára is egy hihetetlen fontos erkölcsi döntéshez vezet. Az mai ember számára is nagyon-nagyon fontos üzenet. Mindegyikünknek dönteni kell. Milyen alapelvek mellett éljük le életünket? Mi az, ami fontos számunkra? A mindenáron való győzelem? A profit? A pénz? A siker? Látjuk, hogy ez nem mindig vezet jó útra. Vagy pedig az Isten eszközeit használjuk, a tisztesség, a szeretet, az önlemondás, az alázatosság, az áldozathozatal, amelyik Jelenések könyvének mind-mind felvillanó, felcsillanó képeit jelentik. Tehát nincs harmadik út. Beszélnünk kell János Jelenések könyvének látomásairól.

Az apokaliptika, mint előbb megállapítottuk, a prófétai irodalmi műfajból születik meg, ahol a látomás egy teljesen természetes, magától értetődő helyzetet jelent, amikor a proféta és Isten között egy különleges viszony alakul ki. És ebben a látomásban Isten mindig valamit közöl a prófétával, Isten meghívja a prófétát, ez minden prófétának, a prófétai hivatás gyakorlásának előfeltétele. Isten elhívja a prófétát az úgynevezett szód Jahvéba, az Isten koronatanácsába. És ott a próféta látomásban meghallja, meglátja azokat az információkat, amelyeket majd tovább kell adni a nép számára. És ezután azt a prófétát, akit Isten elhívott a koronatanácsba, Isten vissza is fogja küldeni az övéhez. Nagyon sok látomás van a Jelenések könyvében, de ezek a látomások nem önmagukért vannak, nem Jánosért, a szerzőért, hanem azért, hogy aki olvassa és hallgatja a Jelenések könyvét, az hallja meg az Isten üzenetét a prófétán keresztül. Jellegzetes gondolkodása János apokalipszisének az ősi kijelentésekhez való visszafordulás. Ilyen például a pecsétek feltörése. A pecsétek, amely általában titkos, titkos dolgokat jelentő üzenetet tartalmaz. Ugye nem csak a mai világban titkosítanak 50-100 esztendőre dolgokat, hanem Isten sokszor korszakokon keresztül valamit titkosított. Így fejeződik be Dániel könyve, és pecsételt be e könyvet. Majd a Jelenések könyvében azt látjuk, hogy fel kellene törni a pecsétet, de senki nem méltó rá. Szóval a pecsétek megjelenése, ne felejtsük el, hogy megint visszanyúlik az ősi prófétai korszakra és korszakokra. A keresztény apokaliptika és az anonimitás, a névtelenség. Miközben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok apokaliptikus irat keretkezik, és ezeknek az iratoknak soha nem ismerjük az eredeti szerzőjét, mindenki valamilyen nagy név mögé bújik, vagy a 12 pátriarka mögé, vagy Énok mögé, vagy egy jól ismert bibliai személy, vagy egy kevésbé jól ismert bibliai személy mögé bújik, addig abban más az apokalipszis, János apokalipszise, hogy ő több helyen megnevezi önmagát, mint szerzőt, Jánost. Szóval nem akar elbújni az anonimitásba. Számára fontos, hogy nyílt lapokkal mutatkozzon be az olvasók vagy a hallgatók számára. A messiás kérdése egy külön fejezetet jelent, hiszen a messiás a Jelenések könyvének központi személye, és a messiásnak lesz egy ellenpólusa. Krisztusnak lesz egy ellenpólusa, akit antikrisztusnak nevezhetünk. És ez az antikrisztus egyre nagyobb hatalommal fog jelenkezni a különböző keresztény korszakokban. És az, ami az Ószövetség kódjainál még lehetetlen volt, az utolsó időben már teljes mértékben lehetséges lesz ennek az antikrisztusnak. Ha kell, tüzet is fog aláhozni az égből azt, amire Illés idejében még képtelen volt. Tehát azt is mondhatnám, hogy úgy világít rá
az Antikrisztus személyére, mint aki fejlődik, mint aki növekszik, gyarapszik az ismeretekben. Csak ezt nem jóra, hanem rosszra használja fel. És egy újabb kérdés a ma emberéhez, hogy vajon mire használjuk fel az ismereteinket? Vajon mire használja fel az emberi faj az egyre nagyobb természettudományos, irodalmi és etikai ismeretét? Vajon jobbá tesszük-e a világot az ismereteinkkel? Mert az ismeret önmagában még kevés, nem elég. Attól függ, hogy mire kívánom felhasználni. A felelősség kérdéséről van szó. És az Antikrisztus csak arra használja föl, hogy Istent és a szentjeit legyőzze. Bármi áron eltapossa, kiontja a vérüket, megöli, meggyilkolja őket, nem számít, csak győzzön. Mintha a csillagok háborújának valamelyik részében járnánk. A jó és a rossz küzdelmében. Állatszimbolika. Ez is a megértés hermeneutikai kulcsához tartozik. Hiszen nem csupán Dániel könyve használta ezeket az állatszimbólumokat, hanem a Jelenések könyvében is bőségesen találunk olyan állatokat, amelyek különböző korokban, különböző hatalmakat, birodalmakat, elnyomó szervezeteket szimbolizálnak. Nem kell különösebben járatos legyen a tekercs olvasója vagy az üzenet hallgatója, hogy ezek az állatok többnyire rossz, gonosz szimbólumaiként jelennek meg a könyvben. És természetesen itt is elmondhatjuk, a megértés kulcsa az Ószövetség. Aki nem ismeri az Ószövetséget, az ne is álljon elolvasni, ne is álljon neki elolvasni a Jelenések könyvét. Nem csak, hogy nem fogja érteni, hanem az egészet értelmetlen irodalmi alkotásnak fogja tekinteni. Egyéb ismertető jelek, ezeket csak gyorsan felsorolom. Bizonyos korszakok végén nagy jaj felkiáltással vezeti be a kozmikus katasztrófákat, ahogy a próféták. Hogy olvashatjuk a Siralmak könyvében? Hogy, mondja Jeremiás, ami azt jelenti magyarul, hogy jaj, a halott siratásnak, a gyász szertartásnak a bevezető kifejezései ezek. Szóval egy-egy korszaknak a hatalmas katasztrófáit ilyen jaj kiáltásokkal vezeti be. Mennyei követek, angyalok jelennek meg, és ezek az angyalok sokszor elmagyaráznak, megmagyaráznak dolgokat, helyzeteket, amelyet nem írt a próféta. Olvashatunk mennyei könyvről benne, életkönyvéről, amely szintén hozzátartozik az apokaliptikus gondolkodáshoz. Megjelenik a számgondolkodás, számmisztika. És ezeket a számokat csak azok fogják érteni, akik az Ószövetség számrendszereit értik. A hetes, a hatos, a négyes, a tizenkettes. Ezek mind-mind olyan számszimbólumokat jelentenek, kódokat jelentenek, amelyet csak az Ószövetség oldalából fogunk tudni megérteni. Megjelenik a mennyei város, az Éden, az életfája. Megjelenik a 12 pátriarka, a 12 pátriarkának a neve a mennyei városban, amelyik mind-mind egy-egy kaput fog jelenteni. Hol van már az Éden kertje? Hol van már az Éden fája? Hát az a teremtés korai szakaszában jelentek meg, és megjelenik ismét az apokaliptikában, az újjáteremtés korszakában. És nagyon fontos szempont még a determinizmus,
a meghatározottság, hiszen ebben a könyvben Sátán eleve pusztulásra van meghatározva. Sátán és követői megsemmisítő vereséget fognak szenvedni, és el fognak pusztulni. Ez is a Jelenések könyvében van megfogalmazva. A történelem szemlélete teljesen újszerű. Ugyanakkor mondhatnám azt, hogy nem a 21. század kíváncsiskodó és érdeklődő idő szempontjai azok, amik dominánsak, hanem mindig a beteljesedés szempontjából figyeli a jövőt. Alapvető kérdés a Jelenések könyvével kapcsolatban. Hogyan tud a Jelenések könyve a mai élő ember számára meghatározó hatást kifejteni, hiszen eredetileg 7 kis-ázsiai gyülekezet számára írt irat volt az első század végén, más kultúra számára íródott, más nyelvezeten, ószövetségi kóddal levédve, hogyan tud ez üzenet lenni a ma embere számára? Úgy, hogy a ma embere ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel, kihívásokkal küzd, ami a Kis-Ázsiában élő egy-egy gyülekezetet jellemzett. Nem veszíthetjük el a kontinuitást szem elől, hiszen itt egy folyamatosságról van szó. A kezdetektől, egészen a teremtéstől, az újjáteremtésig vezet végig bennünket egy különleges történelem szemlélettel. Talán mondhatnánk, hogy a Bibliában sehol nem tapasztalt történelem szemlélettel. De ez a történelem szemlélet ezernyi szálával, ezernyi gyökereivel át és át járja az Ószövetséget. Kiszakítani sem lehet az Ószövetségből, hiszen akkor kiszakadna maga is az Ószövetség. Ott lüktet, abból nőtt ki, abból sarjadt. Ugyanakkor a jövőről is beszél. Hiszen ne felejtsük el, az első vers ezt mondja. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, miknek meg kell lenniük hamar. A megértés kulcsa a jövő, amely egy különleges dimenzió, de nem mint idő, hanem mint beteljesedés. És ehhez kívánok mindenkinek jó munkát. Mert aki úgy gondolta, hogy a mai előadással megérti a Jelenések könyvét, és a mai előadás alkalmat ad arra, hogy azt a 4 jegyű PIN kódot, amelyet a mobil telefonjainkba be kell ütni, és utána tudjuk használni, az tévedni fog. Mert minden sora a Jelenések könyvének újabb és újabb kódot kér. Ez pedig csak a Biblia és az Ószövetség tanulmányozásával, illetve Istennel élő kapcsolat kialakításának útján valósítható meg. Nem elég sem a tanulás hozzá, nem elég sem az Istennel való élő kapcsolat. A kettő együtt ad egy különleges kulcsot, amelyet Jelenések könyvének zárjába illesztve kinyílik az a rozsdás ajtó. Ehhez kívánok mindenkinek jó felkészülést, és igazi jó és mély kapcsolatot a Teremtő Istennel, Jézus Krisztus által. Amen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért, az őt szeretőknek. Jakab levele első fejezet, 12. verse. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Jakab levele első fejezet, 25. vers. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Jakab levele 5. fejezet 11. verse. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Péter első levele 3. fejezet 14. verse. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Péter első levele, 4. fejezet, 14. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a zarándok felszerelése. A mai ige Mózes 5. könyve 33. fejezet 25. verse. Vas és réz legyenek a te záraid, és életeden át tartson erőd. Gondolatok az ígéről. Két dologról gondoskodik Isten a zarándok számára, cipőről és erőről. Ami a cipőt illeti, nagyon szükséges a rögös úton, amelyen halálos ellenségeken is kell tapodni. Nem megyünk mezítláb, ez nem illik a királyfiakhoz. Cipőnk sem közönséges, erős fémből van talpa, és kitartson, akármilyen hosszú és nehéz legyen is az út. Megfelelően leszünk felszerelve az előttünk álló útra és harcra, ezért menjünk, csak bátran előre, nem félve semmitől, még a kígyókon sem kell taposnunk, vagy akár magán a sárkányon. Ami pedig az erőt illeti, kitart az, ameddig napjaink tartanak, és mindig az adott nap feszültségéhez és terhéhez mérten kapunk belőle. Életeden át tartson erőd. Milyen gazdag tartalma van ennek a rövid mondatnak? Ma talán nem nehéz napom lesz. Feszültséggel terhes, sok erőt kívánó, mégis bizalommal várhatom hozzá az erőt. Ez az eredetileg Ásérhez szóló ígéret vonatkozik mindazokra ma is, akik azt hittel magukévá tudják tenni. Keljünk fel hát, és tegyük magunkévá szent bátorsággal, hogy igazságát megtapasztalhassuk. Énekelni és dicséretet mondani. Hitmélyítő gyülekezeti imanap, Mezőkeresztesen. Családokban gondolkodva igyekszünk a gyülekezet közösségét erősíteni, növelni, hangsúlyozta Tokár Sándor Levente, mezőkeresztesi lelkipásztor. Közvetlenül a bejárós gyermekhittan tábora után szervezte meg az imanapját a helyi református egyházközség. A dél-borsodi gyülekezetnek ezzel missziós célja is volt, nevezetesen, hogy a táborban résztvevő gyermekek szülei is bekapcsolódjanak a közösség életébe. Az imádság évéhez kapcsolódóan a Zsinat missziói bizottsága a Református Egyház missziói szolgálatával közösen hirdetett pályázatot. Így valósulhatott meg ez a hitmélyítő gyülekezeti alkalom is. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház 2005 évi harmadik törvényének szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalában, Budapest 8. kerület Puskin utca 12. A vizsgálatra augusztus 31-ig lehet jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról kellemes nyári napok. Hétfőn napos időre készülhetünk kevés felhővel, de helyenként eshet eső, északi szél és 25-31 fok várható. Kedden a felhőzet mellett egész nap süt majd a nap is, itt-ott eshet eső, északi szél és 24-29 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! Kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, szembenézve önmagunkkal, rádöbbenünk Pál apostol bennünk is élő igazára. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Róma 7.21. Mai témánk ezért jót cselekedni. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4.17. Gondolatok az ígéről. Rossz szokásainkat nem vihetjük magunkkal a mennybe, ha nem győzzük le azokat itt e földön, kizárnak bennünket az igazak mennyei otthonából. Ha el akarjuk hagyni rossz szokásainkat, a leghevesebben ellenállnak. Ha azonban szilárdan és kitartóan folytatjuk a harcot, legyőzhetjük azokat. Jézus kiemeli, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Márk 10.18. Mégis lehet az emberek jó vagy rossz cselekedeteiről beszélni. Ahogyan a Máté 12.35 mondja, a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Viszont Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak. Máté 5.45. Jézus jó cselekedetekre buzdítja tanítványait. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.16.
1: Témán kifejtését Cseri Kálmán prédikáció részleteivel folytatjuk. A teljes Biblia szerint a cselekedetek nagyon fontosak. Egyáltalán nem mindegy, hogyan él egy hívő ember, és mit cselekszik. Amikor az apostoli igehirdetés egy fél mondatba próbálta összefoglalni Jézus egész földi működését, akkor ezt mondták: széllyel járt, jó tévé. Nem mindegy az, hogy rólunk is mit lehet elmondani. Jót teszünk-e, vagy valami mással töltjük az életünket? A református hitvallások is külön kitérnek a jó cselekedetek fontosságának a hangsúlyozására. A második helvét hitvallás a 16. fejezetében hosszan és részletesen ír erről. Két bekezdés belőle.
0: Jól lehet, tehát azt tanítják az apostolok, hogy az ember ingyen kegyelemből igazul meg a Krisztusban való hit által, nem pedig valamilyen jó cselekedetek által. Mégsem becsüljük le, vagy kárhoztatjuk a jó cselekedeteket, mert tudjuk, hogy az ember nem azért teremtetett, sem nem azért született újjá hitáltal, hogy ne csináljon semmit, hanem inkább azért, hogy szüntelen cselekedje azt, ami jó és hasznos. Az evangéliumban ezt mondja a mi Urunk: minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Máté 12.33. Aki én bennem marad, az sok gyümölcsöt terem. János 15.5. Pál apostol szerint az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban való jó cselekedetekre, amelyeket előre előkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kárhoztatjuk tehát mindazokat, akik a jó cselekedeteket megvetik, és azt fecsegik, hogy azok haszontalanok, tehát nem kell törődni velük.
1: De azt sem gondolhatjuk, hogy a jó cselekedetek tartanak meg bennünket, és hogy azok olyan szükségesek volnának az üdvösségre, hogy nélkülük soha senki sem üdvözült volna, mert hiszen egyedül Krisztus kegyelméből és jótéteményeként tartatunk meg. A cselekedetek szükségképpen a hitből születnek, és helytelenül tulajdonítják egyesek ezeknek a cselekedeteknek azt az üdvösséget, amelyet tulajdonképpen a kegyelemnek kell tulajdonítani. Fontos tehát a jó cselekedet. A kérdés az, hol a helye és mi a jelentősége. A Biblia egyértelmű tanítása szerint a mi jó cselekedeteinknek nincs üdvösségszerző erejük. Tehát nem azért üdvözül valaki, mert sok jót cselekedett, hanem azért képes egyáltalán az Isten szerinti jót is cselekedni, mert már elfogadta hittel Isten kegyelmét, az üdvösséget, amit egyedül a Krisztus érdeméért kapott. Mindig előbb jár a kegyelem, és utána jön az a cselekedet, amit Isten is jónak minősít. A jó cselekedet következmény, és nem ok. Követi a hívő ember hitre jutását és kegyelembe fogadtatását, és nem megelőzi azt. Ha azonban már megkaptuk ezt az ajándékot, akkor el kell kezdeni cselekedni. Mégpedig azokat a jó cselekedeteket végezhetjük attól kezdve, amiket Isten előre elkészített nekünk. Tehát még ez is az ő ajándéka, hogy jót cselekedhetünk, és erre is ő tesz képesekké bennünket. Egyedül Istené lehet tehát a dicsőség.
0: A jó cselekedet gyümölcs. Nagyon sok helyen ezzel a képpel szemlélteti a Szentírás. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, előbb el kell ültetni a fát, és néhány évig ápolni kell, s akkor elkezd teremni, mégpedig olyat, amilyen az a fa. Ahhoz, hogy valaki Istennek kedves jó cselekedeteket végezzen, előbb a Krisztusba bele kell helyeztetnie, újjá kell születnie, és akkor majd megteremnek rajta a lélek gyümölcsei, a jó cselekedetek. Ennek lelkiségében küzd napjainkban is a jót tenni jó alapítvány. Alapelvük: az ember boldogságra vágyik, és a legnagyobb boldogság, ha azokat tudja szolgálni, akik rászorulnak erre. Az ember eredendően jó, még ha képes is a rosszra. A jót tenni jó hozzáállás, kiűzi a gonoszt mindenhonnan, elhozza Isten országát, amiről Jézus beszél, hogy köztünk van.

0: A Biblia arról szól, hogy az Istentől elszakadt, ellene föllázadt, és emiatt belsőleg teljesen tönkrement, megromlott emberben is maradtak elemei, Calvin így írja, relikviái a jónak. Az Isten nélkül élő ember is vágyik valami jót tenni. Sokszor igyekszik is arra. Sok jót és szépet képes is tenni. Ha azonban jón az Isten akaratának a teljesítését értjük, akkor meg kell látnunk, hogy erre mégis képtelen. Az Isten törvényét nem tudja teljesíteni az Istentől elszakadt ember. Erről a Szentírás is több helyen beszél. Csak a Róma 8.7-et idézve, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ezt mutatja a gyakorlat is. Miért nem tudják ránevelni az embereket arra, hogy ne lopjanak, ne öljenek, ne törjenek házasságot, és gondolatban se vétkezzenek, se Isten ellen, se egymás ellen, se önmaguk ellen?
1: Kudarcok sorozata az élet. Semmi módon nem sikerül megvalósítanunk azt, hogy Isten törvénye szerint éljünk. Teljes csőd van.

0: lenne igaz az együttélés, meg az én életem is, de nem tudok így élni. Bevallom a tehetetlenségemet, behívlak téged az életembe, te uralkodj bennem. Ez az újjászületés és az újjászületett ember csodálkozva látja, hogy képes az Isten törvénye szerint élni. Vagyis a hit által benne élő Krisztus az új természet tudja azt a jót cselekedni, ami Istennek az akarata.
1: Isten törvénye többé nem külső kényszer, hanem belső késztetés lesz, és ez ég és föld. A föld az, hogy külső kényszer, meg kellene csinálnom, megpróbálom, nem sikerül. Megint megpróbálom, nem sikerül, nem próbálom meg többet. Erre vagyunk mi képesek. De nem ez többé a törvény, hanem a belső késztetés. Öröm az, hogy engedelmeskedhetem. Azonosulok belsőleg egészen az én Istenemmel, tökéletes közösség alakul ki az újjászületett hívő és az őt újjáteremtő Isten között. Egyszerre kedves lesz neki Isten törvénye, és nem tiltakozik ellene örökké, és képes is azt teljesíteni. Ez a bennünk élő Krisztus. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, szükséges újonnan születnetek. Képes tehát sok jóra az Istentől elszakadt ember is, csak éppen az Isten szerinti jóra nem. Ezért is szükséges újonnan születnünk.
0: Ha viszont ez megtörtént, igyekezzünk teljes erővel arra, hogy vegyük észre, miket készített Isten nekünk, mint jó cselekedeteket. Péter apostol második levelének az elején figyelmeztet. A ti hitetekhez ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedethez tudományt. Pál apostol a Titushoz írt levél 2.14-ben írja Jézusról, ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. A harmadik fejezetben pedig így, szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni. Ezek a jók és hasznosak az embereknek. Jézus beszél egy pohár vízről, egy beteg meglátogatásáról, egy tál ételről. Ilyesmiket sorol föl, amikor a jó cselekedetek közül néhányat említ. A jó cselekedetek nem látványos hőstettek, hanem a hétköznapok apró és egészen természetes mozzanatai, amiket Isten elkészített.
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Luther Márton ma is iránymutató szavait idézzük a jó cselekedetek helyes értelmezéséről. Az 1520-ban készített Sermo, azaz nyomtatásban megjelent igehirdetés a 10 parancsolat rendelkezéseit veszi sorra. Mi a jó cselekedet? Tudnunk kell, hogy csak azok a cselekedetek jók, amelyeket Isten parancsolt. Hasonlóképpen semmi sem bűn, csak az, amit Isten megtiltott. Azért annak, aki a jó cselekedeteket megismerni és cselekedni akarja, csak Isten parancsolatait kell megismernie. Ilyen értelemben mondja Krisztus a gazdag ifjúnak, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ennél fogva a jó cselekedeteket egyedül Isten parancsolatai szerint kell megítélnünk, nem pedig azok nagysága, mennyisége, hatása, vagy emberi tetszések és szokások mértékével, amint ezt vakságunkban mindeddig megtettük, sőt, megtesszük ma is, és ezzel súlyosan vétkezünk.
0: A Krisztusban való hit tesz minden cselekedetet jóvá. Az első, le

0: legfőbb és legnemesebb jó cselekedet a Krisztusban való hit, amint arra a kérdésre, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus így felel, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6:28-29. Amikor erről beszélünk, ha hallunk, egészen jelentéktelen, könnyen megvalósítható dolgoknak tartjuk, és lazán átsiklik rajta a szemünk, pedig hosszan kellene vele foglalkoznunk, mert minden cselekedetnek hitben kell végbe mennie, mert a hit teszi a cselekedetet jó cselekedetté. Ezt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. Hit nélkül halottak a cselekedetek. Amilyen a lelkiismeretünk, az Istenbe vetett hitünk, olyanok a cselekedeteink is, amelyek abból fakadnak. A mindennapi munkát is hittel kell végezni.
1: A hit a keresztény ember ismertető jele. Ebből tudhatja meg ki, mikor cselekszik jót, és mikor rosszat. Ha bizalma van abban, hogy cselekedete Istennek tetszésére van, akkor jó az ő cselekedete. Ha mindárt olyan csekéség is, mint egy szalmaszál fölemelése. De ha hiányzik ez a bizalom, és ha kételkedik, akkor nem jó az ő cselekedete, még ha az összes halottat támasztaná is föl, vagy tűzre adná is a testét. Ezt tanítja Szent Pál, ami pedig hitből nincs, bűn az, Róma 14:23. Mint legfőbb cselekedetről, erről a hitről neveznek bennünket Krisztus hívőknek, nem pedig más cselekedetről, mert az összes többi cselekedetet, akár egy pogány, zsidó, török, vagy akármelyik bűnös is megteheti, de sziklaszilárdan bízni abban, hogy ő az Istennek tetszésére van, ez csak a kegyelemtől megvilágosított és megerősített keresztény ember számára lehetséges.

0: Kedves hallgatóink! Jó Sándor ige hirdetésének részletei a jó cselekedeteket más megvilágításba helyezik. Jó erősen szeretném belevésni mindannyiunknak a szívébe, hogy valóban ezzel az intelemmel indulhassunk elébe minden új napnak, mindenféle munkának és minden emberrel való beszélgetésnek és foglalkozásnak. Ezzel az ígével, hogy igyekezzenek jó cselekedettel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek, Titus 3:8. Egy kedves testvérünk minden reggel ezzel a könyörgéssel kezdte a napját. Uram, mutasd meg nekem ma is, kiknek lehetnek hasznára azzal, hogy a tied vagyok, hogy hiszek benned. És ezt az imádságát Isten mindig meg is hallgatta, de jó lenne, hogyha úgy igazán a szívünknek a teljességből tudnánk mi is megtanulni ezt az imádságot, és naponként elkönyörögni. Uram, kiknek lehetek ma hasznára azzal, hogy hiszek benned, hogy a tied vagyok, mert ez lenne a mi feladatunk.
1: Sajnos olyan nagyon hamar elfeledkezünk arról, hogy ezért vagyunk keresztjének. Elfeledkezünk arról, hogy ebben kellene megnyilvánulnia annak, hogy mi hiszünk az Istenben. Hiszen a kereszténység nem tan, hanem élet. Tehát nem egy bizonyos hangulat, vagy érzéshullámzás, vagy valamiféle gondolkodásmód, hanem egy bizonyos életmód, egy bizonyos életstílus. Jézus azért született ide, e földre, hogy egészen új életformát hozzon bele ebbe az önző, ebbe a keserű világba. És azért halt meg, hogy alkalmassá tegyen a bizonyos új életformára, amit hozott. És azért támadott fel, hogy az ő feltámadásának az ereje által ismerjük meg őt, új életre keljünk, s gyakoroljuk az új életformát.
0: Rettenetes dolog az, amikor valaki mindig a maga problémáival foglalkozik. Mindig azon morfondírozik, hogy miként is áll a dolog én velem, az én lelki állapotommal, és mindig azt méricskéli, és mindig azt gondozgatja. Ez a folyamatos önmagunkkal való bibelődés bénít meg bennünket abban, hogy végre egyszer azt csináljuk, amire elhívott bennünket az Isten, hogy igyekezzünk a jó cselekedetekre, mi, akik az Istenben hívőkké lettünk. Értsük jól Pilinszky János gondolatait. A jóság jelenléte még a szépségnél is titokzatosabb, mivel nem csak néma, de láthatatlan is. Én központúságában az ember nem tudja élvezni a jó cselekedetek örömét. Nem tud együtt érezni azzal a második emberrel, akinek olyan nagy szüksége van rá.
1: Avagy képtelen enyhíteni a másik embernek a terhét. Nem tud élni azokkal az alkalmakkal, amiket pedig az élet olyan bőséggel hoz eléje a jó cselekedeteknek a gyakorlására. Időnként meg kell vizsgálni az embernek önmagát, hogyan is áll. Olyan önvizsgálatnak kell alávetnie magát, amelyik teljes önodaadáshoz és az Isten akaratához való alkalmazkodáshoz vezet. De azután forduljon el az ember önmagától, fordítsa el a figyelmét a saját maga lelki életének a vizsgálgatásától, és forduljon oda a másik ember felé, és csinálja azt, amire Isten elhívta. Folytassa tovább, legalább az igyekezetet a jó cselekedetekre. Komolyan engedelmeskedni az Isten igéjének, s közben Isten rendbe hozza a lelki állapotot.
0: Egy római katolikus templom erősen megsérült a háború alatt. Volt benne egy szép, nagy Krisztus szobor, amelynek levitte egy gránát a két kezét. A háború után, amikor ezt a templomot renoválták, visszaállították eredeti helyére a Krisztus szobrot is, de a két kezét nem javították ki. És most ott áll a Krisztus szobor kezek nélkül. De elébe oda tettek egy táblát, amire ez van írva, az én kezeim ti vagytok. Megrendítő látvány. Egy kéz nélküli Krisztus, aki azt mondja, ti vagytok az én kezeim. Nagyon sok ember áll meg ezelőtt a szobor előtt, és nézi rajta a felírást. Az én kezeim ti vagytok. Jézus kezei. Mi mindent tettek ezek a kezek? Hány embert erősítettek meg és támogattak? Hány nyomorult embert megáldottak, megsegítettek és megvigasztaltak? Ezek a kezes imára kulcsolódtak össze, ezek a kezek szegények és nyomorultak felé nyúltak ki nagy szeretettel és simogatással.
1: Ezek a kezek az egész világ felé tárultak ki, könyörülő nagy irgalommal. És ezek a kezek ma mi vagyunk. Tettek már ma ezek a kezek valamit valakiért? Pedig olyan nagyon sok gyógyítani való sebb lenne. Olyan sok adni való, és olyan sok megbocsájtani való lenne. És olyan szeretetre és együttérzésre lenne szükség. És olyan sokan várnak egy kedves szóra, egy biztos útmutatásra, egy lelket simogató mozdulatra. Ezek a kezek mi vagyunk. Jézus így mondta a Máté 25:40-ben. Amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A Kolossé 3:17-ben pedig ez áll. Mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az én nevemben cselekedjetek. Más szóval ez is ugyanazt jelenti, az én kezeim ti vagytok.
0: A gyümölcstelen élet is bűn. Hová lesz az a rengeteg ige mag, amit olyan sokszor hallunk, és olyan szívesen hallunk, vagy talán olvasunk is naponként a csöndességünkben? Tényleg a madarak kapkodják el? Vagy nem jut elég mélyre a gyökere? Vagy megfojtják a világi vágyak és gondok tövisei? Mennyi jut belőle a szívünk láthatatlan mélységébe, hogy ezután egyszer megint láthatóvá váljék egy szerető mozdulatban, hallgatóvá váljék egy kedves szóban? Jézus példázata szerint a magból lesz a gyümölcs, amit vet az ember, azt aratja is. Tehát a befogadott igéből, a hittel befogadott igéből lesz a jó cselekedet. Ne legyen a mindennapi munkánk sem csak kenyérkereseti alkalom, hanem legyen lehetőség a jó cselekedetre. Voltak éppen az egész élet egy kiváló alkalom bizonyságot tenni arról, hogy Jézus az Úr, és hogy Jézus által elkezdődött már valóban ennek a világnak az újjáteremtése.

0: Végcsenge gondolatai újabb irányból szálazzák a jó cselekedeteket. Az alapvető különbség a célt tévesztett és az Isten szerinti jó cselekedetek között, kiben bízol, kire irányul az életed. Természetünk szerint, születésünk szerint alapvetően magunkban bízunk, magunk körül forog az életünk, minden embernek. Nyilván van különbség abban, hogy valaki elmerül a bűnökben, vagy tisztességes életet él, de alapvetően minden embernek önmaga körül forog az élete, még a jó cselekedeteink is önmagunkról szólnak. Az újjáteremtés lényege, Isten kerül középre. Az Isten szerinti életvitel jó cselekedet motivációja az Isten iránti hála. Fontos tisztán látnunk azt, hogy amikor Isten az életünket vizsgálja, akkor nem a külsőt nézi, hanem azt, hogy mi van a szívünkben. Ő ajándékot ad, amiért nem kell megdolgoznunk. Ajándékot ad, de amit elfogadva nem dicsekedhetünk, hogy jobbak vagyunk másoknál. Ajándékot ad, ami megoldja az egész életünket. Ami nem az Isten iránti bizalomból, kegyelmire építő hitből, iránta való hálából származik az életünkben, az céltévesztés. Akármilyen jó dolognak is tűnik a végeredménye, mert a szívünkben dől el, hogy mi indít bennünket.
1: A valódi jó cselekedeteket nem mi találjuk ki. Nem a mi jó tetszésünkre van bízva, hogy mi a jó cselekedet, amit tennünk kell. Ezeket előre elkészíti Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten, amikor megalkotta ezt a mindenséget, akkor mondta ki ezt a szót, jó, igen jó. Ez azt jelenti, ahogy akarata szerint való. Isten megtervezte ezt a világot, amiben mindennek megvan a helye és feladata. Ekkor az ember, akinek az volt a dolga, hogy Istenre figyelve az ő tervét szolgálja, képviselje, azt mondja, én jobbat tudok, én azt akarom, ami szerintem jó. Ez a bűn, a célvesztés lényege. Ezért néz ki úgy a világ, ahogyan kinéz. Ez a mi fő bajunk, ez a bűn lényege. Nem azt tesszük, ami a dolgunk Isten szerint, hanem azt, ami nekünk jónak tűnik. És csodálkozunk, hogy nem jól működik a világ, az ország, a gyülekezet, a család. Mindenki csak azt teszi, ami ő neki jónak tűnik. Csodálkozunk, ha így szétesik minden.
0: Urunk, konkrét küldetést bízott rád. Nem egy napi, egy jó cselekedetet a te tetszésed szerint, hanem azt a feladatot, amit ő neked adott az ő terve szerint. Nem neked kell mindent elvégezned, nem kell mindent megoldanod, de amit rád bízott, azt neked kell elvégezned és megoldanod, azt más nem végezheti el helyetted. Azt rajtad fogja számon kérni az Úr. Abban azonban, hogy ebben járjunk, keresni kell az Isten országát és igazságát, személy szerint mi az, amit tőlem vársz, Uram, és mi nem az én dolgom. Annyi jót lehetne tenni ebben a világban, de mi az, ami rám van bízva? Kérdezzük, keressük Isten akaratát, a vele való találkozás gyökeresen megváltoztatja az életvitelünket. Ő Jézus Krisztusért kegyelmébe fogadott, lehetsz szabad szívvel az ő hálás gyermeke, bízd rá magad, kezdj újat, ma is ő vele.

0: Revicki Gyula, jó lelkek. Vannak jó lelkek még a földön, de elrejtőznek a világ elől. A csacska hír hallgat felőlük, élnek, s meghalnak ismeretlenül.
1: Éltük szerény, csöndes, magányos, dobszóval, vak lármával nem dicsért. Erényüknek cégére nincsen, ha jót tesznek, nem kérdik, hogy miért. Zárásul összegezzük témánkat Kaczynszy Ferenc aforizmájával. Jót s jól, ebben áll a nagy titok.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Folytatjuk világosság a világnak, mert erre még mindig szüksége van a világnak, illetve Jézus sohasem kérte, hogy majd egyszer hagyjuk abba. Ő azt kérte, hogy amit ő tett, azt folytassuk, csináljuk. És eddig mindig úgy beszélgetünk mindenkivel, hogy próbáljuk meg nem csak a magunkat, a testvéreinket, a gyülekezeteinket megszólítani, hanem az egész világot. Tehát olyan gondolatokat is megfogalmazunk mindig, amit ajánlunk, hogy a kedves hallgatóink adják tovább. Hát hiszen nem hallgatja mindenki a rádiót, de aki meghallgatja, adja tovább. És most ismét akkor beszélgessünk olyan témáról, ami korábban 2 hónapon belül mindenkiben benne volt, hiszen ezt a szót, hogy Golgota, ezt mindenki használta húsvétkor és pünköstkor is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóink Bánki Lajos testvért, a Golgota gyülekezet lelkészét, aki most szerintem most nagyon sok jó dolgot elmond nekünk, hogy ez a gyülekezet, ami nem is egyház, gyülekezet, ez hogy működik.
1: Köszönöm a kedves meghívást, és én is szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. A Golgota gyülekezet lassan 30 éve szolgál a nemzetünk körében, és hát örömmel tudom elmondani, hogy jó gondjaink vannak. Nagyon zsúfolt az Isten tiszteleteink látogatása, nagyon jó látni, hogy lassan a vasárnapi 2 Isten tisztelet 9 és 11 órakor itt a budapesti központi gyülekezetünkben lassan már nem elég a volt híradómozi terem. Fontolgatjuk egy 3. Isten tisztelet bevezetését, miközben sok ezeren néznek határon túlról is bennünket az Isten tiszteleteink közvetítése során, amely a, ha elmondhatom, a weboldal címét, a www.golgotabudapest.hu címen megy élőben minden vasárnap délelőtt. Van egy nagyon jó megtapasztalásunk, ami egyébként így egész világszerte és Nyugat-Európában is tapintható, hogy a Z generációból ismét nagyon sok fiatal érkezik a gyülekezetekbe. Nagyon sok fiatal, akiket sajnos sokszor szidni szoktak az egyházban, hogy ez a generáció ilyen, olyan. Sokszor szegényeknek egyetlen bűnük van, hogy nem úgy működnek, mint a régebbi generáció. Másképp szerzik be az információt, másként döntenek, másként működnek. De ott van bennük egy szellemi éhség. És nagyon jó megtapasztalni, hogy milyen nagy létszámban jönnek. Például a mi 21 néhány magyarországi közösségünkbe. Tehát, hogy létszámnövekedésről számolhatunk be az országos ifjúsági konferenciánkra. Újból és újból létszámot döntenek az érkezők, az ifi szolgálataink, a gyermek szolgálatunk, illetve a vasárnapi iskolánk is rekord létszámokat dönt. És ez nagyon jó érzés, mert ugye én is már így őszülő fejjel tekintek a folytatásra, és nagyon jó látni, hogy Isten egyháza él és virul, függetlenül a népszámlálási adatoktól, meg egyéb statisztikáktól élő, ható, működő Isten egyháza, és reményteljes jövőt tartogat számunkra.
0: Igen, de ezzel minden egyház foglalkozott korábban. Korábban csináltak beszélgetést, kérdezték, hát főleg a népszámlálás után is, hogy akkor mi a helyzet, de én úgy tudom, hogy azóta is foglalkoznak, mert a nagy egyházak azok mind csökkentnek. Ráadásul állítólag ugye Európában is. De azt mondják, hogy viszont Afrikában hatalmasan növekednek a számaik, mert hogy ez a küldetésünk. Jézus azt kérte, hogy először is Pál apostolt, hogy menjél ki a világba, az egész világot szólíts meg.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a korunk kereszténységének központi kérdése, hogy hogyan szólítsuk meg a Z-alfa generációt. Én azt látom személy szerint, hogy van, ami nem működik, tehát a hagyományokra való hivatkozás nem, úgy látom, hogy nem elegendő már, nem működik a tekintélyelvű vagy hatalmi típusú fellépése az egyháznak, amit azért még mindig szeretünk néha-néha hangoztatni. Nem működik amit úgy szoktak viccesen nevezni, hogy elég jóra kell szidni a fiatalokat, vagy a következő generációt. Viszont amit látok, hogy a fiatalok hiteles és működő közösségeket keresnek, ahol kapcsolódni tudnak, és ez nagyon érdekes, hogy az online világ mellett, nem mondom, hogy után, hanem hogy mellett keresnek személyes kapcsolódásokat, kötődéseket, mintha egy kicsit mindenkinek már elege lenne ebből a kütyükön keresztül tartunk csupán kapcsolatot, vagy erre korlátozódik. Miközben én nem akarom szidni sem ezeket a technikai eszközöket, meg ez egyszerűen egy változó médiás világ és felület. Csupán arra szeretnék rávilágítani, amit én látok, meg hát amit a kutatások, nagy nemzetközi keresztény kutatóintézek, mint például a Barna Intézet és hasonlók mérnek is, hogy hiteles közösségeket keresnek, működő közösségeket, és olyan helyeket, ahol valóban találkozhatnak Istennel egy Isten tisztelet során. Tehát ahol nem liturgiák vannak csupán, és ezt most felekezet függetlenül használom ezt a szót, tehát lehet a legkisebb gyülekezetben is csupán liturgia, hogyha ezt jól értjük. És vannak nagy egyházi hajók, ahol fantasztikus élő hitű közösségek működnek, ezt járva egyházakat tapasztalom. De amin mi most sokat töprengünk, és van is egy gyülekezet megújítási programunk, ahol profi keresztény szervezetfejlesztők világítanak át egy gyülekezet működését. Nagyon szakmai és nagyon hiszem, hogy lélektől vezetett eszközökkel, ahol például az egyik fontos modul a fogadás és a meghívás kultúrájának fejlesztése. És végig gondoljuk a folyamatainkat, akár az online felületek keresztül, hogy lehet közelíteni egy gyülekezethez. Hogy lehet növelni annak, vagy javítani annak a kultúráját, hogy hívd meg bátran a munkatársadat. Hívd meg az iskolatársadat. Mik azok az interfészek, azok a kapcsolódási felületek, amelyek még elfogadhatóak, nem túl csörcsik, nem túl egy házasdiak, egy óvatos kívülállónak, miközben hitelesek és igéiek. Szóval ezeken töprengünk, hogy végig gondolva empatikusan, hogy aki hozzánk belép, ugye mondjuk itt a központi gyülekezetben, a volt moziteremben, azt milyen feliratok, milyen vizuális hatások, milyen üdvözlő szolgálók fogadják, milyen első kommunikációval találkoznak, hogyan kezeljük azt, hogy megijednek, hogy belépnek egy 300 fős közösségbe hirtelen, és megijednek, hogy úristen, itt ennyi ember van. Hogyan lehet ezt oldani, kezelni? Anélkül, hogy ijesztő módon rájuk repülnénk, és mindjárt faggatni kezdenénk őket. Szóval érted, ezek az izgalmas kérdések, miközben hisszük, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium élő, ható módon hangozzon el istentiszteletről istentiszteletre, de valami olyan módon, ami releváns, ami működik, ahol úgy megyünk végig, ugye egyik specialitásunk, hogy hétről hétre, versről versre tanítjuk a Szentírást. És hogy ha egy evangéliumot, vagy akár egy szerdán egy ószövetségi részt átveszünk, abból derüljön ki, hogy ez hogy érint engem, mit tudok hasznosítani ebből hétfőn a munkahelyemen, vagy a suliban, az egyetemen, az iskolámon. Hogyan hat ez mindennapi életünkbe, az én személyes hitemre, és hogyan tudom a magam helyén felmutatni a bennem élő Krisztust azáltal, ami az Isten tiszteleten elhangzott. Szóval ezek az aktuális, izgalmas kérdéseink.
0: Érdekes, hogy igen, az izgalmas kérdés az mind most a fiatalokkal, a gyerekekről szól. Mert most olvastam több hírt arról, egyházi híreket is, hogy igen, most sokkal kevesebb gyerek születik Magyarországon is, mint korábban, tehát, hogy mindenki elkezd foglalkozni azzal, hogy na jó, de akkor ezt hogy kezeljük, és most is átugrottál ide Balatonból. Akkor ott fiatalokkal foglalkoztál, nem?
1: Igen, szolgálok is, bár most őszintén mondom, pihenni voltam, de nem tudtam nemet mondani a kedves meghívásra. De azt hiszem, hogy egy példán keresztül, hogy végig gondolni a folyamatokat, hozzánk nagyon-nagyon sok fiatal jár. Rengeteg baba bemutatás, ugye nálunk felnőtt keresztség van, vagy bemerítkezés, nem csecsemő keresztség. De mégis gyakoroljuk azt a bibliai példát is, hogy amikor megszületik egy kisbaba, és hát sok fiatalunknak, hála Istennek, sok babája születik gyülekezeteinkben, akkor bemutatjuk, mikor először elkezdenek a közösségbe a babával járni, akkor bemutatjuk a közösségnek, és bemutatjuk az Úrnak az új babát, megköszönjük, és imádkozunk az ő fejlődésért, és hogy az Úrban meggyökerezzen. És hát nagyon sok baba bemutatás van az Isten tiszteleteink előtt, és ez nagyon jó érzés, mert ugye kétféle módon lehet a gyülekezetet növelni, kívülről, meg belülről is, és ezt jó látni. Nyilván a folyamatokat végig kell gondolni, tehát hogy ha a kisgyerekesek jönnek, akkor mit kezdenek a gyerekekkel, és ebben többféle kultúra van. Van, ahol csak így hozzá csapják őket a templom életéhez, nagyon jó működő modellek vannak. Nálunk a vasárnapi iskola modellje vált be, ahol van egyfelől az egyik kis teremben egy csecsemő, vagy pici baba csúszómászó szolgálat, ahol csak így vigyáznak rájuk, meg játszanak velük, de aztán van két korosztály vasárnapi iskola is, ahol tanítják őket a vasárnapi iskolában a bibliai történeteken keresztül, ahol rajzolnak, mindig készítenek valamit apunak és anyunak, és azt lelkesen viszik haza, hogy megrajzolták és kivágták a bárkát az állatokkal, meg hasonló. És jó látni, hogy az alkalom végén akkor mennek a szülők a gyerekekért, és a gyerekek lelkesen mesélik, hogy mi mindent tanultak a vasárnapi iskolán. Tehát azt gondolom, hogy egy nyüzsgő gyülekezet életéhez ez is kis hozzátartoznak, és talán a szülőknek is gyakran támogatás, hogy a pici babát egy picit leveszik róluk arra az időre. Én így látom, hogy sokaknak, de persze ez opcionális, de sokaknak ez jó. És így épül az egész közösség, így próbálunk figyelni mind a szülőkre, de akár még generációra. Hát jó ideje működik egy Kortalanok Társasága nevű idős csoportunk, akik minden hónapban összejövünk velük, és éreztetjük velük, hogy velük külön alkalommal, hogy törődünk velük, beteglátogató láncot formáltunk, illetve most próbáljuk összehozni egy érdekes kísérletben a nagyon fiatalokat, meg a nagyon időseket, hogy mit tudnak tanulni egymástól oda-vissza, hogyan tudnak. És én is bátorítom mindig a tündéri időseink, sok évtizede vannak az Úrban, és hogy érezzék, hogy értékesek, érezzék, hogy tudnak még mit mesélni a fiataloknak. És hogy legyen egy olyan csoport, egy olyan beszélgető hely nekik, ahol megoszthatják a családi gondokat, a saját kis életük terheit, visszatérő kérdések, hogy hogyan kezeljék, hogy az unokáknak néhol szabad beszélni az Úrról, néhol nem szabad beszélni, akkor erről beszélgetünk, ennek a technikáiról, meg bátorítjuk egymást. Tehát, hogy van ilyen is, van idős otthon látogató szolgálatunk, miközben nagyon erős az ifi szolgálatunk, ott is van a középiskolás, a kora egyetemista, a későbbi egyetemista, tehát hogy legyen egy gyülekezeti fiatalnak egy teljes életpálya a kúszómászó csecsemő szolgálattól a nagyifig, hogy legyen egy ragasztóanyag, hogy beillesszük őket, hogy megtalálják a szolgálati helyüket. Nagyon erős nálunk, hogy gyülekezetbe jársz, szolgálj valamit, segítünk felfedezni, hogy milyen talentumaid vannak, amit kaptál az Úrtól. Hogyan tudsz ezzel sáfárkodni, hiszen az is egy felelősség. Ki itt, ki ott, és akkor így cserebe régetjük a kincseinket, amit ki kapott az Úrtól, és ez egy nagyon tartalmas belső folyamat, képzésekkel, keresztbe kasul kapcsolódásokkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy nyüzsgő, élő gyülekezetet építsünk, amiben minden korosztály megtalálja. Például nekem, most 26 éves a fiam, nagyon jó volt látni, hogy ilyen babahordozóban kezdtük el, ebben a füles autós ülésben kezdtük el hordani a gyülekezetben, és jó volt látni, hogy milyen védelem volt számára, hogy megtalálta a helyét, segítettek neki felfedezni például a rendkívül zenei talentumát, amit otthon nehezen tudtunk kezelni, mert van egy botfülő apukája és egy botfülő anyukája. De itt a dicsőítő csapat így a szárnya alá vette őt, és borzasztó sokat fejlődött, persze barátokra, közösségre lelt, akikkel a mai napig együtt járnak el szórakozni, bulizni, evangelizálni, ugye a mai napig is már házas, elfoglalt, dolgozó ember, de hűséges, önkéntes szolgálója a zenei dicsőítő csapatunknak. És ez nekem apaként nagyon jó érzés volt, tényleg ott nőtt fel a nép között, mint egy ókori modellben.
0: Hadd kérdezzem már, amikor legutóbb beszélgettünk annak idején, akkor beszéltél egy kórusról, hogy létrejött egy új kórus. Megvan még mindig?
1: A gospel kórusunk az már nagyon régen működik. Nagyon erős nálunk a dicsőítő kultúra, vagy a zenei kultúra, és ezt minden korosztályban építik a nagyon tehetséges karnagyaink, zenészeink. Például a vasárnapi iskolának is nagyon jelentős modulja a közös éneklés, és néha bekukkantok, és annyira jó látni, ahogy ugrálnak, mutogatnak, tapsolnak, és közben énekelnek, és És hogy egész pici kortól az Isten dicsőítése, az énekelt imádság, az az élet természetes részévé válik náluk. Tehát nem egy gyülekezetes di, vagy nem templomos di, hanem egy örömteli kapcsolódás Istennel. És ennek különböző korosztály, én már nem is tudom követni, hogy hány teremben tényleg van egy ilyen nagy elektronikus nyilvántartási rendszerünk a sok kis zegzug szobában, hogy ne legyenek átfedések, hogy melyik terem foglalt, és melyik zenekar, meg hogy szólam, hol gyakorol, és hol, és már néha áttekinteni is nehéz ezt a nagy gyülekezeti naptárrendszert, de és most újabb és újabb ilyen modulokkal bővítjük, meg most ennek is fontos része ez a megújítási program, hogy ezt még profibban csináljuk, de azt gondolom, hogy ezek ilyen jó gondok, jó fejvakarások, hogy most próbálunk vásárolni egy plusz helyet, vagy egy legalább valami alaksort, vagy van plusz termet, hogy legyen egy ilyen újabb tágulási tartályunk az extra programokra, meg a sok kis nagyon-nagyon jó folyamatok. Mondok egy példát, az ifi pásztorunk arra buzdítja az ifi körtagjait, hogy hozd el az osztálytársadat. Na most képzeld, de ezek a tínédzserek meg komolyan veszik ezt. Egyszer csak megjelenik 15-20 másik gyerek, vagy 30, vagy elhívják kosárlabdázni, és utána egy kicsit leülünk beszélgetni. És így indulnak el, és ezek a kis természetes hétköznapi ragasztóanyagok, ahol nem a fejükbe akarunk töltsérrel tölteni valamit, hanem valahogy így a természetes együtt lét során. Ahogy Krisztus volt, hát mit látunk nála? Ott volt állandóan a piactereken, a találkozóhelyeken, vagy együtt evett velük, vagy tanította őket. Ott volt minden mennyegzőn, jelentős alkalmon, és csak úgy élt. És azt gondolom, hogy közben megsugárzott belőle az evangélium. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit kéne ellesnünk tőle, hogy úgy éljünk valami normalitással, valami természetessége, hogy közben pedig állandóan sugározzon belőlünk a bennünk élő Krisztus, hogy a só és világosság legyen. A két legtermészetesebb fogalom, de mégis nagy kihívás, hogy ezt ezzel a természetességgel, ahogy a só a maga természetességével egészen megváltoztatja a környezetét, vagy a világosság, ahol egy szál gyufát vagy egy gyertyát meggyújtanak. Valami ilyesmi munkálkodik bennünk.
0: Nagyon fontos, amiket eddig mondtál. Én szerintem még ezt folytathatjuk a zene után, mert még vannak olyan gondolatok, és főleg a fiatalokkal, amire én azt gondolom, hogy mindenkinek át kéne gondolni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel.

0: biológikus testvérrel, és szeretnék kérdezni gondolatokat tőled, hát arról, amiről eddig beszéltél. Mert főleg arról beszéltél, hogy tanítani kell a gyerekeket, a fiatalokat. De ezt korábban mindenki elismerte, viszont azt el kell ismerjük, hogy ez a világ milyen. Vagyis, hogy a gyerekeket tanítják az iskolák, illetve előtte a szülők, a család, igaz? És utána, ha belépnek, akkor a gyülekezetek kell, hogy tanítsák. És nagyon fontos dolog ez, mert most nemrégiben megtapasztaltuk itt ebben a rádióban azt, hogy bármilyen probléma előkerül a számítógépekkel, akkor mindig újra kell indítani. És amikor újraindítjuk, újra elkezd működni. Vagyis, hogy ez reformációt jelent, nem? Vissza kell mindig lépnünk oda, ami működteti az életünket. Szerinted nem így van, hogy igen, nézzünk előre, hogy hogy indult el ez a világ, de most annyi minden van a világban, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és illetve a gyerekeket is megtanítani, hogy mivel ne foglalkozzanak, mivel nem, mert hogy gondolod ezt?
1: Igen, ahhoz kapcsolódnék, ami az egyik utolsó gondolatod volt, ez a saját nyelvém. És pontosan ezt érzem legfontosabbnak, hogy a saját nyelvén a 2000 éves, több ezer éves igazságainkat átadni. És ugye Pünkösd nemrég volt, Pünkösd egyik nagy ismérve volt, hogy mindenki a saját nyelvén kezdte el hallani. Hogy a gyors terjedésnek a megértés volt a kulcsa.
0: De és ezt is Isten mutatta nekik.
1: Igen, igen. És Jézus ezért tavon beszélt, mert tudta, igen, hogy a víz messzire el fogja vinni a hangját a sok ezer emberhez, mindenki hallani fogja, amikor ő a csónakból a tó közepén beszél. És ezeket kell szerintem a mai kereszténységnek megtalálni, mert most gondolj bele, hogy van egy kívülálló tizenéves. Ha azzal találkozik, hogy el akar menni egy gyülekezetbe vagy egy egyházba, a meglévő ruhatára mellé kell venni egy ruhát, hogy egyáltalán elmehessen. Ahol valami teljesen idegen zene fogja fogadni, ahol valami furcsa öltözetbe kell érted? Vagy, és nehéz, és nem akarok tiszteletlen lenni a tradíciók iránt, csak nagyon sokat töprengek ezen, hogy Jézus öltözőkéről mit tudtunk meg, az, hogy praktikus volt, hogy jó minőségű volt, és nagyon egyszerű volt ez az egybeszövött, nagyon finom ruha, amire egyébként most felfedezték, hogy újra gyártják méreg drágán, mert hogyha beleizzad is az ember, nem punnyad meg, mert nem kizárja a bakteriális folyamatokat, és de egyszerűen volt egy munkaruhája. Nem olvasuk róla, hogy speciális díszes ruhákban, és ilyen-olyan köntösben, és ugye, tehát, hogy minden sallangtól mentes, bocsánat a kifejezésért. És mégis azt mondták róla, hogy embert így beszélni még nem hallottunk. És ezt kell megtalálnunk. Egyfelől, hogy a mai pünköst során a mai ember nyelvén kell megszólalnunk, hogy mi releváns számára, mi üti szíven, hogy igen, ez nekem is fáj. És ez kellene egy érzékenységünk, hogy megtaláljuk a fájdalom pontjait, hogy ott irgalmat, együttérzést mutassunk, miközben meg egy

0: hiteles igazságot is teszünk emellé. És talán meg kellene találnunk, hogy mi az az megfelelő időben mondott ige, ami arany almához hasonlít, ezüst tálcán. Nagyon tetszik a példabeszédek könyvében, hogy mi ez a megfelelő időben, vagy maga idejében történő megszólítás. Hogy lehet az arany igazságainkat, az arany almáinkat, ugye egyszer kiszámoltam, hogy egy aranyból készült átlagos alma körülbelül olyan 5 kilót súlyt nyomna. Most, hogyha ezt a fejéhez vágjuk a mai kor emberének egyfajta ítélkező, elhamarkodott módon, akkor mi maradt körülöttünk? Vérző sebek, betört fejek, vérző kapcsolatok, amik nem működnek. De van ebben a példázatban egy gyönyörű, hogy ezüst tálcán nyújtjuk, és most a hallgatók nem látják, hogy vízszintes tenyérrel mutatom neked feléd nyújtva a tenyeremet, hogy ugye, hogy ennek a méltósága, hogy kéred, elveszed, jó szívvel adom, és egy nagyon értékes dolog, de hogy legyen meg ennek a dinamikája, ennek a tánca, hogy mi ez az örömhír, ami először jó hírnak kell lenni, ami az evangélium eredeti jelentése, és hogy aztán abból, igen, abból kell formálnunk a kezdeti tej eledeléből, vagy lágy baba ételből, aztán kell fogalmaznunk olyan üzeneteket, amik rávilágít arra, hogy milyen szükség van a megszentelődésre, milyen szükség van a növekedésre, a tanítványozódás. De hogy ennek tudod ezt az egészséges folyamatát, ahogy egy csecsemőt sem akarjuk, hogy érettség hiszen, vagy érted? Ez a folyamat, hogy az egyháznak vissza kell találni ahhoz, hogy mitől releváns, és mitől hiteles a mai kor emberének. És azt hiszem, hogy ez a kemény dió, mert sok dologba belekeveredtünk, ami rontotta a hitelességünket, sok dologban nem ért egy mai ember, hogy mitől releváns ez, mi közöm nekem ehhez? Hát mondják a nagypapák egymásnak, igen, ez maradjon a négy fal között, igen, hadd válassza az, akit ez érdekel, és ezen kell áttörni valami jó hírrel, valami örömhírrel, és ezt olyan hitelesen kell akár a saját életünkön keresztül, és akár az evangelizációs programjainkon olyan lehajoló és igaz krisztusi módon kommunikálnunk, hogy ez eljusson a szívekbe. Mert azt mondja, hogy mostantól az igémet a szívükbe írom. És a szívek kőtáblája gyakran kemény. Egy mai ember agya már ilyen rácsok, meg védőpáncélok mögött van. Annyi információ, annyi behatás éri. Folyton valamit el akarnak neki adni, valami óriás plakáton, valami politikai, kereskedelmi, egyéb üzenet. Egyebet se tud lehajtani a fejét, és védeni az agyát vasrácsokkal, meg különböző védelmi rendszerekkel. Most ezen kell átjutnunk, hogy ott átjusson valami üzenet, és azt mondja, hogy ez más. Ez most elgondolkodtatod. És tudod, sokszor ilyen fennhéjázom, mondjuk, hogy hát nincsen szellemi éhség, nincs, de van. Én azt látom, hogy a mai fiatalokban ugyanúgy van spirituális éhség, igény. Tudod, onnan látom, hogy mennyire lefedik a korunk McDonald's-ai junk food-dal ilyen értéktelen étlap, az ezoterika, ezek a magazinok, ezek a műsorok azért létezhetnek, mert van rá éhség. De ha van éhség, akkor próbáljuk meg odavinni a minőségi eldelt, a valódi választ, a jó táplálékot. Mert erről is szól a mai kultúra, a minőségi táplálkozás, az egészséges táplálkozás, a régi egészségtelen anyagok, folyamatok, ételek kizárása, valami ilyesmi a szellemi táplálkozásban is szükséges, és őszintén megmondom, hogy ez egyházi oldalról nézve is paradigmaváltást igényel. Új táplálkozási kultúrát, új tálalási módokat, új, vagy nem is tudom, hogy új ez, vagy csak reformálni kell, és visszatérni a krisztusi alapokhoz, ahol elmondta, hogy mi legyen a szatyorban, mi ne legyen, ugye, egyszerű dolgok legyenek a táskában, nem kell óriási tömegmozgalmakra korlátozódni kettesével, házról házra, de el kell érni a kultúrát, és belülről meg reformálni, és nem kultúrharccal, hanem azzal, ahogy a kereszténység ezt végigvitte, azok a kis növekvő sejtek, azok a élő közösségek, ugye, ami a kereszténység növekedési modellje.
1: Mindezt, amit most mondtál, erről Jézus is beszélt, hiszen ő azt mondta, hogy a szívetekbe helyezem az igét. Illetve azt mondta a tanítványoknak, és ez most pünköstkor kellett ezt átbeszélni mindenkinek, hogy addig, amíg el nem jön hozzátok a Szentlélek, addig ne csináljatok semmit. De ha megkapjátok a Szent Lelket, befogadjátok, akkor mondta a tanítványoknak, hogy akkor le tudjátok majd írni a szövegeket a Bibliába, ami 3 év alatt történt, és ezért 4 evangéliumot olvasunk a Bibliában. Vagyis, hogy ezt kell tanítani a gyerekeknek, hogy igen, megvan az evangélium, de ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha megkapjuk a Szentléleknek a tanítását, aki beadja a gondolatainkat, de ha megjön a gondolat, azonnal meg fogjátok találni az írásban, hogy igen, igen, ez így van.
0: Igen, én is vallom, hogy önmagában a betű, hogy a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít. Tehát, hogy azok a közösségek virulnak és gyarapodnak, ahol ez a lélek jelen van, ahol a lélek gyümölcsei, ugye, ahogy a Galata levél 5. rész mondja, a szeretet, az öröm, a békesség, jóság, szelítség.
1: Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség.
0: És ahol ezek az élet részévé válnak. Mert addig, amíg csak mondjuk betűt, vagy bele akarjuk írni csupán a törvényekbe, vagy ütjük a Bibliánkkal az emberek fejét, hogy ez Isten törvénye, addig hiányzik belőle a lélek, az a vívőanyag, ami átvinni, ami nélkül nem lehet szíveket írni. És ezt kell, és igenis szükség van Isten törvényére, hiszen abból jön minden, abból élünk, csak hogy kell mögé ez a krisztusi lelkület, és ez a lélek, ami irgalommal, szeretettel tudja ezt közvetíteni. És hát magamat ismételem, hogy ettől tud átmenni azokon a rácsokon, ettől lesz releváns valaki számára, és ettől lesz hiteles. Mert ha csak mondjuk a szószékeinkről, és egymásnak mondjuk, vagy a gyülekezet többi tagjának, az is jó, épülhetünk általa, de az igazán izgalmas kérdés, hogy korunk kívülálló, még nem megtért embereink szívébe ezt hogy tudjuk becsömpészni.
1: Így van, és akkor a gyerekeknek mondom, ez nagyon fontos. Nekünk ezt kell tanítani számukra, ezt kérte Jézus, hogy igen, ezt adjuk tovább, amit ő adott nekünk, adjuk tovább a gyerekeknek, mert csak így tudtok majd működni. Ez a tanítás, és mondom, az érdekes, nem, hogy ezzel kapcsolatban ti is, de általában az egyházak mindig sok rendezvényt szerveznek, nem? Közös imaórákat, táborokba is mennek, tanításokat kapnak, előadásokat, illetve kerekasztal beszélgetést, így mondják, vagy egymással beszélgetést, de főleg az, hogy közösen is tanuljanak meg imádkozni, közösen.
0: Igen. Én abszolút ökumenikus gondolkodás vagyok, több olyan szervezetben is betöltök ilyen önkéntes tisztségeket, akik
1: igen, erre... Igen, az Allianzba is
0: Allianz, mindig együtt Evangéliumi voltunk Szabad régen. Allianz, Evangéliumi Szabad Egyházak Szövetsége ennek titkára vagy. Igen, tehát hogy én hiszem, hogy Isten onnan fentről nem lát ilyen felekezeti kerítéseket, de kapcsolódva a fő témákhoz, amiket lát, hogy egy közösség működik-e, tehát ő onnan fent a működő vagy nem működő közösségeket és szíveket lát. És a közösségek szívekből állnak össze. Egyszerre kell foglalkoznunk a közösségeinkben az egyének tanítványozásával, ösztönözve őket, hogy személyesen is növekedjenek hitben, növekedjenek megszentelődésben, ugye ez a keresztény életpálya modell, hogy ebben növekedni, fejlődni, és folyamatosan megosztani a bennünk élő Krisztust. Hát alapelvünk, hogy bárhol is vagy, a munkahelyeden, a közösségedben, a foci csapatban, ahol esténként játszol, vagy ahol együtt pizzázol a barátaid, de tudják rólad, hogy te keresztény vagy. Vald meg, vaj szint. És ez azért fontos, hogy lássák, mert sokszor azért félünk ezt megvalni, mert hogy tökéletlenek vagyunk, meg akkor majd, amikor elbukom meg előjönnek. De szerintem meg pont így hiteles. Hiszen ha megvalljuk, ugyanolyan bűnösök maradtunk megtérésünk után is, csak esünk-kelünk. Jobban be tudjuk hívni a kegyelmet az életünkben. Nem lettünk mi übermencsek, nem lettünk mi tökéletesek. Csak ezt képzeljük néha keresztények, hogy vagyunk ugye mi, a most már kóserek, meg ők, a világ. Na ez az egyik legszörnyűbb ilyen árokásos hiedelmünk. Nem. Itt vagyunk Isten gyermekei, és valamiért ő azt akarta, hogy az egyik gyermek makog el a másiknak az ő nagyságát. Nem tudta volna megoldani ezt angyalok karával, vagy a lézerrel az égre írt óriási üzeneteket, de hogy nem. De valamiért azt akarta, hogy szívből szívbe. És erre kell odaszentelnünk az egész életünket. A néma életünkön keresztüli tanúk bizonysággal és a szavainkkal, amikor ki kell állni. A hitünk, a meggyőződésünk mellett, és mindezt képesekké váljunk megfelelő időben, ezüsttálcán, aranyálmáként, de teljes hittel átnyújtani. Ez a művészet.
1: Hát hiszen most jön a művészet völgye sorozat a reformátusoknál.
0: Nagyon jó kezdeményezés, én nagyon tisztelem a Művészetek Völgye és hasonló programok szervezőt, mert pontosan itt közelebb tudunk tényleg ott leülni egy közös kis padra és beszélgetni. Mi is az evangelizációs alkalmink során szoktunk meghallgatlak
1: a Tarisznya, vagy a Vigánt Petend, vagy a
0: igen,
1: Kapolcs.
0: Igen. Minden, szerintem tényleg ott kellene lennünk minden, a köztereken, a rendezvényeken, nem csak a sajátunkon, hanem mindenféle. És akkor nálunk is van egy kis sátor, azon van egy felírás, hogy meghallgatlak, sátor. Vagy egy imádkozom veled, sátor. És nem is gondolnánk, hogy milyen sok fiatal jön oda, csak egy beszélgetésért, csak mondj egy imát, értem. És akkor abból olyan kapcsolódások, olyan szívből szívbe kapcsolódó beszélgetések lehetnek, ahol kiderül, hogy igen, mi is küzdünk ugyanezzel. Igen, tehát ahol nem akarunk különnek látszani, csak kapcsolódni akarunk. És ahol el tudjuk mondani, hogy igen, mi is ugyanezzel küzdünk, de volt egy fordulópont az életünkben, ahol megismertük az élő Krisztust, befogadtuk a szívünkbe, és képzeld, ott valami történt. És azóta is küzdök ezzel, de most már. Érted? És ezt, és nem magunkra mutogatni, nem ezt játszani, hogy én oké vagyok, te nem, hanem egyszerűen csak arról beszélni, hogy mit jelentett nekem befogadni az élő Krisztust. Személyes üzenetekben, nem őt vádolva, nem őt korholva, nem őt szítva, pokollal fenyegetve, hanem csak ezzel kezdve, hogy igen, jártam ebben az utcában, itt is, és tudod, viszont ez történt, és azóta, és néha visszagondolok, hogy ha nem találkoztam volna ezzel a Krisztussal, hol lennék, és ebből fantasztikus kapcsolódások és beszélgetések születhetnek.
1: Akkor most azt ajánljuk kedves hallgatóinak, hogy nézzenek előre is, mert most nagyon sok ilyen rendezvény lesz. Művészetek völgye, vagy lesz a szárszói konferencia, stb. Ilyenek, de akkor például a művészetek völgyébe is akkor a gyerekeket mindenképpen, ugye?
0: Igen, és mutassuk meg, hogy milyenek a keresztény családok, és legyünk jelen.
1: Így van, mert hogy akkor közösségként működünk, ahogy ezt mondtam, hogy igen, tanítani a gyereket nem csak az iskoláknak kell, nem csak a szülőknek, hanem a közösségeknek is együtt, és ezért javasoljuk most ugyanezt mindenkinek.
0: Így van, legyünk jelen, legyünk elérhetőek, és mutassuk fel a bennünk élő Krisztust.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél. Mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

1841. kérdés. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Debóra, Mózes, vagy ki? A válasz. Hát nem könnyű erre a válasz, mert a Bibliában sok hőstett van leírva. Nekem egyik kedvencem Dávid, a nagy hadvezér és hőstársai, valamint Jonatán, aki egymaga is nagy hőstetteket vitt véghez. Debóra. A női bíró, aki egymaga vezette a zsidók csapatát, a világhírű és retteget Sisera hadvezér tengernyi csapata ellen, akit aztán Jáél, a hős asszony ölt meg. Vagy Saul király első idejében megnyert minden csatát. Jaj, és hát sorolhatnánk az eseteket, de talán mégse helyes a nagy, személyes, emberi hősiesség fölvetése, mert ők mindnyájan Isten segítségével érték el földi sikereiket. Azért nagyon becsülöm Mózest is, aki, mint Egyiptom hercege, a hadvezetésnek, a harci cselekedeteknek, tetteknek nagy szakértője volt, mert mindent megtanítottak neki a fáraó hadseregében, aztán meg 40 év után visszament az őt halálra kereső fáraó színe elé, de természetesen őt is Isten áldotta meg erővel és sikerrel. Aztán sorolhatnánk az Isten lelki hőseit is, amikor a halálra üldözött, de mégis hősies lélekkel Isten küldetését teljesítő prófétákról beszélünk, mint Illésről, Jeremiásról, Párról és másokról vagy. Sorolhatnánk, de nem tudunk választani. Nos, a kérdésünk így hangzott. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Hogy mégis válaszra találjunk, gondoljuk át, hogy melyik nagyobb hőstet. A fizikai, levágom az ellenséget és kész, vagy a lelki, szeretem az ellenségem. Vagyis a legnagyobb hőstet Jézus szavai szerint is az igazi szeretet, mellyel embertársaink felé fordulunk, az ő javukat keresve. Erre maga a megváltó adott egészen konkrét választ. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Olvassuk a János evangéliumának 15. fejezetében. És akkor már jó nyomon vagyunk. Ki az, aki életét adta a barátaiért, és ezzel a legnagyobb jót tette velünk? Ő Jézus Krisztus a megváltó. És igen, mivel ember is volt, neki is szüksége volt a mennyei megerősítésre, de a legnagyobb hős mégis ő volt. Van, és lesz a világon mindig, és azon túl is, mert ő fizikailag magára vette az ember legnagyobb szenvedését, értünk, és lelkileg a világ minden bűnét, értünk. És ez utánozhatatlan.

1842. kérdés. A világot az Atya tervezte, és Jézus alkotta meg. Van-e erre példa a Bibliában? A válasz. Én teljesen oda vagyok Istennek ezért a módszeréért, hogy a világunk nagy részét úgy alkotta meg, hogy az, mint alap, segítségül legyen nekünk a mennyei dolgok megértéséhez. Ott van például, a tükör által homályosan látunk. Mondjuk belenézünk a folyó tükrébe, és látjuk magunkat, de nem tisztán és nem pontosan. Vagy ott van a magvető példája. Ha az elmetett mag meg nem hal, akkor soha nem lesz új termés. Ez pedig utalás arra is, hogy a régi bűnöktől terhelt életnek meg kell halni a mi bennünk, ha az újat akarjuk élni. Na és így tovább. No, azt tapasztaltam, hogy a teremtéssel kapcsolatban is vannak ilyen párhuzamok. Pál apostol így ír Jézusról a Kolossé levél legelején. Mert ő benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Vagyis a világ és benne a föld teremtését is az Atya határozta el, hogy drága szeretetét kiáraszthassa a többi teremtményére is, de a tervet fia, Jézus valósította meg, melyet sok más igevers is tanúsít. Nos, a földön is volt ilyen. Gondoljunk csak a jeruzsálemi templom fölépítésének körülményeire. Egy napon Dávid királynak lelkiismeret furdalása támad, hogy ő milyen szépséget cédrus palotában lakik, az úr pedig csak egy évszázadok óta hordozgatott sátorban. Ezért úgy gondolta, hiszem, hogy Isten indítására, hogy kő templomot kéne építeni a mindenhatónak, amely szebb és látványosabb minden palotánál. Bár úgy tűnik, hogy az úr szabódik először, és ezt mondja. Jól van, szép a gondolat, és meg is jutalmazlak érte, de inkább én építek neked házat. A megváltó születik majd a te véredből, királyi házad örökké fönnáll. És Dávid nem építhette fel az úr kőtemplomát, de a Királyok első könyvének 6. fejezete szerint fia, Salamon, igen. És mert értékelte az úr Dávid szíve vágyát, megadta neki azt a lehetőséget, hogy a tervrajzokat, a beosztásokat, a külső és belső díszítést és minden mást ő tervezhesse meg idős napjaiban legnagyobb örömére. Nos, a mennyben is hasonlót látunk. Az Atya tervezett, a Fiú fölépítette a világot, a Szentlélek közreműködésével persze. Hát, sok ilyen párhuzam és csoda van még a Szentírásban. Javaslom, hogy keresd ki ezeket, hogy jobban megértsd a mennyei valóságokat.

1843. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy Isten embereivel csak az történhet meg, amit az Úr megenged? A válasz. Nagyon sok példa van erre, csak értő szemmel kell olvasni, és halló füllel hallgatni a Biblia történeteit. Ime 1-2. Bizonyára ismered a Bálám Szamarának történetét. A pusztai vándorlás idején esett meg, hogy a zsidó nép hazája felé haladva szeretett volna átmenni Moab földjén, rokonok, de ők féltek tőlük, és elhívták Bálámot, egy ilyen-olyan prófétát, hogy átkozza már meg a hébereket, veszítsék el az erejüket, halljanak már ki. És ezért a király nagyon nagy jutalmat ígért a prófétának, de ő, bár nagyon vásott a foga a sok aranyra, nem bírta kimondani az átok szót, megátkozni Isten népét. Sőt, ehelyett csak azt mondhatta, amit Isten adott a szájába. Áldás jött ki a száján, és megjövendölte előre a Messiás érkezését Mózes 4. könyvének 24. fejezetében. Így olvassuk. Látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag jöv föl Jákobból, jogar támad Izraelből, bezúzza Moab halántékát és koponyáját Sét összes fiának. Vagy. Ott volt Babilonban a három zsidó fiatalember esette, Sidrák, Misák, Abednego, akik az élő Isten tisztelték hadifogságukban is, és nem hajoltak meg a király bálvány szobra előtt. Na ezért Nabukodonozor égtelen haragra gerjedt, és a 7-szeresre felfűtött kemencébe dobatta őket. De semmi bajuk nem lett, sőt, úgy látták, hogy immár 4-en vannak a tűzben. Ezt követően kihirdette a zsidók istenének imádatát, sajnos más bálványok mellett. Ott volt aztán János apostol esete, akit forró olajba mártottak ítéletként. Nem lett semmi baja, mert az Úr megőrizte őt. Még dolga volt. Dánielt szintén itt az Isten hite miatt oroszlánok vermébe dobták, de az Úr angyalai befogták az oroszlánok száját, és semmi baja nem lett. Józsefet meg akarták gyilkolni a testvérei, de Isten kimenekítette, és elindult a saját útján.